0: Ez a Manna Hit.
1: I think it's just a deep aspect of the human condition that whether we realize it or not.
2: Úgy gondolom, akár bevállaljuk, akár nem, az egyik legnehezebb felismerése keresztényként az életünknek az, amikor rájövünk, hogy saját magunk irányítjuk az életünket. És lehet, hogy most azt gondoljátok, Mike, mi nem akarjuk irányítani az életünket, csak bizonyos dolgokban Isten megkérdezése nélkül döntünk, hiszen szabadok vagyunk. De valójában ez a bűn lényege, mert minden bűn azzal kezdődik, hogy a teremtett egyszer ránéz a teremtőre, és azt mondja, hogy nem, nem megyek a te utadon, a saját magam útján szeretnék járni. És tudjátok, ennek mindig ugyanaz a vége. Az a baj, hogy a végén kárt teszünk magunkban és a körülöttünk lévő emberekben. Csalódottak leszünk és üresnek érezzük magunkat. Isten mindig többet tud, mint mi. Mindig többet lát, mint mi. Mindig úgy tesz mindent, hogy az a javunkra legyen. Sokszor próbálok dolgokat szeretetben megtenni, de hogyha ezek nem az Úrtól való cselekedetek, akkor csak rombolok velük. Az én életemnek is volt egy ilyen szakasza, amikor görcsösen ragaszkodtam ahhoz, hogy úgy csináljam a dolgokat, ahogyan azt én szeretném. Ez a dal arról szól, hogy egyszer csak ráébredtem arra, hogy rajongok saját magamért. De szerencsére Isten az ő kegyelméből megmutatta, hogy Jézus az igazi király, és mindig ő kell, hogy az életemet irányítsa, és az igazi szabadság akkor kezdődik, amikor megadjuk magunkat neki.
1: Jesus is the true king, he's the better king. Always. And freedom begins

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.
1: Hi, this is Meredith Malden, and this is a little behind the song story about the song called Home.
2: And his arms are open wide, he's inviting me.
1: When I was a little girl, my father passed away when I was
3: Még kislány voltam, amikor apukám meghalt, és csak néhány évvel ezelőtt kezdtem el anyukámmal beszélgetni róla. Akkor lettem képes arra, hogy többet tudjak édesapámról. Egy alkalommal anya elmesélte nekem, hogy néhány évvel a halála előtt apám kíváncsiságból elment egy férfiakból álló biblia tanulmányozó csoportba, és ott találkozott az úrral, és rögtön meg is tért. És nem volt utána más vágya, csak az, hogy mindenkinek elmesélje, hogy milyen csodálatos Jézus. Aztán kapott egy kijelentést is arról, hogy mindannyian beléphetünk a kegyelem trónjához. Ez a dal arról szól, hogy Jézus már odaadta nekünk a belépőt a mennyekbe, a kegyelem trónusához.
2: Thank you.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent láng.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: A legtöbb keresztény megragad a rabság és a győzelem között. Jézus nem azért halt meg, hogy bármiben is megragadjunk félúton. Szeretné, hogy a végére érjünk. Érezted már azt, hogy megragadtál valaminek a közepén? Nem akarsz visszamenni oda, ahonnan elindultál, de nem is vagy benne biztos, hogy el tudsz-e jutni a célvonalhoz. Én emlékszem, hogy nagyon sokszor éreztem így. Istenem, te már túl sokáig elvittél engem, hogy visszaforduljak, de nem vagyok benne biztos, hogy ki tudok tartani, amíg a végére érek. Ne légy középszerű, ne légy langyos. Jézus mondott néhány keresetlen szót a langyosságról. A jelenések 3-ban. Azt mondta, inkább lennél hideg vagy forró, de ha langyos vagy, kiköplek a számból. Nem gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy a langyos emberek elveszítik az üdvösségüket, hanem szerintem azt jelenti, hogy Isten számára nagyon nem kedves, amikor nem igazán égünk ő érte, és a számára fontos dolgokért. Sok könyvet olvastam mostanában egy A.B. Simpson nevű férfitől, aki majdnem 100 éve már, hogy hazaköltözött az Úrhoz. És az egyik dolog, amit mondott, ami a leginkább megfogott, az az volt, hogy a Szent Szellemmel teli élet egyik legmarkánsabb jele a lelkesedés. Tetszik ez nekem. Nekünk lelkesnek kell lennünk a szellemi érettség iránt, meg az iránt, hogy felnőjünk Istenben. Lelkesnek kell lennünk. Az önmagunknak való meghalással kapcsolatban, mert valahányszor meghalunk magunknak, egy kicsit szabadabbak leszünk, és egy kicsit jobban dicsőítjük Istent. Légy lelkesen engedelmes. Ne nyögj egyet, amikor az igehirdető azt mondja, ma az engedelmességről fogok tanítani, ne sóhajtozz, amikor közli, hogy ma az önfegyelemről fogok beszélni. Tegyük fel, hogy konferenciát tartok, és azt mondom, nos, ma a fegyelmezettségről és az önfegyelemről fogok tanítani. El sem tudjátok képzelni, hogy milyen az, amikor 15 000 nő egyszerre felsóhajt. Azt kéne mondanunk, nagyszerű, szuper! Izgatott vagyok emiatt. A Biblia azt mondja a jelenésekben, hogy még ha Isten kiigazít és megdorgál is minket, nekünk lelkesnek kéne lennünk. Nincs annál rosszabb, mint megtévesztésben élni. És azt hinni, hogy mindenki mással van a gond, pedig velünk van. Jézus a legjobbat kínálja nekünk, és nem akarja, hogy megálljunk félúton. Nézzük meg a Zsidó 6:11-et. De mi erősen azt kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, az út végéig. Mondja mindenki, egészen az út végéig megyek. Amíg a ti reménységetek egészen be nem teljesedik a végén, tehát azt mondja, hogy ha azt akarjátok, hogy igazán beteljesedjen, ha többet akartok tenni annál, hogy csak beszéltek az Isten ígéreteiről, ha igazán meg akarjátok tapasztalni azokat az életetekben, akkor végig kell mennetek az úton Istennel. Nos, mi tartja vissza az embereket attól, hogy végig menjenek? Általában egészen jól el vagyunk, amíg nem kezd sokba kerülni, amíg nem fáj, amíg nem kényelmetlen és kellemetlen, amíg nem mi vagyunk az egyetlenek, akik ezen az úton próbálnak járni, ami kezd magányossá válni, és akkor megfordulunk és visszamegyünk a másik irányba. Ne ragadjunk meg egy helyen, olyan helyen, ami nem a legjobb. Csak mert tovább menni kényelmetlen. Nézzük meg az 1 Mózes 11:31-et. Ez már jó néhány éve megragadta a figyelmemet. És megtanított valamit. Tudjátok, sokat gondolunk arra, ahogy Isten elhívta Ábrámot. és szövetséget akart kötni vele. De én nem hiszem, hogy Ábrahám volt az első ember, akinek Isten felajánlotta ezt. Szerintem Isten csak keresett valakit, bárkit, aki elmenne a végsőkig. 31. vers. Táré fogta fiát Ábrahámot, és Lótot fiának, Háránnak a fiát, és menyét Szárajnak fiát, Ábrahámnak a feleségét, és elindult velük Ur-Kasdimból, hogy Kánaán földjére menjen. De amikor eljutottak Háránig, ott letelepedtek. Ez szomorú. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de ennél a kis de szócskánál adták fel. Úton voltak valahová, de amikor elértek ehhez a másik helyhez, addigra talán elfáradtak. Talán az út tovább tartott, mint gondolták. Talán mások előbb feladták, és nem akartak ők lenni az egyetlenek, akik tovább mennek, és megfizetik az árát, hogy egészen a győzelemig eljussanak. Ki tudja, miért adják fel egyesek? Bár csak tudnám, hogy mi az a dolog egyes emberekben, amitől olyan mélyen megragadják Istent legbelül. Hogy bármin keresztül mennek, amíg győzelemre nem jutnak, és más emberek meg annyira nyápicok, hogy szinte a legapróbb dolog miatt is feladják az egészet. Bár csak el tudnám mondani nektek, hogy hol lehet ezt bekapcsolni, hogy hol van ez a dolog. És bárcsak mindenkiben elhelyezhetnék egy ilyet, akiből hiányzik. És ez egy olyan dolog benned, amit csak te fedezhetsz fel Istennel, és csak te hozhatod meg ezt a döntést. Ezért mondja a Biblia, elétek adtam az életet és a halált, most válasszatok. Meséltem nektek tegnap a bátyámról és rólam, hogy mindkettőnk ugyanazt a tanítatást kapta, ugyanabban a házban nőttünk fel. A természetes szinten az én körülményeim sokkal rosszabbak voltak, mint az övéi. De ő soha nem vált igazán eltökélté. De én igen, nem azért, mert különleges eset voltam. Hiszen Isten ígéretei mindenkinek állnak, és ha ezt nem hiszed el nekem, akkor soha nem lesz győzelmed. Ha azt hiszed, az mindenkinek jár, téged kivéve, akkor soha nem lesz a tied, amit Isten neked szánt, és mindig a rabság és a győzelem között félúton fogsz élni, sántikálva. Irigykedve és keserűen nézve mindazokat, akiknek sikerült. Azzal tiszteljük Istent, ha teljes érettségre jutunk Krisztusban. Ha magadért nem is tennéd meg ezt, akkor tedd meg ő érte. Isten tiszteljük azzal, ha elmegyünk az út végéig. A Róma 8:29 azt mondja, mert arra teremtettünk, hogy hasonlókká legyünk fia képéhez. Tudjátok, a Biblia szerint agyagok vagyunk, Isten pedig a fazekas, és ha én vagyok ez a kis agyagdarab, akkor nem valami kényelmes, ami épp most történik velem. Változik az alakom, változik a formám, nem nagyon tetszik ez nekem, nem tudom, hogy kész vagyok erre. Ez egy elég szánalmas példa, de mondjuk azt, hogy ez a Krisztus képe. Próbáltak készíteni nekem egy Jézus süti formát, de az rosszabb volt, mint ez. Tehát jön Jézus, és azt mondja, erre teremtettelek, az a rendeltetésed, hogy olyan légy, mint én. Az a sorsod, hogy olyan légy, mint én, hogy a jellemed átváltozzon, hogy úgy gondolkozz, mint én, azt akard, amit én, úgy viselkedj, úgy gondolkozz, és úgy érez, ahogy én. Ez a sorsod. És tudod, ha elrendelt a sorsod, akkor nem számít, mit csinálsz, soha nem leszel boldog nélküle. Tudtad ezt? Vagy megtesszük az Isten akaratát, te is, meg én is, vagy boldogtalanok leszünk. Azt hiszed, boldog leszel, ha a saját fejed után mész? Nem leszel, ha csak Isten nem ugyanazt akarja, amit te. Különben nem fog működni. Isten okosabb nálad. És az ő ötlete jobb a tiédnél. Szóval tegyük fel, hogy még el is jutok egy pontra, hogy igen, Istenem, igen, talán egy szellemileg emelkedettebb pillanatban, amikor Sziszit hallom énekelni. Úgy érzem, hogy épp kiöntöm a nárdus kenetet. Igen, érzem, itt van. Tehát van, amikor azt mondjuk, igen, Istenem, tégy engem azzá, akivé akarsz. Köszönöm. Nos, ezzel csak egy baj van. Túl sok benne az én. Tehát a következőnek kell történnie. A hozzáállásnak mennie kell. A rossz gondolkozásnak szintén. A nagyszájúságnak is mennie kell. Az önző énközpontúságnak is mennie kell. A haragnak is mennie kell. A megbocsájtatlanságnak is mennie kell. Ez nem tudom mi, de ennek is mennie kell. És végül, itt vagyunk mi. Amen. Minket szenteknek hívnak, nem szentecskéknek. Ó, te kis édes kis szentecske, te! Nem, a Biblia szenteknek hív minket. A mindenható Isten papjainak. Harcosoknak. Nos, Joyce, meg tudnád mondani nekem, hogy mibe kerül az nekem, ha szentecskéből igazi szenté akarok válni? Elárulnád, Joyce, hogy ez mibe kerül nekem? Mik lesznek a következmények, ha igent mondok? Mi történik majd, ha innen hazafele tartva őszintén azt mondjátok Istennek, oké, Istenem, nem tudom igazán, hogy mire mondok igent, de... Van bátorságom kimondani? Formálj a te képedre. Tégy azzá, akivé akarsz tenni, és arra kérlek, hogy ne adj meg nekem semmit, ami nem a te akaratod. A te akaratod legyen meg, ne az enyém. Ha ezt mondod, ha egyszer ezt kimondod, akkor nincs visszaút. Isten egy olyan személy, aki nem veszi a dolgokat félváról. Ha kimondtad, akkor köt a szavad. Ez egyszerűen így van, és ő munkába kezd. És ó, mennyire szeretnénk, ha mindenki máson dolgozna, de sajnos ő rajtunk dolgozik. Időnként azt gondoljuk, ebben az egész univerzumban senki mással nincs gond, csak velem. Emlékszem, én mindig ideges lettem, mikor megkérdeztem Dévet, hogy egyáltalán Isten dolgozik valamit rajta. Mert azt felelte, nem hiszem. Teljesen kivoltam ettől. Fájni fog? Biztonságos lesz? Nos, tudjátok, én soha nem láttam még kényelmes kipárnázott keresztet. Mi lett volna, ha Jézus úgy ment volna a keresztre, hogy ó, ho-ho, várjunk csak. Szeretnék egy kis párnázást ide. Tudod, a kereszt mindig halált jelent. De feltámadást is egyben. Mire gondolunk, amikor a keresztre nézünk? Nem gondolhatunk csak a feltámadásra. Hála Istennek a vasárnapért, de keresztül kell menned a péntektől vasárnapig tartó időszakaszon is. Nem kerülheted ki a pénteket, hogy rögtön vasárnap legyen. Nem így működik. Ott a hétfő, kedszer, csütörtök, péntek, szombat és vasárnap. Jézus pénteken a kereszten függött és szenvedett, de vasárnap a kereszt üres volt. Halleluja, ő feltámadt. Mi történt a péntek és a vasárnap között eltelt időben? Ő elvette a pokol és a halál kulcsait a sátántól. Azért jelent meg az Isten fia, hogy a gonosz munkáit lerontsa. Nem önmagáért tette ezt, hanem érted, megértem. Azért jelent meg az Isten fia, hogy én ne csak egy szentecske legyek, hogy ne kelljen félúton megállnom az Isten legjobbja felé vezető úton. Miért jött el a Szentlélek, hogy erőt adjon Istennel együtt végigmenni az úton? Ahhoz, hogy feladd, nincs szükséged a Szentlélek erejére. Arra bárki képes. De nekünk kell az erő, hogy Istennel együtt végigmenjünk az úton. Elég fájdalmas dolog meghalni. Tudjátok, elmondhatom, hogy nekem meg kellett halnom a jó hírem és a mások éjjenzése számára. Ez olyan szelleminek hangzik, olyan mélyen szelleminek. Igen, én meghaltam a jó hír számára. De vagy ezerszer végigjártam a poklot, mire ide eljutottam. Hogy már nem érdekel, mit gondolnak, vagy mit mondanak az emberek. Én Istent fogom követni, és azt teszem, amit ő mond akkor is, ha ezen a földön senki nem fog mellém állni. Teljes mértékben győztem ebben? Ó, nem, mindig kapok emlékeztető leckéket. Én mondom, az emberektől való félelem gyötrő dolog. Nagyon gyötrő. Ne lépj mindig a fékre. Valahányszor kényelmetlenné válnak a dolgok. Mindannyiótok esetében van valami. Ebben a teremben szinte minden ember életében van valami, amiben Isten arra biztatja, hogy menjen előre és járja végig az utat. És én arra bátorítalak ma téged, hogy tedd meg ezt, és fejezd be. Amikor nehéz tovább menni, mondd azt, vagy elviselem most az önfegyelem miatti fájdalmat, vagy a jövőben a megbánás miatti fájdalom lesz a részem. Amen. Ezt még lehet twittelni is. Látjátok, ismerem ezeket az új kifejezéseket. Oké, ma nagyon gyakorlati módon szeretnék beszélni nektek erről az egész önmagunknak meghalásról. Mert nem elég csak emlegetni. Felolvashatom én nektek az összes igét, hogy ne magatokra nézzetek. Hogy felejtsétek el magatokat, az önös érdekeiteket. Hogy vegyétek fel a keresztet, és kövessétek őt. És olyan szelleminek érezzük magunkat ettől. De ha igent mondasz Istennek, és nemet az énednek, akkor fel kell készülnöd a szenvedésre mentálisan. Semmi értelme hazudnom nektek, és azt mondani, hogy gyertek előre az oltárhoz, én majd meglengetem a szent kezeimet fölöttetek, és szabadon hazamehettek. De hiszem, hogy elmondhatom nektek az igazat, hogy Isten valami csodálatos dolgot tartogat nektek a kereszt túloldalán. És vagy vállalod a fájdalmat, hogy előre mész, vagy vállalod a legrosszabb fájdalmat, és életed végéig ott maradsz, ahol most vagy. Én inkább a növekedés fájdalmát szeretném, mint a pangásét. Amen. És nem akarom, hogy úgy tűnjön, hogy ez ilyen élet csupa szenvedésből áll. Mert ez nem igaz. Valahányszor átmész valamin, és átérsz az út másik végére, az ünnepléssel, meg győzelemmel jár, és olyasmi kerül a hátad mögé, amit a gonosz többé nem használhat fel ellened. Az nem szabadság, ha mindig mérges leszel, ha nem kapod meg azt, amit akarsz. Az a szabadság, amikor azt akarom, hogy Dave megtegyen, vagy ne tegyen meg valamit, és ő azt mondja, nem, én ezt nem akarom. És én mégis azt tudom mondani, oké, és ez a szabadság. Az a szabadság, ha nem kell 4 napig mérgelődnöm, 3 vitát kirobbantanom, sajnálni magamat, és hibáztatnom őt. Hanem, oké. És Joyce, hogy jutottál el idáig? Meghaltam. Fájt. Azt kérded? De hát mit értesz ez alatt? Nos, nagyjából a következőket. Azzal kezdődött, hogy Isten arra tanított, hogy ne okoskodjak, és feleseljek állandóan Dave-vel. Mert mindig enyém kellett, hogy legyen az utolsó szó. Igen, tudjátok, azt hiszük, hogy mindenben igazunk van. Igazából az volt a dolgom, hogy befogjam a számat. Tudjátok, olyan voltam, mint egy kukta, amikor feldühöttem valamin, a bennem lévő gőz csak gyűlt és gyűlt, ó, te jó ég, egészen idáig ért. És akkor legbelül a Szentlélek, Dave meg ott állt önelégült arckifejezéssel, én meg arra gondoltam, nos, ez történt volna, ha én Ettől enyhült a feszültség. De akkor aztán még egyszer meg kellett kerülnem azt az idióta hegyet. Vagy még százszor. És aztán elértem arra a pontra, hogy úgy voltam vele. Segíts, Istenem, segíts. Emlékszem, hogy egyszer, és most nem túlzok, emlékszem, egyszer végigrohantam a folyosón, és bezárkoztam a fürdőszobába, a fejemet a törölközőbe dugtam, és... Ezt tettem. Annyira szerettem volna visszaszólni, de tudtam, hogy Isten azt mondta, ne beszélj vissza, ne tedd. Nos, ha ezt megtettem, és kibírtam, akkor ez a dolog egy kicsit meghalt. Mert tudjátok, minden, amit nem táplálsz, az meghal. És valahányszor elkövetjük, akkor tápláljuk a dolgot. Valahányszor engedünk a testnek, tápláljuk azt. Ezért mondja a Biblia, hogy hajj meg magadnak. Ez nem azt jelenti, hogy nem mehetsz manikűröshöz, vagy pedikűröshöz, vagy nem vehetsz fel egy új fülbevalót, és igénytelenül kell élned. Megtagadni önmagad azt jelenti, hogy ha Isten azt mondja, hogy tartsd a szád, akkor tartod a szád. Ha azt mondja, hogy szabadulj meg a rossz hozzáállásodtól, akkor megszabadulsz tőle. Ha azt mondja, hogy kérj bocsánatot valakitől, akkor nem vitatkozol vele erről 10 hétig, hanem megteszed. Hú, halleluja! Az odafelvalókkal törődjetek. Szeretem ezt a Kolossé 3-ban. Az odafelvalókkal törődjetek. A férjem nagyon jó az elméje irányításában. Ő előrelátóan gondolkozik, és e szerint irányítja a gondolatait. Nos, korábban, az idei év során Dave nem érezte túl jól magát. Sőt, elég rosszul érezte magát. Időnként nagyon idegessé vált, és túlzottan aktívvá. Szinte alig tudott lenyugodni, és nyugton maradni. És ő nem ilyen. Isten ments, hogy Dave hiperaktívvá váljon, igaz? Abból pont elég van én bennem. Szóval röviden, egy csomó vizsgálat meg mindenféle után kiderült, hogy nagyon érzékenyé vált a cukorra. Ezért most hirtelen legalább 6 hónapig nem ehet cukrot és semmit, aminek cukortartalma van. Nos, most már túl van 3 hónapon, és Isten a tanúm, hogy igazat fogok mondani, én ezt az embert még egy kicsit sem hallottam morgolódni vagy panaszkodni egész idő alatt, és nem is fogom hallani panaszkodni. Megkérdeztem tőle, hiányzik a cukor? Nem. Azt mondja, mi értelme lenne? Úgy sem ehetek. Akkor minek hiányozzon, hisz nem ehetek. De Joyce, nem tehetek arról, hogy mit érzek. De látod, az érzések összefüggnek a gondolkozásunkkal. Ezért, ha megfelelően gondolkozol, akkor a többi dolog is helyre kerül. Szóval Dave nagyon gyakorlatias. Nem ehetek cukrot. Ezért hát nem fogok enni. Kérdeztem valamit tőle, mert tudjátok, öregszünk, és a dolgok nem mindig úgy működnek, ahogy régen, bár nagyon jól vagyunk. Szóval megkérdeztem, hogy mit fog érezni akkor, ha többé már nem tud majd golfozni. Azt mondta, ezt már végig gondoltam. Majd így folytattam, már eldöntöttem magamban, hogy nem lesz gond. Majd valami más csinálok helyette. Látjátok, ő már bebiztosította a győzelmét. És sokan közülünk hisztire, depresszióra és aggodásra biztosítjuk be magunkat. Ha ez még egyszer előfordul, felrobbanok. Ezért aztán, ha szeretnél felnőni Istenben, szentecske helyett igazi szenté válni, akkor változtatni kell a gondolkozásodon. Ez nem lesz egyszerű, meg lesz az ára. Fájni fog, de Istennel egészen az út végéig elmegyek. Olyan ember leszek, akire büszke lehet, valaki, aki mosolyt csal Isten arcára. Nem fogok félúton megállni kudarc és siker között. Én végigjárom az utat. Van itt valaki, akit velem együtt fellelkesítesz? Istennel végigjárom az utat.
0: elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hits. Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
1: AI a közlekedésben. Az önvezető autók világa már nem science fiction, hanem tesztpályákon és városokban zajló valóság. A mesterséges intelligencia figyeli a sávokat, az embereket, a lámpákat, és ezred másodpercek alatt dönt, mikor fékezzen, vagy kanyarodjon. De nem csak az autókban dolgozik AI. Segít a forgalomirányításban, az útvonal tervezésben, sőt, még a parkolóhely keresésben is. A cél biztonságosabb, hatékonyabb közlekedés. Kevesebb dugó, kevesebb baleset. A jövő városai valószínűleg már nem csak emberekre, hanem algoritmusokra is épülnek majd. És talán egyszer majd mosolyogva meséljük. Emlékszel, amikor még nekünk kellett vezetni?
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: csodálatos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: A bátorság ragályos. Ha akad egy, aki bátran kiáll, a többiek gerince is kiegyenesedik. Billy Graham a 20. század egyik legnagyobb evangelistája, jó hír megosztója. Tőle származik az idézet. Bár Istennek mindig elég volt egy ember, akin keresztül megfordította népek, nemzetek sorskerekét, remélem a mai Magyarországon többen vagyunk. Nagy Krisztusra eszmélések, ébredési hullámok voltak és vannak szerte a világon 2000 éve. A felvilágosodással, idézőjel, megölték Istent, mint személyes alkotót, idézőjel vége, izgalmasabb lett tömegek számára az ezoterikus, a rejtett tudomány, segítette az ember egójának a polírozását, fancy a keleti tan és a spirituális narcizmus, adaptálhatóbb egy univerzális energia, a bálványszobrok, mint egy szerető mennyei apuka, aki bele akar szólni az életünkbe. Lételeme a kommunikáció. Megszűnt az Isten-ember bizalmi kapcsolaton alapuló függés. Krisztus vajon veszített bizalmából? Mi kell a 21. század emberének a halmozott stressz korszakában, amikor a fiatalok jövősokban élnek? Hogyan lesz szimpatikus, elgondolkodtató egy megváltó személye a verbális és digitális világ megváltók évszázadában? Az erkölcsi nívóját először kőtáblákra, majd az emberek szívébe író Isten tényleg csak a hiszékenyeké, a betegeké, gyengéké, propagandistáké? Terhelt kérdés ez ma Magyarországon. Ez a beszélgetés azért született, hogy igényt szítson, gondolkodni, számot vetni, bölcs döntésekhez segíteni. Tarts velem, Médiazaj helyett, én Bali Mónika vagyok, vendégem lelkész teológus, menedzsment szakértő, aki hisz abban, hogy a gyülekezetnek nincs alternatívája a Földön, mert jel a társadalomban, ami bizonyítja, hogy az Úr Jézus Krisztus emberré lett, meghalt és feltámadt értünk emberekért. Keresztény alapú vezetéssel kapcsolatos tanításokat kerestem, és így akadtam a Vezetők és Vezetettek című tanításodra. Ezer Tamás, köszöntelek szeretettel.
2: Köszönöm, Monika, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek.
1: Ebből a tanításból kiindulva, illetve három kutatást és azok eredményét átnézzük nagyon röviden, és ezekre fogunk reflektálni. Jézus bizalmi indexe, ezt a címet adtam ennek az adásnak. Miért és miért nem szavazunk bizalmat neki, és mi lett ennek a következménye? Na, kezdjük ott, hogy 1994-től 2008-ig gyülekezet alapító lelkipásztorként szolgáltál Zalaegerszegen, 2006-ban csatlakoztál a Nemzetközi Barnabás csoporthoz, 2010-től vagy a Magyarországi igazgatója. Tanulmányaid: a Baptista Teológiai Akadémián végeztél lelkész teológus vagy, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem vezetőképző intézetében is diplomáztál, menedzsment szakértő lettél. 1989 óta élsz házasságban feleségeddel, Zsófival, és három gyermeketek van. Mivel foglalkozik a Barnabás csoport, a te egyik fő vonalad, és az egyik legritkábban emlegetett újszövetségi apostolról kapta a nevét ez a keresztény szervezet, hát miért pont Barnabásról?
2: Egy fontos kiegészítést tehetek, hogy két unokánk is van már azóta.
1: Hát akkor
2: azért az elég fontos.
1: Ez nagyon fontos, és a Barnabás csoport weboldalán akkor kérhetik a kiegészítést, igen, elvégezni. Gratulálok, igen. Nagypapa, ezt nem is tudtam rólad.
2: Na hát ez egy nagyon jó kérdés, és köszönöm szépen. Nagyon röviden összegezni akarnám, hogy ennek a szervezetnek mi a küldetése, akkor a névválasztás az pont ehhez kapcsolódik. Ugye Barnabás az Újszövetségben egy olyan vezető volt, akit leginkább arról ismerünk, hogy más vezetőket fölemelt, és mögéjük állva segített őket azzá válni, hogy az a potenciál, ami bennük volt, az kijöjjön. Például ilyenek, akik az ő keze körül kerültek ki, Pál apostol, aki az Újszövetségnek a kétharmadát írta majdnem, vagy ilyen például János Márk, egy fiatal keresztjén, aki nagyon bizonytalan volt kezdetileg magában, stb., de belőle lett a Márk evangélista, akinek köszönhetjük a Márk evangéliumát. Tehát ha így nézek rá, akkor Barnabás nagyon nagy hatással volt másokon keresztül, a történelemre is, meg az egyház történetére is, és hát mi szeretnénk valahogy ebbe az elhívásban benne lenni, egy ilyen ősi elhívásban, modern eszközökkel, vezetők, mellé állni, segíteni őket mindenféle módszertannal, eszközzel, lehetőséggel, ami rendelkezésre áll.
1: Ennek a szervezetnek, a missziónak a központja Egyesült Államok, Kalifornia?
2: Nem, hanem ez egy hálózat, és ahol megalakul egy ilyen szervezet bárhol a világon, autonommá válik, és gyakorlatilag ezek a szervezetek kapcsolódnak, és tényleg hálózatosan működnek, tehát nem egy ilyen nemzetközi hierarchiában kellene elgondolni.
1: Tehát nincs is fő hadiszállása ennek
2: a legerősebb, missziónak. Legnagyobb szervezet ezek közül az amerikai. Sok mindenben kapnak a többiek tőlük támogatást, mégis önállóan, autonóm módon működnek a világ több pontján. Kisebb, nagyobb csoportok, tehát ebben nagy a változatosság.
1: Amikor meghallgattam a Vezetők és Vezetettek című tanításodat, utaltál egy Ipsos közvéleménykutatásra, egy felmérésre, és ez indított el tényleg, ahogy a Felkonfban is hallhatja a kedves hallgató bennem azt, hogy meg kellene már vizsgálni, hogy itt ma Magyarországon Jézus bizalmi indexe mennyire magas, vagy épp mennyire nem. De a hallgató kedvéért azt is el kell mondani, hogy természetesen mi beszélgettünk már az interjú előtt erről a közvéleménykutatásról, sőt, több közvéleménykutatásról is. Most gyorsan nézzük meg, hogy miről is van szó. Az első, az Ipsos közvéleménykutatás, az valójában egy globális bizalmi index felmérés volt, egy éves kutatómunka áll mögötte, 22 őszétől 31 országban vizsgálódtak, a bizalmatlanságot vizsgálták, 23 októberében publikálták mindezt, és a legszomorúbb hír azért, figyelj Tamás, nekem ez sokkoló volt, hogy Magyarország a harmadik legbizalmatlanabb ország. Megelőz minket Peru, aztán jön Argentína, követ minket Lengyelország közvetlenül, és ott van Dél-Korea. Te mennyire lepődtél meg ezen az eredményen?
2: Hát nekem is meglepetés volt, szóval azért ezek többenetes számok, de olyan szempontból, amikor belegondoltam, hogy én hogy észlelem a magyar közállapotokat abból a szempontból, hogy ki hogy érzi magát a bőrében, végül is nem lepett meg utána.
1: Amire nem kaptam még magyarázatot, az az, hogy a legnagyobb bizalommal bíró élő ország, e szerint a rangsor szerint, tehát 31 országról van szó, Indonézia, őket követi Szingapur, Malajzia, illetve India. Szerinted ennek mi az oka?
2: Hát ez jó kérdés, én most mondhatnék ötleteket, de azért én ebben, ennek nem vagyok szakértője. Ebből szerintem az látszik, hogy más oka van, mint a jólét. Például, hogy mennyire kiszámítható, mennyire könnyen élhető, mennyi javakat tud fölhalmozni az ember, megszerezni és a magáénak tudni, mert azért ezek az országok nem erről híresek. Szóval, hogy itt valami más lett a háttérbe.
1: Amikor a HVG cikkezett erről a vizsgálatról, azt is megírták, hogy Magyarországon a lakosok a legbizalmatlanabbak, elsősorban a politikai szereplők, közszereplők felé, aztán jönnek a kormánytisztviselők, majd a bankárok, újságírók, papok, klérus, illetve a reklámszakma képviselőinek sem igazán hisznek, nem adnak nekik bizalmat, de globálisan is, Magyarországon is az orvosok, a tudósok, a pedagógusok, a tűzoltók, azok igen, bizalmat élveznek.
2: Hát ugye ebben az a szomorú, hogy gyakorlatilag ezt a sort nézett, hogy politikusok, kormánytisztviselők, bankárok, újságírók, lelkészek vagy papok, hogy ezek azok a társadalmi arrendszerek, amiktől leginkább függ az embereknek a jóléte, testi-lelki jóléte. És hogyha itt ennyire kicsi a bizalmi tőke, nem csoda, hogy sok olyan tényező, amit szinte vizsgálnak, hogy a pszichológiai jóléte az embereknek milyen, hogy ott elég komoly deficitek vannak. Hát ezzel nehéz szembesülni.
1: Ebben a beszélgetésben arra is vállalkozunk, hogy megbeszéljük, hogy mi múlik rajtunk keresztény vezetőkön. Kemény dió, de feltörjük. Nézzük meg gyorsan a második Ipsos felmérést, ez a Global Religion, tehát a globális vallási felmérés 2023 májusában publikálták, 26 országra terjedt ki, 20 000 emberre konkrétan. Ez alapján, a felmérés alapján 44% vallotta magát kereszténynek, na most azt nem tudjuk, hogy ez a kulturális keresztény, a hívő keresztény, a politikai keresztény, ennyire
2: milyen
1: nem
2: keresztény?
1: Volt. Milyen keresztény, és mit jelent annak az embernek a szemére az, hogy keresztény, és mit nem jelent, a mormonok és a Jehova tanúi nem voltak ebben, 7% spirituálisnak, de nem vallásosnak vallotta magát. Aztán 26 országban a megkérdezettek 26%-a azt mondta, hogy intézményi keretek között gyakorolja a hitét, vallását, és most jön a sokkolóan rossz hír, hogy Magyarországon csak 11%-nyi mondta azt, hogy én intézményi keretek között imádkozom, vagy dicsérem az Istent. Ami nekem tetszett, hogy a teljes globális vizsgálatban 76% azt mondta, hogy ő hisz abban, hogy Isten segít túllépni a kríziseken, sőt, értelmet ad az életének, de Magyarországon a megkérdezetteknek csak 46%-a. Mit mond neked ez a felmérés a magyar állapotokról?
2: Hát azt mondja nekem, hogy főleg, hogyha mellé teszük, hogy a rendszerváltáskor is óta vannak ilyen mérések, hogy ott az egyházaknak, vagy az egyházi személyeknek a bizalmi indexe nagyon magas volt. És hogy onnan csúsztunk le ide, ez azt mondhatja nekem, hogy az egyházaknak föl kellene egy kicsit ébredni, hogy miért vannak itt, és mi is a valódi céljuk. És hogy nagyon nehéz a küldetésüket igazából anélkül a bizalmi tőke nélkül megvalósítani. Tehát az emberek felé fordulni, és valamit nekik átadni abból, ami az egyháznak végső küldetése lenne, hogy az evangéliumot adja tovább, majd erről beszélünk, hogy mi is az, és hogy mi köze az embereknek ehhez. Hát a bizalom nélkül is úgy tűnik, hogy valami újra gondolni valónk van. Annak, hogy az emberek elvesztetik a bizalmukat, oka van. Én néztem ennek az elemzésnek például az evangelikus.hu-n volt egy ilyen mélyebbre menőbb analízise, és ott például az látszik, azt írták, hogy a megkérdezettek 20%-a Magyarországon válaszolta azt, hogy hisz Istenbe. És miközben mi azt mondjuk, hogy Magyarország egy keresztény ország, sőt, talán a régióban az egyik legerősebb bástyája a kereszténységnek, azért azt tudatosítani kell magunkban, hogy csak Belgium és Svédország van mögöttünk ebben a témában, tehát a többi nyugat-európai ország ebből a szempontból megelőz bennünket, akiket mi a kereszténység elhagyóinak gondolunk. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egy kicsit összevetni azzal, hogy a környezetünkben hogy is állnak a dolgok. Sőt, azt is írja itt ez az elemzés, hogy az embereknek a 15%-a mondja azt, hogy a saját identifikációnak, hogy ő önmagáról mit gondol, hogy határozza meg önmagát, annak semmi köze a hithez, és főleg nem ahhoz, amit az egyházakon keresztül kaphat. Azért ezek nagyon erős számok. És hogyha arra nézünk, hogy most is a közélet hány krízissel néz szembe, ami valahol így vagy úgy, de kapcsolódik ez a szférához, akkor azt gondolom, hogy nekünk, akik az egyházakban élünk benne, és tudjuk, hogy miért, és főleg, hogyha valamilyen vezetői felelősségünk is van bármilyen pozícióban, hát ez egy nagyon fontos üzenet, hogy megálljunk, elgondolkodjunk, hogy ez az irány így hosszú távon jó lesz-e. Tehát, hogy mi hiányzik itt?
1: És mi?
2: Hát, jó kérdés, remélem ebbe belemegyünk egy kicsit, mikor körbejárjuk a központi témát.
1: Igen. Megnézzünk gyorsan még egy felmérés, pontosabb mi lett a felmérésnek az eredménye. Minden második ember fontosnak tartaná, hogy Magyarországot a keresztény értékek mentén irányítsák az ország vezetői, viszont csak 33% gondolja úgy, hogy ez meg is valósul. Ez olvasható a Publikus Intézet Népszava számára készített reprezentatív felméréséből 2023. decemberében jött ki ez a felmérés, és természetesen a Népszava is írta a 2022-es legutóbbi népszámlálásról, ennek tanúsága szerint, hát csökkent a száma a katolikusoknak, a reformátusoknak, az evangelikusoknak, viszont nem cikkeznek a karizmatikus mozgalmakról, ahol azért az elmúlt kb. 10 évben igen jelentős mozgoló jellemző. Gondolok itt a fiatalok, a felekezetközi fiatal mozgalmakra, akár a baptista egyházból, vagy az én közösségemből, az Omegából is indulnak ki ilyen lángnyelvek, tehát ott már van valamiféle mozgolódás. Na hát, milyen konzekvenciát vonunk le? Bizalmatlan az ország, intézményi keretek között nagyon kevés ember gyakorolja a hitét, azt, amit ő hitnek vagy vallásnak hisz. Sokan azt vallják, hogy keresztény értékek mentén kellene irányítani ezt az országot, de azt nem tudjuk, hogy mit is értenek keresztény értékek alatt.
2: Igen. Én attól tartok egyébként, hogy mivel a kereszténység az, hát, bocsánat, hogy így fejezem ki, de hogy egy politikai marketing termék is lett, és bekerült a köztudatba, nagyon sokszor halljuk. Részben átment, van az embereknek egy halvány elképzelése arról, hogy ez milyen kéne, hogy legyen, de nem biztos, hogy azt ők tudják, hogy valójában mit is jelent keresztjének lenni, illetve mit jelent a keresztjén értékrend, ha már erre hivatkozunk. De van egy ilyen homályos megélésük, hogy hát minimum megbízható, minimum becsületes, minimum nem
1: lopás. És a szeretet fogalom, az azért igen, jelen van.
2: Hogy alapvetően elfogadó, hogy alapvetően az emberek javát keresi, önzetlen, tehát ilyen értékeket nyilván társítanak hozzá. És hát nem vagyok benne meg teljesen biztos, vagy meggyőződve arról, hogy amikor keresik konkrétan ezt, akkor ezt meg is találják azokban a vezetőkben, akik azt mondják, hogy ők keresztjének, mert Magyarország keresztjén, és hogy ezeket az értékeket veszik alapul.
1: A te tapasztalataid szerint Jézustól egy átlag magyar állampolgár mit vár, ha ő tényleg a megváltó és az, akinek mondja magát?
2: Hát azt gondolom, hogy az átlag magyar állampolgár Jézustól semmit nem vár, mert nem tudja helyre tenni, hogy ki is ez valójában. Tehát talán a legtöbben hallottak róla, mert karácsonykor minimum a kis Jézus előkerül, de hogy a kis Jézus az nagy Jézus is lett, és hogy igazából ki is ő valójában, az nem hiszem, hogy az emberek ezzel tisztában vannak, és ez azért is érdekes, mert ugye, hogyha használjuk ezt a kifejezést, hogy keresztjén, például, hogy ez az ország, ez egy keresztjén ország, keresztjén értékek mentén működő ország, a kereszténységet szinte utolsóként védő bástya a nyugati dekadens világban. Elfelejtjük, hogy a keresztjén szó maga mit jelent. Ugye a latin vagy a görög közvetítéssel most keresztjén vagy keresztény, mindegy, mindegyik arról szól, hogy krisztusi. Tehát olyan emberek csoportját jelöli, akiknek Jézus Krisztus az életükben valamilyen meghatározó szereppel bír, őt követik, ő van hatással az életükre, tehát ez egy személyes történet az életükben. Na most sokaknak a kereszténység az egy ilyen kulturális, hát maguk se tudják megfogalmazni, micsoda, de hogy egy ilyen kulturális massza, a történelemnek fontos része volt, és vannak olyan értékek, amiket fontosnak érzünk, de hogy Krisztus ebbe, kicsoda, micsoda. Mi dolgom lenne nekem vele, miért lenne értelme megfontolni azt, hogy miért hivatkoznak erre bizonyos emberek, és hogy mit éltek át, mit tapasztaltak, meg hogyan hat az életükre, ehhez nekem mi közöm van esetleg. Szóval, hogy ehhez kellene az a bizalmi tőke, amiről az eddig beszéltél, hogy ugye Jézust elvileg az egyházak képviselik, és nagyon tetszett nekem ez a kifejezés, amit használtál, hogy Jézusnak a bizalmi indexe. Szóval, hogy Jézusnak a bizalmi indexe az nem Jézusnak a bizalmi indexe ma, hanem az őt valamilyen formában képviselő közösségeknek a bizalmi indexe. Ilyen szempontból ez sajnos hát kívánnivalót hagy maga után. Tehát, hogy az embereket ez nem mozgatja meg. Problémáikra választ, nem itt keresik, nem ide fordulnak, amikor úgy érzik, hogy akár lelki vagy spirituális szempontból segítségre van szükségük. Hát te az elején pont ezzel kezdted, hogy más irányból remélik az ilyen típusú válaszokat.
1: A kereszténység minőségi szerinted, vagy mennyiségi kérdés?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. A gyors válaszom az lenne, hogy egyik se. De ugye itt akkor mindjárt bejön az, hogy oké, de mit értünk a minőség és a mennyiség kérdésén. De azért mondom, hogy egyik sem, mert hogy amit az előbb mondtam, hogy a szó jelenlét alapjelentése az az, hogy krisztusi, tehát hogy valakihez való kapcsolódást jelent. Szóval szerintem a megközelítése ennek, ha azt mondjuk, hogy mennyiségű, akkor valószínűleg úgy lehetne lefordítani, hogy ki hányszor jár templomba például, és akkor az egy mennyiség, hogy ő hetente egyszer minimum ott van, vagy ha kétszer, akkor már nagyon szuper, főleg ha heti, éves, meg mit tudom, milyen gyakoriságot számolunk. De az a helyzet, hogy lehet templomba járni úgy, hogy az embernek a kereszténységhez amúgy egyébként nem sok köze van. Mm. Tehát a mennyiség nem valószínű, hogy ezt meghatározza. Ott a minőség, hogy ki mennyire vallásos, és ugye annak az egyik szélső értéke, amit az átlag ember úgy érzékel, hogy valaki fanatikus szinte már annyira meghatározza az életét, az, hogy ő keresztjén. De hogy alapvetően nem ezekről van szó. Tehát a hitnek az alapja az az, hogy az ember válaszol valakinek, belekerül egy olyan személyes kapcsolatba, ami azért egyszerre egy ilyen nagyon szép misztérium is, de hogy nem lehet nagyon egy definícióba zárni, vagy egy képlettel leírni. És ez a kapcsolódás, ez a Jézushoz való kapcsolódás formája az életét, és hát igazából ez lenne a kereszténység, és hogyha az egy vezető, akkor ez a kapcsolat meghatározza a vezetést, hogy ez egy édesanya, vagy egy édesapa, vagy bármilyen területen éppen keresztényként megjelenik, akkor ez a kapcsolat az hatással van rá, és így mások is szembesülnek azzal, hogy hát ez nem csak egy világkép, egy eszme, hogy másképp gondolkodunk a világról, hanem hogy hoppá, itt egy személy van hatással másokra, és az ő jelenléte az formálja azt a közeget, ahol ezek az emberek megjelennek, akik Jézushoz kapcsolódnak. Szóval mennyiségi, minőségi kérdés is bizonyos szempontból nyilván, de alapvetően ez egy kapcsolati kérdés.
1: Minden második ember fontosnak tartaná, hogy Magyarországot a keresztény értékek mentén irányítsák az ország vezetői, ahogy ezt korábban olvastam a Publikus Intézet felmérésének, ez lett az egyik eredménye. Helyzetbe hozlak. A krisztusi vezetésnek milyen ismérvei vannak? Mit látunk a Bibliából, és mik a te tapasztalataid?
2: Hát, ha röviden akarom összegezni, akkor a kereszténység hozzáadott értéke a hatalomgyakorlás kérdéséhez, meg a vezetés kérdéséhez, az a szolgálat. Vezetés témája. A legerőteljesebben két történetben jelenik ez meg az evangéliumokban. Egyszer, mikor Jakab és János és az édesanyjuk próbálják Jézustól ugye elkérni, lobbiznak a jobb és a bal oldali helyért, tehát a legjobb pozíciók kér majd az új kormányba, azt hitték, hogy rendszerváltás
1: lesz.
2: Azt hitték, hogy rendszerváltás lesz, és akkor Jézus mondja azt, hogy figyeljetek, ahol ti fölnőttetek, szocializálódtatok, ahol a mintákat merítitek, ott azt láttátok, hogy a hatalmasok uralkodnak másokon, és elnyomják őket, de közöttetek ne így legyen. Tehát, hogyha egy keresztényből vezető lesz bármilyen kontextusban, azt mondja Jézus, hogy aki első akar lenni, az vállalja azt, hogy szolga lesz, hogy szolgálja a közösséget. És ez annyira erős öröksége egyébként a kereszténységnek, hogy egy kultúrát formált, meg gondolj bele abban, hogy maga a szókincsünk is hogyan változott ebben, hogy hívjuk a legkomolyabb vezetőket egy országban?
1: Miniszter.
2: Mit jelent a szolga?
1: Szolga.
2: Igen. A miniszterelnök kicsoda, hát a szolgáknak a szolgája. És nyilván egy közösség jóléte az ezen múlik, hogy valaki önmagát hogyan határozza meg, hogy ki vagyok én itt, mi az én dolgom. Ha ez egy pozíció arra, hogy én elérjem a saját ambícióimat és a saját céljaimat, akkor ki fogom használni a közösséget. Ha én ezt úgy határozom meg, hogy én azért vagyok, hogy a többiek jóléte mindenféle szempontból, tehát a közösségi erőforrások fölött diszponálok, rendszereket formálok, vagy építek, vagy tönkreteszek. De ha azt látom, hogy ezzel szolgálom kéne a többieket, na az megint egy másfajta társadalmat fog eredményezni. És szerintem ez a legfontosabb. Eztán csomó mindent mondhatnánk, mert ugye ennek nagyon nagy irodalma is van, hogy akkor keresztényként hogy kéne vezetni, de hogy ez a szolgáló vezetés szerintem a középpontja ennek.
1: Nem tudom kikerülni a kérdést. Tudom, a definíció az behatárol, definító, de neked mit jelent a politikai kereszténység? Nem is tudom, szerintem ez egy oximoron egyébként.
2: Egyetértek. Hát mondhatnám, hogy semmit.
1: Oké.
2: Ez az egyik.
1: Rúgjuk tovább a labdát.
2: Igen. A másik, hogy azért minden politikai hatalomnak szüksége van valamilyen ideológia támaszra. Tehát valahogy igazolnia kell önmagát, hogy ő miért csinálhatja azt, amit csinál, miért vállalkozhat arra, milyen szerepet ő betölt, miért legitim, hogy ő van ott. És hát ehhez különböző ideológiai támaszokat kerestek a történelem során, a kereszténység ilyen szempontból szintén felhasználható, úgy vélik. És hát gyakorlatilag így egy marketing, politikai marketing termék lett, de ami egy picit ilyen ideológiai támaszt ad látszólag.
1: És hogyha a kormány tisztviselők, miniszterek, államtitkárok, kormányhivatalnokok között nagy számban vannak élő hitű keresztények, akik tényleg imádkoznak, közösségbe járnak, adakoznak, az attitűdük is krisztusi, akkor sem valid ez a kifejezés, hogy politikai kereszténység? Vagy ez nem validálja?
2: Szerintem nem, mert gyakorlatilag én azért azt gondolom, hogy ez egy olyan jellegű hivatás politikusnak lenni, amit ma nagyon lenéznek, tehát ez démonizálva van szinte sok ember fejébe, hogy aki politikusna, arról mindent lehet gondolni. De hogy azért ez egy nagyon fontos hivatás, hogyha közszolgálatként fogjuk fel.
1: Hát főleg, amit a Biblia mond erről, hogy vessük alá magunkat a tekintélynek.
2: Na, azzal kapcsolatban még beszéltünk dolgokat, okay. Mert annak feltétele is vannak a Bibliában, hogy jó, minek és jó. Hogyan vetjük alá magunkat. De a lényeg, hogyha ezek az emberek tényleg azt elintézi a szívükben a kereszténység, hogy ők szolgák akarnak lenni, szolgálni akarják a közösséget, nem kihasználni, nem az erőforrásain élősködni, a saját ambícióikat megvalósítani, a hatalmi vágyuktól, a pénzügyi, tehát mindenféle ilyen egyéb. Mert ugye azért a vezetők kiváltságos helyzetben vannak. Akkor ez a fajta mentalitás, ez az egyik összetevője, ami egy ilyen keresztjén hát vezetőt elvileg alkalmassá tehet, de azért van egy másik is, a hozzáértés. Ugye én nagyon szeretem, nem tudom, olvastad a balban a Kellermannak bármelyik könyvét vezetésről.
1: Nem.
2: Ő egy hölgy, és hihetetlen jó munkát csinál, ő a rossz vezetést kutatja. És azt mondja, hogy képzeljünk el egy olyan orvostudományi egyetemet, ahol csak az egészséget definiálnák állandóan, és a betegséget nem vennék észre, és nem gondolkodnák el rajta, hogy miért jön létre, hogy lehet gyógyítani, mit lehet vele kezdeni. És azt mondta, hogy a vezetéstudomány sokáig igazából mindig azt nézte, hogy ki miért sikeres, miért jó, és próbálta levenni a tanulságait, és megfogalmazni azt, hogy hogyan lehet akkor sikeresen és jól vezetni, és még több, a jó vezetőkhöz képest még több rossz vezető volt, és abból is lehetne tanulni. Na mindegy, ő azt mondja összefoglalva, hogy három oka van a rossz vezetésnek, az egyik az a jellem, a jellemtelenség, a másik a hozzá nem értés, a harmadik meg a kettő együtt. Na most ebből a szempontból mondom azt, hogy ha amit te soroltál, Monika, az előbb, hogy mondjuk milyen emberek alkotnak egy társadalmi vezető réteget, és ez elmondható róluk, akkor feltételezhetjük, hogy talán a jellemük akkor jó. Bár nem mindig ezt látjuk, egyébként keresztények között is vannak elég jellemtelen emberek is sajnos, és nem keresztények között is vannak nagyon jellemes emberek.
1: Szinte krisztusi jellemű emberek, igen, a világban. Igen.
2: De még oda kéne tenni a hozzáértést is, tehát, hogy ha egy közösségnek a szervezetfejlesztési alapelvévé például a lojalitás válik, hogy a vezető azokat választja maga köré, akikben minden körülmények között megbízhat, akik mindent megcsinálnak, amit ő gondol, akik szakmai kérdéseket nem tesznek föl, etikai megfontolásokat nem tesznek szóvá, tehát gyakorlatilag ilyen megvalósítók, akkor ez egy kontraproduktív szervezet lesz, vagy akár társadalom is. Tehát, hogy nagyon sok múlik azért azon, hogy hozzáértő emberekkel is vesszük-e körbe magunkat, mint vezetők.
1: De ez az egyházra is vonatkozik, a
2: abszolút.
1: Politikai rendszerekre,
2: hát
1: gazdasági szereplők, vállalat, minden.
2: Ez így van. És bárhol, még az egyházakban is fenyeget az, hogy egy vezetőnek sokkal kényelmesebb egy ilyen engedelmes, simulékony, lojális, nem problémás, akinek véleménye
1: csak
2: is van.
1: Csak ne konfrontálódjon.
2: Igen. Tehát olyan emberek együttműködni. De azért az igazán nagy vezetőkre pont az volt a jellemző, hogy nem féltek a fajsúlyos emberektől, nem féltek a tehetségesektől, tudták őket vezetni hitelesen, és hát ez azért egy szervezetnek, egy közösségnek, legyen az egy egyház, egy munkahely, de legyen akár az egész társadalom, azért hosszú távon a javára válik.
1: Hosszú távon, ez itt a kulcs. Behoztam a stúdióba magammal két nagyon nagy, vagyis fajsúlyos könyvet. Nehéz is, vastag is, és tényleg fajsúlyos. Az egyik Francis Fukuyama Bizalom című könyve, a másik Tomka János Bőgel György Vezetés egykor és most, a Biblia és a menedzsment nagyon izgalmas, az utóbbi természetesen krisztusi vezetésről, bibliai idézetekkel és napjainkból is felhoznak a szerzők nagyon izgalmas, megfontolandó eseteket, esettanulmányokat, de most fogom a másikat a kezembe, Francis Fukuyama könyvét, egy kedves ismerősöm javaslatára kezdtem el most olvasni. Fukuyama ugye az amerikai társadalom kutató, a Bizalom című könyvét 96-ban írta, a társadalmi erények és a jólét megteremtése, ez az alcíma a könyvnek. Az a tételmondata, hogy az emberi társadalmak rendeltetésszerű működésének az alapja a bizalom. Hát már kb. Fél órája erről beszélünk. Fukuyama ezt ráadásul társadalmi tőkének fogadja el, és pár évvel ezelőtt, valamikor a pandémia idején jelent meg egy cikk, amiben azt írja, hogy a bizalom a legfontosabb adottság, amely meghatározza egy társadalom sorsát. Na, én képzeld el, hogy azért 20 és fél éve járok az Úrral, ismerem a Bibliát, de hogy engem ez hogy megütött, nem hiszem, hogy Fukuyama a Jézus követő, de hogy nagyon komoly bibliai gondolatai vannak ebben a könyvben is. Adottság a bizalom.
2: Hát nagyon érdekes, amit mond, én maximálisan egyetértek több gondolattal is, amit most idéztél tőle. Például azt is, hogy ez egy közösségi tőke. Tehát legyen az a gyülekezet, egy egyház, legyen az egy munkahely, vagy legyen az a nemzet, tehát az országunk. Tehát ez egy nagyon fontos tőke. De bizonyos szempontból adottság is, mert ugye a bizalom és a hit, hát ez szinonimák, néha ugyanazt a szót fordítjuk héberről, görögről, magyarra bizalomnak vagy hitnek. Szóval ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, de hogy sokan állnak ehhez úgy hozzá, például nem hívő barátokkal beszélgetünk, hogy Tamás, jó neked, te tudsz hinni, mint hogyha nekem lenne adottságom, neki nem
1: igen,
2: lenne.
1: Igen, igen, én is ugyanezt kapom. És de hogy... szeretnék úgy hinni, mint te. Hát, igen, just igen. Do it.
2: De hogyha a hitre és a bizalomra így gondolunk, amit a Fukuyama mondott, én azt gondolom, hogy egyébként, hogy ugye én abban hiszek, hogy az embert Isten alkotta, és fölkészítette arra, hogy hozzánk kapcsolódjon, és hogy az ő általa kapott elhívását az ember betöltse. És hát ebben a bizalom és a hit kulcskérdés, és hogy ezen az alapon minden ember, aki Isten képére lett teremtve, képes erre, és egyébként, hogyha most lejövünk erről, és a profán kontextusra az általánosra ránézünk, akkor tényleg ezt látjuk, hogy enélkül nem működne a társadalom. Most gondold el, hogy állsz a busz megállóba, odaér a 40-es busz, és nem hiszed el, hogy az Budaörsre megy, hanem követelnéd, hogy már pedig bizonyítsák be, most neked itt helyben még nem indult el, mert csak akkor szállsz föl, mi lenne? Vagy elmész a boltba vásárolni egy liter tejet, és benne van egy fehér löty, de nem tudod, hogy mik az összetevők van benne, cián, hipó, bármi, tehát hogy honnan tudod? Akkor most addig nem iszod meg, amíg nem viszik el az élelmiszerbiztonsági intézetbe bevizsgálni, és neked minden egyes üveget vagy flakont ellenőriztetni kell. Tehát ha nem bízunk a rendszerben, nem bízunk a rendszer intézményeiben, nem bízunk azokba a szereplőkbe, akik létrehozzák azt a közösséget, amit társadalomnak hívunk, ami egy nagyon szerteágazó rendszer, akkor ez a rendszer ez le fog állni. De egyszer képtelen működni. Tehát a hitet, a bizalmat, azt igazából minden ember gyakorolja napjában, meg se tudja számolni, hogy hányszor. Most például, ahogy beszélgetünk, ülünk egy széken, hát ez egy olyan pozíció, amit te nem tudsz fönntartani egy szék nélkül, ha nem bízol a tervezőjében, a megalkotójában, meg magában a tájban, ami rajta ülsz, akkor nem ülsz rá. Szóval gyakorlatilag nem működik semmilyen nélkül. Tehát a Fukuyamának teljesen igaza van szerintem.
1: És még nem is beszéltünk arról, amiről a Bibliában olvasunk, hogy Isten ígéreteket ad az embernek, és azt gondolhatná mondjuk egy világi ember, hogy akkor sokkal könnyebb nekünk hinni, hiszen kaptunk ígéretet, és ha eleve hiszünk, és még ígéret is van, hát akkor mennyivel egyszerűbb az élet. És sokkal könnyebb, szerintük, szerintem viszont sokkal nehezebb. Erről mit gondolsz?
2: Szerintem mind a kettő igaz egyszerre, kicsit függ az élethelyzetektől, a tapasztalatainkról. De én azon gondolkodtam egyébként, hogy ennek a megértése, hogy mit is jelent ez a bizalomhit, ez egy ilyen kevésbé definitíven lehet jól megfogni, inkább egyfajta ilyen rendszer szemléletet, hogyha megnézzük, hogy miről szól, akkor van valaki, aki bizalmat ad, van valaki, aki bizalmat kap. Ez lehet egy személyes, egy tárgy is, például a szék, amelyünk megkapja a bizalmat, de ide behelyettesíthetjük a feleségünket, a főnökünket, a kormányt, a barátunkat, a szomszédunkat, tehát bárkit, tehát kapja Istent. Valaki a bizalmat, igen, Istent. És van a bizalom kettőnk között, ami, hát az, ami egy attitűd, egy áramlik valami közöttünk, viszonyulunk valahogy
1: egy
2: a másikhoz. Ez a bizalom.
1: Okay.
2: De még van valami, tehát van a bizalomnak egy oka. Tehát, hogy mivel kapcsolatban adjuk a bizalmat annak a másiknak. És hogyha most maradunk egy kicsit a hétköznapoknál, én bízok a feleségemben, szeretjük egymást, az élet nagy kérdéseiben ez a bizalom ott van közöttünk, de ha az a kérdés, hogy egy műtétre van szükségem, ki operál meg, akkor bármennyire bízok a feleségembe, ebben az összefüggésben, tehát a bizalom oka, hogy ki az, aki képes

0: hogy föltejük a kérdést, hogy van-e valaki, akinek köszönhetjük a létezésünket, van-e valaki, aki vár bennünket, tehát akihez majd meg fogunk érkezni egyszer, és hogy ő mondjuk, hogy akar jelen lenni addig is az életünkben, amíg itt vagyunk. És szerintem ezek a nagy kérdések, és ilyen szempontból a hit az egy bizalom, tehát mert a hitnek lehet több szintje, például hinni abban, hogy valami létezik. Tehát ez egy szint, hogy valaki hisz abban, hogy van Isten, vagy nincs, nem hisz abban, hogy van Isten. Mondjuk erre mondja például Jakab apostol, hogy te hiszed, hogy van Isten, tök jó, nagyon klassz, utól érted a sátánt, mert ő is hisz, és fél. De lehet hinni Istenbe úgy is, hogy azt mondom, hogy mi is az, amivel kapcsolatban meg kellene bíznom benne. És akkor ugye itt megkerülhetetlen például az, hogy mit gondolok én a valóságról, mit gondolok arról, hogy honnan tudom, amit tudok, tehát hogy számomra mi a valóság, az, amit látok, vagy amit mondjuk használok egy-két műszert, hogy kitoljam annak a spektrumát, ameddig ellátok, és csak az létezik, vagy azért az a mindenség, ami körülvesz bennünket, azért nálunk nagyobb, és elfogadom el, hogy esetleg kinyilatkoztatás alapú ismeret is lehet, hogy a világ nem véletlen van, és valaki, akinek köszönhetjük a létezésünket, sok mindent próbál számunkra átadni, ami nekünk fontos. És itt jön be az, hogy a Szentírás is például ennek az egésznek a forrása lehet ennek a tudásnak. És tudod, amikor arról van szó, hogy a hit az micsoda is, akkor a kereszténység erre azt mondja, hogy a hitnek a tárgya az evangélium, mert mi különböztet meg egy keresztjént más vallásoktól? Tehát hisz a buddhista, hisz a bárki, tehát most sorolhatnánk, valamilyen módon hisz. Mi a különbség? Hogy mi hiszünk abban, hogy van egy nagy történet. Tehát, hogy mi ez az evangélium? Hogy van egy nagy történet, vagy mondhatnám úgy is, hogy van egy nagy metanarratíva, vagy hogy van egy olyan világmagyarázat, Én nagy történetnek szeretem hívni, amiben, ha elhelyezem az én személyes történetemet, akkor értelmet nyer, és megtalálom a legfontosabb iránymutatásokat azzal kapcsolatban, hogy mit kezdjek az életemmel. És ez az evangélium. Ez a nagy metanarratíva, ez a nagy történet, ez az evangélium. De ha fölteszem kérdést, hogy na és mi az az evangélium, akkor ugye agyalhatok rajta sokféleképpen, de ha odafordulok a Szentíráshoz, akkor azt látjuk, hogy az evangélium az egy történet. Négy történetmesélő is elmesélte ezt. Ugye a Máté, Márk, Lukács, János, mindegyik. Na de akkor milyenek a történetnek a lényege? És akkor meg azt látom, hogy ez a történet, ennek van főszereplője. Ez nem én vagyok, én egy fontos szereplő vagyok ebben a nagy történetben, de nem én vagyok a főszereplő. Mindegyik történetmesélő Jézusról mesél. De János milyen különleges, hogy ő a sztorit hol kezdi? A többiek azok a fogantatásnál, a születésnél kezdik el a történetet mesélni. János meg azt mondja, hogy kezdetben már volt az ige. Az ige Isten volt, és Isten volt az ige. És ő Istennél volt. Tehát Jézusról beszél, és azt mondja, hogy mielőtt bármi lett volna, ő már létezett. A történet vele indul. És minden, ami lett, általa lett, úgy folytatja János. Tehát gyakorlatilag a nagy történet a kezdetben, azt mondja ezzel a Szentírás, hogy mielőtt bármi lett volna, amit mi ismerünk, már létezett Isten, és az ő álma, az ő vágya jelenik meg ebben a világban, és jelenünk meg mi is ezért. És hát ebben a történetben ott van ez a valaki, akit mi Jézusként ismerünk, de a Biblia azt mondja, hogy a földre születése előtt már létezett, értünk jött ide, de mi az, hogy értünk jött ide? És hát akkor a történet folytatódik el, mondja, hogy miért van szükségünk Jézusra, tehát a kereszténység éppen ezért igazából azt jelenti, hogy valaki ebben a történetben fölfedezi az életének a nagy kontextusát az evangéliumban, megérti, hogy az én történetem hogy nyer értelmet. Ebben felfedezi azt is, hogy mi az, amit elvesztettem, tehát hogy mi az, amit a vágyaimon keresztül keresek állandóan, amikor a szükségleteim után loholok, akkor valójában mik is a valódi szükségleteim, mi az, ami elég, mi az, ami nem. Szóval sok-sok kérdésre választ megkapjuk, és hát ez mind Jézushoz visz vissza bennünket, és hát annyit mond a Biblia, hogy nagy szükségünk volt valamire, amit Isten Jézusban tett értünk, mert elszakadtunk tőle, és hát ennek az elmesélése ez az evangélium, és akkor ezzel kapcsolatban az ember vagy hitte reagál, vagy azt mondja, hogy nekem ez a nagy történet nem kell, de a legtöbben nem is ismerik ezt a sztorit. Tehát, hogy ezt mondhatná, ezt mesélhetné el az egyház. Tehát a nagy történet mesélő most a földön az egyház kéne, hogy legyen.
1: Hát ez az. Azt mondja az Úr, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem

0: marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János apostol, a sokat emlegetett, a nagy kedvencem, ő ír erről, 15. fejezet, 5. vers. Isten a kezdeményező. Mi reagálunk, ahogy mondtad az elmúlt pár percben is. Rajtunk, a szabad akaratunkon áll, vagy bukik, hogyan reagálunk. Tamás, ha röviden össze kéne foglalni, hogy mi múlik rajtunk keresztény vezetőkön, hogy egy társadalom jól reagáljon Isten kezdeményezésére, na akkor mit mondasz? Most megelőzlek, én azt mondanám, hogy először bennünk kell, hogy bízzanak.
1: Hát pont azt akartam mondani, hogy gyakorlatilag, hogyha a hitelességért nem tudunk megdolgozni, tehát a bizalmat nem tudjuk felkelteni, ha azt látják, hogy mi mesélünk egy történetet, de ránk nem érvényes, akkor azzal nem tudunk segíteni. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor bemegyek egy orvoshoz, és azt látom, hogy tőle szeretnék segítséget kapni, de ráadásul ő ugyanezzel küzd még jobban, mint én.
0: Jaj.
1: Ugye akkor ez így nehezen fog menni a
0: nincs
1: bizalom.
0: Hitel.
1: Igen, igen. Tehát, hogy nem. Lehet, hiteleség. Hogy amit mondanak van alapja, de hogy igazából aki mondja, amiatt nem tudom átvenni azt, amit el kellene fogadnom. És szerintem az egyházak azért ezzel kellene, hogy kezdjék valahogy, hogy újraépítsék Istennek a kegyelméből a hitelességüket. Ehhez viszont egyébként sok mindenre szükség van. Például arra, hogy ne hallgassunk olyan helyzetekbe, amikor esetleg számon kérnek rajtunk valamit, hanem álljunk bele, mondjuk el, hogyha kell, akkor ne talántán tartsunk bűnbánatot. Tehát azért az egy nagyon ellentmondásos helyzet, hogy a világ számára hirdett az egyház a bűnbánatot, de nem tudja bemutatni, hogy milyen. Tehát, hogy először nekünk kéne talán prezentálni, hogy ez hogy néz ki. Szóval, na, amit mondtál, arra van szükség kiinduló pontként, és akkor utána sok minden más. Szóval bizalom építésen kéne kezdeni.
0: Jézus bizalmi indexéről beszélgetünk a Média Zaj helyett tükörben a valóság legfrissebb epizódjában. Nagyon sokszor olvasunk fogyasztói bizalmi indexről. Ugye ez egy önbevallási módszer, szokásokat vizsgálnak, és ebből prognózisokat állítanak fel. Na de hát a krisztusi test, az eklézsia az nem csak fogyasztásra hivatott, hanem magvetésre és tanítványozásra is. Hogyan tud ez működni, a magvetés, a tanítványozás, ha már recsegnek az alapjaink itthon? Ha recsegnek.
1: Azon gondolkodom folyamatosan, hogy hogy tudnánk kifordulni ebből a spirálból, amiről beszélgetünk, mert hogy azért ez egy nagyon komoly dolog, hogy van egy nagy kontextus.
0: Igen.
1: De ahogy te mondtad, ahogy te is azért azt tapasztalod a te gyülekezeti hátteredben, hogy azért van mozgás.
0: Így van.
1: Tehát, hogy azért ez azt üzeni, hogy mégis lehet a nagy kontextuson belül is egyénileg vagy közösségileg hitelesnek lenni. Szóval nem szabadna föladnunk bármit is azért, mert azt látjuk, hogy a nagy összefüggésekben azért recseg ropog, ahogy te mondtad, vagy hogy feszültségek vannak a hitelességgel. Azért mégis egy keresztény, hogyha tényleg valóban az a szó valódi értelmében, azt az ő mikrokörnyezete azért leveszi. Tehát, hogy látja, hogy ő milyen, ő hogy viszonyul dolgokhoz. Látja azt, hogy nem tökéletes, de hogy be tudja ezt látni. Tehát, hogy például az, amiről ezelőtt beszéltünk, hogy nem akarjuk eladni magunkat, nem tudom, jobbnak, mert nem erről szól a kereszténység, hogy jobbak lennénk másoknál, hanem hogy kapcsolódunk valakihez, és ő persze ő hatással van ránk, és formál bennünket. És mondjuk, amit említettél többször, hogy a szeretet meg tud jelenni, az elfogadás meg tud jelenni, az együttérzés meg tud jelenni, a közösségi érdekek mentén való gondolkodás, nem csak az egyéni hasznoknak a kergetése meg tud jelenni. Szóval, hogy ezek hatni fognak. Tehát, hogy érdemes szerintem azért gyülekezeteknek dolgozni azért, de egyénileg az egyes keresztényeknek a hétköznapokra lefordítani, hogy neki mit jelent az, hogy Jézust követi, és ennek lesz olyan ereje, hogy emberek, nem mindenki, de hogy lesz olyan, hogy emberek elgondolkodnak ezen, hogy mi ez, és hogy az ő életüknek mi köze van ugyanehhez.
0: De akkor is jöhet egy újabb negatív csavar, megélheti negatívként, akár egy frissen megtért, vagy egy baba keresztény. Azt mondja, hogy a Krisztus függőség az nem igazán szimpatikus, mert hogy függőség holott, ebben az Isten alakú űrben, ami bennünk van, nagyon sok minden más is jelen van a keresztény ember életében is, hiszen olyan sok mindennel próbáljuk ezt a Jézus alakú űrt mindenféle függőségekkel kipótolni. A kérdésem az, hogy szerinted feladatunk vonzóvá tenni, vagy direktben védeni a kereszténységet?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. De reflektálhatok kicsit erre a függésre, amit mondtam.
0: Persze, hogy
1: ne? Ez egy nagyon izgalmas gondolat volt. Szóval azt gondolom, hogy a függőség, ugye egy keresztjén tényleg bizonyos értelemben Istentől, Krisztustól függővé teszi magát. De hogy maga ez a gondolatkör azért ez egy ambivalens dolog, mert tényleg így van, ahogy mondtad, hogy egy felnőtt emberre pont az jellemző, hogy autonóm. Tehát, hogy önálló tud lenni, és saját magára gondot tud viselni, felelősséget tud válni, tehát autonóm. De ha belegondolunk abba, hogy vannak olyan szituációk, amikor mi magunk is fontosnak tartjuk a függőséget, például, hogy egy kisgyereknek legyen egy olyan kontextus, ahol fölnőhet, ahol ő függ például a szüleitől, vagy a tágabb családjától, és azok odafigyelnek rá, teljesen normálisnak tartjuk a függőséget, vagy felnőtt ember vagyok, autonóm, de a hobbim a hegymászás. Na most hozzá vagyok kötve a barátomhoz, akivel együtt másszuk azt a hegyet. Na most akkor ez egy rossz függőség, vagy ez egy életmentő függőség lehet bizonyos helyzetekben. Szóval hogy nagyon nem mindegy, hogy ez miről szól a függőség. És ami szerintem, ha valaki megérti a hitnek a lényegét és a kereszténység lényegét, belátja azt, hogy ez egy olyan típusú függőség, mint az előbb mondtam, hogy én valakitől függök, aki a barátom, akitől nem félek, aki értem áldozatokat vállalt, és segít abban, hogy az legyek, akinél lennem kell. Tehát egy teljesen más dolog, mint hogy valakitől függök, aki aztán fölhasznál, kihasznál, uralkodik rajtam, stb.
0: És ez azért egy masszívan egzisztenciális védelem.
1: Hát abszolút, igen. Na és akkor visszakanyarodva erre, amit mondtál, ez a hitvédelem kérdése?
0: Igen, és vonzóvá kell tennünk, védenünk kell. Kereszténység bástyája Magyarország, és azért ennek van alapja.
1: Bizonyos értelemben van helye a hitvédelemnek szerintem. Fontos, például nagyon sok mintát és példát látunk az Új Szövetségben arra, hogy pára főleg jellemző volt, hogy vitába is szem hitkérdésekről. Hát, csak hogy ezt nagyon, hogy hogyan tesszük, az nagyon nem mindegy. Tehát, hogy egy vitát például meg akarok nyerni, akár úgy, hogy az ellenfelemet megalázom, tehát őt magát, vagy esélyt adok arra, a vita az arra is jó, hogy megértsük egymást jobban, az álláspontunkat. Szóval esélyt adok arra, hogy a másik megértsen valami olyat, amiről lehet, hogy prekoncepciója van, de nincs világos látása, hogy miről is van szó, és a szabadságára ügyelek, hogy meg is tartsam, tehát nem kényszeríteni akarom, nem akarom manipulálni, semmit nem akarok, azt akarom, hogy megértse, de ugye ez az is kell, hogy én is nyitott legyek, hogy megértsem őt, de hogy ezért küzdök egy vita során, hogyha ezt most nem egy negatív kifejezésnek fogjuk föl, tehát a hitvédelem során, és a végén tiszteletbe tartom azt a szabad akaratot, amit Istentől kapott, és tisztán vagyok vele, hogy igazából a hit szabadság nélkül nincs, tehát hogy ez egy alapfeltétel. Tehát neki szabadon, önként, a saját elhatározásából kell döntenie arról, hogy ő mit kezd. Hát a hit középpontjával, Jézussal, és azzal, amit Jézus értetett, és aki ő, akkor ennek lehet értelme, lehet alapja. De amikor azért a mostani társadalmi párbeszédben, hogy bejön ez, hogy mi hogy védjük a kereszténységet, meg hogy nem, és bizonyos csoportokhoz hogyan viszonyulunk emiatt, és démonizáljuk őket, sőt, ellenségképet építünk köréjük, akkor ez nem az, amiről a Biblia beszél, és ez igazán nem segít senkinek. Ez a gyűlöletet fogja fölkorbácsolni egyik oldalon, másik oldalon meg a félelmet valakitől, és amikor ez a kettő együtt van, az hihetetlen káros, és nagyon nagy történelmi, meg személyes katasztrofákhoz vezetett. Szóval a hitvédelem az valaki ért, és nem valaki ellen kellene, hogy történjen. Szóval nagyon nem mindegy, hogy hogyan műveli, aki műveli.
0: Amikor beléptél a stúdióba, megosztottam veled, hogy pár nappal ezelőtt a HVG-n megjelent egy nagyon izgalmas cikk, aminek én csak az első pár gondolatát olvastam el, mert valójában nem a cím vonzott, hanem amit rögtön megláttam. Egyébként a gyónási titokról szólt, hanem az, ami kiszúrta a szememet. A 60-as évek végén, amikor megszületett a láthatatlan vallás kifejezés, kevesen vonták kétségbe, hogy a nyugati társadalmakban eltűnésre vannak ítélve a vallási intézmények és struktúrák. A teológusok kétségeiről is írtak a kollégák. A technikai eszközökkel felvértezett ember miért akarna hinni a csodákban, ha már van űrutazás, itt most természetesen 60-as évek, szexuális forradalom, hidegháború, szóval ha van űrutazás meg csillagháború, akkor minek az Isten? És az első reakciód itt most a hallgató kedvéért elmondom az volt, hogy de Mónika, ez az összelegúzott világkép. Egy percbe fejtsd ki, hogy mit jelent ez számodra.
1: Akkor visszakanyarodnék a nagy történet történethez. Szóval, hogy a nagy történetben ez a kultúra már nem hisz, és oka van ennek, mert a nagy történet képviselőiben nem bízik. És ugye a posztmodern az eszköztárakat fejlesztett arra, hogy lebontsa ezt, és darabjaira szedje, és ezekből a darabokból legozzák össze az emberek a saját világképüket, a saját metanarratívájukat, próbálják ezt a nagy történetet megteremteni. De igazából tudunk repülni az űrbe, oké, és... Tehát, hogy az űr az honnan van? Tehát a nagy végső kérdéseket igazából nem lehet a technológiával megválaszolni, bármennyire is gondoljuk, hogy ott nagyon sok minden, a mesterséges intelligenciától elkezdve mindenféle vár bennünket, de a létezés nagy kérdéseit ezek nem fogják megválaszolni. Tehát ezek az emberi képességek kiterjesztése arról szól, hogy tudunk utazni eleinte gyalogolva, utána lóháton, utána autóval, most már űrhajóval.
0: És de... mondjuk a mesterséges intelligencia el tudta volna készíteni ezt az egyórás beszélgetést.
1: Hát akár igen. Na de attól még az egyes húsvérember valódi sorsa az miről szól? Tehát hogy most, hogy tudok utazni, egy vágyunk rá, hogy a fénysebességet tudjunk utazni. Oké, de hova? Mi lesz velünk? Tehát utazunk, de az életünk az honnan hova tart? Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem ezt a technológia nem igazán fogja áthidalni. És én azt el tudom fogadni, a történelemben ilyen volt sokszor, hogy bizonyos egyházi közösségek megszűntek, a létezésük értelme elveszett. Ugye ilyen a Biblia ismerő emberek tudják is, hogy például a Jelenések könyvében, ahol Jézus gyülekezeteket vizsgál és elemez, ott be is lengeti ezt, hogy hát, hogyha nem térsz meg, ha nem változol meg, ha nem szólhat ez arról, amiről szólni kell, akkor kimozdítom a gyertyatartodat helyéről. Szóval szűntek meg közösség a történelemben, szerintem fognak is, valószínű nem is kár értük, de az a fajta közösség, amit a Biblia egyháznak hív, szerintem amíg Jézus vissza nem jön, itt lesz, mert az a funkciója, hogy rámutasson az embereknek a legnagyobb kérdésekre, és hívja őket, hogy felelősen gondolkodjanak a saját életükről, a sorsukról, és hogy találják meg a nagy történetben a saját történetük értelmét, és hogy ez nem nagyon fog menni Jézus nélkül. És amíg egy közösség ezt a kincset, ugye Péter például írja, hogy cserépedényben van zárva. Igen. Tehát az egyház, a közösség az ilyen egy cserépedény.
0: Töréken.
1: De a kincs, ami benne van, az örökérvényű. Tehát amíg ezt a kincset őrzi és akarja továbbadni szolgáló lelkülettel, hűségesen, nem ilyen másokat lenéző módon, valamilyen erkölcsi piedesztáról, hanem tényleg szeretettel, ahogy Jézus leült egy prostituált mellé, vagy egy vámszető mellé, és megtalálta a hangot. Tehát amikor az ember a fontos, meg az a szeretet, amit te mondtál, azok a közösségek szerintem nem fognak elveszni.
0: Én is hiszek ebben. A Tomka János Bőgel György Vezetés egykor és most című könyve, amit korábban emlegettem, most itt a kezemben, ebben külön egy nagy vaskos fejezetet szentel a szerzőpáros az érzelmi intelligenciának. Én úgy látom, hogy az egyház nem erős ebben, és azt hiszem, hogy a következő interjúnk az ezzel kezdődik majd, mert felírtam én még nagyon izgalmas dolgokat ide, mert hogy te azt mondod, hogy túlmenedzselt és alul vezetett ez a világ, azt gondolom, hogy az érzelmi és a szociális intelligencia hiánya, illetve alkalmazásának hiánya miatt is. És egy roppant izgalmas rész még ebből a könyvből, a Daniel Goleman pszichológus idézik, aki ugye az érzelmi intelligenciának a nem is tudom, az atya. Szerinte 6 vezetési stílus van, és már Goleman szerint, és azt mondja Tomka és Bögel, hogy Jézus nagyszerűsége az utolsó héten mutatkozik meg. Nagyon magas érzelmi intelligenciával tudta a vezetési stílusokat váltogatni, mikor volt tekintélyorientált, mikor volt szolgáló vezetés, stb. És a 6 plusz 1 tulajdonképpen a szolgáló vezetés. Uh-huh. Ezzel kezdtük ezt a beszélgetést, hogy így kellene vezetni a társadalmat, ezen belül az egyházat, politikai, gazdasági rendszereket, oktatási intézményeket. Úgy kezdtem ezt az interjút, hogy elég egy ember a változáshoz. Szerinted tényleg elég egy ember a változáshoz, hogy javuljon Magyarországon Jézus bizalmi indexe?
1: Igen és nem. Tehát, hogy abban az értelemben igen, hogy egy változás elinduljon, ahhoz elég egy ember. Aztán, hogy egy változás megvalósuljon és kiterjedjen és átformáljon egy közeget, ahhoz meg sok ember kell már. De az az egy lehet, hogy bevonza ezt a sokat.
0: Mindig legyetek készen arra, hogy mindenkinek, aki kérdezi tőletek, hogy miért van reménységetek, választ adjatok. De tegyétek ezt kedvesen, szelíden, tisztelettel, írta Péter apostol az első levelében. De a példabeszédekben azt olvassuk a 27. fejezetben, hogy vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Lefordítom Heizer Tamás szavaira, nem belesimogatjuk a változást az emberekbe. De hogy ez mit jelent, egy következő interjúból kiderül. Köszönöm, Tamás, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm szépen.

0: you loved. I wanna love with my life.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: A légy. Minden magyar filmet szerető és értő számára ugyanazt jelenti Rófusz Ferenc 3 perces animációs kisjátékfilmje, az első magyar Oscar-díjat. Napjainkban, amikor a számítógépek generálta végletekig tökéletesített pixelbirodalmak ejtik rabul a tekintetünket, az 1980-ban készült A légy még mindig lenyűgöző élményt okoz. A máig ritkaság számba menő úgynevezett háttéranimáció technikájával létrejött kisfilm több mint 3000 képkockáját egyesével készítették el fehér papír, szénnel rajzolva. A légy nézőpontjából végigkövetett szomorú végkifejletű dráma a vasfüggöny mögött a szabadságtól láthatatlan fallal elválasztottak sorstörténete is. A díj Rófuszhoz kerülésének krimibe illő a története. Az akkori kultúrpolitika ugyanis nem engedélyezte a rendező számára, hogy kiutazzon és személyesen legyen jelen a díjátadón, teljesen esélytelennek tartották, a meghívója el sem jutott hozzá. Amikor Alan Arkin és Margot Kidder mégis az ő nevét olvasták fel a borítékból, az állami filmforgalmazó vállalat helyszínen tartózkodó első embere lépett a színpadra és vette át az Oscart. Csakhogy a közönség soraiban ült a többi jelölt is, akik közül volt, aki személyesen ismerte Rófuszt, és egy közönséges csalónak vélték a pódiumra lépőt. Ezt azonnal jelezték is a szervezőknek, így még a ceremónia vége előtt a rendőrség előállítatta az állami tisztviselőt, és lefoglalta a szobrot. Rófusz másnap reggel a Szabad Európa Rádióból tudta meg, hogy Oscar-díjas lett. Igazáért hónapokon át kilincselt, eljutva a legfelső pártvezetésig, és így visszakapva útlevelét közel fél év késéssel az Akadémia Los Angeles-i székházában egy privát eseményen vehette át az őt megillető elismerést.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. A második legszárazabb április mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. Döntését Facebook oldalán jelentette be. Azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Az új jelölt nevét pénteken hozzák nyilvánosságra. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz és a KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselő csoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakuló ülés 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, Magyar Péter pedig várhatóan délután 15 órakor teszi le a miniszterelnöki esküt. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság indított vizsgálatot. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott. Ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklet eközben átlag közelinek mondható. Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Idén ismét a 100 éves házaké lesz a főszerep a város kedvenc építészeti kulturális fesztiválján, a Budapest Százon. A május 9-10-i hétvégén 40 épületbe jutatunk majd be, ezek közül gyűjtött össze néhányat a Világ Budapest. Hosszú évek után térnek vissza a szervezők az alapkoncepcióhoz, de ennek megvan a maga prózai oka. Most jutottak el ismét oda, hogy elegendő mennyiségű 100 éves ház legyen a szelekcióban. Az első világháború után indult útjára a lakásépítési hullám, amely amellett, hogy a lakás inségre adott választ, már reagált a megváltozott igényekre és a technológia fejlődésére is. Ebből az időszakból számtalan bérház és villa, valamint különféle intézmények nyitják meg kapuikat a májusi hétvégén, de az épületbejárások mellett a nyitott házak lakóközössége számtalan programmal is készül. Láthatjuk például a Pápa utcai zsinagóga és holokauszt emlékközpontot. Kihagyhatatlan helyszín a Keleties Páva utcai zsinagóga, amelynek világos kék belső teréről viszonylag sokszor láthatunk fotókat a közösségi médiában. Az épületet zsinagóga építészetünk egyik legismertebb alakja, Baumhard Lipót tervezte, neki köszönhetjük többek között a Dózsa György úti, a Szegedi és az Esztergomi zsinagógát is. Az 1700 fő befogadására alkalmas épület az első világháború után épült a ferencvárosi zsidóság számára. 1945-45 során internáló táborként használták, a zsinagóga melletti holokauszt emlékmúzeumot is érdemes bejárni, a 2004-ben épült épület múzeum és emlékhely egyben a magyarországi holokauszt eseményeit mutatja be a látogatóknak. Az Akácfa utca és a BKV székház egy mondatban említése egyeseknek hamarabb eszébe jutatja a blitzerést, mint az épület különlegességeit, holott az idén 100 éves házban a mai napig működik a Paternoster, ám a bírságokat már jó ideje nem itt kell befizetni. Az egykori Beszkárt központ monumentális tömbjét Walder Gyula tervezte, homlokzatán és a belső terek faborításain Budapest címerét is felfedezhetjük. Ezt az épület együttest nem csak a tömegközlekedés otthona, hanem egy időkapszula is, amely 1926 óta őrzi a régi Budapest hangulatát. A ház részletes programja és az épületbejárások időbeosztása a neten olvasható. A következő a Vajda Péter utca 43. Ez a tisztviselő telep és a Ganz negyed határán álló 100 éves ház az első világháború után fellépő lakhatási válság enyhítésére épült. A Hüttl Dezső tervezte neobarokk bérház 1926-ra készült el, és bár az épület alapjaiban hozza a historikus építészet jellemzőit, már érződik rajta a modern felfogás is. Ráadásul a dísztelenség mögött még egy nagyon gyakorlatias indok is állt, olcsóbban jött ki az építés. Első lakói fővárosi tisztviselők voltak, akikre 120 darab összkomfortos lakás várt az ötemeletes városi házban. Azt kevesen tudják, hogy a legfelső szinteken műtermeket alakítottak ki. A Mester utca 33-35 is nyitja kapuit, ahogy a Vajda Péter utca épületet, úgy ezt is a háború utáni kis lakásépítési programnak köszönhetjük. A Mester és a Dandár utca sarkán álló ház elsőre félköríves zárt terkélyeivel hívja fel magára a figyelmet. Ha viszont közelebbről is megnézzük, akkor találunk jó pár magyaros motívumot az alapvetően eklektikus épületen. A kis Marti Lechner Jenő tervezte házban többségében háromszobás lakásokat alakítottak ki. Első lakói tisztviselők, hivatalnokok, iskolaigazgatók, tanárok és orvosok voltak. Érdekesség, hogy az épület Dandár utcai oldalán egy tüdőgondozó részleget is kialakítottak, illetve a hátsó traktusnál a textilipari foglalkoztató Goblen szövőműhely tantermeit alakították ki. Budapest tele van felfedezésre váró titkokkal, rejtélyekkel és furcsaságokkal. Több olyan szobor, épület és köztér is akad a városban, melyekhez legendák társulnak. Ezeknek járt utána a Világ Budapest. Ilyen például a Tököli úti márvány menyasszony. A zuglói szobor köré a város egy csokor legendát gyártott az évek során. Ha andalogtunk már a Tököli úton, akkor valószínűleg kiszúrtuk ezt a furcsa szobrot, a várakozó nő alakját az egyik villa befalazott erkélypárkányán. Hogy miért került ide, arra több magyarázat is létezik, persze mind városi népköltés. 1941-ben két legenda kapott szányra. Az egyik szerint egy a háborúban meghalt építész feleségét ábrázolja, aki abban a pillanatban hunyt el, amikor megkapta férje halálhírét. A hír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazatért az orosz fogságból, feleség emlékére állította a szobrot. A másik legenda szerint a háború kitörésekor a búcsúzó asszony erről az erkélyről nézett a távozó után, ezen az erkélyen várta évekig a férjét, helyette azonban csak a halálos hírt hozó levél érkezett, a nő pedig az erkélyen azon nyomban meghalt. A következő a nagyiccei hív megállóhely. Különös történet fűződik a 16. kerületi megállóhoz. Szerepel benne egy kántor, Mátyás király és egy iccés kupa. Az icce, illetve a nagy icce mértékegység nevéhez kapcsolódik a Cinkotai kántor című történet, melyben a kántor, miután a király kérdésére jól felelt, jutalmul azt kérte Mátyástól, hogy Cinkotán legyen nagyobb az iccés kupa. Az icce 8 decilitert jelentett, ám a Cinkotai nagy icce 3 meszely bort tartalmazott, egy meszely 3 deciliternek felel meg. Cinkotán tehát 9 deciliter sikert mértek az Itze árában. Ebből jön a Nagy Itze Hév megállóhely neve is. Ez viszont már nem csak a legendához, hanem Benicki Ödön vendégfogadójához is kapcsolódik. A földbirtokos értett a PR-hoz, így erről a meséről nevezte el a fogadóját Nagy Itzének. Pár évtizeddel később a névvel együtt vásárolta meg a helyet Ekman Viktor, aki átépítette a régi épületet. Az ő személye azért is fontos, mert fölvásárolta és felparcellázta a környékbeli földeket, kiszakítva ezzel a területet Cinkotából, és létrehozta Sashalmot. Amikor az kellőképpen kiépült, elnevezték a hív megállót a vele szemben álló kocsmáról Nagy Itzének. A kocsmárosról, mint a település atyáról 2023-ban szobrot is állítottak egykori vendéglője közelében. A következő az örök élet elixírje. Valószínűleg a Bródy Sándor utca sarkán álló napórás ház az egyik legrejtélyesebb palota Budapesten. Tele van furcsa az okkultizmushoz, az alkímiához és a szabad kőművesekhez köthető motívumokkal. A tulajdonos Svind György szerette ezeket a tanokat és rejtélyeket, ráadásul az a pletyka járta, hogy ő maga az örök fiatalság elixírjét kutatta a ház rejtett laborjában. Állítólag talált is valamit, de annyira izgult a bejelentés miatt, hogy mielőtt barátait beavathatta volna a felfedezésbe, szívrohamban elhunyt. A legenda azért is kaphatott szányra, mert a Svind féle szeszgyár gyártotta az Aquavité nevű gyomorkeserűt. A vízivárosban, az Iskola utcában áll a vastuskó, ami egy furcsa szokásnak állít emléket. A 18-19. Században a vándorló mesterlegények verték bele a szögeiket, de emellett néhány legenda is társul hozzá. Az egyik szerint a legények a rajtuk lévő lakat kinyitásával próbálkoztak, és ha nem boldogultak vele, szöget vertek a tuskóba. Arról is több elmélet létezik, hogy miért szerették volna kinyitni a lakatot. Az első verzió szerint az elátkozott vándorlegény felszabadul, a második szerint pénz jár a kinyitásért, a harmadik szerint pedig szakmabeli büszkeség vezérelte őket. A budai vastuskóról és a szögek eredetéről korábban már a Világ Budapest bővebben beszámolt. Nyáron indul az Őrsvezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrsvezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, Zugló kapuja, ahol naponta 10 000-ek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább

területekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az őrs megújítás a több ütemben valósul meg, a munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják, nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét, ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön, a 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását, véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbak-Sebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi budapesti rendezvényekre. Elütötték a zebrán átkelő biciklist, majd elhajtottak, tanulságos felvételek kerültek elő. Már kikelt az első két gólyafióka Szentendrén. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Az országgyűlés május 9-i alakuló ülése, valamint a hétvégehez kapcsolódó budapesti rendezvényei, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt is országszerte jelentősen megnövekszik az utasforgalom. Erre számít a MÁV most következő hétvégén. A kényelmes és zökkenőmentes utazás érdekében pedig kiemelten javasolják az utasoknak, hogy a menetjegyeket időben elővételben váltsák meg, akár a MÁV Plus applikációban, vagy online a jegy.mav.hu oldalon. Különösen érdemes kihasználni a MÁV Plus nyújtotta előnyöket, ugyanis az új alkalmazás 15%-os kedvezményt biztosít a jegyekre. A hétvégén Rákos rendezőn egy korábban megrongálódott váltót is helyreállítanak, ezért a váci és esztergomi vonalakon utazóknak jelentős menetrendi változásokra kell készülniük. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A Szobi vonalon a Z70-es vonatok és minden második S70-es, a teljes útvonalon a nyugati pályaudvarig közlekedik. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. A korlátozásban érintett fővárosi szakaszon a ritkábban közlekedő elővárosi vonatokkal, valamint a gyors kapcsolatot biztosító M3-as metróval és a 12A 14-es villamossal lehet utazni. A MÁV és a BKK folyamatosan figyelemmel kíséri az átszállásokat Rákospalota Újpestnél, és szükség esetén sűrítik az érintett villamosokat, illetve az éjszakai járatokat. Az Országos Havária Központ bővített létszámú utasmenedzserrel vesz részt az utasok célba jutásának megszervezésében. Az ország számos pontján, így Rákospalotán is MÁV buszok készenlétben állnak majd, hogy szükség esetén gyorsan bevethetők legyenek a megnövekedett utasforgalom kiszolgálására. Műtermek, titkos raktárak és Vasarely, jön a jubileumi műtárgyak éjszakája. Három napra megnyílik Budapest művészeti háttér országa, olyan helyekre is be lehet majd jutni, ahová máskor szinte lehetetlen. Május 14-e és 16-a között rendezik meg a jubileumi 10. műtárgyak éjszakája fesztivált, amely idén 70 budapesti helyszínen és több mint 120 programmal várja az érdeklődőket. A rendezvény különlegessége, hogy nem csak múzeumi kiállításokat lehet majd megnézni, hanem olyan kulisszák mögötti helyszíneket is, amelyek a nagy közönség előtt általában zárva vannak. Megnyílnak például restaurátor műhelyek, műtermek és múzeumi raktárak is. A látogatók szakértői vezetésre fedezhetik fel többek között a Magyar Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum és a Szépművészeti Múzeum különleges tárlatait. Utóbbiban Viktor Vasarely születésének 120. évfordulójához kapcsolódó kiállítás is látható lesz. A programok között nem csak klasszikus múzeumi élmények szerepelnek, be lehet járni például Gőbaba türbéjét vagy Budapest egyik legrégebbi zsinagógáját is, emellett kortárs művészek műtermei is megnyílnak a látogatók előtt. A fesztivál egyébként igyekszik mindenkit megszólítani, lesznek műtárgy, becslések, hamisítványokat bemutató előadások, kreatív workshopok és családi programok is. A gyerekeket fantázia lényekkel, báb előadásokkal és interaktív foglalkozásokkal várják. Az idei tematika a művészet gyógyító ereje. A szervezők szerint a művészettel való találkozás nem csak kikapcsolódás, hanem mentális feltöltődés is lehet. Egy kutatásban még azt is vizsgálták, hogy hogyan reagál az agy különböző szabadidős tevékenységekre, és az eredmények alapján az alkotás és a műélvezet az egyik legerősebb helyreállító hatással bír. A háromnapos fesztivál így egyszerre szól a művészet felfedezéséről, a városi kalandozásról és arról, hogy hogyan lehet egy kicsit kiszakadni a hétköznapok zajából. Budapest ilyenkor nem csak kiállító teremmé, hanem egy hatalmas élő művészeti játszótérré válik. Néhány másodperc figyelmetlenség egy rossz döntés, és már is megtörténik a baj. Újabb közlekedési felvételek kerültek fel az internetre, amelyek jól mutatják, hogy milyen gyorsan válhat veszélyessé egy hétköznapi helyzet. Súlyos jelenetet rögzített egy autós fedélzeti kamerája Dunaharasztiban, a Némedi út és a Jedlikányos utca kereszteződésében. A baleset idején nem működtek a jelzőlámpák, amikor egy gyalogos és egy kerékpáros kezdett áthaladni a zebrán. A felvétel szerint a kamerás autó megállt, a külső sávban érkező másik jármű vezetője viszont nagyobb sebességgel haladt tovább és elsodorta a biciklist, aki nem szállt le a kerékpárjáról az átkelés előtt. A történet még megdöbbentőbb része, hogy a fekete Mercedes sofőrje a baleset után megállás és segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről. A felvételt közlő budapestiautosok.hu szerint az eset több szempontból is tanulságos. A kerékpáros szabálytalanul hajtott át a zebrán, ugyanakkor az autósnak is fokozott óvatossága kellett volna megközelítenie a működésképtelen lámpás kereszteződést. A portál két másik veszélyes helyzetet is bemutatott. Az egyik az M7-es autópályán történt, Balatonalmádi közelében, ahol egy lerobbant autó állt a belső sávban. A felvételek szerint nem helyeztek ki elakadásjelző háromszöget, egy másik autós pedig az utolsó pillanatban rántotta félre a kormányt, hogy elkerülje az ütközést. A harmadik eset Budapesten a II. János Pál pápa térnél történt, ott egy autós nem adott elsőbséget és oldalról nekiütközött egy taxinak. A beszámoló szerint a taxi totál káros lett, az utas pedig könnyebben megsérült. A három különböző helyzetben mégis ugyanaz a közös, egyetlen rossz döntés vagy rövid figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy másodpercek alatt komoly baleset alakuljon ki. És sokszor nem a látványos szabályszegések, hanem az úgyis átérek vagy még beférek pillanatok vezetnek a legnagyobb bajhoz. Örömhírről számolt be Szentendre város önkormányzata, már két gólya fióka is kikelt a város legismertebb gólya fészkében a Rózsa utcai ipartelepen. A helyiek által Béla és Emese néven ismert gólya pár mindennapjait ráadásul élők közvetítésen keresztül is figyelemmel lehet kísérni. A Rózsa utca egyik műhely udvaránál egy kémény tetején található fészket nemrég kamerázták be, így a természetkedvelők bármikor bepillanthatnak a gólya család életébe. Az élő közvetítést a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság kamerája biztosítja. A fészekben korábban 6 tojást lehetett megfigyelni, május 4-én hétfőn reggelre azonban már 2 apró fióka is láthatóvá vált. A kis gólyák főként akkor tűnnek fel a kameraképen, amikor az őket melengető szülőmadár feláll. A gondos gólyaszülők felváltva vigyáznak az utódokra, míg egyikük táplálékot keres, a másik a fészekben marad. A költés és a fiókák gondozása is közös feladat náluk, így szinte folyamatos felügyelet alatt vannak a kis jövevények. A szentendrei gólyafészek az elmúlt években is sokak kedvence volt, az élő közvetítésnek köszönhetően pedig most még többen követhetik figyelemmel Béla és Emese családjának mindennapjait. Sokan jó szándékból engedik szabadon megunt teknősüket, csak hogy ezzel komoly problémát okozhatnak a természetben. Egyre nagyobb gondot jelentenek az inváziós teknősök a ráckevei soroksári Duna térségben. A szakemberek szerint a felelőtlenül szabadon engedett állatok már veszélyeztetik az őshonos fajokat is. A Délpesti Vízi Polgárőr Egyesület tájékoztatása alapján a folyó szakaszon nagy számban jelentek meg ékszer teknősök, amelyek fokozatosan kiszorítják a Magyarországon védett mocsári teknősöket. Az inváziós fajok erősebb konkurenciát jelentenek, gyorsabban jutnak táplálékhoz, és elfoglalják a napozó helyeket is, amelyek létfontosságúak a teknősök számára. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy már aligátor teknősöket is észleltek a térségben. Ez az eredetileg Észak-Amerikából származó faj akár 30-35 kg-osra is megnőhet, ráadásul agresszív viselkedésű ragadozó, amely nem csak a helyi élővilágra jelent veszélyt, hanem az emberekre is. A probléma kezelése érdekében a vízipolgárőrök speciális teknős csapdákat helyeztek ki az egyik öbölben. A befogott inváziós állatokat eltávolítják a természetből, további elhelyezésükről pedig a fővárosi állat és növénykert gondoskodik. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy egy otthon tartott teknőst soha nem szabad természetes vizekbe kiengedni, még akkor sem, ha a gazdája úgy gondolja, hogy ezzel szabadságot ad neki. A természet számára ugyanis egyetlen szabadon engedett állat is komoly problémák kezdetét jelentheti. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáció.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az Orosz Védelmi Minisztérium. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melitei Barna Márton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Mától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az Orosz Védelmi Minisztérium. Felszólították Ukrajnát, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszéléseket. Több kérdésben, így például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melitei Barna Márton. Facebook oldalán azt írta, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melitei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója is. Révész János a szervezet honlapján azt írta, úgy gondolja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg mihamarabb feladatának ellátásával. A Nemzeti Választási Bizottság megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források elosztási arányát. Az összeg negyedét egyenlő arányban az országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75% a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi. Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Ma választják meg a Balaton fagyiját. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyaghasználat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
0: Időjárás.
1: A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet,

0: Hey, this is Patrick Mayberry, and here's the story behind my song, How You Love Me. I grew up with a weird image of God.
1: Gyerekkoromban elég furcsa istenképen volt. Azt hittem, hogy Isten egy megközelíthetetlen lény, aki nem akar velem foglalkozni, be kell tartani a szabályokat, amiket mondott, és békén kell őt hagyni. Sokáig keményen próbálkoztam, de mindig azt éreztem, hogy nem vagyok elég jó neki. Amikor apa lettem, Isten a gyermekeimen keresztül tanította meg nekem, hogy ki is ő valójában. Akkor jöttem rá, hogy ő az én apukám. A tékozló fiút az édesapja átkarolta, és azt mondta, nem érdekel, hol voltál, nem érdekel, mit tettél, csak az érdekel, hogy a fiam itthon van. Ez a dal megmutatja, hogy ki is Isten valójában, és azt, hogy ő nem használ különböző mércéket, úgy szeret, ahogyan vagy. Jézus kereszten végzett munkája valóban felnyitja a szemünket, és rájövünk, hogy az ő áldozata miatt feltétel nélkül szeret minket Isten.
0: All the work has been done through Jesus. It truly blows my mind how he loves me.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
2: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az Orosz Védelmi Minisztérium. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melétei Barna Márton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Mától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az Orosz Védelmi Minisztérium. Felszólították Ukrajnát, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Az amerikai haderő válaszcsapást mért iráni katonai célpontokra. Közleményük szerint önvédelmi csapásokról volt szó, amelyeket arra indítottak válaszul, hogy Irán rakétákkal és drónokkal támadott meg a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajókat. Amerikai álláspont szerint a katonai akció nem minősül a tűzszünet megsértésének, mivel iráni erőszakos cselekményre válaszul indították. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszéléseket. Több kérdésben, így például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melétei Barna Márton. Facebook oldalán azt írta, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója is. Révész János a szervezet honlapján azt írta, úgy gondolja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az új ágazat vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg mihamarabb feladatának ellátásával. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsenparkban. A mától vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló food truckok is színesítik.
0: Időjárás.
2: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
0: Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
1: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
3: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
4: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
5: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
6: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
7: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
11: Hé, hey, te kóstoltad már a pizza mi új havi pizzáját?
12: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi pizza mi élményt.
13: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
14: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az Orosz Védelmi Minisztérium. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melitei Barna Márton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
14: Mától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az Orosz Védelmi Minisztérium. Felszólították Ukrajnát, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Az amerikai haderő válaszcsapást mért iráni katonai célpontokra. Közleményük szerint önvédelmi csapásokról volt szó, amelyeket arra indítottak válaszul, hogy Irán rakétákkal és drónokkal támadott meg a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajókat. Amerikai álláspont szerint a katonai akció nem minősül a tűzszünet megsértésének, mivel iráni erőszakos cselekményre válaszul indították. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszéléseket. Több kérdésben, így például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melitei Barna Márton. Facebook oldalán azt írta, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója is. Révész János a szervezet honlapján azt írta, úgy gondolja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az új ágazat vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg mihamarabb feladatának ellátásával. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsenparkban. A mától vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló futrakok is színesítik.
0: Időjárás.
14: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
15: Jó reggelt kívánok mindenkinek is, jó hétvégét. István Dániel vagyok, már is 8-a van. Mindjárt nyílik a kalendárium a Budapest Update-ben, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres van. Mai nap többek között ma van a Vöröskereszt napja, már 166 éve, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások, sok mindenről olvastam. Az idei első negyedévben 2800-nál is több új lakás épült. Például áprilisban is sűrűn fotóztak a budapesti trafipaxok, mindenről pedig a polisz.hu cikkéből értesültünk, mindjárt mondom a pontos számadatos részleteket. Jó szórakozást!
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről ír a mai nap. Május 8-a van. 166 éve a Vöröskereszt napja mai. 1828. május 8-án született Henri Dunant, svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a Solferino-i ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ennek az élménynek a következtében 1860-ban kezdte létrehozni a Nemzetközi Vöröskereszt segélyszervezetét. A Vöröskereszt alapításának az 1863-as évet jelölik meg, az úgynevezett Genfi Egyezmény egy évvel később hagyta jóvá a kezdeményezést. Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vöröskeresztes mozgalomhoz. 81 éve a győzelem napja mai, az európai hadszíntéren ugyanis véget ért a II. Világháború. Európában az ünnepnap május 8, Oroszországban is a volt Szovjetunió országaiban május 9, a fasizmus felett aratott győzelem napja. 1945. május 7-én Jodl tábornok Reimsben aláírta az általános megadásról szóló okmányt, május 8-án Kitel tábornok megismételte az aláírást a szovjet főhadiszálláson. Május 9-én 0 óra 1 perckor Európában véget ért a II. Világháború. Ennek emlékére ez a nap a győzelem napja. A II. Világháború valójában ekkor még nem ért véget. 191 éve született Székely Bertalan festő Kolozsváron, teljes neve Ádámosi Székely Bertalan. A romantikát és az akadémizmust egyesítő magyar történelmi festészet legnagyobb képviselője, 1910-ben hunyt el. 125 éve született Székely Mihály, kétszeres Kossuth Díjas világhírű basszus operaénekes, énekelt Bécsben, Olaszországban és az Egyesült Államokban. Többször fellépett a New York-i Metropolitanben. 99 éve született Paskai László, bíboros esztergomi budapesti érsek. Ő 1982-től kalocsai Kondyadjuktor érsek, II. János Pál pápa 1987. március 3-án esztergomi érsekké nevezte ki. 1988-tól bíboros pápa választói joga is volt, 93-tól esztergom budapesti érsek. Bíborosi munkájának emlékezetes eseménye volt II. János Pál pápa első és második magyarországi látogatása és Mindszenty József hamvainak hazahozatala és újratemetése. A nyugalmazott főpásztort 2008-ban esztergomváros díszpolgárává avatták. 2011. március 5-én az esztergomi bazilikában, augusztus 15-én a székesfehérvári székesegyházban celebrált gyémánt misét pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából. 13 éve a magyar kézműves fagylalt napja is a mai, május 8-a a fagyi nap, mert ez a dátum hasonlít a legjobban a fagylaltra, az 5. hónap V-je, római szám szerint a tölcsére, a 8-as pedig két egymásra rakott gombócra emlékeztet. Ilyenkor a résztvevők féláron adják a saját kézműves fagylaltjaikat. Sokan jótékony célokra is juttatnak az e-napon szerzett plusz bevételekből, illetve sokan szállítanak kórházok, gyermekintézmények számára fagyit. 108 éve hunyt el Hollósi Simon festőművész, a Nagybányai művésztelep vezető mestere, eredeti neve Korbúj, mára Maros-szigeten született, 1896-ban Ferenczy Károllyal, Réti Istvánnal, Tormai Jánossal, Iványi Grünwald Bélával alapította meg a Nagybányai művésztelepet, és a továbbiakban a nyarakat ott töltötte Müncheni iskolájával. 87 éve született Göröcs Titi János, a legendás újpesti labdarúgó csatáredző. Pályafutását a Juta gyárnál kezdte, majd a Vasas Izzó játékosa lett, ahonnan 1957-ben került az újpesti Dózsához, és ott játszott egészen 72-ig. VVK döntős, kétszeres KK győztes, KEK gól király, olimpiai bronzérmes, világbajnoki 5. helyezett, 5-szörös magyar bajnok, egykori közönség kedvenc. 40 éve hunyt el Barta Lajos szobrász, aki ötvözte a klasszikus avantgárd törekvéseit a kelet-európai népi hagyományokkal. Barta István festő és Barta Mária festő testvére. Műveiben a természeti formák egységét követi, geometrikus formákból gömb, oszlop, spirál építkezett. Rajzain és plastikáin a szecesszió, az art déco, a szürrealizmus és a non-figuratív művészet hatása egyaránt fellelhető. Ma jobbára borús lesz az ég, de nagyobb mennyiségű csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet 22 fok körül alakul. Az idei első negyed évben 2800-nál is több új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, mindenről a KSH számolt be. A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13, a többi városban pedig 1,2%-kal több lakást vettek használatba. Mindjárt mondom a részleteket a Budapest Update-ben.

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Az idei első negyedévben 2800-nál is több új lakás épült. 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, tudatta a Központi Statisztikai Hivatal a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma közel 9300 volt, ami 64%-kal magasabb a 2025 első három hónapos periódusához képest. A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13, a többi városban pedig 1,2%-kal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében. Egyedül a községekben csökkent az új lakások száma, ott viszont majdnem 10%-kal. Az új lakások száma a közép-magyarországi mellett további három régióban növekedett az előző év azonos időszakaihoz képest, a legnagyobb mértékben Észak-Alföldön 69% és Dél-Alföldön 64%. Ugyanakkor Észak-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon és Dél-Dunántúlon csökkenés történt. Áprilisban is sűrűn fotóztak a budapesti trafipaxok, derül ki a polisz.hu cikkéből. A kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett trafipaxok 2026 áprilisában a második kerületben 813, a harmadikban 163, a hatodik kerületben 246, a 11-ben 34, a 15-ben 123, a 20-ban 204 gyorshajtót mértek be. 70 km/h megengedett sebességnél a legnagyobb mért adat a harmadik kerületben volt. A Batthyány úton egy sofőr 133 km/h-val közlekedett, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki. Arányaiban a legnagyobb gyorshajtás a 6. kerületi Andrássy úton 50 helyett 115 km/h volt, amiért 210 ezer forint közigazgatási bírság jár. A budapesti rendőrfőkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedés biztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket, mindig tartsák be a sebességhatárokat, hogy mindenki hazaérjen, írták. Jönnek a felújítások, durva torlódások lehetnek Budapesten. Folytatódik az István út és a Pozsonyi utca felújítása, ezért a környéken változik a forgalmi rend. Csütörtöktől a második ütemmel folytatódott az István és a Pozsonyi út rekonstrukciója a főváros negyedik kerületében, ezért változik a forgalmi rend a környéken, és a közlekedőknek továbbra is korlátozásokra is jelentősen hosszabb menetidőre kell számítaniuk, tudatta a Budapesti Közlekedési Központ a BKK. Azt írják, hogy a jelenleg is zajló aszfaltozási munkák mellett újabb szakaszon első lépésként a burkolat felmarásával folytatódik a korszerűsítés. Az érintett útszakaszok mindkét irányban járhatóak maradnak, azonban időszakos forgalomkorlátozásokra, sávlezárásokra kell számítani. A BKK azt kéri a torlódásokra tekintettel, hogy az érintett területen közlekedők lehetőség szerint válasszák a közösségi közlekedést, elsősorban az István utat elkerülő autóbuszjáratokat, a 122E, 20E autóbuszokat, valamint a kötött pályás kapcsolatokat, így a 3-as metrót és a villamosokat. Felhívták a figyelmet, hogy szükség esetén érdemes párhuzamos útvonalakat is választani. A közlekedési társaság arra is kitért, hogy a környék megközelíthetőségét javítja, hogy április közepétől a 12-es villamos meghosszabbított útvonalon a Lehel téri közlekedik. A 14-es villamos mellett így közvetlen és sűrű kapcsolatot biztosít Észak-Pest, köztük Újpest és Rákospalota, valamint Angyalföld között. A közlemény szerint a fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljon Újpesten az István út és a Pozsonyi utca. Az érintett útszakaszok a felújítás során a mai közlekedési igényekhez igazodva kerékpáros és gyalogos barátabbá, valamint akadálymentessé válnak. A munkálatok várhatóan 2027 tavaszán fejeződnek be. Budapest az olcsósági verseny élmezőnyében, egy jóléti állam az örök vesztes. Elszaladt a gáz lakossági ára áprilisban számos európai fővárosban az egy évvel korábbihoz képest, de az áramtarifák között is voltak látványos kilengések. A magyarországi egységárak stabilan a legalacsonyabbak az EU-ban, várhatóan azok is maradnak. Áprilisban az európai bruttó lakossági végfelhasználói árak az áram esetén hatalmas szórással ugyan, de átlagosan nagyjából stabilak voltak. A gázárak viszont már átlagosan is nőttek, mint egy 5%-kal. Eltérő alakulásuk magyarázata elsősorban az, hogy abba a piac, vagyis magának a terméknek az árváltozása, a villamos energia körülbelül 51%-ban szól bele a tarifának, a gáz esetében mintegy 49%-ban. A fennmaradó 49, illetve 51%-os hányadért a nemzeti fiskális és szabályozási elemek felelősek az elosztási tarifákon, az energiaadókon és az áfán keresztül, magyarázza havi elemzésében a finnországi BASZ-ETT. Ebből adódik, hogy az energia válság miatt jelentősen nőtt az átlagos energiakomponens súlya az uniós fővárosok lakossági egységáraiban, most pedig esett. Hozzátehetjük, hogy szabályozói beavatkozás áll a mögött, hogy az Európai Unión belül Magyarországon a legolcsóbb az áram és a gáz a háztartások számára, így volt ez még az energiaválság idején is. Teljes európai összevetésben azonban Kijev a negatív árrekorder, de Ukrajnában nem visszatértek a szocialista években alkalmazott hatósági árképzéshez, hanem el sem szakadtak tőle. Az alacsony ukrán lakossági tarifák éppen most májustól kerülhetnek veszélybe, amiatt, hogy Ukrajna áramrendszere már az ukrán törvények szerint is az uniós ENSO-E hálózat részévé vált, mert ezzel Ukrajna vállalta, hogy külföldön is piaci árakat fog alkalmazni. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedteti a Budapest-Dubaj járatát. A légitársaság működése közel jár ahhoz, hogy visszatérjen a normális üzletmenetre. Globális hálózatának 96%-a már helyreállt, közölte a légitársaság. Az Emirates jelenleg heti 4 járat a Budapest és Dubaj között 5-re bővült május 18-ától, majd heti 6 járat üzemel május 22 és 31 között. Júniustól pedig már újból naponta jár majd, írták a közleményükbe. Az elmúlt hetekben a légitársaság fokozatosan újraindította járatait az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben, valamint a Távol-Keleten és Ausztráliában. Az Emirates jelenleg 72 ország 137 úti céljára közlekedik, hetente több mint 1300 járattal, ami a fennakadások előtti kapacitás 76%-ának felel meg. Az Emirates az iráni konfliktus miatt csökkentett menetrend idején március 1 és április 30-a között is 4,7 millió utas szállított, ami jól mutatja az utazás iránti tartós keresletet, valamint a légitársaság iránti bizalmat. A fejlesztések a fennakadások idején sem álltak le, jegyezték meg. A légitársaság több kedvezményt is bevezetett. Egyebek közt a rugalmas átfoglalási szabályoknak köszönhetően az április 2-át követően jegyet foglaló utasok egy alkalommal ingyenesen módosíthatják utazásuk időpontját minden utasosztályon, közölte az Emirates. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben. Érdemes velünk tartani.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
2: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melitei Barna Márton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Mától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Felszólították Ukrajnát, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Az amerikai haderő válaszcsapást mért iráni katonai célpontokra. Közleményük szerint önvédelmi csapásokról volt szó, amelyeket arra indítottak válaszul, hogy Irán rakétákkal és drónokkal támadott meg a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajókat. Amerikai álláspont szerint a katonai akció nem minősül a tűzszünet megsértésének, mivel iráni erőszakos cselekményre válaszul indították. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszéléseket. Több kérdésben, így például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melitei Barna Márton. Facebook oldalán azt írta, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melitei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója is. Révész János a szervezet honlapján azt írta, úgy gondolja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az új ágazat vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg mihamarabb feladatának ellátásával. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsenparkban. A mától vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló futrakok is színesítik.
0: Időjárás.
2: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: a Manna FM Budapest Update István Dániellel.
1: Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve, de van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az AIDS-vírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témájához szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat, de aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hullamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöldfal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A téli elképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják, nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön. A 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását. Véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek, és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbaksebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra. Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcain. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végigcsoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtős kalács is.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A jubilomi műtárgyak éjszakája fesztivál 70 fővárosi helyszínen 120 programmal vár május 14 és 16-a között. A fesztivál idén is rendkívül sokszínű, nem korlátozódik csupán festményekre. Az ipar és a képzőművészet széles palettája képviselteti majd magát, a képeslapoktól az építészeten és a kinetikus műveken át a szobrászatig. Az eseményhez kapcsolódó programokat is hasonló változatosság jellemzi, nem csak azokat szólítják meg, akik profi szinten foglalkoznak műtárgyakkal, hanem azokat is, akik még csak most kezdik az ismerkedést ezzel a világgal. A 10. műtárgyak éjszakája fesztivál eseményeiben mi is bekapcsolódhatunk. A szakmai közönséget számos egyedi, csak a rendezvény ideje alatt elérhető program várja, ilyenkor sok műterem, restaurátor, műhely, múzeumi raktár is megnyílik a látogatók előtt, és tematikus tárlatvezetések is lesznek. A látogatók szakértői vezetéssel fedezhetik fel többek között a Magyar Nemzeti Galéria Dolce Vita című tárlatát, a Ludwig Múzeum Black Mirror kiállítását, valamint a Szép Művészeti Múzeum Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójához kapcsolódó retrospektív tárlatát. Emellett olyan különleges helyszíneket is bejáratunk majd, mint Gülbaba türbéje, a főváros legrégebben működő zsinagógája, vagy az egykori királyi palota. A kortárs művészet kedvelői műteremlátogatásokon és galéria programokon találkozhatnak az alkotókkal. Idén például Nyári István, Nagy Boglárka a Habban, az Artus stúdióban és a Budapest Art Factory-ban dolgozó művészek műtermeit lehet megnézni, valamint ellátogathatunk a néhány éve elhunyt Fajó János műteremházába is. A programban helyet kapnak műtárgybecslések, hamisítványokat bemutató szakmai alkalmak, képeslapos nyomozások és kincskeresések is. Így a fesztivál a tapasztalt műgyűjtőktől a kalandvágyó látogatókig sokféle közönséget megszólít. A családosok és a gyerekek számára bábelőadás, kreatív workshopok, színszörnyek és fantázia lények teszik játékossá a művészettel való találkozást. Az idei fesztivál témája a művészet gyógyító ereje, hiszen a műélvezet nem csak a személyes feltöltődést támogatja, de az érzelmi feldolgozást és a kreatív gondolkodást is segíti, igazi terápiás folyamat. A fesztivál kampánya dr. Belső Nóra pszichiáterrel egy saját kutatás keretében is vizsgálta a különböző szabadidős tevékenységek mentális hatását. 6 önkéntes agyhullámait követték EEG fejpánttal, sportolás, olvasás, állatsimogatás, festés, gaming, zenehallgatás, online vásárlás, self-care, filmezés és scrollozás közben. Az eredmények szerint a művészet és az alkotás az egyik legerősebb feltöltő helyreállító élményt adja az agynak, és a nyugalmat a belső rendeződést jelző mutatókban is kiemelkedően teljesített. Közben újra jelentkezik a friss hús, élő medve a panellakásban, erdélyi szuperhősök és hajmeresztő halálos fogadások, már olvasható a fesztivál versenyprogramja. Visszatért tehát a friss hús, az ország egyetlen Oscar kvalifikációs fesztiválja. Az idei magyar versenyprogram 39 rövid filmből áll majd, a teljes lista már publikus. A friss hús mindig is a magyar film jövő ideit jelentette, teret engedett a kísérletezésnek és lehetőséget adott a tehetséges művészeknek a bemutatkozásra, így gondoskodva az utánpótlásról. Most a magyar film megújulásának idején hatványozottan izgalmas, hogy a jövő generációs filmesei milyen alkotásokkal jelentkeznek. A friss hús csapatához idén csatlakozott a korábban többszörösen díjazott rendező Korom Anna. Az idei programot ő és Deák Dániel, a fesztivál alapítója állították össze.

0: Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Az oroszlán ugrani készül. Az 1960-as évek végén nem csak a beat korszak kilátástalanságáról készült film Magyarországon, hanem a mai közönség számára is élvezetes és fordulatos akcióvígjáték, amely az 1960-as évek elején indult James Bond filmek sikerét igyekezett a hazai környezetbe átültetni. Noha ő felsége titkos ügynökének kalandjai 1962-ben a Dr. No epizóddal útjára indultak, a hazai mozilátogatók politikai okokból nem élvezhették Sean Connery sármját a filmvásznon, viszont a nemzetközi sikerre a hazai politikai elit is felfigyelt, így ennek is köszönhetően készülhetett el az oroszlán ugrani készül. Révész György rendező két egykori jugoszláv író novelláját vitte vászonra a 007 kalandjaihoz igazítva úgy, hogy pipába szerelt lehallgató, karórába rejtett adóvevő, kalapgomba épített nyomkövető, szivarba oltott altató, de még piros kagylós mobiltelefon is szerepelt a filmben, amelynek zsinórja a nyomozó zakójának belső zsebében végződött. A jók és a rosszak küzdelme egy néhai náci orvos különleges hagyatéka, az egész világ megsemmisítésére is alkalmas vegyi fegyver leírása körül zajlik, amely Dajka Margit karakterének redikülében van elrejtve. A többnyire Dubrovnikban és Mostárban forgatott film főszereplőjét, a világot megmenteni készülő menő felnyomozót Bújtor István alakította, aki mellett a hazai bondlányokat Medvecki Ilona és Psota Irén formálta meg, de a filmben fontos szerepet kapott még Ajtai Andor, Kós János, Szendrő József, Rutkai Otto, de még Pap Laci is. Az Illés együttes természetesen ebben a filmben is fontos szerepet kapott. A főcímként elhangzó Miért hagytuk, hogy így legyen, az egyik legnagyobb slágerük lett.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
5: Babamama kuponnapok a Rossmanban. Szerezd be a Babamama kupon magazint és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
6: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
7: Hé, te kóstoltad már a pizza mi új havi pizzáját?
8: Persze, isteni, mint mindig! Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi pizza mi élményt!
9: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítéssel tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
10: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: Reklám hangzott el.
12: Felhős, esős idővel folytatódik a hét, lemondott jelöltségéről Melitei Barna Márton. 100 éves lett Sir David Attenborough. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton. Mint fogalmazott, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha olyan szakember tölti be a pozíciót, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Mellétei Barna Márton jelölését sokan azért bírálták, mert Magyar Péter sógora. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlenkezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, aki azt ígérte, Brüsszel teljesíteni fogja a tavalyi megállapodást bizonyos vámok nullára csökkentéséről. 100 éves lett napjaink legismertebb természettudósa. Sir David Attenborough egész életét a természet megismerésének szentelte. A természetfilmeket a szórakoztató és egyben tartalmas televíziós műsorok rangjára emelte. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élőbolygó és a Vadvilág. Tiszteletére a BBC ünnepi műsort állított össze, és este gálát rendez a Royal Albert Hallban. Nemes László Árva című filmjét is vetítik a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon júniusban. Az Oscar-díjas rendező harmadik nagyjátékfilmje egy 12 éves budapesti zsidó fiú drámáját mutatja be az 1956-os forradalom után.
2: Időjárás.
12: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
13: Május 8-a van, jó reggelt kívánok, indul egy újabb Manna délelőtt, Isten éltesse a Mihály, a Géza, a Győző és a Péter nevű hallgatókat, és Isten éltesse a mindenkit, aki május 8-án a Vörös Kereszt napján született. Természetesen a Vörös Keresztről ma még szó lesz a Manna délelőttben. A vendégem lesz majd 9 óra után Rabnec Károly alapító, gyerektábor a Dunakanyarban, tekerj és evesz program, mindenről szó lesz, de előtte az életöröm zenék, ezzel indul a mai Manna délelőtt is, jó reggel.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Hihetetlen.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
2: Ha kirándulást terveznénk akár egy hétköznap délutánra, akár bármelyik hétvégére, akár aztán majd, amikor már úgy igazán beindul a jó idő, akkor érdemes lejegyezni vagy megjegyezni azokat a kirándulóhelyeket, amik például egy kicsit kevésbé ismertek, és biztos, hogy nem lesz tömeg, hogyha arra felé sétálunk, úgyhogy itt van a Dunakanyar, ami szerintem egyrészt közel van, másrészt pedig egy teljesen kézenfekvő és egészen egyszerű ötlet, hogy az ember ne menjen túl messzire, de mindenképpen szép helyre menjen. A Dunakanyarnak a feltérképezése minden évszakban tényleg új csodákat tud hozni, még azok számára is, akik a közelében vagy konkrétan ott laknak, és még mielőtt a strand szezon a víz mellé húzza az embereket, érdemes egy kicsit távolabb merészkedni a parttól, és rendesen sétálva, bandukolva, bebarangolni a Dunakanyar régiójának azok látnivalóit is, azon látnivalóit is, amik még felfedezésre várnak. Például szóban, ami nincs is messze Budapesttől, az Ipoly torkolat. A térségben egyértelműen a Duna kapja a főszerepet, nyilván, és hogyha a víz közelben vagyunk, akkor az ember könnyebben leteszi a stresszt is, hamarabb megnyugszik a lelke, de ilyenkor egy másik folyót is meg kell említeni, hogyha tüzetesebben felfedeznénk a környéket. Hazánk legszeszélyesebb folyójaként szokták emlegetni az Ipolyt, Magyarország határát átlépve egészen Ipoly Tarnóctól kanyarog végig Észak-Magyarországon, megkerüli a Börzsönyt, és aztán végül Szob partjait elérve beletorkolik a komótosan ott hullámzó Dunába. Ez valóban úgy hangzik a fanzin írása alapján haladva, mintha egy festményt vagy egy regényt kezdenénk el olvasni, vagy egy festményt kezdenénk el nézni. Az Ipoly tölgyest és Szobot összekötő kiváló bicikliút mentén pedig az ember nagyon könnyen bekukucskálhat az Ipoly békével teli igazi nomád világába. Ott van az a gazdag növény és állatvilág, ami mellett nem tud az ember csodálat és tátott száj nélkül elmenni. Aztán ott van Mária Nostrán, a Kávária kápolna, Zebegénytől szintén csupán csak negyed órára található, a szintén ez most arra vonatkozik, hogy ez sincs Budapesttől messze. A Börzsöny egyik legbájosabb települése, a vulkáni kupok között megbújó Mária Nostra. A falu keleti szélén van a Kávária hegy, ott magasodik a Dunakanyar leghangulatosabb káváriája. A Zarándok hegy alokszerelés nagyon könnyen megközelíthető, a domboldalban kanyarog a Kávária út, ott van a kis barokk kápolna, szinte belesimul ebbe a terebélyes hársfákkal tűzdelt kis festői tájba, és tényleg varázslatos kilátás nyílik, nem csak a falura, de az egész környező magaslatokra is. Ott van szemben a Nagy Gallát, aztán észak felé, hogyha arra felé kimelünk, akkor megláthatjuk a Kopaszhegy kopár csúcsát is. És ráadásul ez egy olyan hely, ahol szintén nagyon szépen lehet fényképezni, és ami fontos még, hogy ugyanitt, hogyha Mária Nostrán maradunk a Kopaszhegyre, és amire innen rálátunk, oda átsétálhatunk, Nagyirtás pusztáról indul a tulajdonképpen a zöld háromszeg jelzést követve az útunk, hogyha van bennünk elég kraft, akkor akár három csodás kilátó pontot is érinthetünk, és ezekben a kiránduló helyekben az a klassz, hogy ide lehet menni kutyussal. Aztán ott vannak még természetesen a klasszikus kiránduló helyek a Dunakanyarban, mint Visegrád és Esztergom, a Szent István templom Nagybörzsönyben például, ahol tényleg csoda-csoda szépeket láthatunk, vagy Nagymaroson a Remete barlang, amiről bátran állíthatja az ember, hogy a Szent Mihály hegyen található Remete barlanghoz vezető gyalogtúra büszkélkedhet a Dunakanyar egyik legpazarabb panorámájával. Tényleg, hogyha valaki csak a neten rákeres, akkor is elámul a gyönyörűségtől, hát még hogyha élőben láthatja ezt. A Dunaparti Zebegény központjából induló útvonalat pedig az edzettebb túrázóknak ajánlják, mert hogy egy kicsit húzós, viszonylag rövid, 11,9 km hosszúságú, de igen-igen kaptatós, tehát ez a lihegősebb és szuszogósabb típusú kirándulás, morzsalékos az ösvény, úgyhogy nehezített a terep is, úgyhogy arra érdemes odafigyelni, hogy ide ne vigyünk gyereket, ne vigyünk idősebbet, és gyakorlatlan barátot vagy rokont sem, de mondjuk a Zsitvai kilátóhoz már elvihetjük őket, úgyhogy szerintem érdemes bármelyik hétköznap délután, akár a látóhegyre Vácra elmenni, az is közel van Budapesthez, vagy bármelyik már említett kiránduló pontra a Dunakanyarba, és egy kicsit a nyakunkba venni a környezetet, és körülnézni, és méheket szippantani a finom, friss levegőből. Mindenképpen jót tesz a testnek is, és a léleknek is, és aki egy kicsit is stresszesebb életet él, mint ami a normális volna, bár a normális az nem ad stresszt, tehát mindenki stresszben él, az menjen is kiránduljon egyet.

0: tartalom.
1: Az emberiség életét nagyban meghatározó és megváltoztató találmányok sorozatunkban ma a főszereplő Isaac Merritt Singer, igen, és a varrógép. Mert hogy ez az ember szabadalmaztatta a varrógépet. Varrógépek persze addig is voltak, meg azután is kifejlesztettek ilyeneket, de Singer találmányát bátran mondhatjuk életművének. Mert hogy az ő ékét senki nem tudta felülmúlni. Isaac Merritt Singer féle varrógép volt az első olyan szerkezet a modern ipartörténetben, amelyet tömegével tudtak előállítani, ami persze azt is jelentette, hogy óriási kereslet volt iránta, egyébként gyönyörűek voltak ezek a varrógépek. A varrógépipar és a hozzá kötődő egyéb iparágak, szerszámgép alkatrészek, textilgyártás és ruhaipar így természetesen szintén hatalmasat fejlődött. A varrógép története Singer fellépését megelőzően nem mondható túl hosszúnak, hiszen az első láncöltéssel dolgozó masinát 1790-ben jó régen ehhez képest helyezték működésbe. Az ezt követő időszak egyre újabb és újabb technikai megoldásaikkal kezdetben nem voltak túl sikeresek, és például kizárólag kézi varrással dolgozó szabók sem segítették az elterjedésüket. 1820-ban egy bizonyos B. Timonyié nevű francia szabó elkészítette az első varrógépnek nevezhető alkalmatosságot. Fából csinálták, 80 darabot helyeztek üzembe, a francia hadseregnek varták a ruhákat rajtuk. A francia szabó viszont tönkrement és Amerikába menekült. Na hát ezután lépett színre Isaac Singer. Elődei találmányait saját ötleteivel kiegészítve megalkotta az első háztartási varrógépet. Ilyen saját lelemény volt például a pedálhajtás. A szerszámgép gyártás hatalmas mértékű fellendülése is kellett természetesen ahhoz, hogy a varrógéphez hasonló nagypontosságú alkatrészeket követelő szerkezetek is el tudjanak terjedni. Jellemző adat, hogy 1870-ben Amerikában csak az Singer-féle varrógépből 465 000 darabot gyártottak. Érdekes összefüggés van a varrás és a biciklizés között. 1890-re a világpiac már telített volt varrógépekkel, és a varrógép gyártók emiatt aztán nyilván elkezdtek mást is készíteni, kerékpárokat. Aztán például az Opel bicikli gyárból nőtt ki az autóüzem. A harmadik tömeges méretben elállított árucikk az írógép volt, ennek gyártását 1874-ben a Remington cég indította el. De Isaac Merritt Singer élete meglehetősen változatosnak mondható. Feltalálósága előtt és közben színészként dolgozott, alacsony siker rátával mondjuk így. Az első találmánya 1839-ben egy kőfúrógép volt, ezzel 2000 dollárt keresett. Ebből a pénzből azonnal visszatért a korábban elhagyott színpadra, ám ott a színház iránti vonzalma egyre inkább átcsapott a színésznők iránti érdeklődésbe. Meglehetősen zűrös családi életet élt ennek köszönhetően, így aztán elegendő talán csak egy jellemző számadatot leírni ehhez. 1875-ös halálakor, tessék kapaszkodni, 23 gyermeke gyászolta Singert. Magyarországon manapság szinte fillérekért lehet vásárolni 100-120 éves, még tökéletesen működő pedálos Singer varrógépeket. Aki kíváncsi a korukra és a gyártási helyükre, az megkeresi a ma is virágzó Singer cég honlapját, ahol a gép gyártási számának a beütése után megtudhatja, hogy hol és mikor készítették a szép formájú, fekete, arany, intarziás burkolatú masinát. A nálunk használatos gépek többsége Singer két nagy amerikai gyárának a leányvállalatából, az európai piac ellátását megcélzó Glasgow-ból kerültek ki. Ezt a szerző egy bizományi áruházban vásárolt gyönyörű Singer gép birtokosaként is ellenőrizte, ahogyan a cikk szerzője írja ezt. A újabb kor használd és dobd ki szemlélete természetesen a varrógépipart sem került el, sorra tűnnek el a régi varrógépek, és tűnnek fel a 2-3 évente divatos formákban megjelenő, többnyire ismeretlen eredetű varrógép csodák, de az Singerek sikerét egyik sem tudja túlszárnyalni.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Robbanó csokival tették volna láb alól az édes szájú Churchillt, hogy mi is a történet lényege. A második világháborúban a németek hétköznapi tárgyakba rejtettek el ugyanis pokolgépeket, és így szerették volna eltenni láb alól viszont Churchillt is, aki közismerten nagyon szerette az édeségeket is. Nyilván nem véletlenül mondta azt, hogy no sports, please. A második világháború alatt a hagyományos hadviselésen kívül a szövetségesek és a tengeri hatalmak rendhagyó húzásokkal is próbáltak előnyhöz jutni. A normandiai partraszállás előtt például a szövetségesek felfújható tankokkal mutatták nagyobbnak a haderejüket, ahogyan ezt egyébként Kálmán Gábor cikkében is olvasni lehet, hogy elvonják a figyelmet a kiszemelt területekről. A nácik amerikai egyenruhába öltözött kommandósokat küldtek az ellenfeleik közé, hogy zavart és káoszt okozzanak, ami részben sikerült is az Otto Skorzeny vezette egységnek. A németek egy másik terve pedig az volt, hogy mindennapi tárgyakból készítenek robbanó szerkezetet vagy pokolgépet. London utcái alatt egy titkos bunkerben működött a brit titkos szolgálat, az MI5 apró, mindössze 3 főből álló egysége akkor még. Feladata a szabotázs akciók, illetve a pokolgépes merényletek tervének és magának a megtörténtének a megakadályozása volt. Az egység vezetőjének Viktor Rothschildot tették meg, akihez 1943-ban eljutott annak a híre, hogy a németek hétköznapi tárgyakba rejtik a pokolgépeket, és ezzel próbálhatnak meg zavart kelteni, illetve például elsüllyeszteni a Nagy-Britanniába tartó különféle árukkal, leginkább persze élelmiszerekkel megrakott hajókat. A tárgyak között, amikben megpróbálták elrejteni a pokolgépeket, volt szilva konzerv, olajos kanna, borotválkozó pamacs és nagy darab szén is. Sőt, egy különleges akcióról, és akkor most jön az izgalmas rész, tudomást szerzett az MI5. A németek egy tábla csokoládéba rejtettek volna robbanóanyagot, ami az első kocka letörése után 7 másodperccel robbant volna föl. Az elhárítás úgy tudta, hogy a fekete fóliába csomagolt édességet, amelyre aranybetűkkel írták föl a népszerű csokoládé márka Peter's Chocolate nevét, hogy Winston Churchillnek szánták, akiről ugye már, ahogy mondtam, köztudott volt, hogy nagyon édes szájú volt, imádta az édességeket is. Aztán Rothschild egysége eredetileg mindössze ugyan 3 főt számlált, rajta kívül a titkárnő, aki későbbi felesége lett, és Donald Fish rendőrfelügyelő volt az, aki még ott dolgozott az akkori MI5-nál. Rothschild azonban a pokolgépekről készült rajzokat szerette volna az MI5 más egységeinek is elküldeni, hogy ők is hatástalanítani tudják ezeket a különleges bombákat. A brit haditengerészet egy tisztje ugyanis például elveszítette az egyik karját, és a fél szemére megvakult, miután megpróbált hatástalanítani egy ilyen különleges bombát. Aztán, amikor Rothschild egy hasonló szerkezettel találkozott egy Spanyolországból érkezett hagymát szállító hajón, akkor a tábori telefonon közvetítette, hogyan hatástalanítja a pokolgépet, a bombát, hogy a titkárnője le tudja jegyzetelni a lépéseket. Kollégája Donald Fish ötlete volt, hogy a fiát, Lorenzet alkalmazzák arra, hogy rajzokon mutassák be a bomba működését. A híres Rothschild család harmadik bárója, tudós kutató és az MI5 már említett elhárító tisztje volt a második világháború alatt, később Edward Heath és Margaret Thatcher miniszterelnökök tanácsadója. Na de vissza még a bombákhoz. Fish rajzai között robbanó anyaggal preparált matchboxok, zsebórák, termoszok is akadtak, sőt a nácik egy egészen elképesztő zseniális időzítőt is kitaláltak, egy vízzel teli üvegcsőbe szárított borsószemeket tettek, amik, ahogyan lassan megszívták magukat folyadékkal, és ezért megduzzadtak, lassan egyre feljebb lökték a víz felszínén úszó dugót, és amikor a dugó elért egy bizonyos magasságot, összeért 2 részcsavar, zárva az áramkört, és előidézve a robbanást. De a legbizarabb talán mégiscsak mindezek közül a robbanó

0: Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A Vöröskereszt története, és egy nagyon különleges ember, Henri Dunant, akinek köszönhetjük magát, a Vöröskeresztet is. Néhány szó a történetről. 1859-et írunk, Solferinóban vagyunk. A háború áldozatainak a megkülönböztetés nélküli intézményes nemzetközi védelme a 19. század második felében vált megvalósítható és mozgósító programmá. A történelmileg szükségszerű lépést ebben az évben, 1859-ben lezajdott Solferinói csata ösztönözte. Az ütközet, ami az osztrák és az egyesített francia szárd haderők között zajlott, óriási áldozatokat követelt. Itt jött a képbe Henri Dunant, svájci üzletember, aki a csatatéren látva a 40 ezer halottat és sebesültet megrendülten kereste a segítségnyújtás lehetőségét. A szomszédos falu lakosaiból segélycsapatokat, önkéntes segélycsapatokat verbuvált, amelynek nemzetiségre való tekintet nélkül kellett részt venniük, vagyis hát vettek részt maguktól az ápolásban és a segítségnyújtásban. A megrendítő élmény késztette Henri Dunant arra, hogy javaslatot fogalmazzon meg a háborúk áldozatainak védelmére, és kezdeményezze egy közös segélyszervezet létrehozását. Így indult el egy eszme, amelynek hatására megalakult a humanitárius mozgalom, a Vörös Kereszt. A Vörös Keresztet, ugye a svájci állampolgárságú kezdeményezők, a svájci zászló, ami ugye piros alapon fehér kereszt, inverzét, fehér alapon vörös keresztet javasolták a megalakuló mozgalom jelképének. Ezek után a különböző országokban sorra-sorra alakultak a nemzeti társaságok, amelyek a humanitárius eszmét és ezt a jelképet elfogadva ugyanígy célul tűzték ki a segítségnyújtást, kezdetben elsősorban a háborúk sérültjeinek. A nemzeti társaságok tevékenységének összehangolása érdekében szükségessé vált egy koordináló szervezet létrehozása, így aztán 1919-ben megalakult a Vörös Kereszt Vörös Félhold Társaságok Ligája, ma Föderáció az IFRC. Tekintettel arra, hogy a mozgalom kiterjedt az iszlám országokra is, így aztán a jelkép kiegészült a vörös félholddal. A föderáció székhelye a semleges Svájcban, Genfben van, de szerte a világon regionális képviselettel rendelkezik. Budapesten is a ma már 191 országban működő Vörös Kereszt és Vörös Félhold szervezetek munkájának segítésére. Ugyancsak genfi székhelyen működik a Vörös Kereszt Nemzetközi Bizottsága, amely a svájci semlegesség alapján közvetítő a konfliktusokban és felügyeli a humanitárius jogok betartását, úgy mint a hadifoglyok, a sebesültek, a letartóztatottak, a polgári lakosság, illetve a kulturális és egészségügyi intézmények védelme és azoknak az ügye. A Vörös Kereszt Nemzetközi Bizottsága kezdeményezésére jött létre 1949-ben a háború áldozatainak védelmét szolgáló genfi egyezmények és kiegészítő jegyzőkönyvek. A genfi egyezményeket a részes országok kormányai és parlamentjei ratifikálták, így ma ez humanitárius jog alapját képezi. Ugyancsak az ICRC felügyeli, hogy a nemzeti társaságok tevékenységében a mozgalom hét alapelve az emberiesség, a pártatlanság, a semlegesség, a függetlenség, az önkéntesség, az egység és az egyetemesség érvényesüljön. A Magyar Vörös Keresztről is azért ejtsünk néhány szót. Ez 1881-ben jött létre, megalakulását a Vörös Kereszt Nemzetközi Bizottsága 1882-ben ismerte el. A Magyar Vörös Kereszt 1921-től tagja a Vörös Kereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének. Tevékenységét a háború áldozatainak védelmét szolgáló négy genfi egyezmény, valamint az ezek kiegészítő jegyzőkönyvei alapján végzi, amely egyezményeknek Magyarország jelenleg is részes állama, figyelembe veszi a Nemzetközi Vörös Kereszt és Vörös Félhold mozgalom alapszabályát, együttműködik a Vörös Kereszt Nemzetközi Bizottságával, és támogatja a nemzetközi humanitárius jog fejlesztését és ismertetését. Ez Henri Dunant, a Nemzetközi Vörös Kereszt, illetve a Magyar Vörös Kereszt rövid története.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és a nyári táborok ezek között is a Dunakanyarban a gyerektábor. Erről beszélgetek vendégemmel, Rabnec Károly alapítóval a friss hírek után.
1: Minden pénteken 18 órától Cine Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cine Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
1: Társadalmi célú hirdetés.
4: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot, így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Holnap megalakul az új országgyűlés. Iráni katonai célpontokat támadott az amerikai hadsereg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlenkezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Iráni katonai célpontokat lőtt tegnap az amerikai hadsereg. A légi csapásokat arra válaszul hajtották végre, hogy Irán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg három a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót. Washington szerint nem sértették meg a tűzszünetet az akcióval, mert az iráni támadásra adott válasz volt. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A fertőzésben hárman haltak meg, 8-an gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. Nemes László Árva című filmjét is vetítik a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon júniusban. Az Oscar-díjas rendező harmadik nagyjátékfilmje egy 12 éves budapesti zsidó fiú drámáját mutatja be, az 1956-os forradalom után.
1: Időjárás.
5: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor vendége Rabnec Károly, a Gyerektábor a Dunakanyarban alapítója, illetve a Tekerj Evez program alapítója is. Vele beszélgettünk a sportról, a gyerektáborról és a nyárról is. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Már most lehet készülni a nyáridőre, sőt egész nyárra programokkal a srácoknak. Ráadásul úgy érdemes készülni, hogy ez ne csak a gyerekeké legyen, hanem legyen mondjuk nagynénik, nagybácsik, keresztülők, akár nagyszülők programja is, tehát családi programról beszélhetünk. A vendégem Rabnec Károly, a Tekerj Evez és a Gyerektábor a Dunakanyarban programok és táborok megalapítója és alkotója. Szia Karesz, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok!
1: No, kezdjük először a gyerektáborral, hogy ennek van egy különlegessége azért, ugye már a felvétel előtt beszélgetünk egy kicsit, a sárkányhajózás, hogy az a fő gerince ezeknek a táboroknak, de először még ne a táborról beszéljünk, hanem arról, hogy a sárkányhajózás mint olyan, mennyire gyakori itthon. Ugye ti ott Felsőgöt környékén sokszor eveztek, hajóztok, azt lehet is hallani, hogyha valaki éppen ott van a Dunaparton. Mi ennek a története, hogy kerültél ennek a közelébe?
2: A sárkányhajózással úgy kerültem kapcsolatba, hogy eleve szerettem már gyerekkoromban is a vizet. Tehát én kajakoztam nagyon fiatal koromban, 14 évesen, 15 évesen, két évig Budapesten laktam, akkor a Honvédba kajakoztam, és akkor volt egy ilyen, kialakult egy ilyen vízi kapcsolatom, nagyszülőktől ered, átment ez a szüleimbe is, ez a kötődés, nagyszülők is evezősök voltak, mindig Újpestről jártak Dunakeszire, akkor meg egy ilyen nagyobb közösséget ölelt át így a dunai evezés, és utána ez szüleimbe is megmaradt, sőt, náluk már egy ilyen motorcsónakázása alakult át, és akkor nyilván, ahogy a szülők is ebbe belecsöppentettek minket a testvéremmel, akkor ez azért már utána belülünk már úgy jött ki, hogy hivatásra alakult.
1: Oké, beszéljünk egy kicsit a sárkányhajózásról. Mi az tulajdonképpen? Honnan származik? Mi a története?
2: A sárkányhajót azért még mindig nagyon sokan nem ismerik Magyarországon, vagy akár külföldön se annyira, de azért már régebben megjelent, 97-et írunk, gyakorlatilag az 29 év, akkor így került be az első hajó Magyarországra, és akkor onnan indult ez az egész, amikor már úgy jobban kikerült a köztudatba az, hogy a 2010-es évek körülbelül, 2010-től. Én akkor találkoztam vele először, én csak láttam ezt az eszközt a vizen, el nem tudtam képzelni, hogy ebben mérülnek ennyien, miért dobolnak benne. Úgy néztem rá, mint most egy, aki még nem látott ilyen hajót, akkor nagyon-nagyon csodálkozva néztem, és utána gyakorlatilag ez a csapat megkeresett minket, hogy esetleg lehetne Gödön hajóztatni, vagy ott lehetne egy házi versenyeket évente lebonyolítani, akkor ők ebben nagyon segítettek nekünk, és akkor ott elkezdtük egy ilyen, mondjuk évente mentünk egy verseny, tehát egyet, de ezek nem hivatalos versenyek, ez csak egy ilyen házi, egy ilyen kis családos, egy ilyen összejövetelek, egy ilyen elég nagy lélekszámot megmozgató programok voltak. Utána már azért ezt elkezdtük egy kicsit így komolyabban venni, hogy de jó lenne ezt többször megérezni, meg élményét tenni, és akkor utána már minden évben volt egy ilyen kis ház, ilyen kis versenyecske. Aztán utána 2013-ban akkor volt Szegeden az első magyar sárkányhajó világbajnokság. Mondom, ebből rendszeresen lehetne egy olyat csinálni, hogy akár edzetni, akár gyakrabban rendszeressé váljon akár a gödieknek, vagy akár a göd környékieknek a mindennapjaiban nyáron, és akkor ez így elindult szépen 2013-ban.
1: Innen folytatjuk a sárkányhajózás történetét, és tesszük ezt azért, mert hogy létezik már egy olyan tábor a Dunakanyarban, konkrétan a gyerektábor a Dunakanyarban elnevezésű, amely sárkányhajózni viszi, illetve sárkányhajózni tanítja a srácokat, úgyhogy ha valaki érdekes és értelmes programra vágyik, értelmes és értékes sportprogramra nyáron a gyerkőcnek, akkor érdemes lesz a továbbiakban is figyelni. A vendégem Rabnec Károly, a Tekerj Evez program és a Gyerektábor a Dunakanyarban alapítója és megalkotója. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Gyerektábor a Dunakanyarban, erről beszélgetünk, méghozzá a sárkányhajózásról, mert hogy ilyen táborozása is van lehetőség. A vendégem Rabnec Károly, a Tekerjevesz program és a Gyerektábor a Dunakanyarban alapítója és megalkotója. És akkor néhány szó arról, hogy mi is a sárkányhajó. Ez egy 12,5 méter hosszú kenu típusú hajó, amelyet elő sárkányfej, hátul pedig sárkányfarok díszít. Tulajdonképpen azért ez talán az emberek nagy többsége tudja, hogy a sárkányhajózás

0: be, amit elrágcsálhatunk, a gyümölcsök, a csokiba mártott eper, mindenfélét elképzelhetünk, de a tojásos ételek azok gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a villás reggeli királyai és királynői. Ott van a krokmeszi, a már említett budjantott tojás, vagy az ex-benedikt, és itt van a krémesre sült francia tojás, ami nem csak egy hétvégi reggelihez, hanem egy álmos, kényelmes hétköznapi reggelihez, vagy mondjuk egy villás reggelihez, vagy egy estebédhez is nagyon jó. Annyira finom, hogy függőséget okozhat, mondhatjuk ezt is. Tabajdi Boróka villő receptje alapján haladunk. Ez az Exon Cocotte, ez egy egyszerű francia sült tojásos étel. A receptet tetszés szerint lehet variálni sajttal, sok és sokféle sajttal. Sonkával, pirított békén darabkákkal, fűszernövényekkel, asszalt paradicsommal, de szinte bármivel, ami egy tojásos ételhez, vagy egy tojásos ételbe, vagy egy tojásos reggelibe belefér. Krémesre sül a tojás, és utána valószínűleg, hogy ezt az ember megkóstolja, akkor egy jó darabig nem is vágyik másra. Szóval ez a bizonyos Exon Cocotte-nak, vagyis a francia tojásnak a receptjéhez kell 4 tojás, 2 evőkanálva, és mivel francia receptről van szó, ezért szigorúan és kizárólag a vaj az, ami megadja a krémességet, ezt a finom sejmességet neki, úgyhogy nem érdemes mással dolgozni, kell 5 deci habtejszín, és itt is szigorúan habtejszínről beszélünk, magas zsírtartalmú, finom sejmesítő, krémesítő habtejszínről, nem főzőtejszínről, 5 deka kék sajt, 5 deka szárított paradicsom, friss bazsalikon, friss kakukkfű, ebben az esetben sóbors és petrezselyem. Hogyha tavaszi időnk van, és van egy kis kertünk, teraszunk, vagy az ablakban fűszernövényeink, akkor érdemes azokat beleszórni, és akkor itt még kiegészíteném azzal, hogy nem biztos, hogy elég az az 5 deka sajt, és nem biztos, hogy csak kék sajt. Legyen mondjuk 5 deka kék sajt, 5 deka reszelt cheddar, és 5 deka parmezán reszelve, vagy forgácsolva, amit szintén belerakhatunk. Egészen egyszerűen és gyorsan elkészül, első lépésként megmelegítjük a sütőt, vagy bemelegítjük a sütőt 180 fokra, de forró levegő sütőben is elkészíthetjük. Készíthetjük egyébként bármilyen magasabb falu, kisebb porcelánedényben, kerámiatában, vagy pedig, hogyha forró levegő sütőről beszélünk, akkor egy ebben a kis szilikon formában, vagy több kicsi szilikon muffin formában, de nagyon fontos, hogy mindenképpen alaposan kivajazzuk azt, feltörjük a tojásokat, összekeverjük a választott edényben a habtejszínnel, az apróra morzsolt sajttal, a szárított paradicsommal, a fűszerekkel, vagy a többféle sajttal. A sütőformát beletesszük a tepsibe, felöntjük a tepsit vízzel, úgyhogy a tál falának feléig érjen a vízszint, fedjük le alufóliával vagy fedővel a tojásokat, és 25-30 perc alatt süssük készre a reggelit. Most ez nem gőzfürdőben sül, akkor, hogyha a forró levegő sütőben készítjük, de ott is elkészül ugyanígy. Akkor lesz tökéletes a krémes francia tojás, hogyha a tojás egy kicsit remegős és lágy marad, de már kellőképpen átsült. Ez átmenet egy könnyű, extra felturbózott tejszínes rántotta, és mondjuk egy szuflé között. A tetejét megszórhatjuk még friss, apróra vágott, vagy csíkokra vágott olóval, csíkokra vágott bazsalikommal, vagy egy kicsi kakukkfű ággal. Pirítóssal lesz igazán ütős napindító fogás, de hogyha ehhez pirítóst készítünk, akkor érdemes azt a pirítóst vajban megpirítani, egy tapadásmentes serpenyőbe egy pici vajat teszünk, és a rusztikus, mondjuk bagett vagy kovászos kenyér szeleteket megpirítjuk, egész ropogós, karcos réteget pirítunk ezekre a kenyér szeletekre, ezt bedörzsöljük egy pici fokhagymával, megszórjuk egy pici sópehellyel, és így ezt mártogatjuk bele ebbe a krémes francia tojásba. Elképesztő finom lesz, egészségünkre!
1: Belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Manna FM. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Az alkohol nagyon sok mindenben tud segíteni otthon, takarítás közben, vagy ragacs leszedésben, de ki gondolná, hogy például a lábszag és a lapos haj ellen is működik az alkohol, jelen esetben például a vodka, de csak ha bizonyos módon használjuk, igazi csodaszer tud lenni. Az összes alkoholfajta borzasztóan káros belsőleg, mert nem csak hogy az egészségnek árt, még a külsőnknek is rosszat tesz, ugye erről ma már beszéltünk, a túlzott fogyasztás öregít és szárítja is a bőrt, kívülről használva viszont rengeteg jótékony hatása lehet. A sör például puhává és fényessé teszi a hajat, a bor pedig a fürdővízbe öntve szépen sejmessé tudja varázsolni már egy fürdőzés alatt is a bőrt, sőt feszessé is. De a vodka kifejezetten sokoldalú csodaszernek számít a szépségápolásban, sőt, még a ruhára vagy a cipőre fújva is használt vehetjük. Ez az alkoholos ital megfelelően alkalmazva megoldást nyújthat a zsíros, fénytelen vagy lelapult hajra, de készíthetünk belőle fertőtlenítő hatású arctonikot is a pattanások ellen, és akármilyen hihetetlenül hangzik, még a herpesz és izzadás ellen is remekül beválik. Az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan, mivel keverve és milyen gyakran vetjük be, úgyhogy erre azért tessék figyelni. És akkor most jönnek a jó tanácsok. A gyorsan zsírosodó, lelapuló vagy korpás haj ellen is működik a vodka. Ehhez csupán annyit kell tenni, hogy a samponba bele kell tenni 2 evőkanál vodkát, és minden második alkalommal ezzel kell hajat mosni. Természetesen ez csak is és kizárólag a felnőttekre igaz, és nem lehet túlságosan gyakran használni. Ha gyenge és fénytelen tincsek ellen szeretnéd használni, akkor heti egyszer kell összekeverni a hajbalzsammal, pakolásként alkalmazni 10 percig, nem csak ragyogó, de egyenes is lesz tőle a haj. Aztán a zsíros bőr és a tág pórusok, illetve a makacs pattanások ellen is extra hatásos tud lenni. Egy evőkanál vodkát kell elkeverni ugyanennyi vízzel, belemártani a vattát és törölgetni az arcunkat, letörölgetni vele az arcunkat. Heti 2-3 alkalom a maximum, de inkább csak 2, ennél gyakrabban nem szabad használni, és nem nyomogatjuk a szem körüli részt semmiképpen sem. És ami nagyon fontos, hogy ne hagyjuk sokáig, ne szívódjon fel. És ezt mondom még egyszer, kizárólag felnőtteknek szólnak ezek a jó tanácsok. Ugye nagyon sokszor beszélhetünk elektromos hajszálakról, és ezeknek a lelapításához is használható ez az ital. Összekeverünk egy evőkanál vodkát, 2 bögre vízzel, egy fújós flakonba tesszük, lespricceljük a hajunkat, és már is eltűnik belőle az elektromosság. Lábszag ellen is beválik, pár percre vízzel kevert vodkába tudjuk mártani a lábainkat, fertőtlenít és hosszú időre elűzi a kellemetlen szagokat, de úgy is működik, hogyha törölközőre csepegtetjük és áttörölgetjük vele a lábunkat. Most teszem hozzá egyébként, hogy természetesen a gyógyszertári alkohol ugyanolyan jól megfelel. Ruhák és cipők szagtalanítására is alkalmas, erre is lehet használni. 2 bögre vizet elkeverünk 2 evőkanál vodkával vagy alkohollal, fújós flakonba tesszük és bespricceljük vele a túlságosan kellemetlen szagot árasztó cipőket, nyilván ez is csak felnőtt cipőkre vonatkozik. Aztán szájvízként is szokták alkalmazni, most itt már én azért egy kicsit aggódnék, mert ugye a nyálkahártyán keresztül viszonylag gyorsan fel tud szívódni. A hosszantartó friss lehelethez használták régen, 1/2 bögre vodkát összekevertek 1/2 bögre vízzel, hozzáadtak 2 evőkanál fahéjat, és öblögetni kellett vele, hát ez csak óvatosan, tehát ezt autóvezetés előtt, illetve munka előtt semmiképpen sem ajánlanám, de állítólag még a herpesszel való küzdelemben is nagyon jó kis támogatás lehet. Ez nyilván nem csak a vodka, hanem az alkohol is. Azt mondják, hogy egy fülpiszkát kell bele mártani, és a hólyagra nyomni, ott hagyni pár percig, aztán ismételni ezt napi 3-4-szer. Ha elkezd leszáradni, hagyjuk abba. Ezt is csak felnőtteknek, és csak is akkor, hogyha nem vezettek autót, mert a szájon keresztül is vagy lenyeljük, vagy felszívódhat, úgyhogy csak óvatosan, és természetesen a borotva fertőtlenítéséhez is használhatjuk a vodkát, de minden egyes tipp, amit most felsoroltam, a gyógyszertári alkohollal ugyanolyan jól működik.

honnan tudja a macska, hogy merre van a gazdája? A 98.6 Manna FM Manna Köziének az állatbarát rovata következik most, ahol erre találunk választ a National Geographic segítségével. Ugye mi macska gazdik, és szerintem közöletek is, remélem, hogy egyre többen lesztek macska gazdik, gondolkodtunk már azon, hogy vajon hogyan jön rá a macska, hogyha nem látja a gazdáját, hogy ez épp merre tartózkodik. Hát nem lesz nagy meglepetés a válasz, de minden esetre nagyon érdekes lesz. Japán kutatók vizsgálták meg a kérdést, hogy vajon honnan tudja a cica, ha épp nem látja az otthon lévő gazdáját, hogy ez merre van a lakásban. Hát az anekdotánk szerint az emberrel együtt élő macskákat egyáltalán nem érdekel, hogy mit csinál a gazdájuk, ez egy nagy hülyeség egyébként, vagy hogy éppen mi történik körülöttük, ez is hülyeség. És ugye a másik anekdot, hogy ebben csak az etetési idő a kivétel, amikor előfordulnak a cicák, hazajönnek, aztán újra elmennek. Ez sem igaz, de nagyon jól lehet ezzel viccelődni. Sok állat számára előnyt jelent, ha képesek a környezetük tagjait, a fajtársakat vagy az ellenségeket mentálisan is követni, vagyis ki tudják találni az adott állattartózkodási helyét akkor is, ha azt nem látják. Ehhez különböző hangokon alapuló stratégiákat alkalmaznak. Stratégiákat, figyeled? Ez az úgynevezett tárgypermanencia képessége, vagyis tudjuk, hogyha valamit nem látunk, az még létezik. Ugye kisbabákkal is szoktak ilyen idézőjelben játékos kísérleteket folytatni, hogy mikortól tanulja meg a gyerek azt, hogyha valamit nem lát, attól az még van. Az e képességekkel rendelkező állatok között van számos főemlős, legközelebbi rokonainkat is beleértve, ugye, illetve a medvék, a kutyák és a macskák is. A cerkófokkal végzett, ugye azok a majmocskák, a cerkófmajmok, szóval a velük végzett kísérletekből ismert, hogy azok hangszóról lejátszott hangok alapján képzelték el a fajtársaik helyét. Amikor a kísérletekben a fajtársaik rendre nem ott jelent meg, ahol a hangok alapján várta volna a majom, az állatok igencsak meglepődtek, ezt a viselkedésük és a gesztusaik árulták el. A japán kutatók most a macskákkal végeztek hasonló hangszórós, teleportálós, idézőjelben teleportálós kísérleteket a macskák otthonában, illetve macskás kávézókban. A macska elképesztően jó hallású állat, és a füle arra is alkalmas, hogy az egészen halk zörejek alapján követni tudja például a nem látott zsákmány rejtett mozgását. A kísérletekben a cicákat egy külön szobában helyezték el, és mind a szobában, mind pedig azon kívül felszereltek hangszórókat. És ezeket aztán arra használták, hogy különféle hangokat játszottak le, hol a szobában, hol pedig a szobán kívüli hangszóron, és a hangok lejátszása közepette videók is készültek minden cicáról, és aztán később ezeket a felvételeket elemezték. A lejátszott hangok között olyan is megszólal, először a szobában lévő hangszóron, aztán rögtön utána a helyiségen kívülin, amelyen az adott macska gazdája a cica nevét mondta. A videókat kiértékelve kiderült, hogy amikor hirtelen máshol hallották megszólalni a gazdit, mint egy pillanata korábban, a cicák nagyon meglepődtek. Az eredmény ugyanaz lett tehát, mint a cerkófok és a fajtársaik hangjával végzett vizsgálatokon. A cica, ha nem is mutatta külön jelét, ennek igenis követte, hogy éppen merre van a gazdi, mégpedig annak a hangja alapján. A tesztek során aztán az is kiderült, hogy egyedül csak a gazdi hangjára reagáltak így a macskák. Semmilyen más hang esetében nem érdekelte őket, hogy hol a hang forrása. Legyen szó idegen emberről, másik macska hangjáról, vagy random környezeti zajokról, vagy esetleg zsákmányállat neszezéséről. Ilyenkor jelét sem mutatták annak a meglepetésnek, hogy a hang másút szólal meg, csak is a gazdi hangjának az esetében. A kísérletek alapján megállapították a kutatók, hogy a macska a hangok alapján készít ugyanígy mentális térképet a gazdája tartózkodási helyéről, igenis nyomon követi, hogy hol a gazdi, tehát fontos neki, hogy hol a gazdája, azért, mert kötődik hozzá. Nem csak helyhez, hanem az emberhez is kötődik a macska. Félreértés ne essék. És ha már itt tartunk, ments meg 3 életet. Fogadj örökbe te is cicát. Elképesztő varázslat veszi kezdetét az életedben. A te saját életedet is megváltoztatod és megmented, hidd el nekem. Megmented azt a cicát, akit örökbe fogadsz egy menhelyről, vagy az utcáról, és megmentesz egy harmadikat, aki bekerülhet a menhely gondozásába az örökbefogadott cica helyére. Úgyhogy legyen neked is cica.

0: 98 pontot Manna FM életöröm zene, és azok között is a legfinomabb muzsikák indul a zenei finomságok órája, és hogy megalapozzuk nem csak a pénteki, de az egész hétvégi hangulatot, már is mondom a kínálatot, hogy ki mindenki lesz itt. A finomságok között Sting, Duran Duran, Jamelia, Hess Adam, Erasure, Oliver from Earth, Jules Cattaneo, Alpha Beat és Prince. Vele indul a mai zenei finomságok órája a friss hírek után.
1: Minden pénteken 18 órától Cine Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cine Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
6: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
7: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
2: Reklám hangzott el.
8: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Holnap megalakul az új országgyűlés. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. A fegyvernyugvást sem az oroszok, sem az ukránok nem tartják be. Az orosz védelmi minisztérium csaknem 400 ukrán drón lelövéséről számolt be. Az ukrán elnök pedig azt mondta, hogy a több száz dróncsapás mellett több mint 140 szárazföldi támadást jegyeztek fel. Ma egy éve választották pápává Robert Francis Prevost bíborost, aki 14. Leó néven lett a katolikus egyház feje. Az évforduló megünneplésére a Vatikán is készül. Az ajándékok között szerepel a Leó Rómában című film, amely a pápa és az örökváros kapcsolatát mutatja be. Ez a 3. dokumentumfilm, amelynek 14. Leó a főszereplője. A Perui Leó és a Leó Chicagóból című alkotások tavaly készültek el. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer jelentkezőnek kevesebb mint 2%-át nem vették fel sehova. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába. Az üres férőhelyek már elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthon teremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem.
1: Időjárás.
8: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, Csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: A zenei finomságok között ma, hogy megalapozzuk a péntek és a hétvégi hangulatot is, itt lesz Sting, itt lesz a Duran Duran, Jamelia, Hess Adam, Erasure, Alphabeat és Prince vele indul. A mai zenei finomságok órája, ez a különleges és egyedülálló zenei óra. Kizárólag itt a Manna FM-en most.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A 98 pontot Manna FM zenei finomságai között most egy olyan csaj következik, egy olyan dallal, amit nem lehet nem szeretni. Mindegy, hány évesek vagyunk, a gyerekek imádni fogják. Ez, erről külön történet van, hogy mennyire szeretik ezt a csajt a gyerekek. Szóval az ember ezt felhangosítja, ezt a zenét, és akkor hirtelen visszarepül a 20-valahány éves önmagához, amikor mondjuk először költözött el otthonról, mindegy, hogy albérletbe vagy saját lakásba, de amikor megvannak azok a reggelek, hogy kiugrok az ágyból, mert megszólal egy zene a rádióban, arra ébredek föl. És egy olyan zene szólal meg a rádióban, amitől jó kedvem lesz, amitől azt mondom, hogy oké, a francba nem hempergek tovább, hanem kiugrok az ágyból, felöltözök, megmosakszok, jól fogok kinézni, csinálok tovább, és akkor bömböltetem tovább aztán a villamoson, vagy a buszon, vagy az autóban, ugyanúgy a fülemben, vagy pedig az autó rádiójából, vagy a magnóból ezt a dalt. A csaj varázslatos, nagyon jó fej egyéniség, egyébként az is vicces, hogy hogy mennyire laza, rollerrel közlekedik, egyébként fogorvos. Úgy hívják őt, hogy Giulia, vagy Julia Cattaneo Repetto, vagyis Jules Cattaneo, az ő böcsületes neve, spanyol a hölgy, Majorkán született, argentin származásúak a szülei, és már egészen kicsi korában nagyon szerette a zenét, sőt, a szülei igyekeztek neki olyan minőségi muzsikát mutatni, ami aztán később meg is határozta az ő zeneiségét. Bob Marley, Janis Joplin például, ők voltak a legnagyobb hatással a zeneiségére. Hogyha a zenei stílusát és az inspirációt nézzük, hogy ő miből merít, és aztán mi következik, és mi alakul ki ebből, ez a latin pop, a pop alapok mellett a folk és a reggae úgymond textúrák jellemzik, ahogyan ezt szokták volt mondani szakmai nyelven. Dalírásban nagyon aktív, dalszerzőként nagyon sokat működik mások mellett is, de emellett fogorvosként dolgozik, és így aztán az alkotó életet tök jól összehangolta egy hagyományos hivatással, és azt is megjegyzem azért csendben, hogyha valaki most föl tud ugrani a netre, és meg tudja nézni a videóklipet is, és a Scatana és a Vakanadu, vagyis a What Can I Do, ugye ez van egy kicsit másképp a hangzás miatt leírva is dalcímként, akkor látni fogja, hogy konkrétan olyan határozott és tiszta balett mozdulatai vannak a csajnak, ami hát nyilván feltételezni engedi azt is, hogy táncolni is elég jól tud a hölgy. Hát olyan spicce van, olyan gyönyörűen tartja a lábát és a karjait, hogy ez valóban arról árulkodik, hogy biztos, hogy balettot is tanult. Őrületesen nagy sikere lett ennek a dalnak a TikTokon, az Instagramon, nagyon sokan követik őt, és nagyon-nagyon sok bulin jelenik meg ez a dal. Az audiovizuális kreativitása sem utolsó, mert nem csak énekes dalszerző a csaj, hanem vizuális koncepciókban is erős, nagyon könnyedén alkot úgynevezett storyboardot, vagyis egy ilyen forgatókönyvet, amiben le vannak rajzolva a jelenetek, zenéhez és képhez egy egyszerre tud dolgozni, tehát gyakorlatilag klippeket is rendezés és mondjuk úgy, hogy tervezés. Nagyon sokan szeretnek vele együtt dolgozni, a Vakanadu és egyébként más népszerű dalai is jelen vannak gyakorlatilag mindenhol, minden social media platformon, de mi most a Vakanadut fogjuk bemutatni itt a 98 pontat Manna FM-en a zenei finomságok között. Mondom még egyszer, Jules Cattaneo, érdemes jegyezni a nevét, érdemes jegyezni a dalnak a címét, és aztán hát, ahogyan ezt írják egyébként a YouTube-ból, dalon több helyen, hogy repeat van, üzemmódra van állítva a YouTube is, meg a Spotify-on is ez a dal, és folyamatosan egy lány írt, hogy folyamatosan ezt játssza magának reggelente, hogy legyen kedve fölkelni és elindulni, és azóta, és ez is nagyon vicces, azt írta ez a lány, hogy azóta színesebben öltözködik. Egyébként valószínűleg azért is, mert ilyen hangulatú a dal, egyrészt, másrészt pedig a videoklipnek az elején a hölgy, ez egy ilyen nagyon színes, kicsit delightos mintázatú és színvilágú pizsamában ugrik ki az ágyból egy kezes lábasban, azt veszi le, és akkor öltözik föl kicsit decensebben. Na és akkor most meg is hallgatjuk ezt a dalt, úgyhogy érdemes már most felhangosítani a rádiót. Jules Cattaneo vagy Julia Cattaneo, kinek hogy tetszik, és a Vakanadu. Jegyezzük a dal címét, jegyezzük az előadót, és most hangosítsuk fel a rádiót. I'm feeling to get so hot, wanna get this beat in my heart since spot, da da di da di di, do not disturb. Do not disturb.

A 98 pontot Manna FM zenei finomságai között egy nagy klasszikus következik. Az Erasure és az Always, ami egy legendás és ikonikus dala a zenekarnak. Egyébként, ahogyan ez a dal megszületett, ennek a története is nagyon érdekes, és jelentőségteljes volt a számokra, főleg Vince Clark számára, mert hogy addig ő maga írta a dalokat, és többször is elmondta, hogy igazából ő nem is értette, hogy miért írnak együtt dalokat az emberek. Ő maga azt gondolta mindig, ugyanazt egyébként korábban el is mondta a több interjúban, hogy a dalszövegírás az egy magányos műfaj, az embert megcsókolja a múzsa, jön egy ihlet, utazás közben, egyáltalán hétköznap, egy bármilyen szituációban, és azt megőrzöd, azt alakítod valahogyan dalszövegé, de hát egyszer csak bekerült az ő életébe egyébként egy hirdetés folytán Andy, aki Andy Bellről van szó, aki aztán minek utána összehozták az Erasure-t, innentől kezdve elkezdtek együtt dalszöveget írni, és megváltozott Vince-nek a véleménye az egészről. Egyébként Andy Bell, ami az ő történetét illeti, ő egy hentes volt, akit egy újsághirdetésen keresztül ismert meg Vince Clark. Aztán lett belőle nyilván énekes, de többek között volt ő csak az Erasure-nek az egyik énekes és dalszövegírója. Több más zenekarban és zenei társulásban is zenélt. Ő 1985-ig volt ő hentes egy húsfeldolgozó üzemben, mert hogy ez az ő eredeti szakmája. Amikor a Melody Maker már ismertsége időszakában készített vele interjút, akkor mesélt el, hogy Vince Clark hirdetésére jelentkezett, 43. jelentkező volt ő, meghallgatta őt is Vince, és akkor rátalált, és azt mondta, hogy igen, nekem ez a srác kell, így akarok zenekart csinálni, fel is vette őt, és hát tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy ők elkezdtek együtt muzsikálni, ez az együttes közel 25 millió eladott lemezt produkált. Ott vannak az ismert dalok, mint a Who Needs Love, a Reunion, a Cry So Easy, az All Amour, a Sometime, vagy az Amba remixek is például, de az Always, az pedig kifejezetten egy olyan dal, ami, ahogy már az imént mondtam, megváltoztatta Vince Clark véleményét a dalszöveg írásról. Így született meg a 6. album, aminek nagy sikere volt ez a bizonyos Always című dal, ami tulajdonképpen Andy Bell szavaira jellemző, tehát az ő gondolkodás módjára, az ő világhoz való hozzáállására, és az ő érzelmi világára, hogy akarja, hogy az, akivel együtt van, mindig vele legyen. Tehát ez, hogy mindig, vagyis always, ez a teljes szerelmes létnek a jellemzőjeként születtette meg velük, és irattatta meg velük ezeket a sorokat, és születtette meg velük ezt a dalt. Hát mit érez az ember akkor, amikor szerelmes, amikor valakivel együtt van, hogy ez legyen mindig így, hogy légy mindig mellettem, hogy szeressük mindig így egymást, hogy maradjon ez mindig így, mint ahogy most van, hogy veled akarok lenni mindig, hogy melletted akarok ébredni mindig, hogy veled akarok enni, létezni, olvasni, sétálni, lenni úgy egyáltalán, de ez legyen így mindig. Na hát, és ez volt az a dal, ami tulajdonképpen

Himnusz a szerelemhez, és egy himnusz ahhoz a vágyhoz, vagy annak a vágynak a tiszteletére, amit az ember érez akkor, amikor ilyen nagyon-nagyon, nagyon szereti a másikat, vagy nagyon szerelmes, hogy legyen így mindig. Jön az Erasure és az Always a zenei finomságok között, itt a Mannán.

Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A zenei finomságok között itt a 98 pont, tehát Manna FM-en a következő a sorban a csodálatos hangú és nagyon ügyes előadó nő, Jamelia, akit szerintem a legtöbben a világban a Superstar című dalának köszönhetően ismertek meg, de azért érdemes odafigyelni az ő munkásságára, és egyéb dalokat is meghallgatni tőle, hát például pontosan erre hivatott a zenei finomságok órája, hogy bizonyos előadóktól a slágereiken túl is mutassunk olyan dalokat, amik figyelemre méltóak. Jamelia Niella Davis, ő az, akiről szó van, az angol R&B énekesnő, akinek a hírnevét a második album hozta meg még 2013-ban, aminek az volt a címe, hogy Thank You, és akit az anyukája nevelt fel, zimbabwei és jamaikai szülőktől származik, fantasztikus szép nő egyrészt, másrészt pedig csodálatosan szép a hangja is, és nagyon erőteljesen énekel, és érdekes módon azzal, ahogyan megnyilvánul a videoklipben, ahogyan a száját kinyitja és elkezd énekelni, a Beware of the Dog című dalban különösen, ezt fogjuk most meghallgatni egyébként tőle, ami egy Depeche Mode sample-ből készült, nyilván a Depeche Mode engedélyével, az az igazi, felismerhető, különös ritmika, ami a Depeche Mode dalát is meghatározta, amiben gyönyörűen elmondja azt, hogy hogyan mutatkozik meg Isten mindannyiunkban, hogy hogyan várjuk a szerelemben azt az isteni feltétel nélküli szeretetet, amit az ember egy szerelmi kapcsolatban felfedezni vél, és amit ha nem is elvár tőle, de talán azt reméli, inkább így fogalmaznám meg. Dave Gehen azt mondta, hogy Martin Gorral közösen Priscilla Presley Elvisről írt könyve alapján készült el a daluk, aminek aztán a szempöljét, tehát egy kis zenei mintát mondjuk úgy, vagy fogalmazzunk így, átemelt a Depeche Mode engedélyével Jamelia, és így született meg a Beware of the Dog, ami viszont nagyon erőteljesen, hát mondjuk úgy, hogy feminista, de inkább nőpárti dal, tulajdonképpen az egész egy óriási nagy figyelmeztetés, ahogyan egyébként a dal címe is mutatja, csak nem Beware of the Man, hanem Beware of the Dog, az az óvakodj a kutyától, tehát amikor tulajdonképpen ez egy viselkedés mintára, egy férfiúi viselkedés mintára utal, amikor maximálisan tiszteletlenül viselkednek a férfiak, hogy viselkedik egy bizonyos férfi az adott nővel, nagyságrendileg erről szól a dal, de mindezt olyan ritmusban, olyan pörgősen, olyan fülbemászóan teszi, hogy az ember nem tud nem szót fogadni neki, hogy oké, akkor résen leszek, és megtartom a gerincem, a tartásom, és nem fogom beadni a derekam, és nem fogok újra hinni, és nem fogom hagyni, hogy újra behálózzanak. Nagyságrendileg erre figyelmezteti a lányokat ebben a dalban, Jamelia, legalábbis szerintem. Birminghami születésű, talán ezt már mondtam, és 15 éves volt, amikor először leszerződtették. Szóval elképesztő tehetség volt már kislánykorában is. A Capitol Records volt az, aki az először lecsapott, és azt mondta, hogy neki kell ez a lány. Éppen karaokizott, amikor felfigyelt rá egy producer a kiadótól, és aztán később 1999-ben meg is jelent az első dala, az volt a So High, de az egyáltalán nem hozott sikert, olyannyira nem, hogy ezt konkrét bukásként apostrofálták. Ekkor ott is hagyta a Capitol Recordsot, de aztán nem sokkal később az EMI-hoz került, és onnantól kezdve, amikor elkezdett dolgozni ott az EMI-nál az első nagy lemezén, a Dramán, 2000-ben, akkor már az I Do óriási sikert hozott neki. 2002-ben, amikor az első kisbabája megszületett, az első gyermeke Teha, 2001-ben akkor már megjött a nagy áttörés is, 2003-ban került a boltokba a Thank You című lemez, és onnantól kezdve már sikert sikerre halmozott, ahogy szoktak volt fogalmazni vele kapcsolatban, és amikor megjelent a Superstar The Hits című válogatás album, amire a legsikeresebb dalai kerültek fel természetesen, amin szintén rajta van a Beware of the Dog, az az időszak volt az, amikor a kiadójával újra szakított, és egy másik kiadóhoz szerződött, de természetesen az a craft, az a szenvedély, az a lángolás, ami ebben a lányban megvan, az szerintem ebben a dalában mutatkozik meg leginkább. Beware of the Dog, Jamelia-tól itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

Ünnepeljük meg a New Wave stílust itt a 98.6 Manna FM-en a zenei finomságok között, méghozzá egy Duran Duran dallal. 1978-ban alakult ez a zenekar. Szinti pop és New Wave stílusú együttes. Ugye a New Wave, vagyis az új hullám, az egy olyan rockzenei műfaj volt a 70-es évek végén, ami aztán egészen a 80-as évek közepéig kitartott, és akkor élte a virágkorát. A punk műfajból alakult ki. Képzeljétek el, ki gondolta volna, nem, hogy a Duran Duran az gyakorlatilag punk gyökerekkel is rendelkezik, hogyha ennek a New Wave stílusnak az eredőjét nézzük. Megőrizte a punk zenei stílusnak a populáris kultúra elleni elutasítását, és nagyon sok más stílusból is ihletet merített. Jelesül például a rock and roll, a ska, a reggae, a pop, a mod, illetve az elektronikus zene, sőt a funk alapjait is magában hordozza, úgyhogy egy nagyon-nagyon népszerű időszak volt ez zeneileg, és egy nagyon-nagyon népszerű zenei stílus is volt ez. Nyilván nem véletlenül. Egyébként a New Wave kifejezést eredetileg Seymour Stein, a Sire Records vezetője alkalmazta. Neki egy jócsengő névre volt szüksége, hogy a piacra vezethesse az újdonnan felfedezett és csak underground státuszban létező, addig csak abban a státuszban létező együtteseit, és mivel a tanácsadói azt mondták neki, hogy a punk az egy nagyon gyorsan elhaló divat hullám eredménye, és nem is nézik jó szemmel a mainstream rajongói, tehát azok az átlag emberek, akik az átlag zenét keresik, sőt azon kívül az ügye, az ideológiai ötlet, az anarchizmus szimpatizánssága és a nyersessége miatt a zeneipar résztvevői üzletileg nagyon nehezen kezelhetőnek tartották, ezért aztán Stein kitalálta a New Wave kifejezést, mert úgy vélt, hogy a zenéjük forradalmisága az a 60-as évek francia filmes új hullámának megfelelő. Ugye ott volt abban az időszakban, ahogyha a filmes történetet nézzük, akkor a 60-as évek filmes új hullám időszakával azonosították, aztán később pontosan Seymour Stein miatt ezt. Ugye a filmes új hullám korszak művészei is tömegkultúra ellenesek és kísérletezők voltak, és a New Wave kifejezés így aztán a korai időkben a punk szinonim imájaknak számított, és aként vonult be tulajdonképpen a köztudatba. Azért fontos mindez egyébként, mert annak ellenére, hogy ezt egy ilyen tömegkultúra ellenes stílusnak szánták, és a punk becsomagolt változatának, ehhez képest a New Wave úttörői között ott voltak az Adam and the Ants, Elvis Costello, a The Pretenders, a Police, vagy a Talking Heads. Ami azért nagyon fontos és érdekes, mert innentől kezdve a New Wave egyértelműen a Nagy-Britannia zene világhódításaként kezelhető, és lám milyen szépen mutatkozik meg az, hogyha valamit másképp neveznek, másképp csomagolnak, akkor onnantól kezdve fogyasztható lesz. Onnantól kezdve egészen más hozzáállással tekint erre a világ. Természetesen külön figyelmet érdemel ebből a szempontból a szocialista országok új hulláma. Ezek általában a punk együttesekkel egyetemben szigorúan tiltva voltak, még a New Wave is, kivétel Jugoszláviában és Lengyelországban, mert hogy a jugoszláv új hullám is nagyon fontosnak tekinthető ebből a szempontból, mert a legtöbb jugoszláv új hullámos zenekar nagyon nagy szerepet játszott aztán a később kialakuló magyar punk és New Wave létrejöttében. Szóval, hogyha a New Wave stílust, vagyis az új hullám stílust említjük, akkor bizony ennek a jeles képviselője a Duran Duran nevű zenekar, akik 1981-ben megjelentették az első albumukat, ugyanezzel a címmel, a Duran Duran, és aztán még 13-at adtak ki. Ugye azok, akik a Duran Duran rajongók, pontosan jól tudják, hogy Roger Taylor és Andy Taylor voltak azok, akik, hát hogy mondjam, csak fémjelezték a zenekart, de aki a Duran Duran névvel azonosítva volt, a Simon Le Bon volt az énekes. Kezdetekben egyébként nem csak a New Wave, az új hullám, hanem az új romantika része volt a zenekar, ez szintén egy popkulturális zenei mozgalom volt, úgyhogy ők is azok közé tartoznak, akik igazán okos zenét játszanak. Pontosabban játszottak, és ez megmaradt nekünk mind a mai napig, úgyhogy az Invisible, mint egy afféle tiltakozó dal, az elnyomók és az elnyomottak közötti harcot megmutatva, és természetesen a Duran Duran, illetve maga az Invisible című dal is az elnyomottakkal, a hangtalanokkal, a láthatatlanokkal vállal lélekközösséget. Erről szól ez a dal, úgyhogy aki bírja az angol nyelvet, az figyeljen a szövegére. Duran Duran itt a zenei finomságok között, a Mannán most.

0: 98 pontat Manna FM életöröm zene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy mindenkinek sikerül ma is magával vinnie valami érdekeset, hasznosat. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a torta, sok az ajándék, és ma is, ahogy mindig, nagyon fontos, amit Janikovszki Éva írt, és én mindig örömmel idézem, hogy mosolyogni tessék. Szép hétvégét, hétfőn találkozunk. Puszi.
1: Kanapé. Manna FM.
2: A szombati adásban megnézzük azt, hogyha éhesek vagyunk, hogyan változik a kézírásunk. A vasárnapi kanapéban pedig a pénzügyi percekben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. A bankszámlák emelkedő költségeiről lesz szó. Tartsatok velem szombaton és vasárnap kanapé a Manna FM-en Argyelán Krisztával.
1: Kanapé. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták az új igazságügyi miniszter jelölt nevét. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Mellitei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. A fegyvernyugvást sem az oroszok, sem az ukránok nem tartják be. Az orosz védelmi minisztérium csaknem 400 ukrán drón lelövéséről számolt be, az ukrán elnök pedig azt mondta, hogy a több száz dróncsapás mellett több mint 140 szárazföldi támadást jegyeztek fel. Iráni katonai célpontokat lőtt tegnap az amerikai hadsereg. A légi csapásokat arra válaszul hajtották végre, hogy Irán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg 3 a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót. Washington szerint nem sértették meg a tűzszünetet az akcióval, mert az iráni támadásra adott válasz volt. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban, hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer jelentkezőnek kevesebb mint 2%-át nem vették fel sehova. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába. Az üres férőhelyek már elérhetők az oktatási hivatal honlapján.
1: Időjárás.
3: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Sziasztok, én Puc Attila vagyok, mellettem a még üres bőség kosara, most jófajta sztrapacskával töltjük meg. Ott voltunk a Békés Csabai Csülök és Sztrapacska Fesztiválon, de a mai adásban csak a sztrapacskára fogunk fókuszálni. Hogy ez egy téli vagy nyári étel, de sok minden más mellett az is kiderül. Remélem tetszeni fog az adás, zenélünk, aztán irány a fesztivál, és garantálom, hogy nagyon jó hangulatú beszélgetések következnek.
1: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Tehát a helyszín akkor a Csaba és Sör és Csülök Fesztivál, de ma éppen szapacska főzőversenyt hirdettek a rendezők, és mögöttem, ha elnézünk, hát nyugdíjas rendőröktől kezdve mindenki egyéb főzi a szapacskát. Nézzünk is meg, hogy akkor hogyan működik ez. Az van az úrra írva, hogy nyugdíjas rendőrök klubja Tiszaföldvár. Jó napot kívánok, meg is hátulról támadtunk. Jó napot kívánok. A csapatkapitány urat keressük nagy tisztelettel. Jó napot kívánok. Üdvözlöm, Puczatilla.
2: Udvarnoki József vagyok Tiszaföldvárról, és a kedves csapatom Mezőtúrról, a Sóc Ferenc és kedves felesége Sucni Magdika, a Kovács Gábor, szintén mezőtúri. Nekem a nejem meg éppen távol van, de ő hozza a vizet nekünk mosogatni. Öt.
3: Itt van a
2: Udvarnoki Józsefné Julianna. Nagyon szeretünk közösségbe, baráti körbe sütni, főzni, és ha nem is az első gondolatunk a nyerés, de az sem mellékes, minden esetre nagyon finomat szeretnénk készíteni, hogy akik ebből kóstolót vagy netán falatokat tudnak enni, hát az essen jó nekik, és jó szájízzel, kellemes élményekkel gondoljon vissza a mi trapacskánkra. Tehát az elsődleges cél a másoknak az öröme, örömszerzés elsősorban. És ezt tesszük baráti körbe.
1: Van-e titka az önök trapacskájának, és ha igen, akkor mi? Mindegyiknek van valami nyilván, amitől ez más, mint mondjuk a hölgyeké önök mellett. Mi az önök titka?
2: Igen, hát ha egy kicsit most viccelődni szeretnék, mint az imént, körülbelül 5 perccel ezelőtt mondtam a kedves barátaimnak, hogy ez nem közalkalmazott trapacska, hanem ez így aratási időszakban egy ilyen igazi tanyasi, házias magyaros trapacska, függetlenül attól ugye, hogy a szlovák nép jeledel, de hát ezt is lehet készíteni olyan száj szerint, ami jellemző mondjuk a mi hagyományainkra és kultúránkra étkezési, vagy ízkultúránkra. Mindennek megvan a maga kultúrája.
1: És az ember azt mondja, hogy ez tapacska meg, hogy csülköztapacska, ön tére gondol, nem? Ez nem egy téli étel? Vagy ezt ették és eszik az év minden napjában?
2: Szerintem ez népi jeledel, tehát biztos, hogy nem ritkaság számba menő az emberek között, és laktatós, tehát ha füstölt csülköt emlegetünk, ami természetesen most is van benne, az emeli magát a kalóriatartalmát is, a fogyaszthatóságát, az ízvilágát, tehát együttesen véve összbenyomásként egy nagyon ízletes eledel, és több évszázados hagyománya van, tehát nem is úgy mond kitalált modern konyhai készítmény.
1: Mire kell vigyázni a készítés ezen szakaszában?
4: Ez a sütés, ne essen széjjel, és ne törjük annyira össze. Ez ki van így szagatva, hogy megfőzzük a vízbe, most egy kis zsírra megcsapassuk, hogy nem megy széjjel. No, de erre jön majd még a tejfél, túró, kis tepertő, most a zsűrinek is díszítés rá, és kész.
1: Ki az alaptészta? Kitől van a recept? Ki csinálta a receptet, a tésztát? Na hát akkor a hölgy, nem úszta meg, hogy rövidet ne beszélgessünk a tésztáról. Kicsit, no, nem vagyok egy nagy mágus, bár csináltam szapacskát, ebben ugye reszelt krumpli van, ha jól tudom.
5: Igen.
1: Mi az ön receptje? Na most tessék országvilág elitárni.
5: A krumplit reszeljük, közben lisztezzük, hogy ne barnuljon meg, és akkor tojás van benne, só, nincs is más benne. És azt állni hagyjuk kicsit, hogy összeérjen, kiszaggatjuk, és ennyi.
1: Egyébben hányszor tetszene ezt a pacskát készíteni?
5: Hát én még nem nagyon ritkán csinálok ilyet, most csak a verseny kedvéért.
1: Mi az, ami történt? Most tetszik szaggatni?
6: Hát kérdezem, most szaggatom a trapacskát, forró vízbe, sós forró vízbe, ügyesen, lehetőleg egyformára, ha sikerül. Úgyhogy aztán...
1: Ezt régen csinálták, ugye, mert van különféle galuska szaggatók. De... Ez mennyiben más az a strapacska, ha így tetszik szaggatni? Mennyiben lesz más?
6: Kérem szépen, azért strapacska, hogy ez a tészta borzos legyen, tetszik tudni? Mert ha szaggatóval csinálom, akkor egyforma, és az egy krumplis tészta. És ezt tessék megnézni, ami ki van főve, össze-vissza borzos. Ezért strapacska.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: A receptje mi? Tehát hogy, mi van abban a tésztában, ami ott van éppen a vágódeszkán? A
2: receptem, kérem szépen, 60 deka reszelt krumpli, 35 deka liszt és egy tojás só, slusszpassz. Az megvan, kérem szépen, és utána aztán forró vízbe szépen, így, po szlovenszki. Aha. Késsel szépen daraboljuk bele, és ezért lesz trapacska, ha megtetszik nézni, hogy ki van főzve, kérem szépen, borzos, nem sima, össze-vissza tüskés.
1: Na meg is nézzük akkor, hát további jó munkát kíván, itt ön mögött, ugye? Akkor behívom a kollégámat, hogy akkor lessük meg, kedi csókolom.
2: Trapati, azt borzos nyelet. Borzos, igen, szlovákul, mert ez szlovák étel, és akkor a strapati, az borzos. Viszni strapati, lebo se pekne učesni. Maga nem borzos, mert szépen meg van fésülve. Érti?
1: Mennyire jött ez a magyar konyhába? Tehát mennyire tudott integrálódni? Mennyire maradt a szlovák étel?
2: Mennyire ismerik, de viszont nagyon jó, mert olcsó. Krumpli minden háznál van, legfeljebb egy kis erős túrót vásárol. Egy tojás bele, szóval...
1: Ez egy gazdagabb verzió azért, látom, mint a grillcsülök vagy a sülcsök már itt van.
2: Hát ez már újítás, ez már telítettséget ad.
3: Nagyon modern, kérem szépen. Mert mi strapacskát, kérem, csak úgy csináljuk, hogy kifőzzük, akkor megzsírozzuk, erős túlban meghintjük, kicsit megpirítjuk, és akkor tepertőt rá, és el van intézve. Itt van a tepertő, és el van készítve. Tessék nézni, kérem szépen. Itt a tepertő.
1: Lehet jól meg kóstolni?
3: Kérem,
1: meg semmi,
3: kérem, nyugodtan maga fogja megenni, ha mérgezést kap, akkor...
1: Nem, miért kapnék mérgezést?
3: Nem, csak azt szokták mondani. Úgyhogy ezzel fogjuk majd leszórni.
1: És... Nem egy téli étel, azt ott is kérdeztem. Az jó, erős. Nem egy téli ételről
3: nem
1: van
3: téli,
1: most szó?
3: Nem téli étel, mindennapos étel. Minden további nélkül, bármely alkalomra mindig meg lehet csinálni, el lehet készíteni.
2: Ez azért jó, mert nagyon tápláló, tehát megtelíti az embert, aki kapálni megy, kazálni megy, az nem teljes kávét iszik, meg grízt eszik, hanem jó krumplis sűrű ételt. Akár haluskát, ugye az nem krumplis, de akár haluskát, akár krumpli paprikás, vagy szapacskát. Úgyhogy ettől jó lehet lakni, és van erő dolgozni.
1: Kicsit beszéljünk az önök ruhájáról, hiszen ön az a csapat, ahol azt hiszem, hogy egyenruhában vannak, hogyha ezt most egyenruhának nevezhetem.
3: Egyenruha, mégpedig szlovák egyenruhánk, csak a kötényünk különböző. Én nekem azért ilyen dekorált, mert én vagyok a kapitány. Ha nem jól viselkednek a beosztottak, akkor kérdez, hogy megfenyítem őket. Ők elméknek is körösön voltak Rétes fesztiválon, és nekik azért van olyan elegáns kötényük. Amúgy kérdez szépen, szlovák népviselet. Po szlovenszki.
1: Miért tetszett ezt ilyen halka mondani?
3: Szlovák népviselet, kérdez szépen. Egyben énekkari tagok vagyunk, a Csabjanszka Ruzsicska énekkari tagjai vagyunk, és ez az egyenruhán. Nekem nincs itt a kötényem, le van téve, a lányoknak pedig ott van a kötényük, tehát így vagyunk kendővel, blúzzal, kötényel jött, úgyhogy megtetszik engedni, megkavarom a tésztámmal közben.
2: Tegnap voltunk Romániába, nagy lakon, voltunk egy Jarmok nevezettű fesztiválon, ott felléptünk, ott énekeltünk. 11:30-kor értünk haza, reggel 5-kor keltem, hogy ezen részt tudjak venni, és meg tudjuk csinálni.
1: Mit kell kívánom így verseny közben önöknek?
2: Hát erőt, egészséget. Ez a legfontosabb, és jó kedét. Mert ha az nincs, akkor nem ér az egész semmit.
1: Szerintem az van, az elmúlt pár percben kiderült. Tovább megyünk, de ha megengedik, még tálalásnál visszanézzünk, megnézzük. A kapitány hölgyhöz visszaérünk a csapatához, hogy néz ki az igazi szlovák szlopacska. Jó munkát!

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót, abba bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Mi zajlik, mi készül éppen? Tomasz Tapacska, de mely folyamatnál vagyunk?
2: Most éppen szagatom bele a tésztát. A előre kikevert lisztből és reszelt krumpliból készült tésztát most szagatom bele a főzőedénybe.
1: Ön vagy az önök csapata, úgy látom, hogy inkább a nagyobb szapacskára esküszik, ez így van?
2: Hát ez most mi hagyományőrzők vagyunk, és voltunk egy pár ilyen szapacska bemutatón, és ott így láttuk csinálni, hát modern technikát jelenleg kihagyjuk a eszköztárunkból.
1: Mi az ön titkos receptje, ha ez elmondható?
2: Hát nézd, ebben nincs titkos recept, mert egyszer le kell reszelni a krumplit, bele kell tenni megfelelő mennyiségű lisztet, össze kell keverni, ki kell szaggatni. Hát aztán utána az ízesítésnél vannak bizonyos apróságok, de ez már egyéni kérdés.
1: Különösen... Mindig így főznek, hogy ide leüldögél, és ilyen szépen, kényelmesen, és nagyon profin, ahogy látom, mert ezzel meg kell tanulni, hogy minden szapacska egyforma legyen. Mindig így szokott sütni, főzni?
2: Hát ez, én egy abszolút amatőr vagyok, meg gondolom, rajtam kívül, hogy mindenki, és hát ez egy ilyen nyugodt emberek játék, ahogy mondani szokták.
1: Azt mondják, hogy jó szapacska lelke a jó túró. Honnan lehet jó túrót szerezni?
2: Hát nem a reklám helye, helyesbítek, mert nem túróval, hanem erős túróval, pontosan a brinzával, hogy mifelénk nevezik. Egyébként jó túróval készül, de nálunk a Kisoboly piacon az idősebb asszonykák még ilyen kiváló brinzákat árulnak, és mi azzal fogjuk majd a szapacskákat fűszerezni, és hát ez azon sok ízesíteni pontosabban, és azon a brinza minőségén sok fog múlni, hogy milyen ízű lesz.
1: Ilyenkor a zsűri mit néz, arról van valami fogalmuk, hogy az összhatást, a tálalást, az ízt, vagy mi az, ami alapján eldöntik, hogy na most pont az öné a legjobb?
2: Hát nézze, a következő helyzet, hogy itt mindent néznek. Tehát a készítést, az ízesítést, a különféle eszköz, a díszítést, ami itt látható elő, ha megteszik egy kis dizájn, akkor talán kuriózumként mondhatom, hogy ez egy felvidéki étel, pontosan felvidéki szlovákok étele. Mi voltunk innen egy ilyen szapacska főző és evő versenyen, aminek a lényeg az volt, hogy három embernek meg kellett időre enni 4 kg szapacskát, a többit képzeljék el hozzá, hogy ez mit jelent. Ha megnézzük ott a mellékelt fotókat, majdnem belehaltunk, de hát itt hála Istennek ettől megkímél a zsűri bennünket, hogy itt nem kell időre enni a szapacskát.
3: Előjáróban csak annyit szeretnék mondani, hogy kiírtuk ide direkt, hogy mi a szapacska, mert nem mindenki ismeri, és itt a vendégek, akik eljönnek ezt meglátogatni, ezt a főzőversenyt, legyen fogalmuk róla, hogy mi is tulajdonképpen, mert ez egy helyi specialitás, a szlovákok hozták ide hozzánk annak idején. A fiúk részt vettek egy szapacska főző világbajnokságon, amelyikről képek is készültek. A felső kép, ha meg tudom így mutatni a kamerának, ez még a szapacska főző előtti időszak, ez már a végén. Tehát itt látszik, hogy a felsőképen a verseny kezdete derűs arcokkal, alul pedig, mivel időre kellett megenni az elkészített szapacskát, ez sajnos nem mindenkinek sikerült, de hát mi nem vagyunk fölkészülve arra, hogy egy perc alatt megegyünk 4 kiló szapacskát. A szlovákok ebbe benne vannak már jobban. Ők már jobban be tudják ezt valósítani, de igyekezett a csapat, és azt hiszem, hogy megfelelő eredménnyel és sikerrel meg lett edve a trapacska, és meg is tudták emészteni. Ez a lényeg, mert jó sikerült, és jó is szerepelt a csapat. Ide van írva, tehát mi a Csabai Kolbászklubot képviseljük, és Békéssoboly Turecska tagozat.
1: Hát, hogy önök egy beszélgetést láttak és hallottak a Csabai Kolbászklub brinzás szapacska tagozatával. Addig jó, amíg a világ ilyenekről szól.
3: És itt szeretnénk a hagyományokat őrizni, ami nagyon lényeges. És még mint kolbászklub tagok, ételekkel, gasztronómiai tevékenységet folytatunk, és ezt szeretnénk itt meghonosítani. Aki ételekkel foglalkozik, az adja bele a szívét, a lelkét és mindenét. Nem csak a fűszerek, mint a kolbászba, vagy a szapacskába, a hozzávalók, itt a szívünket, lelkünket és a türelmünket, ami a végén egy gyümölcsöző, jó ízű szapacskát készítünk, amire csettintenek egyet, és azt mondják, hogy ez finom volt. Ez a legnagyobb elismerés.

0: Ez a Vőség kosara.
1: Manna FM.
2: Megnézhetjük, hogy ez már a zsűri elé készül?
3: Ez már a zsűri elé
2: készül. Csülök rózsával, ha nem tévedek.
3: Úgy. Sült zöldségeket fogok még rárakni, paradicsomot, paprikát, kis lilahagymát. Tehát ennek a strapacskának ennek lényegében az a lényege. Tehát, hogy minden egyes tejtermék házi jellegű. Tehát nem boltból vásárolt, püspökladányi sajtmesterünk, Kis Ferenc, neki a kezemunkája, tehát minden belőle. Tehát itt maga minőségben, minőség alapanyagokból van minden.
2: Na most nem zavarjuk, kezd el díszíteni, és akkor...
3: Amit még meg kell itt jegyezni, hogy strapacskába egy kis rókagomba került. Tehát ezzel lett egy kicsit megtuningolva, és ordát rakok még a tetejére. Tehát én úgy gondolom, hogy egy minőségi étel lesz itt.
2: Önök nyerni jöttek?
3: Egyértelműen, tehát ez így van.
2: Meséljen nekem az önök strapacskájáról.
4: Az a győztes strapacska.
2: Ez biztos.
4: Van benne krumpli, liszt, tojás, egy kis... Milyen van még? Tej. És megsütöttük szépen a pörcöket a csülökből, és azzal díszítettük a tetejét. Itt láttunk több versenytársat, aki úgy próbálta meg feldobni a saját egy tálét, vagyis hát ételét, hogy külön főzte meg a csülköt. Na most ez a mi elvelinkkel ellentétes, mert a strapacska az egy tálétel, tehát csak tésztaként fogyasztható, és esetleg a szalonnával, vagy jelen esetben a csülökkel díszíthető, és ezzel feldobjuk az ízét. Nagyon finom lett.
2: Mi volt a munkamegosztás? Ön a marketinges, a kommunikátor, ki a főszakát?
4: Minden én voltam egy személyben.
2: Szerettek a közönség előtt főzni?
4: Igen. A többiek szurkoltak nagy erőkkel. Nem félretéve tréfát, tényleg ahhoz képest, hogy három tagja lehetett csak a csapatnak, ahhoz képest egy bankfiókból érkeztünk, és mindnyájan részt vettünk a főzésben, sütésben, előkészítési munkákban, és úgy gondolom, hogy meghozta a gyümölcsét a munka eredménye.
2: No, megkérdezzük a hölgyeket is, akik itt ülnek a nagyobb része az asztal túloldalán, hogy hogyan ízlett az ön vagy az önök főztje nekik. Oda, az embernek azt mondja, hogy strapacskák általában a téli ételre gondol. Ön az önök étrendjében itt azért ez egész évben jelen van?
5: Hát Békés Csabán biztosan, mert ez szlovák sajátosság, ugye, ha jól tudom, és ennek különböző módját készítik el, vagy különböző módon készítik el, ki hogy ízesíti. Valószínű, hogy ez nap mint nap jelen lehet sok háztartásban.
2: Ha ön készíti, akkor az hogy néz ki? Mi az ön strapacskájának a titka, ha van ilyen egyáltalán?
5: Én megmondom őszintén, én nem Békés Csabai vagyok, és én nem készítettem még.
2: Bele találtunk, de hát...
5: Én most csak a segéd és a segítő társ voltam ebbe a ételkészítésben.
2: És hogy ízlett az elkészült produktum, maga a versenymű?
5: Nekem ízlett. Megmondom őszintén, én még sose ettem, most ettem először, és nekem ízlett.
2: Egy hölgy mellettem, akinek ízlett a győztes csapat strapacskája. Ez jó kimondani, győztes csapat strapacskája. Ki tetszik mondani utánam?
5: nem vállalkozom rá. Győztes csapat strapacskája.
6: Én brinzával, nem juktúróval, de tulajdonképpen mind a kettő ugyanaz. Csak a brinza egy kicsit szárazabb. Ilyen sajt vagy, nem sajt, hanem gomolyából. Jó gomolyából, meg tehén gomolyából, anyukám annak idején mindig ezzel készítette a brinzát. És akkor megreszelték egyiket és másikat, és összekeverték, pici sót tettek, és jó leszorították. Tehát ilyen csigamenetes szorító lappal leszorítottuk, és akkor engedte föl, mindig a naponta kellett leszedni róla a savót. És ilyen vajas akármi, nagyon finom volt különben. Na, és addig, amíg aztán végül elfogyott, tehát több nedvesség nem jött ki belőle, akkor már jó volt a brinza. És azzal szóltuk le. Apukám szerette úgy is, hogy pörcöt sütött. De mi megettük gyerekek ugyanélkül. Finom volt.
2: Szóval megtudtuk, hogy a strapacska nem csak téli, hanem nyári étel, és hogyha van kedvetek, akkor irány a piac. Tessék krumplit venni, lisztel kidolgozni, kiszaggatni, erős túrót, ugye jutúrót, vagy brinzát venni hozzá, és egy jófajta magyar föccsel leörbíteni. Nos, ez volt a Vőség kosara, remélem tetszett, és hogy a strapacskát azt sokan meg fogjátok kedvelni, ha ugyaneddig nem kedveltétek. Jövő héten újra izgalmas gasztró témákkal jelentkezem, én Puc Attila voltam. Sziasztok!

0: Kanapé. Manna FM.
1: A szombati adásban megnézzük azt, hogyha éhesek vagyunk, hogyan változik a kézírásunk. A vasárnapi kanapéban pedig a pénzügyi percekben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. A bankszámlák emelkedő költségeiről lesz szó. Tartsatok velem szombaton és vasárnap kanapé a Manna FM-en Argyelán Krisztával.
0: Kanapé. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyíratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérő virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük!
1: Reklám hangzott el.
5: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták az új igazságügyi miniszter jelölt nevét. Nőtt az éves infláció. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Mellitei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4%, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban, hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos a tiszta versenyhelyzet, amiben a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Flesz Tamás hozzátette, mielőbb ki kellene dolgozni az Airbnb-re vonatkozó szabályokat is. Az emlékhelyek napján holnap nyílik meg az Egri várban a török fürdő kultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. A Dobó István Vármúzeum már készül a pünkösdi hosszú hétvégére is, akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét, az emlékhely épített örökségét bemutató kövi kalandot.
0: Időjárás.
5: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizód vendége Vacsing Dóri, HR Business Partner, de ennél ő sokkal több és sokkal sokrétűbb, nem csak a tudása, de a munkája is, de ezt majd Ildikó, ahogy szokta, elmeséli. Szia Dóri, köszi, hogy jöttél.
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Szia Dóri, szia Petra, és örülök, hogy így ismételten hármasban itt vagyunk, és akkor én bele is csapnék, ugyanis neked nem ugye a Vacsing Dóri a született neved.
1: Így van.
2: De az üzleti világban téged, a szakmai közösséged, az ugye így ismer, tehát Balogh Dorottyának hívnak.
1: Igen.
2: Hivatalosan, és a Hogyan dolgoz velünk együtt, Frusztráció nélkül című könyv szerzője vagy, amit el is hoztál itt magaddal, és nem elméletből beszélsz a generációs különbségekről, hanem saját szakmai utadon keresztül kutattad ezt, és tanítod ezt, hogy hogyan lehet a pályakezdő Y és Z generációs munkavállalóknak lendületet adni, és ők hogyan gondolkodnak, hogyan lehet a működésüket ugye beépíteni egy cégnek a valódi teljesítményébe. És ez ugye azért is nagyon fontos, mert nagyon sokat foglalkozunk most a generációs különbségekkel. Ez most egy picit ilyen divatos téma is lett, de nyilvánvaló, hogy nem egy elhanyagolandó téma. Úgyhogy én mindjárt belevágnék az első kérdésbe, hogy mi volt az a szakmai tapasztalat, amikor először érezted, hogy a fiatal munkavállalókról egészen másképp kell gondolkodni, mint ahogy a legtöbb vezető teszi.
1: Hát az első szakmai tapasztalatom az volt, hogy akkor még az Y generációnak a vége volt a pályakezdő mai fiatal kategóriába sorolható, amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, és a legelső tapasztalatom az volt, hogy az volt a megbízatásom, hogy föl kellett építenem egy aránylag nagy létszámú, 15-20 fős létszámmal rendelkező csapatot egy multicég számára. És ugye az volt a javaslat és az ajánlás, hogy tapasztalt értékesítőket vegyek fel erre a területre. És aztán valahogy én érzékeltem azt, hogy itt ahhoz, hogy egy ilyen tényleg azt a friss szellőt, új lendületet el tudjuk érni ezzel a projekttel, ami kell, nagy valószínűség nem olyan emberekkel kell ezen a területen együtt dolgoznunk, akiknek már van valamilyen hite, berögzült szokásai, akik már biztosak abban, hogy hogy lehet ezt jól csinálni, hanem szerettünk volna egy teljesen más vonalat megnézni, és így kezdtem el fiatalokkal dolgozni, és nagyon hamar beletört a bicskám abba, hogy ugyanazzal a modellel igyekeztem a munkaerőpiacra lépő friss pályakezdőkkel elkezdeni dolgozni, de ez indul onnan is, hogy amikor ugye azzal szembesülsz, hogy az alapvető elvárásokkal, amit mondjuk azt, hogy a munka világában mondjuk azt, hogy időben érkezel, mi egy meeting rendje, milyen kötelezettségeid vannak, és milyen jogaid vannak. Tehát ezt erőteljesen elkezdték megkérdőjelezni, és ott nekem el kellett döntenem, hogy egy olyan vezetői attitűdöt képviselek, amivel úgymond a hatalmam tekintetéből azt mondom, hogy már pedig itt ezek a szabályok, és ennek így kell működnie pont, és vagy jöttök, vagy nem jöttök, mert egy jó ajánlat, amit kaptok tőlünk, vagy elkezdem megvizsgálni ezt a helyzetet. És innen indult ez az egész, hogy elkezdtem megvizsgálni azt, hogy őket hogy működteti, ők hogy működnek, nekik mi a nyomógombjaik, mi az, amivel ösztönző hatással tudunk rájuk lenni, és mi az, ami nagyon nagy ellenérzetet vált ki.
2: Akkor beszélhetünk ugye egy kicsit arról is, hogy mit látnak ma a cégvezetők abban, hogy alkalmaznak mondjuk egy Z-generációs fiatalt, és nem értik, hogy ők hogy működnek. Tehát mik azok a nyomógombok, amit te mondtál, amit mondjuk egy mai 50-es, 60-as cégvezető nem ért ebben a korosztályban. És nehéz hozzá neki alkalmazkodni, és nehéz egymást ugye megérteni.
1: Igen, hát ugye az alapvető probléma, vagy az alapvető nehézség inkább azt mondja, hogy abból adódik, hogy nem csak egy teljesen más nézőpontú, vagy másmilyen működésre született generáció került ki nagy számban a munkaerőpiacra, hanem az is, hogy a világ is nagyon sokat változott, és a világ változása egyébként a fiatalabb generációt erősíti, nem azt a generációt, akik most vezetői pozícióban vannak. És akkor már itt bejön az, hogy a tekintélyelvűséghez szokott vezetői réteg ugye nagyon nem tud azzal mit kezdeni, hogy valaki megkérdőjelezi az így szoktukat, nálunk pedig ezt így kell csinálni. Ugye nagyon sok esetben ők érteni akarják, mert ugye egy időszakban az üzleti élet, vagy a vállalkozói élet elindult abba az irányba, hogy nem kell az egész képet látnia mondjuk egy munkavállalónak, hanem csak egy adott feladatot tudjon, azt csinálja meg, és majd a következő viszi tovább. Na most ezt már eleve felborítja a Z-generáció, mert a Z-generáció érteni akarja, hogy az a munka, amit ő csinál, annak mi lesz az értelme. Azaz kell látnia a big picture-t. Na most emiatt kérdéseket tesz föl. És akkor ugye ez egy nagyon erőteljesen félreérthető, és kiborítja a más generációba tartozó vezetőket, hogy besétál az ajtón egy 20-25 éves pályakezdő, akinek semmilyen munkatapasztalata nincs, és kérdéseket tesz föl. Hogy ezt miért így csináljuk? Lehetne máshogy csinálni? Uh-huh. És ugye az alapvető beállítottság a cégvezetők fejében, tapasztalatában, gyakorlatában az, hogy bejön valaki az én cégemhez dolgozni, akkor az hajtsa végre azt, amit én már jól kidolgoztam, jól meghatároztam, mi ezt nagyon tudjuk, hogy így kell. Na és itt aztán ez egy állóháborúvá is válhat, hogyha nem ismerjük föl azt, hogy egyébként pedig ez a generáció nem azért kérdőjelezi meg, mert kekeckedik, vagy mert nem akar csinálni, hanem azért kérdőjelezi meg, mert lehet, hogy van jobb megoldása. És azért valljuk be, ugye a digitális felületeket, az AI-t, mindent ők natívan ismerik és használják, tehát ők nem tanulták, ők ebben nőttek bele. Mi meg tanuljuk, ugye? Tehát a, nem tudom, 30-35 feletti generáció azt próbálja megtanulni.
2: Lépést tartani velük.
1: Igen, igen. És ezért nagyon-nagyon sok újító megoldást tudnak behozni egy cégbe, ha hagyjuk. Na és akkor itt jön fel a nagy kérdés, hogy mikor engedhetem meg üzletileg azt, hogy hagyom, hogy azt mondom, hogy figyelj, nálunk van egy ilyen munkafolyamat, ezt a célt kéne elérni, tehát eljut-e odáig egy vezető, hogy azt mondja, hogy figyelj, ez kell, hogy legyen a végeredménye ennek a munkafolyamatnak, mondd meg, hogy te hogyan jutnál el oda. És lehet, hogy ő, nem tudom, én fél napot csak azt látjuk, hogy csak görgeti a telefonját, ami már eleve kiveri a biztosítékot, ugye, a vezetőknél, de lehet, hogy ő épp applikációkat néz, különböző felületeket, ugye hát mobiltelefonon ők létrehoznak egyébként vállalkozásokat, meg üzleti megoldásokat, és ha ezt elfogadjuk, meg engedjük ezt, akkor lehet, hogy odajön fél nap múlva, és azt mondja, hogy figyelj, amit eddig nem tudom, másfél ember csinált 3 napon keresztül, ahhoz itt van ez és ez a folyamat, és ezt mondjuk egy fél ember fogja megcsinálni fél nap alatt.
2: Szerinted, Dóri, az lehetséges, hogy tud úgy finomodni a vezetői generáció, akik mondjuk 35 plusz, 45 pluszosok?
1: Igen, hát ez a 35 és 50 között.
2: 35 és 50 közötti generáció, hogy ne vegye személyes sértésnek a kérdés feltevést, mert azért is tudják annak venni, mert van bizony, aki azért kérdezi, mert odajön, és ugye van egy enyha arrogancia ebben a generációban, aki úgy foghegyről úgy oda veti, és nagyon sokszor benne van azért az az attitűd is, hogy na te, boomer, majd én mondom.
1: Igen, hát ugye erre azt szoktam mondani, hogy ugye az a nehéz ezzel a korosztály, és nekem ez volt talán az első nagy fölfedezésem, hogy ugye a tudás és az ego az egymás reciproka. Szóval, hogy nagyon kevés még a tudásuk, baromi nagy az egójuk. Ezért azt szoktam mondani, ha egy Z-generációst fölveszel, akkor neked a mentorává kell válnod vezetőként. Uh-huh. Tehát mindenképpen csak támogatja.
2: Ha hagy.
1: Fia, támogató vezetőt hagyja. Tehát, hogyha ők föl tudnak nézni szakmailag, ha azt látják, hogy onnan tanulhatnak valamit, de van nekik egy szabad tér adva, ők azt nagyon nagyra tudják értékelni, hiszen gondoljatok csak bele, hogy mi a fő céljuk, az a fő céljuk, hogy fél év alatt most ez egy ilyen kicsit sztereotíp lesz, de ez van, ez jellemzi legjobban, hogy fél év alatt ők a sarokirodába, kilátással lévő sarokirodába üljenek, mint a legnagyobb vezető a cégnél. Mi tudjuk, hogy ez nem reális, de nem biztos, hogy rögtön azt kell mondani, hogy figyelj, sehol nem tartasz ahhoz, hogy te ott ülj fél év múlva. Mondhatom neki azt is, hogy figyelj, ahhoz, hogy oda eljuss, ahhoz ezt, meg ezt, meg ezt a lépést kell megtenned, és az, hogy te ezt fél év alatt teszed meg, vagy három év alatt, az már rajtad fog múlni, hogy mennyit teszel bele. Én minden támogatást megadok ehhez. És ez egy nagyon más nézőpont, hogy partnerként, ugye ők mindig ezt mondják, partnerként, tehát minden egyes, például ugye mi nagyon sokat vagyunk velük kapcsolatban toborzási területen, tehát több százezer ember van, akivel mi beszélünk havi vagy éves szinten, és amikor munkát váltanak, akkor mindig azt fogalmazzák meg, hogy nem volt megfelelő a támogatás, tehát igénylik a szakmai támogatást, viszont nem úgy igénylik a szakmai támogatást, mint elnézést, aki mint egy kis majom, hogy akkor ezt a dobozt tedd arrébb 2 méterrel, és csak így csinálhatod. Igen, ezt megkérdőjelezik.
0: De akkor itt tulajdonképpen arról is szó van, Dóri, hogy az, amiben mi felnőttünk, és amit mi tanultunk, vagy mi láttunk a mi szüleinktől, most én pont 51 vagyok, úgyhogy én pont benne vagyok ebben a, ebben a generációban, tehát, hogy az a maradj csöndbe, örülj, hogy lyuk van, és hogy széles szemben nem lehet pisilni, és ne kérdezz, tedd, amit csinálsz, örülj, hogy van munkád, tehát ennek pont az ellenkezője történik.
1: Abszolút.
0: Hála Istennek, mert ugye a háború utáni generáció szintén, hogy ebben nőtt föl, nekünk meg ehhez kellett igazodni, még akkor is, hogyha egyáltalán nem ilyen típusú, nem ilyen attitűdű, nem ilyen személyiségű emberek voltunk,
1: igen,
0: annyi idősen, mint mondjuk az ék, akik most elkezdenek dolgozni, akkor mi voltunk megbélyegezve az, hogy na itt a lázadó a nagy szájú, ezzel nem lehet dolgozni, mert az nehéz, mert ezt kérdez.
1: Igen, hát nyilván...
0: Ezt én megkaptam sokszor egyébként.
1: El tudom képzelni.
0: Hogy vele nem könnyű, mert ő kérdez.
1: Igen. Igen, tehát maga...
0: És nem is úgy kérdeztem, mint ők, akik most kérdeznek, hogy minek?
1: Hanem tisztelettudóan
0: hát
1: kérdeztél.
0: Igen, nekem egyébként a tisztelet hiányzik. Meg, az a, meg nem a földön csúszós alázat, hanem az a megfelelő alázat, amivel én hozzáállok, az, hogy itt van egy ember, aki ezt csinálja 40 éve, és akkor vagyok én, aki mennyi mindent tanulhatok tőle. Nyilván ez is attól függ, hogy milyen helyen vagyok, milyen cégnél vagyok, stb. De hogy ez szerintem kellene, hogy legyen egy minimális és egészséges alázat és tisztelet bennük.
1: Ebben teljes mértékben igazad van, egyetértek veled. Szerintem egyébként ők is azt gondolják, viszont azt gondolják, és ebben nagyon mások vagyunk, hogy ők az iránt tanúsítanak tiszteletet, aki tud nekik valamit mutatni, de nyilván az ő modelljükben, vagy az ő módszer tanúk alapján, vagy amit ők be tudnak fogadni.
0: Tehát a másféle tudást nem ismerik el, csak azt, amit most elmondtál?
1: Az a helyzet, hogy a tudással az eleve egy nagyon megkérdőjelezett dolog szintén ennél a generációnál, erről nagyon sok kutatást
0: olvastam.
1: Azért ez
0: egy erős paradoxon.
1: Erős paradoxon, de gondolj bele, hogy régen a tudásért neked iskolába kellett járnod, meg kellett tanulnod egy régi szakitól, aki tudja, hogy van. Aha. Most pedig a tudás már jó ideje, ingyen hozzáférhető. Tehát nem egy olyan ember van, szerintem ugye a mainstreamből is sok embert föl tudunk sorolni, még Magyarországon is, akik YouTube-ról tanultak meg bizonyos szakmákat, és azzal építettek karriert.
0: De amit megtanulsz, az tudás. Tök mindegy, hogy honnan tanulod meg. Tehát, hogy én erről az oldalról, vagy ebből az irányból közelítem meg magát a tudást, mint olyat. Érted, amit mondom?
1: Igen, csak emiatt, pont emiatt, mert bárhol elérhető és könnyen elérhető, ezért neki nem ismeri el annyira tekintélynek azt, hogy van egy ember, akinél ott van a tudás egy cégben, és ezért neki tulajdonképpen nem tulajdonít akkora jelentőséget, mint régen mi tulajdonítottunk. Mert mi csak egy úton jutottunk hozzá ehhez a tudáshoz. Nekik meg számtalan lehetőségük van, de igen, abban teljesen igazad van, és ez fontos, és ezért mondtam, hogy kell melléjük egy mentor, mert azt meg kell velük értetni, de nem szülő-gyerek kommunikációban, hanem partner szintű kommunikációban, hogy ahhoz, hogy te azt elérd, amit el szeretnél érni, ahhoz meg kell szerezned a tudást, és ahhoz igenis alázattal kell hozzáállni bizonyos területhez. De ezeket nem tanulták meg.
0: Meg a takarítónőhöz is, meg a portáshoz.
1: Mindenkihez, igen, igen. Tehát van mit tanulni, ez tény. Ez nem megkérdőjelezhető.
2: Hoztál két könyvet, és az egyik könyvnek a címét azt én említettem is, és én most úgy gondolom, hogy ami eddig itt elhangzott, pontosan erről szólhat ez a könyv, ugye én nem olvastam ezt a könyvet, ezt férfiasan bevallom, de hogy nagyon-nagyon sok minden szerepel ebben a könyvben, abból, amit te elmondtál. Akkor erről is beszélj egy picit, hogyha tényleg ezt a könyvet valaki szeretné a kezébe venni, akkor milyen témákat dolgozol ebben fel, és ő mit tanulhat ebből, illetve a másik könyvről is ejtsél, légy szíves egy pár szót, mert biztos, hogy az is, akik a szakmában dolgoznak, azoknak ez egy nagyon-nagyon jó alap lehet ahhoz, hogy egy picit szélesítsék a tudásukat, és a tapasztalatukat is könyvön keresztül ezzel a generációval kapcsolatban.
1: Rendben. Ugye az egyik könyv, amit említettél, az a Hogyan dolgoz velük együtt frusztráció nélkül, ott konkrétan fejezetenként végigveszem azokat a szituációkat, amiket szerintem nem jól kezelnek a cégvezetők ezzel a generációval szemben, és teljesen egyedi megtörtént példákat hozok, természetesen nevek és sok minden kicserélve, hogy senkit ne hozzunk kellemetlen helyzetbe, de megtörtént eseteken keresztül mutatom azt meg, hogy egyébként ezt hogy lehet úgy kezelni, hogy ez az üzleti érdekeinket is szolgálja, tehát hogy épüljön belőle egy megtartási lehetőség az Z-generáció felé, mint munkáltató, és az Z-generáció is jól érezze magát, tehát inkább azt segíti a könyv, hogy megértsük, hogy mit miért csinálnak, és mondjuk tipikus példa az a miért hazudnak. Tehát van benne egy fejezet, ami arról szól, hogy hát hazudnak, vagy kummantanak, ugye? Tehát leírom a könyvben, hogy szerintem nincs annyi nagymama a világon, amennyi nagymamának a temetése miatt nem tudtak hétvégén dolgozni, jönni az én munkavállalóim mondjuk az adott évben. De ezekkel mit lehet kezdeni? Ezek mind benne vannak a könyvben. Teljesen éles példával, és megmagyarázom azt is, vagy leírom azt is, hogy én hogyan kezeltem ezt, és ez milyen más hatást váltott ki.
2: És a másik könyv?
1: A másik könyv, az tavaly került ki a piacra tavaly évvégén, az a nagy KKV HR könyv, ez pedig az eszenciája mondjuk azt, hogy az elmúlt 25 éves szakmai tapasztalatomnak, ez egy stratégiai kézikönyv KKV cégvezetőknek, és ez pedig azért íródott, mert azt láttam, hogy a KKV környezetben teljesen más, hogy kell azokat a szervezetfejlesztési, mondjuk azt, hogy HR eszközöket működtetni, amiket igyek

0: cégnek, ha ő maga látja el a HR feladatokat is, már pedig ebből ugye azért elég sok van Magyarországon.
1: Hát így indul, igen.
0: Igen, hogy lehet egy kézikönyve is, egy bibliája.
1: Így van, ez egy gyakorlati kézikönyv.
0: Hogy akkor ő ne fusson bele, mondjuk annyi-annyi negatívumba, vagy az a munkavállaló, aki vele elkezd dolgozni, az nem mindjárt azt érezze az első hét után, hogy a legrosszabb lóra tettem, így amikor van. Én idejöttem igen. dolgozni.
1: Tehát szerintem a KKV területen maguknak a munkahelyeknek az ázsióját nagyon érdemes javítanunk és emelnünk fölfelé, mert én nagyon rossz, amikor azt hallom, mondjuk egy pályakezdő fiataltól egy exit interjú során, vagy egy újabb pályázata során, hogy hát ő elment KKV-ba dolgozni, de soha többet nem fog, mert olyan dolgokkal találkozott, ami szerinte nem felel meg annak, aminek meg kéne ma feleljen egy munkahely.
0: Köszönöm szépen, hogy ezeket a gondolatokat elmondtad, és ugye azt is tudjuk mondani, hogy ezt a gondolatmenetet ezt fogjuk folytatni egy másik csatornán, de adunk neked lehetőséget arra, hogy ezt bővebben kifejtsd, és nagyon-nagyon sok gyakorlati példával és beszélgetésekkel adjál mintákat a hallgatóknak majd. Majd ezt fogjuk mondani, hogy ez mikor indul ez a műsor. De mielőtt befejeznénk a beszélgetést, ugye szoktam mondani, hogy a staféta botot azt mi szeretjük, hogyha a beszélgető partnereink átadják valakinek, úgyhogy szeretnélek megkérdezni, hogy egy ilyen beszélgetésnek a staféta botját kinek adnád át?
1: Azt hiszem, hogy ennek a beszélgetésnek a gondolatát átadnám az Árvai Nórinak, aki extrém expedíciót hajtott végre első magyar nőként szelte át Grönlandot Rakoncai Gáborral, és abban segít az embereknek, hogy amikor van egy cél, akkor hogyan lehet azt, nyilván ő azt tudja, hogy extrém körülmények között elérni, de azt hiszem, hogy az ő szakmai tudása az átadható oda is, hogyha nem extrém a körülmény, akkor hogyan érnénk ezt el.
2: A mai epizód vendége volt Vacsink Dóri, HR Business Partner, de hát ennél sokkal sokrétűbb. Nem csak az ő személyisége, hanem a munkája, és köszönjük szépen, hogy ránk értél.
1: Köszönöm a meghívást, és remélem, hogy tudtam a hallgatóknak olyan szempontokat átadni, amivel tudnak tovább gördülni ezen az úton.
0: Nagyon szépen köszönjük, Dóri.
1: Köszönöm.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványiedikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: egészket rakom.
1: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
2: Idén ismét a 100 éves házaké lesz a főszerep a Város Kedvenc Építészeti Kulturális Fesztiválján, a Budapest Százon. A május 9-10-i hétvégén 40 épületbe jutatunk majd be, ezek közül gyűjtött össze néhányat a Világ Budapest. Hosszú évek után térnek vissza a szervezők az alapkoncepcióhoz, de ennek megvan a maga prózai oka. Most jutottak el ismét oda, hogy elegendő mennyiségű 100 éves ház legyen a szelekcióban. Az első világháború után indult útjára a lakásépítési hullám, amely amellett, hogy a lakás inségre adott választ, már reagált a megváltozott igényekre és a technológia fejlődésére is. Ebből az időszakból számtalan vérház és villa, valamint különféle intézmények nyitják meg kapuikat a májusi hétvégén, de az épületbejárások mellett a nyitott házak lakóközössége számtalan programmal is készül. Láthatjuk például a Pápa utcai zsinagóga és holokauszt emlékközpontot. Kihagyhatatlan helyszín a Keleties Páva utcai zsinagóga, amelynek világos kék belső teréről viszonylag sokszor láthatunk fotókat a közösségi médiában. Az épületet zsinagóga építészetünk egyik legismertebb alakja, Baumhorn Lipor tervezte, neki köszönhetjük többek között a Dózsa György úti, a Szegedi és az Esztergomi zsinagógát is. Az 1700 fő befogadására alkalmas épület az első világháború után épült a ferencvárosi zsidóság számára. 1945-45 során internáló táborként használták. A zsinagóga melletti holokauszt emlékmúzeumot is érdemes bejárni, a 2004-ben épült épület múzeum és emlékhely egyben a magyarországi holokauszt eseményeit mutatja be a látogatóknak. Az Akácfa utca és a BKV székház egy mondatban említése egyeseknek hamarabb eszébe jutatja a blitzerést, mint az épület különlegességeit, holott az idén 100 éves házban a mai napig működik a Paternoster, ám a bírságokat már jó ideje nem itt kell befizetni. Az egykori Beszkárt központ monumentális tömbjét Walder Gyula tervezte, homlokzatán és a belső terek faborításain Budapest címerét is felfedezhetjük. Ezt az épület együttest nem csak a tömegközlekedés otthona, hanem egy időkapszula is, amely 1926 óta őrzi a régi Budapest hangulatát. A ház részletes programja és az épület bejárások időbeosztása a neten olvasható. A következő a Vajda Péter utca 43. Ez a tisztviselő telep és a Ganz negyed határán álló 100 éves ház az első világháború után fellépő lakhatási válság enyhítésére épült. A Hüttl Dezső tervezte neobarokk bérház 1926-ra készült el, és bár az épület alapjaiban hozza a historikus építészet jellemzőit, már érződik rajta a modern felfogás is. Ráadásul a dísztelenség mögött még egy nagyon gyakorlatias indok is állt, olcsóbban jött ki az építés. Első lakói fővárosi tisztviselők voltak, akikre 120 darab összkomfortos lakás várt az ötemeletes városi házban. Azt kevesen tudják, hogy a legfelső szinteken műtermeket alakítottak ki. A Mester utca 33-35 is nyitja kapuit, ahogy a Vajda Péter utca épületet, úgy ezt is a háború utáni kis lakásépítési programnak köszönhetjük. A Mester és a Dandár utca sarkán álló ház elsőre félköríves zárt terkélyeivel hívja fel magára a figyelmet. Ha viszont közelebbről is megnézzük, akkor találunk jó pár magyaros motívumot az alapvetően eklektikus épületen. A kis Marti Lechner Jenő tervezte házban többségében háromszobás lakásokat alakítottak ki. Első lakói tisztviselők, hivatalnokok, iskolaigazgatók, tanárok és orvosok voltak. Érdekesség, hogy az épület Dandár utcai oldalán egy tüdőgondozó részleget is kialakítottak, illetve a hátsó traktusnál a textilipari foglalkoztató Goblen szövőműhely tantermeit alakították ki.
1: Programajánlót hallottak.
3: Kanapé. Manna FM.
4: A szombati adásban megnézzük azt, hogyha éhesek vagyunk, hogyan változik a kézírásunk. A vasárnapi kanapéban pedig a pénzügyi percekben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. A bankszámlák emelkedő költségeiről lesz szó. Tartsatok velem szombaton és vasárnap kanapé a Manna FM-en Argyelán Krisztával.
1: Kanapé.
3: Manna FM.
1: Manna morzsa.
5: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
6: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az írisz is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom kb. 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mélylila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilmok szomszédságába.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
7: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük új áruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb mobiban.
4: Reklám hangzott el.
8: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Megválasztásának első évfordulóján Pompejbe látogat 14. Leó pápa. A török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás nyílik az Egri várban. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Megválasztásának első évfordulóján Pompejbe látogat 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Szent Mária ünnep alkalmából érkezett az olasz zarándok helyre, ahol hívők ezrei fogadták. A korábbi püspököt egy éve választották a történelem első amerikai születésű pápájává. 14. Leó pápa a békéért és megbékéléséért imádkozott. A Szent Atya ma Nápolyba is ellátogat. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban. Hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Mill laktózmentes tejet minőség megőrzési probléma miatt. Az emlékhelyek napján holnap nyílik meg az Egri várban a török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. A Dobó István Vármúzeum már készül a pünkösdi hosszú hétvégére is, akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét. A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható, hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Manna délután.
2: Nagy üdv mindenkinek, hello és jó hétvégét kívánok, már is indul a Manna délután. A mikrofonnál István Dániel, izgalmas délutánunk lesz, akkor is mostan indulunk, úgyhogy jó berobbanunk az éterbe. Három főszereplőnk, három újdonságot hoz, Luis Capaldi, Fred és Kaigo is új dallal jelentkezett. Aztán majd lesz egy duettes óránk, igazi klasszikusok érkeznek, Dana Ross és Lionel Richie, Eros Ramazzotti és Tina Turner, a modern nevek közül pedig majd Lady Gaga és Bradley Cooper, az olasztárjai közül pedig CeeLo Green és a Take That hármasan forog majd. Egyelőre Meghan Trainor indít. Jó szórakozás nekik!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. De-

Itt a 98 pontat Manna FM élet örömzenéke. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, megint péntek van. Elképesztő. Mindjárt itt a vakáció. Jó, még egy erős hónap van a gyerekeknek, hogy egy picit javítsanak a jegyeken, hogyha olyanjuk van, aztán utána tényleg berobban majd. A nyár remélhetőleg már-már azt idézi a hétvége időjárása, 22-23 fokkal. Jövő héten lesz egy bezuhanás majd hét közepén esővel, úgyhogy érdemes kihasználni hétvégén a jó időt. Közben egyébként már is újdonságok érkeznek akkor és most köntösben. Luis Capaldi, Freddy és Kygo duplája érkezik majd egy akkori és egy mostani dal. Luis Capaldi majd a Stay Love-bal jön mindjárt hozzánk. Hát egyébként 23 éves volt, amikor berobbant ugye nagybetűs könnyűzene életbe. 2017-ben jelent meg az első CD-je, akkor még viszonylag keveset tudtunk róla, és nem csak mi voltunk ezzel így, hanem még a legnevesebb könnyűzenei átadók szervezői is. A Grammy-díjon például, amikor leült egy helyre, oda ment hozzá egy szervező, és felajánlotta egy másik helyet, mert azt hitte, hogy ő is egy olyan ember, akinek az a feladata a díjkioszton, hogy elfoglalja azoknak a helyét, akik éppen a WC-re mentek, írta akkor a közösségi oldalán a skót énekes. Hát azóta már több mindent megtudtunk róla, például az, hogy Tourette-szindrómával él. Luis Capaldi a nyilvánosság elé állt ezzel a betegségével, korábban egyébként Billie Eilish is őszintén vallott a Tourette-ről, de az egyik legismertebb zeneszerző Wolfgang Amadeus Mozart is a szindróma rabja volt. A Tourette-szindróma kapcsán ugye a legtöbb embernek a kezelhetetlen tíkkelés, önkéntelen rángások és az ezzel járó csúnya beszéd, káromkodás jut az eszébe. A fizikai tünetek ugyan a külső szemlélő számára elsőre ijesztőek, esetenként akár sajnos szórakoztatóak is lehetnek, viszont csak kevesen tudják, hogy mivel is jár együtt a betegség. Luis Capaldinál például leblokkolást jelent, és ez többször előfordult a koncertjén, ilyenkor a közönség szerencsére segíti őt, és amíg visszatér a rohamból, énekli azt a sort, ami nála kimaradt. Egy egész albumot szentelt egyébként ennek az egész jelenségnek, hogy erőt adjon azoknak, akik hasonló betegséggel küzdenek, hogy merjék felvállalni és próbáljanak vele együtt élni. Már is egyébként érkezik tőle az újdonság, majd a Bifolyugó után a Stay Love, és aztán majd Freddy munkásságába csapunk bele, ő is új dallal jelentkezett, ezúttal is angol nyelven énekel, majd a Pain and Glory érkezik majd a következő körben az újdonságok közül, a Mary Jo-val pedig bemelegítünk neki. Hát ugye Freddy igazából a Rising Star című vetélkedőben bukkant fel, most gondolkodnom kellett, hogy ez melyik is volt, de egyébként emlékszem én, abban volt a negyedik helyezett, arról volt híres ugye az egész tehetségkutató, hogy ha jól emlékszem, Ördög Nóra volt a műsorvezetője, hogy mögötte ilyen hatalmas kivetítő mozaik képszerűen jelentek meg a versenyzők arcai, és aztán valahogy a szavazás kapcsán egyre kevesebben lettek, és aztán eljutottak a döntőbe, aminek a negyedik helyezettje lett Freddy, de tulajdonképpen az egész Rising Star-os befutást ő tudta a legjobban sikerre váltani. Nagy mákja volt egyébként, hogy hamar felfedezte benne Kálai Sanders a tehetséget, úgyhogy már miután kiesett a döntőből, megírta neki ezt a bizonyos dalt, a Mary Jo-t, amivel fent tudott maradni egyébként az élbolyban, és azóta is ott van a dalban, többször szerepelt, volt is kint az Eurovízión, aztán vezette magát a műsort is, úgyhogy nagyon sokoldalú fickó lett Freddy. Sokat nyilatkozik magáról is egyébként, hogy nem annyira kikövezett út a sztárok világa, de majd erről is beszélünk a következő körben. Egyelőre megágyazunk az újdonságának a Mary Jo-val, és indulunk Luis Capaldi duplájával az akkor és mostban. Itt a 98 pontat Manna FM-en. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

munkát a 98.6 Manna FM-en, vagy ha valaki annyira szerencsés, hogy már is hamar lecsekkolt, vagy kicsekkolt, akkor jó hétvégét kívánok mindenkinek. Akár pihenéssel, akár munkával telik majd a következő két nap, a Manna FM remek műsorokkal készül. És hétvégén ugye mindig hamarabb indul a forgalom, most már abszolút beindult a telkes időszak, a balatoni nyaralós időszak, ugye az M1-emét kivezetője valószínűleg hamarabb terítődik majd. Ha valakinek onnét vagy bárhonnét, máshonnét van információja, akkor küldje el nekem, hogy továbbadhassam. 077 098-at. Ide várom az üzeneteket. Freddyvel muzsikálunk, még az ő újdonságával adós vagyok, aztán a jön Kygo is duplával, a Born to be Yours és a Save My Love érkezik. Akkorról, illetve mostanról majd az újdonság. Freddy Payne & Golia hamarosan jön, róla már egyébként nagyon sok mindent meséltem, ugye a Mary Jo szólt az előbb, amit rögtön a Rising Star után Kálai Sanders írt neki, most pedig érkezik a Payne & Glory, a legújabb dala. Készül hozzá egyébként majd egy magyar változat is, most az angol nyelvű dalt hozom majd. Az énekes közösségi oldalán jelentette be különben, hogy 10 év után a Pioneer című produkció óta először jelentkezik angol nyelvű alkotása, amely nem csak 2 évnyi csendet zár le, de a 2026-os tavaszi turnéjának a Lélek Búvár belső tűz koncert sorozatának az alappillére is egyben. Mint írta Freddy, most úgy hozta a sors, hogy a szerzőtársakkal együtt részt vettünk egy dalíró, nevezzük így táborban. Végtelenül izgalmas volt és felvillanyozó, hogy reggeltől estig egy dalon dolgoztunk egy csapatban. Fantasztikus érzés volt, hogy ott vagyunk együtt, és azon dolgozunk, hogy az én produkciómnak nekem legyen egy új dalom. Valahogy azt tűnt természetesnek, hogy angolul kezdtünk el szöveget írni, és sikerült annyira jóra, hogy úgy éreztük, ne várjunk tovább a magyarra, mert hogy lesz ennek magyar megfelelője is. Így január utolsó hetében megjelent a Pain and Glory, aztán néhány héttel később a magyar verziót is elkészítjük, írta Freddy az alkotói munkáról. Egyelőre az angol van meg nekünk, úgyhogy azt hozom, mindjárt jön a Pain and Glory, aztán majd Kygo is jön hozzánk, akkorról a Born to be Yours-szal, mostanról pedig az új dallal, a Save My Love-bal. Hát ő ugye egy norvég DJ, zenei producer és dalszerző, ugyan 91-ben született, de rengeteg mindent tudunk róla, és rengeteg zenét ismerünk tőle, hiszen tulajdonképpen a valamihez hozzá piszkál, vagy új dalt szerez, az mindig a slágerlisták élén köt ki. Egyébként Szingapurban látott napvilágot, mindez köszönhető annak, hogy apukája külföldi munkavállaló a tengeriparban, úgyhogy elég sokat utazgattak. 6 éves korában kezdett el zongorázni tanulni, 15 éves korában azt abba hagyta, és kapott egy ilyen kis otthoni szintetizátort, amit klimpírozott, és aztán a YouTube-ra töltötte fel az önálló slágereit, ahol aztán természetesen felfedezték, hiszen óriási tehetséggel bír. A Save My Love-a az újdonsága, tulajdonképpen ez egy tropical house stílusú dal, hozza a Kygo-féle hangzást, light zongorás alapok, nyári vibe és érzelmes ének, melankolikus, de mégis könnyed, a témája pedig a szerelem megőrzése és az érzelmi kötődés. Kygo egyébként az utóbbi években több ilyen hangulatú dalt adott ki, és ez is jól illeszkedik a stílusához, hasonló egyébként hangulatban, mint a Firestorm vagy a Stole the Show. Úgyhogy már is érkezik az újdonság, kíváncsi vagyok rá, Save My Love, annak majd begyúrunk a Born to be Yours-szal, de egyelőre még a fejfény egy picit Freddyn, hiszen az ő újdonságával indulunk, jön a Pain and Glory, itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékel, itt a hétvége, megint mennek a hetek, és ebben a hónapban egyébként lesz egy hosszú hétvégénk, hiszen majd pünkösdöt ünnepeljük, és pünköst hétfő, ugye a vasárnapon kívül munkaszüneti nap, úgyhogy ott majd egy háromnapos hétvégénk lesz, majd azt is mondom, hogy mikor egészen pontosan, miközben egyébként megállás nélkül jönnek a programajánlatok után a legjobb zenék, az Arcade Fire jön hamarosan, és a nagy slágerük az Unconditional.

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A jubilómi műtárgyak éjszakája fesztivál 70 fővárosi helyszínen 120 programmal vár május 14 és 16-a között. A fesztivál idén is rendkívül sokszínű, nem korlátozódik csupán festményekre. Az ipar és a képzőművészet széles palettája képviselteti majd magát, a képeslapoktól az építészeten és a kinetikus műveken át a szobrászatig. Az eseményhez kapcsolódó programokat is hasonló változatosság jellemzi, nem csak azokat szólítják meg, akik profi szinten foglalkoznak műtárgyakkal, hanem azokat is, akik még csak most kezdik az ismerkedést ezzel a világgal. A 10. műtárgyak éjszakája fesztivál eseményeiben mi is bekapcsolódhatunk. A szakmai közönséget számos egyedi, csak a rendezvény ideje alatt elérhető program várja. Ilyenkor sok műterem, restaurátor, műhely, múzeumi raktár is megnyílik a látogatók előtt, és tematikus tárlatvezetések is lesznek. A látogatók szakértői vezetéssel fedezhetik fel többek között a Magyar Nemzeti Galéria Dolce Vita című tárlatát, a Ludwig Múzeum Black Mirror kiállítását, valamint a Szépművészeti Múzeum Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójához kapcsolódó retrospektív tárlatát. Emellett olyan különleges helyszíneket is bejáratunk majd, mint Gülbaba türbéje, a főváros legrégebben működő zsinagógája, vagy az egykori királyi palota. A kortárs művészet kedvelői műteremlátogatásokon és galéria programokon találkozhatnak az alkotókkal. Idén például Nyári István, Nagy Boglárka a Habban, az Artus stúdióban és a Budapest Art Factory-ban dolgozó művészek műtermeit lehet megnézni, valamint ellátogathatunk a néhány éve elhunyt Fajó János műteremházába is. A programban helyet kapnak műtárgybecslések, hamisítványokat bemutató szakmai alkalmak, képeslapos nyomozások és kincskeresések is. Így a fesztivál a tapasztalt műgyűjtőktől a kalandvágyó látogatókig sokféle közönséget megszólít. A családosok és a gyerekek számára bábelőadás, kreatív workshopok, színszörnyek és fantázia lények teszik játékossá a művészettel való találkozást. Az idei fesztivál témája a művészet gyógyító ereje, hiszen a műélvezet nem csak a személyes feltöltődést támogatja, de az érzelmi feldolgozást és a kreatív gondolkodást is segíti, igazi terápiás folyamat. A fesztivál kampánya dr. Belső Nóra pszichiáterrel egy saját kutatás keretében is vizsgálta a különböző szabadidős tevékenységek mentális hatását. 6 önkéntes agyhullámait követték EEG fejpánttal, sportolás, olvasás, állatsimogatás, festés, gaming, zenehallgatás, online vásárlás, self-care, filmezés és scrollozás közben. Az eredmények szerint a művészet és az alkotás az egyik legerősebb feltöltő helyreállító élményt adja az agynak, és a nyugalmat a belső rendeződést jelző mutatókban is kiemelkedően teljesített. Közben újra jelentkezik a friss hús, élő medve a panellakásban, erdélyi szuperhősök és hajmeresztő halálos fogadások, már olvasható a fesztivál versenyprogramja. Visszatért át a friss hús, az ország egyetlen Oscar kvalifikációs fesztiválja. Az idei magyar versenyprogram 39 rövid filmből áll majd, a teljes lista már publikus. A friss hús mindig is a magyar film jövő ideit jelentette, teret engedett a kísérletezésnek és lehetőséget adott a tehetséges művészeknek a bemutatkozásra, így gondoskodva az utánpótlásról. Most a magyar film megújulásának idején hatványozottan izgalmas, hogy a jövő generációs filmesei milyen alkotásokkal jelentkeznek. A friss hús csapatához idén csatlakozott a korábban többszörösen díjazott rendező Korom Anna. Az idei programot ő és Deák Dániel, a fesztivál alapítója állították össze.
0: Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: egész nap élet, öröm, zene. Megállás nélkül. 98.6 Manna FM.
1: Amikor úgy érzed, hogy más életét éled,

0: Itt a 98.6 Manner FM életöröm zenékkel egyre közelebb kerülünk a hétvégéhez. Nagyon sokaknál már elindult, legalábbis SMS-ben ezt olvasom, a 0774986-on, de szerintem, hogy klasszikusan 4 óra, 5 óra körül teszik ki az emberek a lábukat a munkáiról, és onnantól fogva indul remélhetőleg a pihi, de ha munka lesz, akkor is itt leszünk egész hétvégén, és a következő órában is klasszikus duettdalok érkeznek, igazi nagy ágyuk, Dana Ross, majd Lana Richievel, George Michael, Elton John-dal énekel, de itt lesz majd Ed Sheeran és Andrea Bocelli, talán az az egyik legkülönlegesebb együttműködés. Az óra pedig pillanatokon belül Harry Styles-szal indul, az ő dala az Adore You.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
6: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
7: Incs búcsút az őszhajszálaknak.
8: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
9: Kataláz. Keresd online vagy a Katalázz weboldalán.
10: Reklám hangzott el.
11: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzózalékot. Hamarosan véget ér a fűtési szezon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
12: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: A Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. Az új testület feladata lesz az áthaladási engedélyek kiadása és a díjak beszedése. A szoroson közlekedő hajóknak részletes adatokat kell szolgáltatniuk, a többi között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról. A Hormuzi szoroson nemzetközi jog biztosítja az áthaladást, de Irán a harcok kitörése óta korlátozza a forgalmat, miközben az amerikai haditengerészet több iráni kikötőt is blokkád alá vont. Tagadták bűnösségüket a 4 évvel ezelőtti terézvárosi házfalomlás miatt indult büntető eljárás vádlottjai. A mai tárgyaláson elhangzott, hogy a Jókai utcai társasház tetőterében egy cég ráépítéssel 15 új lakást tervezett kialakítani. A tetőszerkezetet és a homlokzat főpárkánya feletti falat részlegesen visszabontották. Utóbbi leomlott. A több tonna törmelék a járdára és az úttestre zuhant, 3 ember sérült meg. Az ügyészség a vádlottak szemben fogházbüntetés kiszabását indítványozta. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzózalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be. A magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbesztel szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 kézételt, a Penny to go brassói apró pecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Mill laktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Hamarosan véget ér a fűtési szezon. A főtáv már a nyári karbantartásokra és fejlesztésekre készül. A társaság közlése szerint a tartósan enyhe idő miatt már jelentősen csökkent a távhő felhasználás Budapesten. A legtöbb épületben a korszerű szabályozórendszer automatikusan leállítja a fűtést, amikor emelkedik a külső hőmérséklet.
13: Időjárás.
11: Napos, fátyol felhős koronyári idő lesz a hétvégén, elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, a zivatarok idején megerősödik, éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, hello mindenkinek, is jó hétvégét kívánok. Én István Dániel vagyok. Jó óránk lesz, mert hogy igazán nagy sztárok fognak majd össze, a könnyű zenei világ nagyszerű duettje érkeznek, majd Paul McCartney, Stevie Wonder és az Ebony and Ivory, aminek tök jól indult az üzenete, aztán sajnos visszasült, fel is ült el, majd mindjárt elmondom a dal történetét. George Michael, Elton Johnnal lesz itt velünk, majd Diana Ross és Lionel Richie, de Lady Gaga, illetőleg majd Bradley Cooper is érkezik a csillag születékből, úgyhogy igazán gazdag a kínálat. Harry Styles-szel indulunk, az ő dal az Adore You.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98 pontat Manna FM életöröm zenike. Jó utat kívánok hazafelé. A Van Info, ma is vevő vagyok rá. 0677098-at ide jöhetnek a közlekedési információk, akár SMS-ben, akár Viberben, vagy hogyha valakinek van valami olyan program ötlete a hétvégére, akár a saját településéről, ami a többieknek is látogatható lehet, akkor azt is szívesen veszem, hogy esetleg jó kis programajánlatok is jöhessenek, de hát az én tartsajom is igen gazdag, majd hozok újabb ajánlatokat. Miközben egyébként már is a könnyűzene világ legmenőbb duettjei érkeznek, az Ebony and Ivory, az Endless Love és a Don't Let the Sun Go Down on Me. Hamarosan mindent mondom, hogy kik éneklik el. Hát az első körben Paul McCartney, Stevie Wonder duettje érkezik, ez a bizonyos Ebony and Ivory, ami ugye hazai feldolgozást is kapott Péli Barnával, illetőleg Royal. A Nota Mecca Tug of War című szólóalbumán kapott helyet, és a népszerű brit komikus Spike Milligan egyik műsorszáma ihlette. Milligan azt mondta, hogy a zongora fekete és fehér billentyűi jól megférnek egymás mellett, sőt szükségük van egymásra a tökéletes zenei harmónia megteremtéséhez. A fekete és fehér bőrszínű embereknek pedig le kellene vonniuk a megfelelő következtetést a gondolatmenetből. Az Ebony and Ivory producere a Beatles tiszteletbeli ötödik tagja George Martin volt, és bár a dal igen hamar meghódította a slágerista legfelső fokát, feletté megosztónak bizonyult. Számos kritikus pusztán naivan bárgyúnak nevezte, mások szerint viszont olyannyira kínosan erőltetettre és röhelyesre sikeredett, hogy azzal inkább erősítette a rasszizmust, mint sem gyengítette. Én nagyon bírom, szerintem nagyon szép dal, mindjárt jön. Aztán egy másik gyönyörűséges darab érkezik, az Endless Love, egészen más stílusban, Diana Ross és Lionel Richie közös muzsikája, ami egyébként 1981-es film az Endless Love betétdala volt, amit Franco Zeffirelli rendezett, hát klasszikusról van szó. Ugye a sztori szerint a kisség külön szabad elvű Butterfield házaspár nem szól bele lányuk magánéletébe, mikor azonban David az éjjeleket rendszeresen Jade szobájában tölti, a lány apja Hugh Butterfield megelégedi a dolgot, eltiltja a fiú Jade-től. David nagyon szenved a kikényszerített elválástól, aztán egy ilyen tüzet gyújt Butterfieldék tornácán. Azt képzeli, a kimenti a családot a lángoló házból, hálából újra Jade közelébe engedik. Elég komoly sztori egyébként. Nem is biztos, hogy egy könnyed hétvégi littyűrötyi, bár aki szereti az ilyesmit nyugodtan, és hát ugye 81-es, tehát az akkori stílusnak megfelelően készült, többek között Brooke Shields-szel, úgyhogy érdemes egyébként megnézni, ha valaki még nem látta. Aztán a George Michael érkezik Elton Johnnal, két nagyszerű muzsikus fog össze a Don't Let the Sun Go Down on Me-ben, hát tényleg egészen elképesztő hangok találkozásáról van szó. Azóta már ugye a Rocketman megjelent Elton John életéről, és George Michael életéről is többfajta féle filmet készítenek. Lesz majd egy ilyen Rocketman-szerű, aztán már volt egy karácsonyi film, ahol az ő dalait használták fel, és már dokumentumfilmben is láthattuk azt, hogy tulajdonképpen mi vezetett el ahhoz a tragédiához, ami igen korán bekövetkezett George Michael életében, erről már többször beszéltem. Én inkább egyébként az életrajzi filmet várnám nagyon, de hát oly sokaknál megígérték, hogy lesz, például Lionel Richie, Cher, illetőleg az előbb említett George Michael is szóba került, nem nagyon érkeznek. Az utóbbi Amy Winehouse-é volt, ami szintén megosztotta a kritikusokat. Na de most fókuszáljunk a két nagy sztárra, ők érkeznek majd harmadikként, és a Don't Let the Sun Go Down on Me, de addig még itt van Paul McCartney, Stevie Wonder és az Ebony and Ivory, és a következő körben is újabb három remek mű érkezik, zenei mérföldkő a duett világból. Itt a 98 pontot Manna FM-en.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Jó időnk lesz egyébként. Hétvégén megnövekedett a gomoly felhőzet, de egyelőre csapadékra nem nagyon kell számítani, és nem lesz az a nagyon tikasztó meleg, még 23 fokkal lehet jókat kirándulni. Ha létezik kiránduló idő, akkor szerintem ez klasszikusan az lesz. Jövő héten jön majd a váltás, 14 fok lesz jövő közepén például, és jön majd a csapadék. Most azt mondják egyébként, hogy nagyobb mennyiségben, amire nagy szükség van. Hát erre mondom azt, hogy hiszem, ha látom. De egyébként fókuszáljunk már is a duettekre. Eros Ramazzotti és Tina Turner közös dala érkezik, de itt lesz Lady Gaga és Bradley Cooper, és aztán majd a leginkább várva vár duett Ed Sheeran és Andrea Bocelli közös dala lesz, hiszen ott azért tényleg teljesen két különböző stílus találkozik majd. Hát Ramazzotti már bőven befutott énekes volt, amikor felfigyelt rá Tina Turner menedzsmentje. Ő egyébként szobafestő gyerekként Róma délkeleti külvárosában nevelkedett, és énekesi karrierét már tinédzser korában elkezdte. Tulajdonképpen az apukája vette a fejébe, hogy sztárt forog a gyerekből. Saját elképzelései szerint egyébként színésznek adta volna Eros Ramazzottit, de hát úgy tűnt, hogy az énekléshez sokkal inkább ért. A Terra Promesa dallal robbant be 84-ben a Sanremo-i dalfesztiválon, meg is kapta az év hangja díjat, és onnantól fogva teljesen egyértelmű volt, hogy mivel kell foglalkoznia az akkor még igen fiatal Ramazzottinak. Egyébként nagyon sok nagyszerű sztárral készített duettet, a most következő

megjelenése előtt, úgyhogy a közönség úgy élvezte a dalt, hogy effektíve tátogott Lady Gaga és Bradley Cooper. Egyébként a harmadik feldolgozása volt ez már a Csilladi születiknek. Nem tudom, hogy ki látta vagy sem, én háromszor álltam neki, de nekem nem ment végignézni. Valami miatt elég komoly fenntartásaim vannak Lady Gagával, mint színésznővel, valahogy nekem leesik a mozivásznáról. Tudom, ez az én magánügyem, és most nem is erről van szó, az ének hangja az vitathatatlan, nem véletlenül kaptak Grammy-t és Oscart ezért a dalért, és aztán majd Ed Sheeran érkezik Andrea Bocellivel hamarosan, ami szintén egy nagyon érdekes együttműködés volt. Andrea Bocellinek ez tulajdonképpen egy duett albuma volt, ahol tényleg nagyszerű előadókkal működött közre, és hát korunk egyik legmenőbb sztárja Ed Sheeran is fennakadt Andrea Bocelli menedzsmentjének szűrőjén, ő pedig örömmel vállalt el a közreműködést az opera énekessel. Hogy ebből mi sült ki, azt nem sokára mutatom, itt lesz pillanatokon belül majd az ő közös daluk, az lesz a Perfect Symphony, de egyelőre a Cosa della Vidával vagy Can't Stop Thinking of You-val indulunk, kinek hogy tetszik, és aztán jön majd a Shallow a 98.6 Manna FM-re.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en mindjárt megállás nélkül jönnek a legmenőbb slágerek. Programajánlatokat is ígértem, a hétvége kapujában erre nagyobb szükség van, mint valaha, úgyhogy ez is jön majd, és aztán megállás nélkül muzsikálunk. A Daughtry-val indulunk, ha az ő dalok lesz a Torches.
1: Manna FM.
2: A szombati adásban megnézzük azt, hogyha éhesek vagyunk, hogyan változik a kézírásunk. A vasárnapi kanapéban pedig a pénzügyi percekben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. A bankszámlák emelkedő költségeiről lesz szó. Tartsatok velem szombaton és vasárnap kanapé a Manna FM-en Argyelán Krisztával.
1: Kanapé. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Egyetlen karszalag, 5 ikonikus mozi és több mint 70 film. Május 16-án ismét elstartol az év egyik legizgalmasabb filmes eseménye, az Art mozik éjszakája. A hajnalig tartó vetítés sorozatban a budapesti művészmozik legjava várja a közönséget klasszikusokkal, friss kedvencekkel és premier előtti különlegességekkel. Többek között az esemény helyszínei a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozi termei, ahol szombat estétől egészen másnap reggelig pörögnek a vetítések. A koncepció változatlanul egyszerű és csábító, egyetlen karszalaggal az összes film szabadon látogatható, így akár egész éjszakás mozi maratont is tarthatunk, kedvünk szerint vándorolva helyszínek között. Az idei programban hangsúlyosan szerepelnek az elmúlt év legnagyobb közönség és fesztivál sikerei. Visszatér a Csendes barát, az Érzelmi érték és a Nincs más választás, így bepótolhatják őket azok, akik korábban lemaradtak. A klasszikusok kedvelőinek külön öröm, hogy 40. évfordulója alkalmából újra vászorra kerül az I'm Ellém, ami egy Stephen King novellán alapuló, mégis érzékeny nosztalgikus barátság történet. Az Art mozik éjszakája azonban nem csak a múlt sikerei szól, több film premier előtt debütál a közönség előtt. Ilyen csemege a Nem én vagyok, ami egy Magyarországon élő kínai család belső konfliktusairól mesél, a többszörös fesztiváldíjas Odakint, az ikonikus párizsi épület megtervezését bemutató egy dán építész Párizsban, és a horror rajongóknak szóló az Éjszaka szülötte. A zenés életrajzi filmek kedvelői a Chopin párizsi szonáta révén merülhetnek el a 19. századi Párizs világában. A program különlegessége, hogy a Macskafogó és az Oscar-díjas Chihiro Szellemországban is műsorra kerül, míg a Kárhozat vetítése igazi kuriózum a magyar filmtörténet rajongóinak. A kínálat sokszínűsége garantálja, hogy mindenki megtalálja a saját tempójához és ízléséhez illő éjszakai mozélményt, akár egyetlen filmre ülve, akár hajnalig tartó filmes utazásra vállalkozik. Június 4-e és 7-e között rendezik meg az MBH Bank Gourmet Fesztivált a Millenárison, ahol idén is 100 kiállítóval, programokkal, kóstolókkal várják a gasztronómia iránt érdeklődőket. A fesztivál idei témája a vidéki ízek, minden eddiginél több vidéki étterem részvételével. Ott lesz az Encsi anyukám, mondta, a két Michelin csillagos tatai platán, először mutatkozik be a budapesti közönségnek a Villa Kabala és a Szentendrei szigeten található Papi is. A vidéki érzés egy új helyszínt is életre hívott. A fesztivál 4 napján egy-egy elismert séf készít Bográcsban olyan magyar klasszikusokat, mint a gulyás vagy a birka pörkölt. A Gurmé Fesztivál idei témája a Made in Vidék, így a kiállító éttermek saját látásmódjukon keresztül mutatják meg, mit jelent ma a vidéki magyar konyha, ahol a hagyományos ízek és a jól ismert fogások mellett azok kortárs értelmezésére is jut a kreativitásból. A szervezők célja, hogy még jobban ráirányítsák a figyelmet a vidéki vendéglátások színűségére, a helyi alapanyagokra, még láthatóbbá tegyék a fővárosban ezeket. A fesztivál 4 napja alatt más-más jól ismert kedvencek főznek majd Bográcsban. Június 4-én Kovács Renátó készít kortárs gulyásházi csipetkét, később Bíró Lajos bajai halászlevét kóstolhatjuk majd meg, ezt követően a karcagi Nimród étterem birka pörköltjeres soron, majd Barna Ádám kakas pörköltjével zárhatjuk a fesztivált.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: A 98 pontot Manna FM-ére töröm zenéket játszik a folytatásban, és az óra sztárjai érkeznek, majd itt lesz a Tégdet mindjárt, aki 2 éve járt először Magyarországon, egészen elképesztő, hogy több mint 25 éve léteznek már, és idáig még nem voltak Magyarországon, ezt bepótolták a Budapest Parkban, és már dokumentumfilm is látható róluk, majd mindenről mesélünk, és aztán a másik sztárunk CeeLo Green lesz, aki ugye a Gnarls Barkley formáció énekeseként robbant be, de azóta már fényes szóló karriert épített. Ennek ékes 3 darabja érkezik majd az ő munkásságából, az óra pedig a One Republic-kal indul, már is szól a Someday.
1: Kanapé. Manna FM.
2: A szombati adásban megnézzük azt, hogyha éhesek vagyunk, hogyan változik a kézírásunk. A vasárnapi kanapéban pedig a pénzügyi percekben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. A bankszámlák emelkedő költségeiről lesz szó. Tartsatok velem szombaton és vasárnap kanapé a Manna FM-en Argyelán Krisztával.
1: Kanapé. Manna FM. Manna Morzsa.
3: AI az egészségügyben. Képzeld el, hogy egy orvos mellett dolgozik egy mesterséges intelligencia, ami sosem fárad el, és minden korábbi esetet ismer. Az AI ma már képes felismerni betegségeket röntgenképeken, segít megtervezni műtéteket, és új gyógyszereket fejleszt. Olyan apró eltéréseket is észrevesz, amiket az emberi szem talán nem látna. Nem váltja le az orvost, inkább egy tökéletes asszisztens, aki mindig ott van, mindig figyel, és segít dönteni. És ki tudja, lehet, hogy pár év múlva a házi orvosod mellett egy mesterséges intelligencia is részt vesz majd a diagnózisban. Diszkréten, a háttérből, de életmentően fontos szerepben.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Wok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
6: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitóhétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
7: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
4: Reklám hangzott el.
11: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: A hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. Az új testület feladata lesz az áthaladási engedélyek kiadása és a díjak beszedése. A szoroson közlekedő hajóknak részletes adatokat kell szolgáltatniuk, a többi között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról. A hormuzi szoroson nemzetközi jog biztosítja az áthaladást, de Irán a harcok kitörése óta korlátozza a forgalmat, miközben az amerikai haditengerészet több iráni kikötőt is blokkád alá vont. Tagadták bűnösségüket a 4 évvel ezelőtti terézvárosi házfalomlás miatt indult büntető eljárás vádlottjai. A mai tárgyaláson elhangzott, hogy a Jókai utcai társasház tetőterében egy cég ráépítéssel 15 új lakást tervezett kialakítani. A tetőszerkezetet és a homlokzat főpárkánya feletti falat részlegesen visszabontották. Utóbbi leomlott. A több tonna törmelék a járdára és az úttestre zuhant, 3 ember sérült meg. Az ügyészség a vádlottak szemben fogházbüntetés kiszabását indítványozta. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzuzalékot, a Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbesztel szennyezett zuzalékot, amellyel utak bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 kézételt, a Penny to go brassói apró pecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Mill laktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Hamarosan véget ér a fűtési szezon. A főtáv már a nyári karbantartásokra és fejlesztésekre készül. A társaság közlése szerint a tartósan enyhe idő miatt már jelentősen csökkent a távhő felhasználás Budapesten. A legtöbb épületben a korszerű szabályozórendszer automatikusan leállítja a fűtést, amikor emelkedik a külső hőmérséklet. Napos, fátyolfelhős, koranyári idő lesz a hétvégén, elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, az ivatarok idején megerősödik, éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, most már jó hétvégét mindenkinek, remélhetőleg sok helyen beköszönt. A pihenés időszaka elmúlt délután 4 óra, én István Dániel vagyok, és hozom az óra sztárjait. A Tégdet 3 újabb dala érkezik az újabb korszakból, itt lesz majd a Shine, a Kids és a These Days. Az óra másik sztárja pedig majd CeeLo Green lesz, a szóló karrieréből itt lesz a Forget You többek között. De egyelőre a One Republic indít, akik ugye idén majd remélhetőleg hangos koncertet adnak Budapesten, és biztos felcsendül ez a dal is, amivel indulunk, a Someday.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Működik SMS számunk, lehet használni. Várom a közlekedési információkat, továbbadásom a többieknek. 0774098-at. Már is az óra sztárjaival muzsikálunk. A Tégdet érkezik elsőként, akiknek a sikertörténetükről már egy rövid többrészes dokumentumfilm is látható, ha valaki kedveli őket és érdekli például a Robbie Williams Gary Barlow konfliktus. Érdemes megnézni. Már is az ő három daluk érkezik, többek között a These Days. Nos, hát 1989 tájéken a világ ugye a New Kids on the Block lábai előtt hevert. Az öt jóképű srácból álló fiúcsapat nem csak hazája, az Egyesült Államok slágerlistáit hódította meg, de Európa szerte is kedveltek voltak. Ekkor tájt határozott úgy egy angol menedzser, név szerint Nigel Martin Smith, hogy ideje életre hívni egy európai fiúbandát is. Az első láncem hamarosan meg is lett, miután a fiatal szövegírót, jelesül Gary Barlow-t bemutatták Martinnak. A menedzsert olyannyira lenyűgözte a fiú tehetsége, hogy eldöntötte, köré építi a leendő sikercsapatot. Olyan srácokat keresett Manchester és annak környékén, akik táncolni és énekelni egyaránt tudtak. Howard Donald a maga 22 évével az idősebb jelentkezők között volt, de tánc tudásának köszönhetően bekerült a végső jelöltek közé, és neki köszönhetően, illetve az ő javaslatára helyet kapott a bandában az utcatáncosként tevékenykedő Jason Orange is. Az utolsó két tag Mark Owen és az 1990-ben csak 16 éves Robbie Williams lett. Martin Smith először a Kikit nevet szánta a banda számára, de miután a tagoknak ez nem tetszett, Tégdetre változtatta azt. A Tégdet első kislemeze 91. július 15-én jelent meg, Do What You Like címmel. A dal nem aratott túl nagy sikert, a UK Charts-ra bár felkerült, de csak a 82. helyig sikerült eljutnia. A hozzákészült alacsony költségvetésű videoklipet a benne látható pikáns jelenetek miatt a napközbeni játszásról letiltották. Akkoriban csak a Hitman and Her címet viselő késő esti show műsorban volt látható. A VH1 beválasztotta a minden idők legrosszabb videoklipjei közé is, míg Gary Barlow a következőket mondta egy későbbi interjúban. Sem a videó, sem a dal nem volt brilliáns, viszont nagyon fontos szerepe volt abban, hogy a banda figyelmet kapjon. A következő kislemez 1991. novemberében jelent meg Promises címmel, amely már a UK Charts top 40-ben landolt, azonban az áttörést még mindig nem jelentett mindez a bandának, mint ahogyan a harmadik sikerként kiadott Once You've Tasted Love sem. A pörkösebb dalok után a hatodik kislemez egy balada lett, amelyet Gary Barlow még 15 éves korában írt. A Million Love Songs az It Only Takes a Minute-hez hasonlóan a hetedik helyig menetett, és 93-ban a holland listára is felkerült. Az albumról utolsóként a Could It Be Magic-et adták ki, mely ismét telten egy feldolgozás dal volt. Az eredetileg Barry Manilow nevéhez fűződő track Európában hatalmas sláger lett, felkerült az ausztrál slágerlistára és meghozta a fiúk számára az első kézzel fogható elismerést is. Miután a Brit Awards-on az It Only Takes a Minute és az A Million Love Songs csak jelölésig jutott a legjobb kislemez kategóriában, a Could It Be Magic-kel 93-ban meg is nyerte a Tégdet ezt a díjat. Ekkortájt azonban már gyülekeztek a viharfelvők az együttes körül, többek között Robbie drog problémáinak köszönhetően. A formáció legfiatalabb tagját egyre gyakrabban lehetett látni az Oasis tagjainak társaságában, akikkel elég keményen bele is vetette magát az éjszakai életbe. Az már csak hab volt a tortán, hogy Williams több beleszólást el szeretett volna az együttes dolgába, úgy érezte, hogy Gary Barlow elnyomja őt. A többiek ultimátumot adtak neki, hogy vagy tartja magát a szabályokhoz, vagy még a világ körüli turné előtt kiszáll a bandából. Robbie végül végigcsinálta a turnét, és a következő kis lemez, a Never Forget, még vele együtt jelent meg. Érdekesség a dallal kapcsolatban, hogy a szóló részeket Howard énekli, és ez volt az egyetlen single, ahol nem Gary, Mark vagy Robbie kapta ezt a feladatot. Három újabb dalt terveztem én ide az óra sztárjának, a Tégdettel zenéjük, nyilván azért meséltem róluk ennyit. Már is jön a Shine, aztán a Kids és a These Days, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó étvégét azoknak, akik elkezdődött. Szerintem a többiek sem lehetnek már olyan távol tőle, de ha esetleg munka lesz a következő két napban, a Manna FM akkor is jobbnál jobb műsorokkal készül. Egyébként, ha valaki pihenni fog, hiba lenne otthon tölteni az időjárás véget, ezt a pár napot, ezt a kettőt leginkább. Szombaton és vasárnap is egyébként igazi kiránduló idő várható. 17 fokkal vasárnap lesz majd a naposabb, szombat a borúsabb, de csapadékra egyelőre nincs kilátás, majd jövő hét közepétől érkezik meg, legalábbis a friss prognosztizáció szerint. Ha esetleg még ezek után sem lenne program ötletetek, akkor érdemes figyelni, hiszen óránként hozok igen szép számmal belőlük. Közben az óra másik sztárja is érkezik, ő CeeLo Green, hát leginkább a zenevilágban ért el nagy sikereket, olyan sikerdalok fűződnek a nevéhez, mint az I'll Be Around, a Forget You, közreműködött Nars Barkley albumán, de dolgozott Timbalanddel, Bruno Mars-szal és az Outkast-tel is. Igazi neve Thomas DeCarlo Calloway, zenei karrierjét egy helyi gyülekezetben kezdte. Édesapját elveszítette 2 éves korában, majd édesanyját 18 évesen, akiről több dalában is megemlékezett. Először egy csapatban indult, a Gadi Mobban, a bandával pedig több albumuk is sikeres lett. Az atlantai Dangan Family rapper hip-hop supergroup, amelyben többek közt az Outkast is létrejutotta a Gadi Mob első tagjait. Big Gip, Timo, Kujo és CeeLo 1995-ben együtt jelentették meg Soul Food című bemutatkozó albumukat. A lemez kedvező kritika fogadta. CeeLo a Cell Therapy és a Soul Food számokkal aratott elismerést. A csoport második lemeze a Still Standing 98-ban jelent meg. A harmadik album World Party készítésekor vált ki CeeLo és kezdte meg szóló karrierjét. Közreműködött egyébként Santana Supernatural című albumán. Első két saját lemeze az Arista kiadónál jelent meg, a CeeLo Green and His Perfect Imperfections és a CeeLo Green is the Soul Machine. A Dangan Family örökség jegyeit viselte magán, déli soul funk jazz elemekkel. Az albumok gyenge eladásokat produkáltak, a második szólóalbum után CeeLo a Gnars Barkley tagjaként ért el sikereket, és csak 2010-ben jelentette meg önálló albumát. 2010. augusztus 19-én a YouTube-on jelent meg egy új slágerrel. Egy hét alatt 2 milliószor tekintették meg. A single a Brit sikerlista első helyén nyitott, és decemberre 5 Grammy jelölést, valamint számos arany és platina lemezt aratott. 2010. novemberében jelent meg The Lady Killer című stúdióalbuma, amely az előző dalás sikerének köszönhetően szintén jól teljesített az Egyesült Államokban és a nemzetközi sikerlistákon. A Gnars Barkley, CeeLo Green és Danger Mouse, azaz Brian Burton kettőse a formáció nevét Gnars Barkley kosárlabdázó iránti tiszteletből választotta. Első albumuk a Sent Elsewhere 2006-ban jelent meg, melyről a Crazy című szám világsikert aratott. Többszörös platina lemez lett és több díjat is nyert. Második albumuk 2008-ban jelent meg The Odd Couple címmel. Közben ugye szóló karrierre várt a CeeLo Green, milyen jól tette, szerepel a Voice zsűriében is, és nemrégiben az Állarcos énekesben rántotta le magáról mindenki nagy meglepetésére a maszkot. Na de hogy mennyire sikeres ez a szóló karrier? Hát bizonyítom. Elsőként jön a Bright Lights Bigger City, aztán majd a Forget You, és a végére a Music to My Soul, CeeLo Green hármasában az életöröm zenék között. Itt a 98.6 Manna FM-en. Jó szórakozást hozzájuk!

0: Itt a 98.6 Manner FM életöröm zenékkel minden idők egyik legsikeresebb írfiú együttese érkezik, a Westlife. Hát téged után egyébként sokan felúszhatják a szemöldöküket, hogy hogyan állíthatok ilyet. Bevételi szempontból egyébként tényleg ők a legsikeresebbek, hiszen nagyon sok pénzt hoztak mind a saját zsebükre, mind pedig a menedzsment konyhájára. Többek között ezzel a dallal, a Hello My Love-val.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve, de van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az észvírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét, Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercury-ról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája, hogy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat. De aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodóm fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak, a csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. No one knows about the things that I've been through with you.

0: 98-ban, tehát Manna FM életöröm zenékkel. Jó étvégét kívánok mindenkinek, tartalmasat leginkább, a zenére ne legyen gond, jobbnál jobb műsorokkal készülnek a kollégák, jönnek az életöröm zenék is, én pedig hétfőn legközelebb. Addig is mindenkinek jó szórakozást, István Dániel búcsúzik.
1: Kanapé, Manna FM.
2: A szombati adásban megnézzük azt, hogyha éhesek vagyunk, hogyan változik a kézírásunk. A vasárnapi kanapéban pedig a pénzügyi percekben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. A bankszámlák emelkedő költségeiről lesz szó. Tartsatok velem szombaton és vasárnap kanapé a Manna FM-en Argyelán Krisztával.
1: Kanapé, Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Eldorado. Külföldön is gyakorta kapok olyan kérdést, hogy melyik a kedvenc magyar filmem, amely kérdésre nem könnyű a válasz. Így gyakorta visszakérdezek. Művészi szempontból, vagy az alapján, hogy melyik írja le legplasztikusabban a magyar néplélek rezdüléseit. Ha ez utóbbi zsánert kérdezik, akkor Bereményi Géza 1988-ban készült alkotása kihagyhatatlan a felsorolásomból. Ha egy külföldi szeretné megismerni, hogy a hazai viszonyok miért olyanok, amilyenek, akkor az Eldorádót feltétlenül látnia kell. A Teleki tér királya Monori Sándor élettörténetében, amit a II. Világháborútól az 56 utáni terjedő korszakban követhetünk, a magyarság szinte egész jellemtörténete benne foglaltatik. Bereményi Géza, mint mondta is, saját gyermekkori élettapasztalatait sűrítette bele a filmbe, és ha elfogadjuk, hogy a sztori valós eseményeken is alapul, mi okunk lenne kételkedni, akkor megint kijelenthető a közhely, hogy az élet a legnagyobb történetíró. A film hangulatán, szereplőin, a főszerepben élete alakítását nyújtó Eperjes Károly, a mellékszerepekben is brillírozó Pogány Judit, Eszenyi Enikő, Hauman Péter, Balkai Géza vagy Andorai Péter játékán, valamint Kardos Sándor operatőr folytott hangulatú képein keresztül nem csak az adott korszak szenvedélyessége a retinánkba, hanem a piacon és az ott létező történeten keresztül a család, a bajtársiasság, a becsület és nem utolsó sorban az arany jelentőségéről kapunk elgondolkodtató leckét.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
5: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
6: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
5: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
9: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük új áruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
10: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Reklám hangzott el.
11: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Oroszországnak el kell hárítania az Ukrajna felől érkező fenyegetéseket, mondta az orosz külügyminiszter. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
12: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Oroszországnak el kell hárítania az Ukrajna felől érkező fenyegetéseket, jelentette ki az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov szerint Kijev megpróbálja tönkretenni az oroszok szent ünnepét, a nácizmus fölött aratott győzelem napját. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a héten annak lehetőségéről beszélt, hogy a május 9-i díszszemle idején ukrán drónok támadhatják Moszkvát. Az orosz védelmi minisztérium válaszol közölte, hogy az ilyen kísérletekre Moszkva tömeges rakétatámadással fog válaszolni Kijev központjában. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat holnap az Emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Járatsűrítéssel és hosszabb üzemidővel készül a BKK a szombati Kossuth téri rendezvényre. Sűrűbben közlekedik majd egyebek mellett az M2-es és az M3-as metró, valamint a 4-es, a 6-os villamos. A rendezvény miatt ugyanakkor lezárják a Kossuth Lajos tér környékét, ezért több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik majd. A tér megközelítését külön akadálymentes minibusz is segíti a nyugati pályaudvar felől. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport is a hétvégi rendezvényekre. Több vonalon bővítik a kapacitást. A forgalmas intercity-ket, illetve egyes interrégiókat több kocsival vagy korszerű, nagy férőhelyes motorvonatokkal indítják. Változik a közlekedés vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt, közölte a BKK. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok várhatóan reggel 6 órától délután 2 óráig rövidített útvonalon a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig közlekednek. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsi-Zsilinszky út érintésével jár, több megállót nem érint. A futóverseny érinti a rakpart nyitás helyszínét is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól.
12: Időjárás.
11: Napos, fágyol, felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Elszórtan záporok ma még északkeleten, szombaton pedig délután, főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. Éjszaka 8-14, holnap napközben 21-27 fok várható.
12: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: A Same God című dalunk arról az igazságról szól, amit a Malakiás 36-ban olvashattok. Ott Isten így szól, mert én az Úr meg nem változom, ti pedig Jákobnak fiai nem emésztettek meg. Ha egy pillanatra visszanézel a múltadba, és megpróbálod megszámolni azokat az eseményeket, helyzeteket, amikor Isten megmutatta neked a hűségét, nagyon meg fogsz lepődni. Ugyanez az Isten adott Dávidnak bátorságot, hogy szembenézzen Góliáttal. Jézus ma is velünk harcol, mellettünk áll, válaszol az imákra, és gondoskodik a gyermekeiről. Ő ugyanaz az Isten. Soha nem hagy el minket, és sosem változik meg.

0: Manna Morzsa.
1: Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága. Egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey everybody, this is Patrick Dobson, and I'm so glad you're checking out my song, God is Able. I actually wrote this song...
2: Nagyon örülök, hogy meghallgatod ezt a dalt, ami annak a bizonyítéka, hogy Isten képes erőt adni az életünk legnehezebb időszakában is. 2015-ben meghalt az édesanyám, az ő elvesztésének a fájdalma miatt teljesen átalakult az Istenbe vetett hitem. Azokban az időkben minden nap emlékeztetnem kellett magamat arra, hogy Isten képes megtenni, amit kérünk, vagy csak gondolunk. Ezért írtam ezt a dalt, ami egyben a reménység üzenete is.
1: As well as your listeners, and I pray that it brings a message of hope.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: Yeah, yeah, yeah.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Szombaton lesz az emlékhelyek napja. Véget ért a TUSZ dráma a németországi bankfiókban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat holnap az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymáz bemutatóval készül. A szervezők több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Járatsűrítéssel és hosszabb üzemidővel készül a BKK a szombati Kossuth téri rendezvényre. Sűrűbben közlekedik majd egyebek mellett az M2-es és az M3-as metró, valamint a 4-es, a 6-os villamos. A rendezvény miatt ugyanakkor lezárják a Kossuth Lajos tér környékét, ezért több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik majd. A tér megközelítését külön akadálymentes minibusz is segíti a nyugati pályaudvar felől. Véget ért a TUSZ dráma a németországi bankfiókban. A rendőrség délután hatolt be a Rajna-vidék Falc tartományban fekvő Zincigváros pénzintézetébe. Két embert szabadítottak ki a páncélteremből, senkinek nem esett baja. A hatóságok közlése szerint ők voltak a túszejtés áldozatai. Reggel 9 órakor kaptak a hatóságok vészjelzést, ezután vonultak ki nagy erőkkel a helyszínre. Legalább egy gyanúsított szökésben van, de továbbra is több elkövető lehetőség számolnak. UFO aktákat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. Az úgynevezett azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló videókat és dokumentumokat a Pentagon honlapján tették közzé. A felvételek között az Apollo program idején készült anyagok, valamint az elmúlt években a világ több pontján rögzített videófelvételek is szerepelnek. A Fehérház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekre továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott magyarázat. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőzöttek, 3 pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki az Amszterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik holland áldozatával. A hatóságok pedig még keresnek egy másik szemét, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz.
0: Időjárás.
3: Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő.
4: Anna FM.
5: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Egy nap majd megbüntetnek minket, amiért elpazaroltuk a fényt, elpazaroltuk a csillagokat, elpazaroltuk a színeket és a harmóniát, amit nem tudtunk lelkünk legmélyén megőrizni. Mondta ezt Consuelo de Saint-Exupéry, francia író és művész, a világhírű regény, a kis herceg írójának, Antoine de Saint-Exupérynek néhai felesége. A mai beszélgetés középpontjában a színek, a fények és az árnyékok szerepelnek majd, melyek közismerten olyanok, mint az érzések, nehéz őket pontosan gyorsan elmagyarázni. Mi erre mégis teszünk egy kísérletet vendégemmel, akit röviden a következőképp lehet bemutatni. Noha vidéki kisvárosból származik, a filmek szeretete gyerekkora óta része az életének, és az akkor még csak hétvégéken üzemelő kismozi szinte minden vetítésén ott ült és szívta magába az élményeket. A gimnázium elvégzését követően felvételt nyert az ELTE bölcsészkarára, ám a nyár tartalmas eltöltése okán álláshirdetéseket böngészve megakadt a szeme a filmlabor felhívásán, miszerint laborasszisztenst kerestek. A hirtelen jött nyári munka annyira tartalmasra sikerült, hogy egy több mint 5 évtizedes, a pontatlan adatok szerint is legalább 200 film elkészítésében aktív közreműködői karriert eredményezett. Filmográfiájában olyan alkotások szerepelnek, mint a Pofonok völgye, avagy Paplacit nem lehet legyőzni, a Ripacsok, a Kopasz kutya, a Dökkesejű, a Szerencsés Dániel, a Csap le Csacsi, a Roncs film, a Három testőr Afrikában, a Csini baba, a Werkmeister harmóniák, a Valami Amerika, a Kontroll, vagy legutóbb a Martfűi rém. Szinte nincs olyan magyar az elmúlt 50 évben aktív operatőr és rendező, akinek filmjének végleges változatához ne járult volna hozzá szakértelmével, tudásával. Sok szeretettel köszöntöm a Cinemanna vendég mikrofonjánál a Balázs Béla díjas, a Magyar Filmakadémia életműdíjával 2024-ben elismert fénymegadót, Deim Janik Tamásnét.
4: Üdvözlöm. Üdvözlök mindenkit.
5: Deim Janik Tamásné, de ön is azon kivételes személyek közé tartozik, akit szerintem ezen a névem, meg a keresztnevén, hogy Ilona, szerintem nem nagyon ismer senki.
4: Hát így, ahogy mondja, hogy egyszer valamilyen díjat kaptam, ilyen filmes aranyszem díj, ami csak ilyen film meg berkekbe adták, és akkor mondták, hogy majd az igazi nevemet mondjam, és akkor arról laudációt úgy most mondtam, hogy akkor senki nem fog tudni, hogy miről beszélek. És tényleg így is lehet, hogy akkor, mikor mondták, hogy na, akkor tudták. Szóval igen, ez így van.
5: Mert hogy, tehát azt szerintem Magyarországon az nem lenne kvíz kérdésnek nehéz, tehát bármelyik kvíz showban, ha föltennék azt a kérdést, hogy valaki megkérdezik, hogy legyen szíves mondjon egy fénymegadót, akkor szerintem ezt így rögtön tudnám mondani, mert ugye a magyar filmeknek a végén ez egy ilyen állandó a narráció, igen, többnyire a Bozai Józsi bácsi hangján ez így állandóan elhangzott, hogy fénymegadó, de Janik baba. Ez így meghangzott, mint ugye a szinkronos filmeknek a végén meg, hogy vágó, Simkóné Varga Erzsébet.
4: Igen.
5: Ugye az Erzsi, tehát hogy önök így ketten egy olyan állandóságot így képviselnek szerintem a magyar filmben, amire hogy ritkán, ami azt lehet mondani, hogy ritkán van példa.
4: Igen.
5: Emlékszik arra, hogy melyik filmre került föl először az, hogy baba?
4: Őszintén nem emlékszem. Uh-huh. Az az igazság, hogy eleinte a laborba is kerültem, hogy ez le fény derüljön, uh-huh, hogy baba, mert uh-huh, mondtam, hogy hát most nem mondom meg. Mint ahogy így végigjátszottam a gimnáziumban, és hogy nem mondtam meg. De hát óhatatlan, hogy aki odajött hozzánk, hallotta, szóval hogy ez ilyen így elterjedt, és talán már kész. És ezért nem tudom, mert azért eleinte csak simán a Deim Janik Tamásné volt, és akkor egyszer csak oda került a baba, és akkor már ráadásul azt én úgy csak a filmvetítésnél szembesülök a főcímmel, illetve amikor már dolgozom rajta, és kész van. Hát akkor már nem is akartam volna ebből ügyet csinálni, csak hát úgy éreztem, hogy egy bizonyos korban már azért ez a név egy kicsikét.
5: Nekem annyira kedves egyébként, én nem érzem ezt én, nyilván ilyen, én így, mint filmrajongó, én ezt
4: igen,
5: nem érzem.
4: Mindenki azt mondja, hogy annyira te vagy, hogy már mint a név,
5: igen,
4: hogy végül is csak én úgy magamban azt gondolom, hogy az ember ennyi idős, és akkor azt mondják, hogy baba néni, szóval valaki fiatal, ugye? Szóval ez furcsa.
5: De hát ez egy brand, nem? Tehát én azt gondolom, hogy az ön nem, azért mégiscsak egy brand.
4: Hát igen, csak pontosan arra mondom, hogy ez terjedt el igazából, hogy a baba. Szóval, hogy nem az, hogy Deim Janik Tamásné, hanem, hogy a baba.
5: És de hát, hogyha most valaki azt mondaná önnek egy társaságban, vagy egy beszélgetésben, és lenne egy társaságban, és valaki azt mondja, hogy Ica, figyelj már ide, arra nem, oda kapnál fejét?
4: Nem. Erre, ez már előfordult. Sőt, még sokszor majdnem sértődött, és tehát valaki futott utánam, mert akart valamit mondani, ráadásul a gyerekem tanítónénie, aki uh-huh, ugye hát fontos, igen, fontos, uh-huh, mikor kezdi az iskát. És hallom, hogy kiabálnak, hogy Ilona, Ili, Ilon, magamban mondom, miért nem áll meg már az illető? És akkor egyszer csak utolért, ráadásul még nem is ez a poén, megfog, és azt mondja, nem hallotta, hogy kiabáltam. De mondom, hallott. Nagyon kellemetlen volt. Hát arra meg rámondta, hogy de, tényleg hallottam. Csak nem tudtam, hogy nekem kiabál. Szóval azért mondom, hogy ez tényleg születésem óta egyszerűen otthon se soha az életben nem szólítottak máshogy. Uh-huh. Úgyhogy ez azért tulajdonképpen kénytelen vagyok így elfogadni. Ezt csak most már mondom a kénytelent, hogy amikor ennyi idős vagyok, akkor egy kicsit, mert még fiatal az ember, akkor valahogy passzolja.
5: De hát örök fiatal, így azt kell, hogy mondjam.
4: Bár így lenne, de köszönöm.
5: Egyébként a babanév az lehet tudni, hogy kitől jött? Hogy apuka, az anyuka, vagy nagymama?
4: Onnan lehet tudni, hogy ugye, mint említette, egy vidéki, nem is kisváros falunak mondanám, ugye ott a gyereket mindenki mindenkit ismer. Uh-huh. És amikor a szüleim ugye tologattak az utcán, olyan voltam állítólag, hogy ettem, aludtam. Uh-huh. Tehát mint az alvó baba. Uh-huh. És ennek megfelelően jó kövér gyerek is baba voltam, kisbaba, uh-huh. És hát ugye vidéken pláne az számít szépnek, aki uh-huh. azért nem megy vézna. És akkor mindenki mondta, jaj, de szép ez a baba, hát mint az alvó baba, jaj, tehát gyakorlatilag nem is tudom igazán, de hogy a keresztanyám is megkérdezte, hogy te tényleg téged hogy is hívnak, az biztos. Mert annyira, szóval ez így, ne, konkrétan a családban is, nem tudom, nem is emlékszem, emlékezetem óta, mióta megszülettem, így szólítanak. Tehát ez tényleg nem egy olyan becenév, amit utólag aggatnak uh-huh. az emberre, úgyhogy innen ered.
5: És ez ugye annak ellenére, hogy többször ugye most is említett, hogy szerette volna ezt egy picit úgy háttérbe szorítani.
4: Igen, de hát nem ez... sikerült. Mondom, nem sikerült. Egyrészt az ember ugye magáról is, amikor gondol, akkor én magamról is ezt így uh-huh. nevezem magamba is, uh-huh. hogy jaj, baba, de süket bóka vagy ez. Uh-huh. Szóval, hogy ez bennem is annyira így rögzült, hogy tényleg őszintén nem teljesen idegen számomra, uh-huh. amikor Ilonka, Ica, nem tudom, nem.
5: Hát ez a, fölkerül a nagy magyar dicsőség falra a Csámpi, a Szami,
4: hát igen, és a, szóval a többi ez mellé. Valami tényleg olyan, hogy annyira rá, olyan ragadvány, ami aztán utána tényleg nem így azonosítják be az illetőt szinte.
5: Nagyon érdekes egyébként, mert hogy a beszélgetésre készülve találtam egy hölgyet, egy Natalie Kámusz nevű hölgyet, nem tudom, hogy ön hallott-e róla. Ő a Technicolornak volt a színrendezője. Uh-huh. Ugye annak idején, amikor a színes film elkezdődött, akkor a Technicolornak nagyon komoly kritériumai voltak, hogy a díszletet hogyan építsék, a színészek milyen ruhában legyenek, hogy a megfelelő hatást tudják előhívni aztán a színes végterméket. És 392 filmnek volt az úgymond a színrendezője, aki utána természetesen az utómunkába is részt vett, és utána ugye ő még tiszteletbeli Oscar-díjat is kapott a teljesítményén. Mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ez az életműdíj önnek is egyfajta tiszteletbeli Oscar-díj itt így a magyar viszonyok között, mert hogy említett, hogy Aranyszem, meg ugye a Balázs Béla díj, de hogy úgymond szakmai díj, az tulajdonképpen az életműdíj, és ugye 50 éven, több mint 50 éven keresztül, több mint 200 film, ennek egyrészt a televíziós, de ugye hát régen a televíziók is, ugye, az is csak ugye az 16-os és nem 35-ös. Tehát, hogy tényleg mondhatjuk azt, hogy a magyar filmnek az elmúlt 50 évében nem nagyon készült olyan, amihez valamilyen módon ne lett volna közel.
4: Hát azért volt, mert azért volt más, a négyen csináltuk gyakorlatilag a laborba ezt a munkát, de ez úgy az a trend, hogy így mondjam, hogy az operatőr szíve joga az, uh-huh. hogy azt mondja, hogy kivel dolgozik. Uh-huh. És hát ez természetesen erősen megosztódott ilyen szempontból, hogy ugye sokan kérték, hogy én uh-huh. csináljam, és hát akkor így azért is van az, hogy egy kicsit aránytalanabbul több a film nálam, mint mondjuk a kollégámnál. De ezt csak mondom, ez az operatőr kérése, tehát ez nem úgy működött, hogy kiosztották, hogy te csinálod meg ki, hanem azt, hogy akkor ő is kész, és akkor így.
5: Ez honnan jött ez a szokások, hogy az operatőr választhatja ezt?
4: Ez már szerintem eleve így volt. Eleve így volt. Ez, mert ez egy annyira sajátos, és egy saját ízlésvilágot kell, hogy tükrözzek én vissza, és annak idején, amikor még csak fekete-fehér film volt, egyébként a fénymegadó az onnan ered, hogy fénymegadó, mert ugye akkor csak fekete-fehér volt, tehát gyakorlatilag csak azt tudtuk változtatni, hogy sötétebb legyen, világosabb, a fényt. Tehát, és akkor, amikor már bejött a színes, akkor lett a színes technikus, mert akkor már a színeken is tudtunk variálni, mint ahogy most, a digitális korban ugye, már azt meg tudja változtatni a koloriszt, hogy a szája zöld legyen valakinek. Ez mondjuk a régi technikában, a filmszalagon ez lehetetlen. Ott csak a kép az, amit lehetett így vagy úgy befolyásolni.
5: Kvázi a főbb árnyalatot.
4: Igen.
5: Az, hogy a filmekhez már egész fiatalon erőteljesen vonzódott, ugye ez kiderült. Tulajdonképpen ez vezette abba az irányba, hogy elkezdte a nyári munkához a megfelelő helyet keresni?
4: Igen, megláttam az újságban a hirdetést, és az úgy, mint amikor és akkor oda mentem. És akkor ott tényleg kiderült, hogy mennyi féle dolog van ott, amit jó lenne megtudni, hogy az mi, és hogy csinálják, és mint, és hát teljes. Lehet mondani, hogy beleszerettem. Szóval egyszerűen úgy éreztem, hogy itt a helyem.
5: A felvételi beszélgetésre emlékszik, hogy milyen volt a felvétel?
4: Hát meg kell mondjam, éppen még idefelé azzal is beszélgettem a kocsiba, hogy akkor még nem volt ilyen interjúvoltatni az illetőt. Az egyszerűen az ember, van-e érettségie? Ez egy ilyen alapkérdés volt. Igen, hát akkor végeztem. Igen, és akkor gyakorlatilag nem, szóval kerestek embert, tehát fölvettek. Szóval akkor még nem volt ez a...
5: Tehát, hogy a hóna alatt az újsággal fölment a Budakeszi útra.
4: Igen, még nem is volt újság sem nálam, csak mondtam, hogy csókolom, itt megy idősebb hölgyünk. Ott ugye jöttem az újság. És mondta, hogy hova menjek, ott a személyzeti főnök. Oda bementem, megkérdezte, hogy azért rám nézett, kérdezett három dolgot, de mondom ilyet, hogy van-e érettségi, mondtam, most esetleg úgy gondolt, hogy fiatalom vagyok, azt később mondta is, hogy nem gondolt, azt hitte, hogy tényleg csak ilyen. És akkor mondtam, hogy igen, van, és akkor nem is tudom még mit, hogy azt hiszem, azt megkérdezte, hogy szeretem a mozit, és hát mondtam, hogy imádom a mozit, és ennyi volt. Tehát, hogy gyakorlatilag olyan interjúvoltatás, mint manapság, hogy 5-6 forduló van, amíg valakit felvesznek, való, ez nem volt.
5: Tehát, hogyha mondhatjuk, hogy akár, hogyha mondjuk egy vagy két nappal később látja meg a hirdetést, addig
4: és lehet,
5: hogy
4: Abszolút. Még nem is tudom, hát egy ha gyárba elment az ember, gondolom, ott sem volt interjúvoltatás. Ez ugyanúgy működött, hogy csak megkérdezték, hogy ilyen alap szinten érettségi van.
5: És akkor gyakorlatilag már aznap megkapta a kis köpenyét, és...
4: Pontosan, hát az nagy szigorúság volt a film ilyen téren, ugye a por miatt. Az emulzióban, ha bármi beleragadt, az a filmvásznon így nézett ki. Igen. Tehát szóval, hogy az...
5: Itt most a kedves hallgatók nem látják, hogy ön az öklét mutatta.
4: Igen, tehát szóval, hogy minden porszem, szóval az éppen ezért még csak műanyag köpeny se lehetett. Csak kizárólag az az igazi pamut, amit az a jó kis kemény, de fehér, a cipő, a ékszert nem lehetett, szóval ez annyira komolyan vettük, hogy a tisztaság. Azt hiszem, hogy akkor itt Közép-Európában ez a labor számított a legmodernebbnek, és klímaberendezés volt, tehát nem lehetett ablakot nyitni. Tehát szóval nagyon betartottuk ezt, hogy tisztaság, és emiatt aztán rögtön, ahogy azt mondták, hogy maradok, mondták, hogy menjek a, nem tudom én, melyik osztályra, ott adják a felszerelést, és akkor megkaptam a külön cipőt, zoknit, hogy hívják ott, köpenyt, és attól kezdve aztán így mindig nem is lehetett belépni. Volt öltöző, nagyon szuper, nagyon modern volt akkor, mondom, szuper öltöző, és ott azonnal át kellett vedleni labor egyenruhába.
5: És akkor ez az érettségi utáni babának az Alice csodaországban volt?
4: Igen,
5: mondhatjuk?
4: Az, így ahogy mondja. Szóval mondom azt, hogy egyszerűen elvarázsolt a dolog, tovább, hogy maga a hely is, hogy mondom, nagyon klassz, modern volt, és nem csak az, hanem hogy az a sok szóval mindenki más csinált, és fogták a filmet, a kezdet, és akkor vetítők voltak, és mindegyikben egy másik, más valamit, mert ugye napi muszterként minden nap, akik forgatott, az minden nap hozta az anyagát, és azt minden nap megcsinálták, azt utána minden nap levetítették. Tehát akármelyik vetítőbe benyitottam, ott egy film ment, valami anyag ment, amitől hát
5: Ezt hogy kell elképzelni? Tehát akkor még ugye a televízióban, mint amin a vidékre mentek, akkor is még többnyire kamerát vittek.
4: A híradósok kamerára, filmre dolgoztak. Igen. A filmhíradó, minden. Azt hozták ki, és előbb előhívták, és utána filmszalagra lemásolták, és akkor lehetett vetíteni.
5: Igen, és akkor az esti híradó az mondjuk az délután, vagy kora délelőtt önöknél járt.
4: Igen, szóval ez szinte ma már elképzelhetetlen. Sőt, hát az, hogy gyakorlatilag senki nem látta, hogy mi van a filmszalagon, az operatőrön kívül, aki a keresőből látta. Ő nem is tudta, hogy éles-e. Ez csak akkor derült ki, amikor a laborba kihozták, előhívták, én megcsináltam, ha színesről volt szó, de előbb ugye a fekete-fehér, és akkor este a kontrollvetítésen láttuk, hogy mi a helyzet. És akkor ott látta a rendező is, meg az operatőr is, meg mindenki, hogy hoppá, ez életlen, ismételni kell. Szóval. És pontosan ezért kellett időnként, nem időnként, elég gyakran kimenne a díszletet megnézni, hogy annak milyen lesz a hangulat, akkor bevilágították, hogy majd ennek így kell kinézni. Szóval, hogy...
5: Ezzel most ne szaladjunk előre, mert ez még majd a filmekkel kapcsolatosan. Igen. Nekem még mindig a korai labor élmények kellnek, mert hogy gondolom azért itt az illatok, személyek, hangulatok, azért az teljesen más volt. Ugye fénymegadó, én azt gondolnám, hogy az ön munkája az, vagy inkább kérdezzem, hogy az ön munkája inkább kémiai vagy fizikai tevékenység. Szerintem a kettő valahogy összefügg.
4: Valahogy a kettő nagyon összefügg, azért gondolkodtam így el rajta, mert nagyon összefügg, de azért inkább kihangsúlyoznám ezt a fizikai részről a szemet, tehát hogy az érzéket ahhoz, hogy a színek. Tehát, hogy ezt gyakorlatilag, ugye, ezt mondhatjuk fizikai készségnek talán, hogy de nyilvánvaló kellett, éppen igen, az varázsolt el benne, hogy szinte bárhova mentem a laborba, amikor oda kerültem, ugye akkor azt mondták, hát ilyen szaladj ide, tedd oda, hát tényleg a legalsó lépcsőfokon kezdtem, vedd le a tekercset a hívógépről, tedd a dobozba, vidd el ide, szóval, és akkor ott mindig láttam, hogy ott fú, ott mit csinálnak, és mérik ki a gammát, és rajzolják föl ilyen pontokba, és akkor hát teljesen, tényleg elvarázsolt, ezt így lehet mondani.
5: Azt ön úgy megérezte, vagy mikor érezte meg, hogy mi lehet ennek a foglalkozásnak a csúcsa?
4: Hát persze, az rögtön mindig is nagyon rangos dolognak számított a fénymegadó, tehát ott hátul külön szoba volt neki. Szóval, hogy azt az asszisztenssel, tehát ilyen szempontból azért az lehetett érezni, hogy ő nem akárki, hát és ez valószínűleg minden így volt, egyébként a Miss Arizonát, azt Rómában volt az utómunka, és ott a római laborban, hát ott éppen mondtam, hogy ott a fénymegadó, aki az ottani, hát az olyan volt, mikor megjelent a étterembe, hogy ott mindenki, hú, itt van a Labella úr, úgy hívták, és akkor szóval, hogy igen, ezt azért le lehetett venni már rögtön, hogy az egy valami fontosabb dolog, ami ott történik. Tehát oda kellett ugye vinnem, amikor lejött a hívógépről a próba, bár az asszisztensei a fénymegadónak mindig jöttek, de hogyha nem értek pont oda, akkor mondták, hogy vidd oda ide, és akkor én vitt, és akkor láttam, hogy ott ülés az asztalnál, és így kézzel tekerte, és igen, szóval az még ilyen kezdetleges, ilyen szempontból, szóval, hogy azért is idegenkedtem én a digitális technikát egyáltalán megtanulni, mert hogy az már annyira nem az én világom. Szóval itt azért ez így valahogy ember közelibb.
5: És a szülei hogy fogadták, hogy a bölcsészkarnak búcsút intett a sikeres felvételi ellenére?
4: Nem jól, de szerencsére a szüleim tényleg ilyen szempontból nagyon-nagyon jó fejek voltak, hogy ilyen kifejezést használjak, mert itt csak anyukám, hogy ezt jól meggondoltad, hát most eldöntötted az életet, hát ez ennyi idő után, egy két hónapot ott vagy, most ez a döntés. És akkor, de miután tényleg már gyerekkoromban is, mondom, nem volt mozi előadás, nem kezdte el, ugye egy gépész volt, egy mozi, egy gépész, az a baba nincs itt, akkor várjunk még egy kicsit. Tehát, hogy azt tudták ezt a mániámat, hogy ennyire, és akkor úgy valahogy azt hiszem azért a szülők milyenek, én mint szülőként én is megértem, hogy a gyerekemet, hogy azért azt lehet rajta látni, hogy ez egy elhivatottság valahogyan. Úgyhogy így nem tetszett nekik, szóval hazudnék, azt mondom, hogy örömmel vették tudomásul, de nem tiltották meg.
5: Tehát és
4: nem...
5: mikor jött el az a pont a például a szülei részéről, amikor azt mondták, hogy kislányom, most már tényleg belátjuk, hogy jól döntöttél?
4: Nem, így ez talán soha nem fogalmazódott meg bennük, csak mindig láttam meg, hát mondták, hogy jaj, de örülünk, láttuk megint a filmet, és tárára. Szóval, hogy ez így nem fogalmazták meg, hogy na, jól döntöttél kislányom, de azért lehetett rajta látni, hogy büszkék. Szóval inkább így mondom.
5: Értem. Ahogy haladt, ugye mondta, hogy végigjárta a ranglétrát. Igen, ez mennyire volt gyors folyamat az ön esetében?

0: oda kerültem a akkori fekete-fehér fénymegadó mellé asszisztensnek, aki egy hírhedetlen szigorú ember volt, fogyasztotta az asszisztenseket fél évente, tényleg.
1: Lehet tudni?
0: Gordán János. Igen, hát már akkor nagyon idős volt, és hát tényleg nem, szóval nem kiabált soha, de annak olyan tekintélye volt, hogy bárhol megjelent, és akkor mindenki, és aki volt nála, azt éppen menesztette, nagyon igényes volt, nagyon borzasztó, és én, hát én meg is, de ugyanakkor meg olyan volt, aki akarta átadni, amit tud, szóval, hogy, és ugye ezt sehol nem tanítják főiskolán, ezt a dolgot, tehát ezt csak el lehet lesni.
1: Ezt csak gyakorlatban.
0: El lehet lesni. És ő a szikráját, ha észrevette rajtam, hogy ez, akkor ő rögtön mondta, hogy ezt kisfiacskámnak szólított, és akkor mondta, hogy kisfiacskám, ez igen, és akkor ezt így, és akkor ez azért, és látod, és izé, szóval, és akkor már hozzá mondom, egy éven belül hozzá kerültem, és mindenki nagy örömére, főleg a főnökség nagy örömére azt mondta, hogy ne szólj, én maradjak. Tehát, és attól kezdve...
1: Az volt az első szakmai elismerés volt.
0: Igen, ő azt mondta a Gordán, hogy a baba marad, és akkor hát mindenki föllélegzett, mert hogy tényleg nagyon sok azért volt, hogy azt mondta három hónap után, hogy hihetetlen szeme volt, és gyakorlata, és mondom, aztán amikor látta bennem az ambíciót, hogy ez érdekel, akkor igyekezett, és igyekezett, ami még nagyon nagy dolog volt, elismertetni is. Tehát amikor jött egy operatőr, akkor a baba kérem voltam, szóval nem kisfiacskám, és akkor azt mondta már, mikor önállóan is engedte, hogy én adja meg a fényt, és akkor jött az operatőr, és akkor mondta neki, hogy ezt a baba csinálta, menjenek el a vetítőbe, és nézzék meg, a baba fogja látni, hogy mi. Tehát, hogy ez azért szükséges volt ahhoz, hogy ugye az embert komolyan vegyék, hogy tehát, hogy jól megcsináltam. És akkor jöttünk vissza az operát, és az oper mondta, hogy teljesen rendben volt, és akkor így kialakult, hogy és a színes filmnél gyakorlatilag ugyanúgy ennek létre kellett jönni, hogy valaki azt mondta, hogy na, akkor ezt a filmet, ezt egyedül meg nekem te csináld. Úgyhogy ez így.
1: Tehát akkor ez ő ambicionálta is, és mondhatjuk úgy, hogy a hóna alá nyúlt.
0: Hát ilyen szempontból, hogy nem volt egy olyan ember, aki elnyomta. Szóval, hogy egyszerűen pártolta az, hogyha valaki, meg tetszett neki, hogy valakit ez ennyire érdekel. Szóval inkább amiatt mondom, hogy én is például az én asszisztensemet, azt állandóan győzködtem, hogy gyere, nézze. Azt mondta, hogy te, én nekem nagyon jó ez, hogy azt mondod, hogy csináld ezt, meg csináld, ez én nekem. És hát van ilyen.
1: Tehát
0: hogy nem, akit nem érdekel, azt nem lehet kényszeríteni, hogy csinálja, és akkor ő meglátta bennem azt, hogy engem érdekel, és akkor így gyakorlatilag így indított el engem ő.
1: De milyen volt ott a hangulat? Tehát ezért ugye a Budakeszi út 51, ahol a labor volt, tehát mint tudom én, egy jelentősebb kőhaintásnyira, de ugye ott volt a Hűvösvölgyi 64-ben például a Pannónia, tehát azért az egy eléggé, az a környék, azért az egy eléggé koncentrált találkozóhelye volt a magyar filmszakmának, meg a színházi szakmának is.
0: Igen, és hát ráadásul, mint mondtam, akkor, amikor én ott kezdtem, az 64 volt, azt hiszem, érettségi után, most nem akarok hazudni.
1: Évszámot nem mondom.
0: Igen, szóval maga az épület is olyan volt, ahova nagyon szívesen jöttek csak vetíteni, és a Pannóniások is, hogy ott megnézni, gyönyörű vetítőink voltak, volt a nagy vetítő, ami tényleg abszolút reprezentatív volt. Benne, tehát szóval abban az időben pláne.
1: Abszolút, hát,
0: nem egy székről néztük, szóval, hogy, és akkor fönt is a labor résznél volt, vagy öt vetítő. Tehát, hogy egyszerre sokat lehetett megnézni. És, tehát, hogy ennek volt egy ilyen vonzata is, hogy már az ember bement az előcsarnokba, és hogy húha, és szóval, hogy így unblock az egész.
1: A Pannóniának a büféjéről arról nagyon sok gazdag sztori van, hogy volt a filmlabornak is büféje?
0: Persze. Volt, és hát sőt, ugye ott ugye szigorúan tilos volt dohányozni egyetlen szobába se, még az irodába se lehetett rágyújtani.
1: Igen?
0: Sehol. Hát az szigorúan.
1: Akkor ott már

0: Annak idején az udvaron kell?
1: Nem, hanem a büfébe lehetett. Tehát az a büfé az olyan hely volt, ahol mindig voltak emberek, mert ugye hát a dohányosok, azok az úgy teljesen külön részre volt megépítve, szinte le volt választva, mert mondom annyira, ugye, mint a por is, tehát a dohányzás is, az a füst is teljesen ki volt zárva, és akkor ezért aztán ott is egy népszerű hely volt a büfé.
0: Nem volt önnek útközben egyszer sem olyan pillanat, amikor azt mondta, hogy na jó, ezt tényleg rosszul döntöttem, nem akarom ezt tovább csinálni?
1: Soha.
0: Soha?
1: Soha. Soha. Soha. Őszintén mondom, hogy soha. Szóval ez volt benne a leginkább, aminek örülök, hogy az ember az élete nagy részét ugye a munkahelyén tölti, meg lehet mondani. És hogy olyan helyre megyek dolgozni, ahova szeretek menni. Ez egy borzasztó nagy dolog, szerintem, hogy valaki úgy eltalálja, hogy nem robotként éli meg. Mert hát tényleg volt az, hogy este 9-kor telefonált a, mit tudom én, ragálja, hogy gyere a Izabella utca 7-be, ott azt a lakást most van bevilágítva, meg kell. És akkor mentem oda. Szóval, hogy és soha nem volt az, hogy a fene egye meg. Szóval, hogy ez őszintén mondom, hogy ez az a nagyon, szerintem ritka, hogy valaki úgy talál bele, hogy itt a helyem, hogy hát nekem szerencsém volt.
0: Emlékszik arra, hogy melyik volt az első olyan produkció, ahol a neve megjelent a kópia végén?
1: A tévéfilmek közül azt nem emlékszem, mert az rengeteg volt. Ez keskeny 16-os filmet értek, de ugye a nagy dolog, a normál, a 35-ös játékfilm, a mozifilm, és az a Halász Mihály nevű televíziós operatőr, akinek szintén az első 35-ös játékfilmje volt a Téli Sport. És gyönyörű volt egyébként a film, az Zakopanéba forgatták, és a tényleg az volt az első, és hát a Misi tulajdonképpen azért kellett neki küzdeni, mert úgy megpróbálták azért azt mondani neki, hogy tehát azért ne kísérletezél kezdővel azért egy 35-ös játékfilmén, és Misi nagyon eltögélt volt, és azt mondta, hogy a keskeny, amiket látott, és amit...
0: Mert hogy önök már akkor dolgoztak
1: igen,
0: korábban.
1: Igen, és azt mondta, hogy nem, hogy ez legyek én, és akkor így ott az volt az első.
0: Nagy általánosságban hogyan kezdődött meg önnek a munkája egy filmmel? Tehát úgy, csak a nyersanyaggal találkozott?
1: Nem, először is mindig megkaptam a forgatókönyvet.
0: De hogy ön ezt elkérte, vagy pedig nem, protokollból adták?
1: Nem, az protokoll. Ezt el kellett olvasni, amikor elolvastam, akkor jött az operatőr, sőt nagyon gyakran a rendező is, és akkor elmondták, hogy mit képzelnek el alapvetően, hogy ez most egy színes vígjáték lesz, derűs, vagy pedig ez egy komor dráma, aminek lehet már előre voltak, előre tudta, hogy majd ne legyen olyan színes, hogy próbáljuk kicsit kiszedni a színt belőle. Tehát ez már előre át lett beszélve. És akkor, mikor elkezdődött a forgatás, akkor mondom, általában pláne, ha egy olyan díszlet épült, amiben több nap, akkor rögtön meg kimentem megnézni, hogy ez ilyen, ez a hang, ilyen színű a szoba fala, és nem tudom én, és akkor napi szinten, ugye, mint azt már mondtam, hogy napi szinten meg kellett csinálni, és akkor megcsináltam, és akkor jöttek este, vagy éjjel, vagy amikor meg lehet, akkor jöttek nézni, és ők is akkor szembesültek vele, hogy fúha, ez életlen, ismételni kell, vagy már akkor az operatőr mondta, hogy na ez majd a filmnél, majd ez lehet egy kicsit sötétebb, vagy legyen kicsit melegebb szín, ne ilyen hideg. Szóval, hogy ma azért akkor, tehát a muszter korában a napi anyagot neveztük muszternak, már akkor azért úgy alakult, hogy akkor már én levettem, hogy mi az, ami tetszik neki. Ugyanis ez a munka arról is szól, hogy az operatőr ízlését eltalálja, mert így nem én vagyok a főszereplő, hanem ő álmodja meg, és akkor azt arra tudok én ráfokozni, vagy egy kicsit változtatni, vagy ahogy ő szeretné. És ezért tényleg a legnagyobb dicséret az, mikor azt mondja valamelyik, hogy tudod, amire, hogy én szeretem, úgy legyen. És akkor én tudom, hogy X az, hogy szereti.
0: Mint az étteremben, hogy akkor a szokásosat.
1: A szokásosat, igen, tényleg, abszolút így.
0: És volt olyan, hogy mondjuk forgatókönyv fázisban valamire azt mondta, hogy ezt biztos így akarjátok? Vagy adott valami kommentet?
1: Attól mindig tartózkodtam, hogy valamire is úgy próbáljak ráöltetni az én ízlésemet. Azt nagyon gyakran kérdezték, hogy szerinted ez, és akkor mondtam, hogy szerintem ez túlzás, és inkább így, és akkor nagy százalékba elfogadták, vagy valamire azt mondták, hogy mondtam, hogy szóval határozottan nem fejtettem ki, hogy ez így nem jó, vagy ez így nekem nem tetszik, mert az abszolút nem érdekes, hogy nekem tetszik, vagy nem, hanem, hogy neki tetszen, meg a rendezőnek tetszen. Volt úgy, hogy alapkoncepciót a rendező mondta, hogy úgy szeretné, hogy ez az egész legyen szép piaszínű. És akkor az lett. Szóval ez tényleg olyan, hogy úgy éreztem, hogy nekem nincs arra felhatalmazásom, hogy azt mondjam valamire, hogy ez nem jó, mert nem arról szól. Szóval ez ők álmodják meg, és én ezt fokozom, vagy tehetek valamiféle javaslatot, de úgy konkrétan nem.
0: A későn csatlakozóknak a segítségére mondom, hogy aki a szakmáról ilyen alázattal beszél, akivel most beszélgetek, az Dejmanik Tamásné, vagy népszerű nevén Dejmanik Baba, fénymegadó. Azt lehet tudni, hogy mi volt a protokoll, amikor mondjuk egy forgatásról megérkeztek a tekercsek? Hát azért azok nagyon értékes dolgok, ami ott ugye rögzül, és ha az véletlenül rosszul kerül be, fényt kap, stb. Annak van következő. Az drága mulatság.
1: Az drámai. Sőt, olyannyira, hogy ma már ezt szinte el se tudják képzelni, hogy ugye digitálisan a vágás az úgy történik, hogy egy kockát ide rakok, oda rakok, bárhova rakhatom. A filmnél, ha egy kocka megsérült valamiért, ott elvágták, azt utána már csak kocka hiánnyal lehetett össze lehetett ragasztani, de ott már ugrás volt. Szóval úgy nem lehetett összeragasztani, hogy folyamat megmaradjon. Tehát ezért annyira, tehát fehér kesztyűbe dolgot, ugye a negatívot kézzel is tekert, szóval fehér cérna kesztyűbe, nem műanyagba, ugye ami, hát a
0: mert az ugye antisztatikus.
1: Igen, statikus dolog. Tehát ez egy borzasztó, hogy mondjam, odafigyelést
0: igényelt. De hogy tényleg, szóval akkor megjött a kópia, akkor mondjuk ugye betették a hívóba, és akkor rögtön készült belőle egy más biztonsági másolat? Vagy...
1: Hát előhívták, ugye a kazettázás, hogy sötétbe történt, ugye, de aztán már olyan modern hívógépek voltak, hogy akkor az már világosba hívódott. Tehát ott már lehetett nézni, hogy tekeredik a film, ezért lejött, bedobozoltuk, és akkor került gyakorlatilag hozzám. Illetve előbb még mindegy, negvágóba összeraktak, mondjuk ilyen kis tekercs jött, akkor ebből hármat összeraktak. Szóval összeragasztották. Na mindegy, szóval, hogy gyakorlatilag ez, hogy azért kellett annyira vigyázni, mert nem lehetett úgy pótolni, mint ahogy most digitálisan lehet. Nem beszélve arról, hogyha úgy sérült meg, hogy tegyük fel, elszakadt a hívógépen, ami hát nagyon, hát akkor volt olyan, aki sikított kolléganőm, amikor ez történt. Szóval ez az emberre úgy, tehát a negatív, szóval ez
0: azt tényleg csak az operatőr látta,
1: és maga az, hogy az nem olyan, szóval azt akkor ismételni kellett. Az ismétlés az nem azt jelentett, szóval az azt jelentette, hogy lehet, hogy lebontják már rögtön a díszletet, lehet, hogy szóval a színész nem ér rá. Szóval ez óriási költség is az, szóval az egy olyan hiba, hogyha negatív sérült, amitől retteget mindenki mindenhol.
0: Önnek a praxis volt ilyen? Lehet erről kérdést föltenni?
1: Volt, hogy én is egy ilyen kézi tekerés során valahogy a kesztyűm beleragadt, a széle nem volt elég sima, és elszakadt. De hál' Istennek az egyetlen más, ez tényleg egyszer fordult elő. Az eredeti negatív az olyan szentség volt mindenki számára, hogy az mindenki úgy nyúlt, hogy mondom, hogy volt, aki sikított, amikor valami történt a hívógépnél, hogy megállt, vagy valami. Szóval, hogy meg a felvételből még volt másik kettő, és pont, mert azért összeragasztottuk, és elkészült a muszter, de pont nem ezt választotta a rendező, mert a rendező ott mindig döntötte el, hogy ebből a, nem tudom, négyből a kettes felvétel a jó, az kerüljön majd a filmbe. Uh-huh. Tehát ott. És akkor pont erre nem mondta, de észrevették az ugrást, tehát azt nem lehet nem észrevenni. Szóval ez egy ilyen szempontból nagy biztonsági odafigyelést igényelt a negatív használata.
0: És akkor ott tényleg, akkor ugye volt a negatív, akkor arról készült egy pozitív másolat, igen.
1: És akkor az a pozitív, az már olyan hát szűrőkkel és feltételekkel készült, amit már én adtam meg, és akkor az már egy vetíthető dolog volt, a pozitív kópia, és akkor aztán már az elmondottak, hogy akkor nézte az operatőr, mindenki, és eldöntötték.
0: És akkor gyakorlatilag az ön munkája effektíve magával a celluloiddal, az ott kezdődött meg, amikor ugye elkészült a negatívról, ugye leszették a különböző fényérzékeny réteget, és gyakorlatilag ott maradt a műanyag, és akkor arról, amikor vissza egy másik filmre, amivel már dolgoztak.
1: Azt már én mondtam, hogy milyen feltételek mellett, milyen szűrők, milyen hányas sárga, hány, szóval ezt már
0: és akkor gyakorlatilag ön állt mondjuk egy laborgép mellett, és a különböző reduktív anyagokat méricskélte ki, hogy ha most azt mondta a rendező vagy az operatőr, hogy egy picit több piros legyen benne, vagy picit több fekete, akkor ön annak megfelelően keverte össze a vegyszereket, amik
1: nem a
0: hatást elérte.
1: Bocsánat, nem a vegyszernél kevertem, hanem annó nagyon régen még egy ilyen kis zselatin szűrőket rakosgattunk bele a kopír szalagba.
0: Sajnálom, hogy a kedves hallgatók nem látják, hogy a kezével mennyire plasztikusan mutatja.
1: Tehát a kezdeti stádiumban még effektív zselatin szűrőket raktunk.
0: És akkor önnek volt egy ilyen szűrő gyűjtemény?
1: Igen, komoly, 0,5-ös nagyságrendet változtató, egészen 100-ig ment. És akkor azt mondtam az asszisztensnek, hogy ez, mit tudom én, 15-ös sárga, és akkor ő kikereste a 15-ös sárgát, vagy én, amikor asszisztens voltam, és akkor azt tettem a fény, gyakorlatilag a fény elé raktuk be ezeket a szűrőket, és ez szerint változott, sárgább lett, vagy kékebb, vagy nem tudom, rózsaszínebb, vagy sötétebb, vagy világosabb. Úgyhogy itt gyakorlatilag a kopírgép, ami a másolta a negatívot pozitívra, ott kellett, tehát nem a vegyszerekben. A vegyszerek azok fix, állandóak voltak olyan szempontból, hogy mindig méricskélték, hogy szenzitometrián, meg az analitikán, hogy a megadott. Tehát amikor a halványítás nélkül itt azt mondtam, hogy ez olyan legyen, tehát hogy ne legyen benne sok szín, akkor ők ennek megfelelően...
0: De hát ott is azért kellett valami befolyással lennie.
1: Persze.
0: Meg nyilván most az, hogy most akvát hívtak elő, vagy orvot hívtak elő.
1: Hát arról
0: elő,
1: nem
0: vagy...
1: is beszélve, hogy ott is nagy különbség.
0: Ott is óriási különbség. És ilyenkor mondjuk ki kellett pucolni a gépet, újraindítani, kitakarítani, hogyha mondjuk egyik negatív, vagy másik.
1: Ezt egyébként is gyakorta kellett. Több hívógép volt, külön természetesen a feketének, de a színesből is volt több, de azt megadott időbe kellett abszolút kisavazni, szóval olyan szinten az mondjuk a hívósnak a feladata volt, de szóval azt nagyon tisztán kellett tartani. Pontosan az előbb említett koszok miatt is, mert hát az végzetes, amikor egy végig megy az egész filmen, és akkor vetítésnél ilyen nagy csikot látunk, szóval az nagy...
0: Szakmai perfekcionizmusát feltételezve ezt a géptisztítást is szerintem ön is tudta, hogy ez hogy kell.
1: Én abszolút tudtam, sőt, mindenki ezért, mikor savazták, és mondták, hogy nem, menj már ki, nem kell itt lenned, mert hát annak iszonyatos szaka volt, de tényleg csak olyan szinten, hogy tényleg minden érdekelt ezek a folyamatok. Aha. Úgyhogy igen.
0: Ugye most itt a zselatin szűrőkről, ahogy beszélünk, ezt tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egyfajta modern használata a virazsírozásnak, meg a tonalizálásnak?
1: Hát ez végül is azzal a szűrőkkel le tudtam elérni, hogy az olyan legyen. Tehát akkor rengeteg sárga, és szóval, hogy ez persze. Ez...
0: Egyszerre lehetett több szűrőt is használni?
1: Igen, abszolút, persze, igen. És aztán mikor már gyakorlatilag modernizálódott a dolog, megjelentek azok a, mert ez a másol, az a kopírgépek miatt volt ez a fajta rendszer a zselatinokkal, és aztán megérkeztek azok a kopírgépek, amik már modernebbek voltak, tehát maga a gépben belül én csak számot mondtam, és akkor olyan lyukszallag került oda a gép elé, hogy az már tudta, hogy ez itt 15 sárga. Tehát ennyiből volt a modernizálás, hogy ugyanúgy kellett a színeket fokozni vagy kivenni, csak akkor már a kopírgép megcsinálta, nem kellett hozzá ez a szűrő rakás, hanem ott egy lyukszalagot adtunk, az már nagy.
0: Ez egyébként ön még dolgozott virazsírozásos technikával? Vagy kíváncsisággal kipróbálta? Vagy?
1: Hát azt mondtam, volt egy film, amit teljesen így virazsírozva csináltunk, de ott akkor már ezzel a modern kopírgéppel, tehát gyakorlatilag ugye számszerűleg én azért mindig kipróbáltam, hogy mennyi az annyi, tehát kiadtam egy kis próbát az anyagból, és akkor azon láttam, hogy na ez még mehet virazsírozásba, és akkor még inkább fokoztam. Tehát, hogy ez is tulajdonképpen utólagosan, tehát negatív föl lett véve, és akkor utólag mondta azt a rendező, hogy az az elképzelése, hogy ez ilyen virazsírozott legyen, és akkor az olyan lett. Vagy történetesen a kopaszkutyánál ugye voltak, hogy egyik snit kék, zöld, vagy nem tudom. Szóval, hogy ez utólag, akkor tényleg így, és akkor igen.
0: Ön szerint a hallgatók közül hányan tudhatják, hogy mi az, hogy virazsírozás?
1: Hát azért az talán azért annyi ember fotózik, és manapság pláne olyan könnyű elérni, például, hogy virazsírozás, hogy megnyomnak egy gombot, és olyan lesz.
0: De szóval azt nem is biztos tudják, hogy ez virazsírozás az, amit a gombbal megnyomnak, mert szerintem annak nem az a neve.
1: Hát biztos, hogy a gombnak...
0: Segít nekünk ezt megfejteni, hogy ez mi ez?
1: Na, azt nem tudnám megfejteni, mert pontosan, amit elmondtam, hogy a mostani technikában feltételezem, hogy van egy gomb, amit megnyomnak, igen, és akkor azt mondja, hogy
0: igen, mert van. Van, csak nem így hívják, hogy virazsírozás, hanem azt mondják, hogy most mit tudom én, szépia legyen, vagy olyan, vagy olyan, igen, vagy megadják a színkódját.
1: Igen, vagy megadják a... Tehát gyakorlatilag... Hát én is gyakorlatilag, amikor azt mondták, hogy ez szépia színű kell, hogy legyen, akkor nem tudom másképp magyarázni, mint hogy a szín maga, hát azt azért talán mindenki tudja, hogy mit jelent, hogy a szépia színű. Tehát, hogy azt úgy nehéz lenne elmagyarázni, hogy az milyen szín, a szépia, de azt kellett létrehozni.
0: Hát ugye, mert az a virazsírozás technika, ez még a fekete-fehér filmektől eredeztethető, ahol ugye csak fekete és fehér volt, és ugye ott is különböző fizikai eljárásokkal, igen, meg volt egy kémiai eljárásokkal, az inkább a tonalizálás volt.
1: De bocsánat, hogy közvágok, mert hogy most egy jót mondott, olyan szempontból, hogy a kontroll az egy speciális...
0: Mármint a magyar film, a kontroll,
1: az úgy neveztük el, hogy halványítás nélküli. Tehát ott a vegyszerekbe kellett belenyúlni, hogy sokkal kevesebb tehát a hívónak az összetételébe kellett belenyúlni, most már pontosan nem emlékszem, hogy milyen százalékba, ahhoz, hogy a színeket kiszedjük jobban, mint tehát ott nem az volt a cél, hogy minden olyan szép színes legyen, hanem ellenkezőleg azért is halványítás nélkülitnek hívtuk magát ezt az eljárást, és egy jó pár film azért készült, vagy csak egy része, hogy akkor azt külön kellett előhívni, mert ott már a vegyszerek játszottak szerepet, hogy azt úgy kikísérletezni, hogy az tényleg megmaradjon valamelyes, de ne legyen olyan színes. Szóval ezek vegyszerekkel is elérhetők.
0: És ez kinek, egyébként akkor most a kontrollnál elragadva, hogy ez kinek a kérése volt, a Nimrodnak, vagy az operatőrnek?
1: Ez azért nagy általánosságban a rendező meg az operatőr nagyon ritka eset volt, hogy olyan is előfordult a praxisomban, de most nem mesélném
0: el,
1: hogy
0: nevet mondani,
1: amikor először meglátta a rendező, hát akkor a haját tett, és azt mondja, na jó, hát ezt nem, hát teljesen más legyen, de azért is már a rendezők is igyekeztek mindig a muszterral kijönni a vetítésre, hogy azért már ott eldőlt. De történetesen úgy volt, hogy a készfilmmel szembesült a rendező, és azt mondta, na nem, és az operatőr megcsináltatta ilyen teljes milyen színűre, és puha, az nem. Tehát ez az ő kettőjüknek a döntése, hogy mit akarnak, hogy milyen legyen. Tehát és hát nem véletlenül a rendező is válassza az operatőr, tehát szinte mindegyik rendező, ugyanazt a Sándor Pál, az szinte mindegyik filmét a Ragályi elemérel, és ezáltal velem csinálta. Szóval, hogy azért mondom, hogy ez a rendezőnek is, ez ugye összeszokott látásmód, gondolkodás, ezerféle dolog, és az azért egyezik. Tehát ő is kiválassza azt az operatőrt, akivel a filmjeit csinálja, és általában ehhez ragaszkodik mindegyik. Tehát, hogy ugyanaz az ember, ami nem véletlen, hogy ragaszkodik.
0: Nyilván akkor olyan nem volt, hogy mondjuk az operatőr vagy a rendező önnek mondta, hogy figyelj, győzd már meg a másik felet, hogy ez így lesz jobb, vagy úgy lesz jobb.
1: Nem.
0: Tudom, hogy nem fog nevet mondani, nem is kérek nevet.
1: De nem, csak ilyen az ominózus, amit az előbb említettem, ott azért az én feladatom volt megnyugtatni úgy a rendezőt, mint az operatőrt, hogy tényleg igaza van a rendező, jó lesz úgy, hogy meglátod, de ez csak egy ilyen pszichés dolog, de különben nem. Mondom még egyszer, hogy én ezt mindig úgy gondoltam, hogy én nekem az a feladatom, hogy ő álmukat hozzam létre, vagy segítsem. Tehát nem az, hogy én mondjam meg, hogy ez legyen ilyen vagy olyan. És ez...
0: Az előbb félbe maradt ez a virazsírozás technika, csak hogy azok, akik nem tudják pontosan, igen, hogy mi ez. Ugye, hogy régen a fekete-fehér filmeknél ilyen szűrőket raktak a film elé, és akkor ugye az egész jelenetnek sárga színe lett, ugye többnyire ezt úgy csinálták, igen, hogy ami a szabadban játszódott, az elé zöld szűrőt tettek, és akkor természetesebb lett.
1: Ez így csináltuk mi is annak idején. Tehát abszolút szűrőt raktunk, zselatin darabkákat raktunk össze, és akkor az a jelenet tudott zöld lenni, az meg virazsi, az meg szépia színű, ez meg nem tudom én milyen. Tehát ez a szűrők, ez így működik.
0: Csak annyira a színes technikánál ez még jobban
1: kifinomítható. Igen, aztán mikor már jött ez amikor már a fény elé nem szűrőt raktunk, tehát nem zselatint, hanem csak megmondtuk, hogy ott a lux alag mekkora legyen, hogy mennyi sárga menjen át rajta, mennyi zöld, mennyi kék, tehát hogy ott már csak azt az arányokat változtattam, és akkor úgy alakult ki, hogy az virazsírozott lett, vagy szépia színű lett, vagy milyen.
0: Hogyan zajlott a filmnek a véglegesítése? Tehát ugye ön több különböző fázisban, igen, nyúlt hozzá, jöttek nézni a musztereket, és akkor gyakorlatilag a vágó is már az ön által fényelt anyagokból dolgozott.
1: Igen, a pozitívot összerakta a vágó vágószobába, és akkor, amikor kész volt a vágás, az volt a munkakópia, ugye az még itt ragasztó szalagok, ugye, mert azt celluxszal ragasztották, igen, össze a kockákat.
0: A vágóasztalon.
1: Amikor az végleges lett, akkor került megint csak a laborba, és ugye ott megmaradtak az összes negatív, és akkor a negatív vágósok kikeresték azt a snittet a negatívból, hogy melyik az, amit használtak a filmbe, és akkor kikeresték az összes 300 jelenetet, vagy amennyi volt a film, és azt ők összerakták. Akkor már nem celluxra ragasztottak, hanem a képkockák közötti távolságnál, ami ugye, igen, volt hely, ott lekaparták egy ilyen speciális késsel, és akkor összeragasztóval megkenték nagyon óvatosan, hogy nehogy belefolyjon a képbe, csak abba a kis részbe, összetették, és akkor így állt össze, minden jelenetet egymáshoz ragasztottak. És akkor, amikor ez kész lett, akkor én a teljes megvágott negatívot megkaptam. És tulajdonképpen ez a szakadás is, amit mondtam, akkor történt, amikor azért ugye ott azért meg, szóval azt lehet érezni, amikor kezemben így fogtam a filmet, ugye, és tekertem, hogy ott egy kicsit megemelkedett, hogy ott duplán volt, és akkor ott beleakadt a kesztyűm. És tehát azért mondom, hogy ezt nagyon óvatosan, akkor kézzel tekertem, és akkor mondtam a negatív volt látva, hogy ez milyen legyen ilyen, és akkor kiadtam egy próbát, és akkor azt megnéztem pozitívba, és akkor még valamit változtattam, és akkor azt mondtam, hogy na így lemehet. És akkor elkészült az első kópia, és akkor beültem a operatőr, akkor még általában mindig a rendező, és az elsőnél jött, és akkor ott egy kismagnóra, ahogy vetítették, tehát ezt azért mondom így, hogy kismagnóra, mert közben mondta az operatőr miközben, tehát abszolút folyamatában néztük a filmet, és akkor mondta, hogy ez a jelenet még legyen sárgább, ez legyen sokkal sötétebb, ez legyen mit tudom én, ilyen meg olyan, és akkor azt én rámondtam a magnóra, majd utána leültem a kis átvilágítós asztalomhoz, föltettem azt a kópiának azt a felvonását, és akkor kézzel egy átvilágító asztalnál tekertem, és akkor mindig megálltam a snittváltásnál, és akkor láttam, hogy mi az az, ami, tehát mondtam, hogy ez a snitt, akkor azon ez a változás. És akkor az a változás megtörtént ugye a lyukszalagon, és akkor így lett kiadva.
0: Egy filmnek az elkészítése az körülbelül hány munkaóra lehetett? Ez filmje válogatta? Vagy?
1: Filmje válogatja. Például mondok, például a Jancsó Miklós ugye szeretett nagy, hosszú snitteket csinálni. Tehát az ilyen szempontból, munkaóra szempontjából, ugye lényegesen kevesebb volt, mint mondjuk a Kopasz Kutya, ami most nem tudom megmondani, hogy hány snit volt, de sok, nem 9, mert volt olyan film, ami csak...
0: Mert klipesebben volt vágva a Kopasz Kutya.
1: Igen. De mondjuk... Amikor ilyen hosszú snittek vannak, az nyilván kevesebb. Azok kevesebb ideig, mert az tehát ugye azzal kevesebb munka volt, ami sok snit volt, az hát alapvetően, az sokszor kellett belenyúlni, megállni, hasonlítani, ez, szóval így. Igen.
2: Cinemanna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: A műsoridő eddig tartott számunkra, így itt és most véget ért a Demjanik Janik Tamásnéval folytatott beszélgetésünk, akinek ismételten köszönöm, hogy elfogadta a meghívásom, és jót beszélgettünk. A hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van a teljes beszélgetést visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Tóth Péter technikus kollégám nevében is köszönjük a figyelmüket, Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszonthallásra.
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmesztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna FM. Manna Morzsa.
3: AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
2: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük.
4: Reklám hangzott el.
6: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Szombaton lesz az emlékhelyek napja. Véget ért a túszdráma a németországi bankfiókban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat holnap az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvizzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készül. készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Járatsűrítéssel és hosszabb üzemidővel készül a BKK a szombati Kossuth téri rendezvényre. Sűrűbben közlekedik majd egyebek mellett az M2-es és az M3-as metró, valamint a 4-es, a 6-os villamos. A rendezvény miatt ugyanakkor lezárják a Kossuth Lajos tér környékét, ezért több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik majd. A tér megközelítését külön akadálymentes minibusz is segíti a nyugati pályaudvar felől. Véget ért a TUSZ dráma a németországi bankfiókban. A rendőrség délután hatolt be a Rajna-vidék Falc tartományban fekvő Zincigváros pénzintézetébe. Két embert szabadítottak ki a páncélteremből, senkinek nem esett baja. A hatóságok közlése szerint ők voltak a túszejtés áldozatai. Reggel 9 órakor kaptak a hatóságok vészjelzést, ezután vonultak ki nagy erőkkel a helyszínre. Legalább egy gyanúsított szökésben van, de továbbra is több elkövető lehetőségével számolnak. UFO aktákat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. Az úgynevezett azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló videókat és dokumentumokat a Pentagon honlapján tették közzé. A felvételek között az Apollo program idején készült anyagok, valamint az elmúlt években a világ több pontján rögzített videófelvételek is szerepelnek. A Fehérház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekre továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott magyarázat. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőzöttek, 3 pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki az Amszterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik holland áldozatával. A hatóságok pedig még keresnek egy másik szemét, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz.
2: Időjárás.
6: Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Sziasztok, Puc Attila vagyok, és már is veszem a még üres bőség kosarát, és irány a Lőrinc piac. Tervek szerint ma zöld hagymával töltjük meg, de tudjátok, milyen műsor a bőség kosar, ez a piacjáró műsor. Mindenről beszélgetünk, ami velünk szembe jön. A zöld hagymáról annyit azért illik tudni, hogy régebben igazából csak tavasszal volt kapható, de aztán változtak az idők. Itt van velünk télen, nyáron, tavasszal, ősszel is a zöld hagyma. Nos, zenék következnek, aztán irány a Lőrinc piac, fő témánk pedig a zöld hagyma.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor indítjuk a Bőség kosarát. A terv az, hogy vettem egy csomag remek, egészséges, üde zöldhagymát, felbontottam, szálanként elajándékoztam azoknak, akik hajlandók voltak velem beszélgetni magáról, a zöldhagymáról. Hát akkor nézzük meg, hogy hogyan sikerült. Irány a piac. Mai témánk a zöldhagyma, arra leszünk kíváncsi, hogy ki mihez eszi, ugye már, mert ez az étel, amit valamihez mindig eszünk, egy jó szalonnához, egy jó kolbászhoz, egy vajas kenyérhez, körözetbe tesszük, mindegy. Valamint arra is kíváncsi vagyok, hogy az ember megeszi a zöldjét, vagy nem eszi meg a zöldjét, mert van, aki nem eszi meg a zöldjét. Én például veszek, akkor nem hagyom, hogy levágják, mert én a zöldjét nagyon-nagyon szeretem, azon kevesek, vagy többek közé tartozom, nem tudom, ez majd kiderül mai adásunkban. No, egyik kedvenc törzsi portaljunk, na hát azt mondtad erre, hogy ez már zöldhagyma, miért?
2: Igen, azért zöld, mert már nem oldalhajtásból jön le, hanem ez már dugványból jön. Tehát régen letették ezt tavaly. És abból jött ki.
1: Én is, van egy kis kertem, ott már novemberben eldugom a hagymát, és akkor utána ott van.
2: Ki? Tehát nem oldalhajtásból jön, hanem dugványból jön. Jó, hogy még nem olyan, mint az igazi, mert az igazi azt magról ültetik. Az igazi zöldhagyma magról van ültetett.
1: A dughagymáról ültetett, az nem igaz?
2: Nem, az is jó. Dughagymáról ültetett, jó az is, de az igazi zöldhagyma az magról van ültetve.
1: Na, válasz ki egyet, akkor ez a legnagyobb ott azaz. Na, az a típus vagy, aki a zöldjét is megeszve a zöldjét kidobja.
2: Dehogy dobom ki, hát a zöldje többet ér, mint a feje. A zöld, hát ez csodálatos. Ilyenkor. De mindig, a zöldjét mindig meg kell enni.
1: Mihez esik legjobban egy ilyen jó, magyar, ilyen újnyi vastag zöldhagyma?
2: Ez jó szalonna, a magyarok szalonnát esznek. Csonkát néha, de a szalonnához. Ahhoz eszik a magyarok a zöldhagymát. Meg ha más nincs, zsíros kenyér mellé is. Kis paprika, paradicsommal.
1: Na, milyen típusú szalonnáról beszélgetünk? Füstölt, húsos, zsírszalonna?
2: Hát ki mit szeret? Én a fehér szalonnát jobban szeretem, de szeretem a másik fajta szalonnát is. Tehát a füstöltet is, de a fehér szalonna az verhetetlen. És az, hogy mondják, hogy mennyi mangalica van, az nem igaz. Van mangalica, tényleg jobb is. De hát az a fajta szalonna, amit már megszoktunk, annak sincs párja.
1: Szóval nem minden szalonna mangalica, ugye divat mostanság kiírni, mert annyi mangalica nincs, de mondják, hogy annyi eper sem terem a földön, amennyi eper joghurtot eladnak.
2: 20% amit mondanak a mangalica szalonnára, nincs több. Ráfogják. Jó, mert van jó nagy szalonnája, van a disznónak, ha meghizlalják, de az nem mangalica.
1: És van kedvenc szalonna beszerző helyed?
2: Hát én nekem van. Én szalonnát mindig lent vesz, a barátomnál disznót vágunk, Jász Jákó halmán.
1: Jó, Jászságban.
2: Jászságban, Jász Jákó halmán, a Jani, Farkas Jani barátomnál, és ott amilyet akarunk, ha azt mondjuk mangalicát, ilyet vágunk, ott fel is dolgozzuk mindent, és akkor hozzuk. A másik meg csinálunk, itt van közel, vasad. Vasadon is. Onnan hozzuk, és onnan hozunk akkor zöldséget, krumplit, minden, magántermelők vannak. Mi nem veszünk ilyen nagybani piacról hozott árukat. A vasadiak hozzák a zöldséget, mind, és sőt, ha disznót vágnak, akkor mindig veszünk tőlük.
1: A piac, akkor csak klub életet élni jössz ki, nem?
2: Hát beszélgetni barátokkal, kijövünk, meg mikor mit kapunk olcsóbban. Ha kapunk olcsóbban, veszünk valamit, hanem veszünk 2-3 pohár sört, megiszunk itt, és elbeszélgetünk.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puc Attilával.
1: Láttam egy urat elmenni nem messze, 6 hagymát vett, 6 csomag hagymát, most akkor vele beszélgetünk. Üdvözlöm, pont a zöldhagyma mai témánk, és látom, hogy rengeteg zöldhagymát vett, hogy szabad megkérdezni, hogy mi lesz ebből?
2: Hát, megetjük csak úgy.
1: De jó, sokan van, hány csomagot vett, ha nem titok?
2: 6-ot.
1: Szereti a zöldhagymát nagyon?
2: Igen. De nem csak az enyém, öcsémé is, meg a unokáimé is holnap jönnek hozzám.
1: És mit tesz mellé? Egy jó fajta füstölt szalonnát?
2: Tarját, meg füstölt, hát mondjuk füstölt szalonnát is.
1: És egész éve keresi a zöld hagymát? Ugye most már olyan időket élünk, hogy már egész éve van szinte.
2: Szeretjük, persze.
1: Szeretjük. Körözöttbe szokott-e tenni? Szokott-e körözöttet csinálni például?
2: Nem.
1: Ez egy hétvégi adag a 6 darab?
2: Igen.
1: Megnézi, hogy miért vesz, hogy ilyen vastag legyen, vagy vékonyabbat szeret, lila legyen, vagy fehér?
2: Megnézem, hogy hol milyen friss.
1: A zöldjét is megeszi?
2: Hát azt nem.
1: A zöldjét nem? Na, miért nem? Beszéljük, miért nem eszi meg a zöldjét?
2: Hát nem szoktam.
1: Akkor addig eszi meg, ameddig ugye egy kicsit ugye elkezdi így mit zöldülni, tehát a fehér részét.
2: Hát igen.
1: Meddig? Nézzük meg. Tényleg érdekel. Szóval akkor most hadsom, segítek csak akkor. Aha, na, szóval mi a határ?
2: Eddig itt.
1: És ki, aki a zöldjét eszi meg?
2: Azt kidobom.
1: Senki nem eszi meg a családban a zöldet?
2: Nem.
1: Én pedig az a típus, hogy képzelj, aki lesz, szedett, mert most le is szedette a zöldjét, láttam a végéből. Én azt se szedettem. Az olyan finom körözöttbe beletenni.
2: Igen, hát nem szoktam körözöttet tenni.
1: Hát próbálják itt, tegyél bele a zöldet is tenni. Na, jó egészséget kívánok a hagymához, mert akkor az úr az egészségesen gondolkodik, hiszen tel is tele van vitaminnal a zöldhagyma. Úgyhogy ezért néz ki ilyen kicsatorna egészségesen. Köszönöm szépen, mindenütt visszalátásra, folytatjuk a zöldhagymáról szóló kalandozásunkat. Szereted a zöldhagymát?
3: Szerettem, igen, szerettem.
1: Ezt használja a vietnámi konyha is?
3: Persze, van is. Persze, nagyon sűrűn, mindenféle kajára.
1: És hogy állsz mondjuk egy jó magyar szalonnával? Az megszoktad, szereted?
3: Hát annyira nem, mert nekem ez...
1: Túl zsíros?
3: Igen, is meg szósz.
1: A sót azt nem bírjátok, mert ugye a vietnámi konyha az fűszeres, de nem sós.
3: Így van, igen.
1: Mindig ez pont egy jó füstölt szalonnához a legjobb. De jó, nem beszélünk rá semmit, akkor beleteszed egy, ahogy te mondtad, fo levesbe.
3: Igen, ez benne kell, hogy legyen.
1: Na, hajrá, találkozunk, szevasz, Tomi. Jó egészség, az a tiéd ajándék.
4: Köszönöm szépen.
1: Egészség, na, szevasz, hello. Jó napot, a mai témánk a zöldhagyma. Szeretnénk adni ajándékba egy zöldhagymát. A hölgy választhat először. Cseri Baszker, mivel fogod megenni? Azaz, és az úr is válaszol egyet most?
5: Zsíros kenyerrel, egyértelmű.
1: Szereted az ilyen kajákat? Mert ugye és csak este eszel, vagy ilyenkor napos az, ahogy egy kicsik hagymaszak dől belőle?
5: Megesik, előfordult már, de inkább igyekszem este.
1: Fiatalember mivel eszi a legszívesebb?
6: Hát én a zsíros kenyeret annyira nem szeretem, de szerintem valami sonkával, vagy ilyesmivel.
1: Na, ha zsíros kenyér, akkor milyen zsír van rajta?
5: Fú,
1: hát... Annyiféle fajta van?
6: Mangalica.
5: Épp ami otthon van, ilyen maradék házi libazsír például.
1: Még egy kérdés, a zöldjét megeszed, vagy nem?
5: Igen, az a legjobb rész.
1: Szuper, szuper. Valaki eldöbb a fiatalember?
6: Én is mindkét részi.
1: Nem ismer más mondani. Na, köszönjük szépen, legyetek majd. És akkor hát ez legyen a mi ajándékunk, és akkor jó étvágyat hozzá, jó? Na, éljen a zöldhagyma, folytatjuk. Én hoztam ajándékba valamit, szép napot kívánok, egy zöldhagymát, hadd adjunk oda. Egy zöldhagymát. Na, mi újság paprika fronton? Alakulnak a paprikák?
7: Most kevés van, mert tavasz van még, és még nincs eléggé beljebbe.
1: Ez már saját?
7: Persze, nekünk télen is a sajátunk van.
1: A fóliába képzeljük?
7: Igen.
1: Mikor várható a paprika szezon?
7: Hát a legnagyobb szezon az majd a június-júliusban, de már egy 2-3 hét múlva már lesz választék.
1: Na néhány szóval a zöldhagymáról, vannak emberek, akik a zöldjét nem eszik meg. Önök hogy?
7: Én igen, én csak a zöldjét szeretem.
1: És a fehér az uráé lesz?
7: Féljem eszi a fehér részét, én meg a zöldjét, igen.
1: Mi ez a legjobb, mondjuk a fehér része? Én mondjuk szalonával szeretem, jó magyar kenyérrel. Ön?
8: Mit?
1: Hát, hogy mivel szereti az, mivel eszi általában?
8: Hát, természetesen szalonnával.
1: Az is van saját?
7: Persze.
1: A házi zsíros kenyér, az már ritka, szóval nem kocka zsír. Tehát tetszik csinálni otthon rendes zsír, szóval már zsír?
7: Nem én, hanem kollégák, akik itt távolnak, őtőlük szoktunk kapni szalonnát és zsírt, hurkát, ilyesmit.
1: Akkor megvan itt a beszerzési folyamat, ki van alakítva. Bizalmi dolog azért, nem?
7: Igen. Hát barátok vagyunk, ők azt adnak, mi meg szoktunk nekik adni ilyesmikből, ami nekünk van.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Nem tudott elbújni előlünk, Orsi, mert megtaláltuk, mert már két adásból kimaradt, és segítséget kértünk, hogy hol azt mondjuk, összevesztünk, de nem vesztünk össze, soha nem vesznénk össze. Mint láthatod, ez a mai témánk, ezt osztogatjuk. Mesélj arról, hogy száműzve lettél, vagy te akartál kijönni szabad levegőre, itt a jó idő, tehát miért vagy kint?
2: Kitavaszodott, most már jó idő van, ilyenkor mi is ki szoktunk jönni. Nyilván megoszlanak a vevőként is, bent is most már. Ilyenkor jobban szeretek én mondjuk kint lenni. Ilyenkor mégis tavasz van és jó idő. Itt kint azért több vevő jön hozzánk.
1: Egyfajta profi közgazdász álláspont van ebben, hogy ugye, hogy miért engednénk el azokat a vevőket, akik kint szeretnek vásárolni, inkább akkor is beruházunk egy külső pultra. Az árválaszték nagyjából ugyanaz?
2: Igen, igen, az árválaszték ugyanaz, illetve az áru is. Az a különbség, hogy én itt csak szerda, péntek, szombat vagyok kint, úgyhogy itt mindig friss áru van.
1: Menj majd a zöldhagymátokhoz, lehet ilyet kérni? Mert nézzük meg, mert hasonló, hogy tudsz, már nem adtunk felkészülési időt, de tudsz-e róla valamit mesélni? Tehát ez például magról vagy dukhagymáról van? Szabadföldi már vagy még fóliás? Meg hogy mire jó?
2: Most már ez szabadföldi, de nagyon szépen le van pucolva. Ez nagyon érdekes, mert ezt az egyik rokonunk hozza nekünk, úgyhogy ez nem a nagybaniról van, ez teljesen termelői, úgyhogy, és még néha mi is besegítünk.
1: Akkor abszolút biztos helyről van.
2: Igen, abszolút biztos helyről.
1: Igen. De magad fogyasztod?
2: Igen, nagyon szeretem. Tegnap épp ez volt a vacsora, egy kis körözöttös kenyérre.
1: Na jó, ez idővel az meg, hogy ilyen szép csas fiatalány, és nem által hagymát tenni, ami egy tök jó dolog. Zsíros kenyérrel?
2: Nem, körözöttes.
1: A körözött, ki csinálta a körözöttet?
2: Én.
1: Na van körözött recepted egyet?
2: Nem,
1: sem. Túró vagy tehéntúró?
2: Tehéntúró, én azt jobban szeretem, a jutúrót én inkább magába fogyasztom csak. Úgyhogy simán, hagyományos vajat nem rakunk bele, azt is nagyon sokan raknak bele, én nem szeretem, szerintem attól egy picit keményebb lesz.
1: Picike sört, azt is szoktok beletenni?
2: Azt sem, inkább mellé fogyasszuk akkor, mert inkább.
1: Jó, van idővel azért szép lassan, azért megismerhetjük egymást, hogy esténként ki mit csinál és mit teszik, hogyan. Na, és amikor 40 fok van, te akkor is itt kint leszel majd?
2: Igen, amikor 40 fok van, akkor is kint vagyunk, úgyhogy hát akkor az árunak az azért nem olyan jó, de hát én minden nap bepakolok mindent, hűtőkamrába, hűtőkbe vannak az áruk, úgyhogy azért ez
1: az ott van, a benti volt mögött van egy rak.
2: Igen.
1: Akkor azt jelenti, hogy becipekedsz?
2: Igen, mindent bevisz.
1: Akkor nem kell külön edzőterembe járni, nem?
2: Nem járok külön edzőterembe, nincs is rá időm.
1: Na szétnézzünk, akkor mi az, ami most úgy, ami úgy, a tök az mondjuk újdonság teljesen.
2: Tök az újdonság, igen, azt előszeretettel most már fogyasszák.
1: Meg a magyar eper.
2: Magyar eper, új burgonya is van, illetve kovászolni való uborka van ott a
1: mellett. Ja, abból én már vittem, kérem tisztelettel, abból már vittem, igen, és a gyerekeim élnek halnak érte, szóval azért az már ilyen uborka íz, egy kicsit azt mondom, az már az uborka, anyukád mondta, hogy az uborka itt kezdődik.
2: Igen, itt kezdődik az uborka.
1: Annyit árulja nekem, hogy a görög eper és a magyar eper között tényleg olyan markáns a különbség?
2: Igen, markáns. A görög eperről azt kell tudni, hogy az egy keményebb fajta eper, míg a magyar az egy lágyabb. Ennek a közepe fehér, míg a magyarnak annak teljesen piros a közepe.
1: Neked ilyenre van időt például, hogy meg hát jó, mondjuk a korodba fakadom, még nem hiszem, hogy ilyen nagy befőző típus vagy, de még nem szoktál befőzni lekvárt, mert szoktál azt is? Na, haladunk azért a teljes megismerés felé, de még energiád is van rá?
2: Van energiám rá, tavaly is raktunk el, sárga barackot raktam én el, füge barackot.
1: Füge barack?
2: Igen, a füge barackot.
1: Az a lapos barack.
2: Barackot, igen. Lapos barackot, az valami isteni. Azt majd egyszer hozok nektek is, az valami isteni az a lekvár.
1: Na, hát szóval fogjuk, és akkor ne ijedjenek meg, hogyha Orsit nem találják bent, akkor viszont megtalálják itt kint. A piac kellős közepén vagyunk tulajdonképpen, nem mondhatjuk, az nagyjából igen?
2: Igen.
1: Jó helyen, jó időben tudtak szerezni helyet, és akkor hajrá. És akkor aki az ő kedvességére vágyik, és az ő szakértelmére, hát akkor kérem tiszteletet, tessék keresni. Itt tudom én, egy lila ernyő alatt van, de meg lehet őt ismerni. Na, akkor jó sok, nem vendéget, jó sok vevőt, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: És találkozunk. Sziasztok. Akkor mindig. Hello.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Fogadja lehet, mert ezt még Uzsanna is mana.
3: Egyet, ezt a vastagabbikat így. Jó.
2: Azt mondd el, hogy te a zöldjét is megeszed, vagy csak a fehéret?
3: Ez kemény az olasz mag, olasz típus, ennek kemény a levele.
2: Olasz típusú mag, így megmondod a magból?
3: Az a jó, az Ervin barátú, az a makói
2: hagy. És Ervinéktől van.
3: Igen, de ez kemény, ha ilyet magról vetett, azok a jók, az a dughagymás, annak puha a levele, annak ehető. Ez meg lehet ezt is jönni, de ez látszik, az így kemény. Az így megfogná az ember, az lekókadna, mert...
2: Menjünk hát, nézzük már meg akkor, mert nem tudom, hogy tök ez, szóval, hogy ez tényleg, ez más típusú, tényleg, igaz?
3: Ennek sokkal puhább a levele. Aha. Egy tapintásra is, hogy meg lehet, hogy fogja, mert puhább mind a vannak. Ennek jó volt, meg lehet enni annak is a levelét, de kemény. Olyan rágós.
2: A fejénként hány tojás jutott ma a tányérba?
3: Nem tudom mennyi volt, szerintem olyan 10-12 darab volt, amit megettünk, ketten.
2: Akkor ilyen 5-6-os rántottával lehet számolni.
3: Igen, igen. Meg volt, hogy 5 csomag ilyen zöldhagyma belevágva, mert ez egy ilyen előző piaci maradék neki, úgyhogy azért van itt a C-vágányra rakva.
2: C-vágány? Ez itt a diszkontpult?
3: Igen.
2: Na, és a rántottába került még valami jófajta kolbász?
3: Hagyma volt csak, meg kis piros paprika tetejére.
2: Házi.
3: Ezt nem passzom, ilyen lett belerakva. Pisti szórta meg vele.
2: Nézzük vissza a pultot, az, milyen munka zajlik most itt, minek van szezonja.
3: Van egy kis maradék zöldségünk, ami ugye már nem mutat szépet kirakatban, egészséges még csak, ugye bepucoljuk így kirakat.
2: Szeretik a házi azt, hogy ezt a csomagot?
3: Igen. Hogy mondom, szoktam egyik vevőnk, hogy nevezi lusta zöldség. Mert ugye a lusta háziasszonynak a zöldsége.
2: Ez az adag, ami mindjárt kész, még a petruska belemegy. Ez egy családi adag, vagy mennyi ez?
3: Igen, hát ez egy hétvégi leves a bőven. Úgyhogy van, szerintem 89 centek a között szokott lenni átlagban. Telerakjuk, ami belefér, úgyhogy nem az, hogy most kisporolom, vagy nem sporolok belőle. Épp, hogy be lehet kötni. Az ilyen, hát általában 90 deka meg szokott lenni.
2: És igazából akkor ezt csak meg kell mosni már.
3: Igen.
2: Sok már van egy ilyen, hát az éleke. Egy profi hámozó kell azért hozzá.
3: Igen.
2: Hol az a profi hámozó? Na, aha. Ez az a...
3: Egy gyönyörű csomagú.
2: Lusta zöldségcsomag, ezt jó, ezt nem hallottuk eddig. Mi van benne?
3: Őt hallottuk. Van fehér répa, sárga répa, ugye kelkáposzta, karalábé, zeller, meg egy csomag petrus.
2: Na kérem tisztelete, megint tanultunk valamit, az úr az nem csak a tökökhöz, nem csak a tök király, hanem a lusta zöldségcsomagot is előállítja, illetve remekül tudnak élni a piacon, esznek, isznak, mulatnak, és persze dolgoznak, azt ne felejtsük el, hogy azért itt azért nagyon kemény munka van a háttérben, azért, hogy önök például egy ilyen lusta csomaggal is haza tudjanak menni, ezzel mindegy időt megspórolva a családjuknak. Na, jó étvágyat a hagymához, lesz valami Zsana, megvan már, vagy majd ad hoc?
3: Voltunk egy kicsit később, és visszatérve sütőtökre, 3 hét múlva vessük azt is.
2: Hát... Még azt már születeljük, tehát még messze van.
3: Igen, de azt mondom, 3 hét múlva lesz a vetés.
2: Még csak a mag kerül a földbe?
3: Igen, utána majd megint egy 2-3 hét után kapálás, utána 2 hét után megint kapálás, tehát megint 2 hét után akkor megint gazolás, és akkor utána már... Várjuk a termést.
2: Egyszer csak itt leszünk, és megy a fűrész, emlékeznek, megy a fűrész. Na, köszönjük szépen, jó étvágyat, aztán mindig találkozunk, bármilyen itt megdumálunk minden.
3: Meg leszünk itt mindig, és meg leszünk itt találva, hogy mondjam.
2: Meg is, te szeretjük a jó embereket, ebben a műsorban ez pont erről szól, a zöldhagyma. Jó napot kívánok, mai témánk a zöldhagyma, és szeretnék ajándékba adni önöket, betehetem?
4: Ajándékba.
2: Na, hadd tegyem be, hát semmi rosszat nem akarunk, na, mivel leszi a zöldhagyma, csak azt mondja el cserébe.
4: Hát mert sok vitaminanta van.
2: Mit teszik mellé?
4: Mellé? Hát szoktam kis szalonnát tenni, akkor egy kis falatka kolbászt hozzá, aztán ennyi. Vagy van ez a mizé, amit kenni szoktunk rá, májkrém, valamit így meg kell, meg egy szelet kenyeret, azt akkor hagyma. Nagyon jó hozzá, finom.
2: A zöldjét is megeszi? Zöldjét is megeszi?
4: Hát nem az egészet, de úgy körülbelül egy olyan 4-5 centét hozzá szoktam vágni. Én azt is szeretem nagyon.
2: Kedves hallgatók, remélem lélekben ti is ott voltatok velünk a piacon. Piacozni jó, piacozni kell. Mindig elmondom, hogy hagyjátok a szupermarketet másra, és irány a piac, beszélgessetek a termelőkkel, és vegyetek finom, hazai, magyar zöldséget és gyümölcsöt. Ez volt a Bőség kosara, remélem tetszett, jövő héten újra találkozunk. Igyekszem akkor is valami incsiklandozó finomsággal megtölteni a Bőség kosarát. Én Puc Attila voltam, találkozunk a jövő héten. Szia!

0: FM.
1: A szombati adásban megnézzük azt, hogyha éhesek vagyunk, hogyan változik a kézírásunk. A vasárnapi kanapéban pedig a pénzügyi percekben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. A bankszámlák emelkedő költségeiről lesz szó. Tartsatok velem szombaton és vasárnap kanapé a Manna FM-en Argyelán Krisztával.
0: Kanapé. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Sátántangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Krasznahorkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Beomlott egy aranybánya a Kenya északnyugati részén. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumok lejárta előtt megpróbálnák eltávolítani. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Izrael ismét légicsapásokat mért Dél-Libanonra. Az egyik kikötőváros melletti Tura községben a múlt éjjel 4-en haltak meg, 8-an megsérültek. Izraeli dróntámadásért egy mentő alakulatot is, az egyik dolgozó életét vesztette. A Hezbollah rakétasorozattal válaszolt az izraeli támadásokra. A libanoni elnök szerint az unió tagállamainak nyomást kell gyakorolniuk Izraelre, hogy tartsa be a tűzszünetet. Az unió egyenlőségért felelős biztosa pedig kijelentette, Izrael és a Hezbollah túszul ejtette Libanont. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik személyt is, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén szombaton érkezik Tenerife partjaihoz. Beomlott egy aranybánya Kenya északnyugati részén, 15-en meghaltak és több tucatnyian rekedtek a föld alatt. A mentőakciót a kenyai Vörös Kereszt irányítja. A bányaomlás előtt egy hatalmas szikla zuhant a munkaterületre, majd a bánya falai beomlottak és maguk alá temették a munkásokat. Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Hey, this is Cece Winans. And I pray that this song, That's My King, will encourage.
2: Imádkozom, hogy ez a dal bátorítson mindenkit, aki hallja. Ez egy olyan dal, amely emlékeztet bennünket arra, hogy kit szolgálunk, hogy Istent szolgáljuk, akinek mindenható ereje van. Ő ismeri a mindenséget. Ő a lelki pásztor, aki szolgál téged. Az árvák atya, anyja az anyátlanoknak, és amikor eszedbe jut, hogy ki ő az életedben, lehet, hogy nem tudsz segíteni magadon, de akkor is dicsérheted. Ez a dal egy buzdító kiáltás nekünk és a megmentő mindenhatónak, hogy imád hogy téged is bátorítson.
1: Hey, this is Cece Winans, and you're about to hear my new single, That's My King.

0: morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Limelight bukás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazott szélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberig nyíló nagyméretű, kúpa alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszei lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivár téli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az azévi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bukás hortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.

0: oda
1: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hi, I'm Ken Gover, and I'm here to introduce my new song, Either Way. The song was inspired by a good friend of mine.
2: Ezt a dalomat egy nagyon jó barátom ihlette, aki az elmúlt évben rákkal küzdött. Sajnos nem tudtam őt meglátogatni, nem lehetett hozzá bemenni a kórházba, úgyhogy hetente egyszer felhívtam őt telefonon, és nagyon sokat beszélgettünk. Én mindig megkérdeztem tőle, hogy mit szeretne, mit kérjek Istentől vele kapcsolatban. Ő pedig mindig azt felelte, hogy imádkozz azért, hogy Isten erőt adjon nekem, hatalmas erőt addig, amíg itt vagyok a Földön. Azután nagyon vidáman mindig hozzátette azt is, hogy tudod ugye, hogy ha fizikailag nem is, én szellemileg már meggyógyultam Krisztus karjaiban. Szóval jól vagyok, mert tudom, hogy Isten lát engem, és tudja, min megyek keresztül, és én ismerem a megváltómat. A barátom Isten gondjaira volt bízva. Szóval ennek a dalnak az a lényege, hogy akármilyen beteg is a tested, ha ismered Jézust, a lelked már meggyógyult, és Istennél a lehető legjobb helyen vagy.
1: Either way, God loves us. Hope you enjoy the song.

0: Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A varjuhályak igen változatos nemzetség, több mint 300 fajjal. Maga a sedum elnevezés a latin sedeo igéből származik, aminek a jelentése ülni. Ez leginkább az alacsony termetű varjuhályfélék tulajdonságára utal, miszerint ülnek a sziklákon, a talajon. Azonban találhatóak közöttük örökzöldek, félörökzöldek és lombhullatók is. Többségük lágyszárú, pozsgás növény. A touchdown tick körülbelül 50 cm magas, erős növekedésű, az egyik legsötétebb, fogazott levélzetű fajta. Leveleinek színe a vöröses barnától a lilás barnáig terjed. Bogernyőzetben nyíló, apró, csillagszerű, rózsaszín virágai egyenes, sötétvörös szárak végén augusztustól novemberig fokozatosan bontják ki szirmaikat. A virágfejek fennhagyva remekül néznek ki télen is, formát és textúrát adva az ilyenkor kopár kertrésznek. Napfénykedvelő lévén tűző napos helyett, talaj tekintetében pedig átlagos, jó vízelvezetésűt válaszunk számára. Szívós, igénytelen, szárazságtűrő, tolerálja a sziklás és rossz talajokat is, gyorsan megtelepszik, viszont a pangó vizet nem bírja. Kártevőkkel és betegségekkel nem igazán kell számolni. Sziklakertek, ágyásszegélyek, sétányok, sekély talajrétegű napos felületek kőedények beültetésére kiválóan alkalmas. Virága és levelei hosszú hónapokon át kedves, üde látványos színfoltot jelentenek.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
3: Koranyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, Izrael ismét légi csapásokat mért Dél-Libanonra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezető mandátumok lejárta előtt megpróbálnák eltávolítani. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Izrael ismét légicsapásokat mért Dél-Libanonra. Az egyik kikötőváros melletti Tura községben a múlt éjjel 4-en haltak meg, 8-an megsérültek. Izraeli dróntámadás ért egy mentő alakulatot is, az egyik dolgozó életét vesztette. A Hezbollah rakétasorozattal válaszolt az izraeli támadásokra. A libanoni elnök szerint az unió tagállamainak nyomást kell gyakorolniuk Izraelre, hogy tartsa be a tűzszünetet. Az unió egyenlőségért felelős biztosa pedig kijelentette, Izrael és a Hezbollah túszul ejtette Libanont. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik személyt is, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén szombaton érkezik Tenerife partjaihoz. Beomlott egy aranybánya Kenya északnyugati részén, 15-en meghaltak és több tucatnyian rekedtek a föld alatt. A mentőakciót a kenyai Vörös Kereszt irányítja. A bányaomlás előtt egy hatalmas szikla zuhant a munkaterületre, majd a bánya falai beomlottak és maguk alá temették a munkásokat. Napos, fátyol, felhős, koranyári idő lesz a hétvégén, szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
4: Manna Hit.

0: hírek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit. In the spring of 2020
1: when the COVID pandemic hit. 2020 tavaszán, amikor a világjárvány első napjait éltük, úgy éreztem, hogy a szívem összeszorul a félelemtől és a szorongástól. Én őszintén azt éreztem, mintha egy hajó lennék és ide-oda sodorna a vihar. Emlékszem, hogy néhány nap elteltével picit kitisztult a fejem a félelemből, és megkérdeztem Istent, hogy mi a helyzet, hogy mit mond erre az egészre, mi történik most velünk, és nagyon világosan hallottam az Úr hangját, hogy azt mondja, világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor is jön ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, ezért esedezem, hogy az Úr házában lakhassak egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyört köthessem a templomában. Ezután a rész után, Zsoltár rész után azt mutatta Isten, hogy gyűjjünk össze a közösségünkben, és imádkozzunk a világért és a nemzetünkért, és mi ezt is tettük. Összegyűltünk, imádkoztunk, és aztán spontán elkezdtük énekelni ezt a Zsoltárt. Ez egy meghajlás volt Isten előtt, megnőtt a bizalmunk, és megláttuk az Úr jóságát. Következő néhány hónapban természetessé vált számunkra, hogy ezzel a Zsoltárral kell harcolnunk a félelmeink ellen. Azután még néhány hónap eltelt, és Melissa elment Nashville-be, hogy írjon egy dalt egy kedves barátunkkal, és elvitte neki ezt a pici dalrészletet. Én megkértem őket, hogy egy olyan dalt írjunk ebből, ami megmutatja másoknak is azt, hogy mi mivel jutunk át ezen a viharon. Nagyon sok embert láttunk ebben az időben elveszíteni a hitét a félelmei miatt, és megkérdőjelezni olyan dolgokat, amik eddig nem voltak számukra megkérdőjelezhetőek a szorongásaik miatt. Ezért szerettünk volna egy olyan dalt, ami Jézus véréről és az evangéliumról szól, és arról, hogy a bűn átka már megtört. És ezt mindenkinek hallania kell ezt a dalt, és mindenkinek énekelnie kell, lányoknak, fiúknak, időseknek, fiataloknak, mert mindenkinek pontosan kell tudni azt, hogy az Úr itt van, és hogy kegyelmes, és ez lehet egy híd köztünk. És fontos, hogy emlékezzen mindenki azokra a dolgokra, amit Isten mondott és mutatott nekünk. Kisétáltunk a stúdióból, amikor kész lett aztán később ez a dal, és hazavittük. Késő este értünk haza, és a fiam és a lányom ott ültek az asztalnál, és mindig meghallgatják a dalainkat, egészen jó kritikákat szoktak mondani rájuk, és csak betettük ezt a dalt, egyszer csak a 16 éves lányomnak könnyek csordultak ki a szeméből, és akkor én azt éreztem, hogy na igen, ezért írtuk ezt a dalt, hogy minden generáció, aki előttünk van, vagy aki utánunk jön, az tudja azt, hogy Isten szeret, Isten sose hagy el, és hogy a viharok közepette is hinnünk kell benne, és hogy nem szabad, hogy a félelmeink és a kételjeink megbénítsanak minket, és megingassák a hitünket. And that is our dream for this song. That we would remember what the Lord has done and that it would become a sword of faith in the midst of the storms as we declare this is what we believe and this is who our God is. I believe-

0: Manna Hits.
1: Hey, I'm Matthew West, and I want to share with you the inspiration behind my new song, My Story, Your Glory. Years ago, I started a podcast, and I have guests on, and we share.
2: Ezt a dalomat az a podcast sorozat ihlette, amit néhány évvel ezelőtt indítottam. Ebben a vendégeimmel megosztjuk egymással a megtérésünk és az Istennel való járásunk, a hitünk történetét. Ezeken a beszélgetéseken keresztül mindannyian újra és újra szembesülünk azzal, ahogyan Isten munkálkodik. Az életünk történeteit, fejezeteit, még akkor is, hogyha töredezettek és nem túl dicsőségesek, Isten tudja használni, meg tud gyógyítani rajtuk keresztül másokat. A mi életünk példáján keresztül meg tud váltani embereket, és az életük repedésein keresztül megismerteti velük az ő végtelen kegyelmét és szeretetét. Egy életet kapsz, és ez a te történeted az ő dicsőségére.
1: You get one life, and it's your story for his glory.

0: Gáspár tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Tíz dolog, melyek számára meg kellett halnom, és bárcsak elmondhatnám, hogy csak 10 volt. Inkább 10 000 volt, de most csak 10-et választottam. Az első dolog, ami számára meg kellett halnom, az a szándékos bűn volt. Néhány hete tartottam valahol egy konferenciát. Nem is emlékszem, hogy hol, de a szándékos bűnről tanítottam. Tudjátok, amikor engedetlenség van az életünkben. Tudjuk, hogy mi mind vétkezünk, és követünk el hibákat. Úgy hívjuk, hogy tesz szerint cselekszünk. Amikor hirtelen felmegy a pumpád, és kinyitod a szádat, aztán majd sajnálkozol, hogy ó, sajnálom, Istenem, bocsáss meg, Istenem. Ez egy kicsit más természetű dolog, mint amikor jól tudjuk előre, hogy rossz az, amit készülünk elkövetni, de akkor is megtesszük. Ugye? Feltettem egy kérdést a konferencián.

Hogy fogunk így az ígéret földjén élni? Hogy tapasztalhatnánk meg Isten teljes áldását az életünkben, ha azt mondjuk, tudom, hogy ez rossz, de akkor is megteszem? Ha-ho! Ne féljetek, benneteket nem kérdezlek meg. Hányan értetek velem egyet, ha ezt nem tesszük helyre, akkor nem jó irányba haladunk. Nos, tudom, hogy meg kellene bocsájtanom, de... Tudom, hogy jobb hozzáállásomnak kellene lennie, de... Tudom, hogy nem kéne panaszkodnom, de... Felejtsd el azt, hogy de... Szóval az első dolgod az, hogy megragadd ezt a tudatos bűnt, és szegezd oda a kereszthez. Ez az első. A következő a mások okolása. Tudjátok, semmeddig sem jutunk, amíg nem vállaljuk a felelősséget a saját tetteinkért. Tudom, hogy hirtelen haragú vagyok, de bántalmaztak gyermekkoromban. Tudom, hogy ma zsémbes vagyok, de rossz napon volt a munkahelyemen. Tudom, hogy nem kéne így viselkednem, de nagy dugó volt hazafelé. Hibáztatás, hibáztatás már az édenkertben elkezdődött, és azóta is megy. Mindenki mást hibáztatni azért, ami velünk történik. Nem az én hibám, nem az én hibám, nem az én hibám. A te hibád. Hányan ismeritek a hibáztatást? Hányan tapasztaltátok, hogy amint valami rosszul sül el, van valami a testi természetünkben, ami szinte azonnal körbenéz, és azt keresi, hogy kit okolhatna? Ha elveszítem a kocsi kulcsomat, akkor az a gyerekek hibája, mert szétpakoltak a házban. Nem azért, mert én nem oda tettem, ahova kellett volna, amikor behoztam a házba. Az ő hibájuk, mert rendetlenséget csinálnak a házban. Tudjátok, az én esetemben a múltam miatt alakultak ki egyes problémáim, de az Isten azt mondta, nem használhatod ezt kifogásként arra, hogy így maradj. Van itt valaki, aki legalább egy kicsi bűntudatot érez? Felelősséget kellett vállalnom a viselkedésemért. Nem vádolhattam tovább Dévet a boldogtalanságomért. Ha-ho! Mondom, nem vádolhattam tovább Dévet a boldogtalanságomért. Ha legalább néha vennél nekem ajándékot, akkor boldog lennék. Soha nem küldetsz nekem virágot. Ha ilyesmiket tennél, boldog lennék. Ha nem néznéd a rögbit, a baseballt, a kosárlabdát, a golfot, a hokit és a teniszt. A focit, a birkózást és a boxot. Akkor boldog lennék. Ha te, akkor én igazi keresztény tudnék lenni. Ugyan már. Aztán, mikor Isten rávett, hogy a hibáztatást oda tegyem a keresztre, akkor jöttek a kifogások. Mindig kifogásokat kerestem, mindannyian magunkkal hordjuk a kifogástáskánkat. Nos, ez túl nehéz. Te nem érted, ez túl nehéz. Én különbözök másoktól. Ha olyan lennék, mint te, akkor könnyebb lenne, de én, tudod én, nincs valami sok önuralmam, ez nehéz. Szeretném jobban csinálni, de nehéz. A Biblia azt mondja a Róma 2:1-ben, ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Ne keressünk kifogásokat többé. Ha kell, kérd meg egy barátodat. Valahányszor buta kifogást hallasz tőlem, szólj rám. És amikor megteszi, ne légy dühös rá. A következő az önsajnálat. Ez nehéz volt számomra. Te jó ég. Ebédnél beszélgettem valakivel.

0: Azt kérdeztem, miért van az, miért akarjuk sajnálni magunkat? Mitől jó az, hogy szegény én? Olyan sajnálatra méltó vagyok. Senki sem szeret, senkinek sem olyan rossz, mint nekem. Ti azt csináltok, amit akartok, én meg szenvedek. Ti csak koszt csináltok, én meg mindenki rabszolgája vagyok, aki takarít utánatok, takarít, takarít, ti meg koszoltok, koszoltok, koszoltok. Én vagyok a takarító, ti meg a koszolok. Annyira elegem van már ebből. Elegem van, értitek? Elegem, elegem, elegem. Aztán másnap meg azt mondod, Istenem, nem tudom, hogy miért érzem magam ilyen betegnek. Önsajnálat. Aztán, mikor Isten az önsajnálatról tanít, akkor eldöntöm, hogy ahelyett, hogy oda tenném a keresztre az önsajnálatot, inkább oda megyek, és leveszek a korábban oda tett dolgok közül néhányat, szóval csak leveszem a régi dolgokat, és visszaviszem őket magammal. Hányan értitek? Csak mert feltetted oda, az még nem jelenti, hogy nem tudod visszavenni. Aztán meghurcolom magammal az önsajnálatot, a hibáztatást, meg a kifogásokat. Csak hurcolom magammal körbe és körbe. Nem értem, mi a baja az életemnek. Annyira elegem van már abból, hogy mindig elegem van valamiből. Aztán Isten tovább tanít, és még tovább tanít engem, és végül azt mondom, jól van, rendben, értem, értem, értem. Nincs több kifogás. Nincs több hibáztatás. Nincs több önsajnálat. De most mi lesz velem? Senkit sem okolhatok. Nem élhetek kifogásokkal, nem sajnálhatom magamat. Ez kezd túl tisztává válni szellemileg. Elvesztettem a cumi süvegemet, és a cumimat is. Már nincs rajtam pelenka. Kezdem elhagyni a szentecske szintet. Hú, halleluja! Az önmagunk sajnálata a leghaszontalanabb energiapazarlás a Földön. Nulla hasznot eredményez. Mert kit hatsz meg vele? Senkit, csak magadat. És Istent sem hatja meg. Úgy van vele, majd szólj, ha befejezted, jó? Ott ültem a fürdőszoba padlón, fejemmel a WC csésze fölött.
1: Dave egész vasárnap csak rögbit néz, én meg takarítok és főzök. Ki törődik velem? Senki nem törődik velem.
0: A Szent Szellem meg azt mondta, befejeznéd ezt végre? Elhívás van az életeden. Tele vagy a Szent Szellemmel, benned vannak a Szellem ajándékai, kelj fel a földről, állj lábra, és viselkedj úgy, mint egy Isten szerint való asszony. Amen. Nos, meg kellett halnom a panaszkodásnak. Uram, segíts! Egy kisebb fajta, nos talán inkább nagy csoda lenne, ha végig tudnánk csinálni egy napot anélkül, hogy panaszkodnánk valami miatt. Túl hideg van, túl meleg van. Amikor külföldön vagyok, van, hogy az emberek napokat gyalogolnak a konferenciám helyszínére. Napokat! Aztán a földön ülnek, kint tartózkodnak az esőn, nem pedig az épületben. Az izzadság folyik róluk. És nem tudom, hogy milyen hólyagjuk van ezeknek az embereknek, mert soha nem mennek ki a mosdóba. És minden egyes szóra odafigyelnek. Mi meg azt mondjuk, túlvakítóak a lámpák. Nem tetszenek a lámpák, túl hangos a zene, azt hiszem megírom majd Joyce-nak, hogy jó volt a konferenciája, de a zene túl hangos volt, a lámpák meg túlvakítóak. Oda kell vinni a panaszkodást. A keresztre. És ott kell hagyni. Ide letesszük, mert általában ez az utolsó dolog, amitől megszabadulunk. És én ezt naponta vagy 8-szor visszaveszem. És ha már itt vagyok, akár magammal is vihetek ezekből. Nem csoda, hogy nem jutunk előrébb. Minden időnket azzal töltjük, hogy oda-vissza, oda-vissza, oda-vissza mászkálunk. Aztán meg kell halnunk az önakarat számára. Úgy legyen, ahogy én, ahogy én, ahogy én akarom. Vagy úgy, vagy sehogy. Vagy úgy, vagy viszont látásra. Hú, meg kellett tanulnom Isten kezébe helyezni magamat és a körülményeimet. És boldognak lenni akkor is, ha valami nem úgy történt, ahogy én akartam. És még tanulom. Valahányszor azt mondjuk, megtanultam, vagy tanulom, tudod, mit jelent ez? Fájdalmat. Halló? Nem tudom, mibe került Pálnak azt mondani, megtanultam, hogy elégedett legyek. Szűkölködve, és bőségben is. Mindenben ugyanolyan vagyok. Akár megkapom, amit akarok, akár nem. Nem tudom, mennyi időbe tellett, mire ki tudta ezt mondani. De eleget tanulmányoztam a Bibliát, hogy tudjam, amikor Pál a Galata levélben azt mondta, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Akkor ez 20 évvel a megtérése után volt. Nem egy nappal a damaszkuszi út után mondta, nem egy héttel az újjászületése után mondta, hogy megtanultam elégedetnek lenni. Nem. Ő ugyanazokon ment keresztül, mint mi, és amiken mindenki más is keresztül megy, aki testben él. Nem vagy egyedül, amikor nehéz. Nem vagy egyedül, amikor legszívesebben feladnád és elfutnál. A kérdésem az, hogy az életed végén mit hagysz hátra? Az egész belefér majd egy A5-ös borítékba? Vagy pedig remélhetőleg több ezer szellemi gyermeket hagysz majd magad mögött, akiknek csupán a jelenléted is megérintette az életét. Úgy hiszem, a létünk fontosabb, mint a beszédünk. Ha azt gondolod, hogy nehéz beszélni, akkor tudd, hogy létezni még nehezebb. Mi történne, ha annyira meghalnál önmagadnak, hogy elmennél dolgozni, és semmi panasz nem jön neki a szádon, miközben mindenki panaszkodik? Mi történne, hogyha munka közben valami balul sül el, akkor nem keresnél kifogást, csak azt mondanád, tudod mit? Az én hibám, és nagyon sajnálom. Wow. Vállalom a felelősséget. Ezek lefegyverző szavak. Rögtön megállítja a gonoszt. Az én hibám. Sajnálom. Nos, a pokol megőrül ilyenkor. Most mit csináljunk? Van valaki, aki vállalja a felelősséget? Istennek megvan a terve. És megvan az időzítése. És meg kell tanulnunk örömmel elfogadni ezt. Amen. Azt hiszitek, az én életemben nincsenek gondok? Most is olyan folyik az életemben, amit ha elmesélnék nektek, azt gondolnátok, hogy a csodába vagy képes ott fent prédikálni másoknak, és még boldognak is lenni. Tudjátok hogyan? Úgy, hogy semmit sem tehetek a dologgal kapcsolatban. Nem az én problémám, és ha Isten nem oldja meg, akkor gondolom, hogy ezzel együtt kell majd boldognak lennem. Nem engedhetjük, hogy a körülményeink irányítsanak minket, vagy az, hogy mások mit tesznek, vagy mit nem tesznek. Mit tesznek velünk, vagy mit nem tesznek meg értünk? Túlságosan függünk attól, hogy mit kapunk másoktól, és nem eléggé attól, hogy mit kapunk Istentől. Aztán a keresztre kellett vinnem a lázadó hozzáállásomat. Ó, te jó ég! A lázadás. Azt hittem, ettől teljesen kikészülök majd. Ó, tudjátok, egy férfi sem várhatta tőlem, hogy alárendeljem magamat neki azután, hogy egész életemben férfiak bántalmaztak. Soha egy férfinak sem engedem meg, hogy megmondja, mit tegyek. Aztán Isten azt kérdezte, ó, igen? Ha azt szeretnéd, hogy előléptesselek Isten királyságában, akkor meg kell tanulnod, hogyan légy engedelmes feleség. Ha nem tanulod meg, hogyan vesd alá magad a földi tekintélynek, akkor Istennek sem fogod alárendelni magad. Ennél jobban örülhetnétek. Ha a főnököd azt mondja, hogy tegyél meg valamit, amivel nem értesz egyet, akkor maradj csöndben és tedd meg. Nem kell véleményt nyilvánítanod ott, ahol nincs is felelősséged. Oké, ez betalált. Köszönöm. Az a bunkó azt hiszi, hogy mindent jobban tud. Közben a strasszos keresztel a nyakadban, és Jézus kitűzővel, meg a Bibliával a hónod alatt járkálsz a munkahelyen, ez a főnök egy bunkó, egy bunkó, egy bunkó. Bunkó, bunkó, bunkó, bunkó. Igen, menjünk vissza néhány dologért. Vegyük az önsajnálatot, a kifogásokat, és ha nem vigyázunk, a végén az egészet visszavisszük magunkkal. De nem engedjük, hogy ez történjen, ugye? Mondjátok, növekszem. Nos, meg kellett halnunk a jó hírnek. Elmondhatom ezt egyszerűen? Ha szent leszel, akkor üldözni fognak. Amikor szolgálatba léptem, megkértek, hogy hagyjam el a gyülekezetet. A gyülekezetet. Kiközösítettek. Nem akartak engem. Azt gondolták, bolond vagyok. Nos, ha-ha, ki nevet a végén? Tudjátok, mire jöttem rá? A magánéletem a múlté. Minél több embert érek el a tévén, annál több embernek lesz véleménye rólam. És remélem, ti szerettek engem, de hiszitek-e vagy sem, nem mindenki szeret engem. És nem tudom, hogy miért. Olyan kedves vagyok, ahogy csak tudok, próbálok segíteni az embereknek. De ők nem szeretnek engem. Szóval ezt is a keresztre kellett tennem, a hírnevet. Te jó ég, ez egyre nehezebb lesz. Igazságtalanság. Nos, nekem elegem van az emberek ostobaságából. Észrevettétek, mennyire buták az emberek? Ott az a sok butaság, amit tesznek, a sok igazságtalan dolog, amit elkövetnek, és a legszívesebben felkiáltanánk, ez nem fair! Isten, miért nem teszel valamit? A Biblia azt mondja, végül a szelidek öröklik majd a földet. Nem érgelődj a gonoszok miatt, akik látszólag sikeresek, mert a végén... Szeretem az Ézsaiás 61-et. Kétszeres jóvátételt, kétszeres jutalmat adok a korábbi igazságtalanságok miatt. Nem kell aggódnod emiatt. Tartsd meg a jó hozzáállást, és tedd a dolgod. Hú! Meg kellett halnom a bűntudatnak. Lépj túl rajta, csak lépj túl rajta. Ha kérted Isten bocsánatát, akkor lehetetlen bűntudatot érezni valamiért, amit Isten már elfelejtett. Rájöttem, hogy én próbáltam ezzel a bűntudattal megfizetni olyasmiért, amit Jézus már kifizetett. Mostantól fogva valahányszor megtérsz egy bűnből, és utána bűntudatot érzel, nyisd ki a szádat, és mondd azt. Gonosz, te hazug vagy, nem érdekel, mit érzek, Isten megbocsájtod. Nem érdekel, mit érzek, Isten megbocsájtod. Nem érdekel, mit érzek, Isten megbocsájtod. Ó, remélem, elég lesz a szög. Biztos örültök, hogy mindjárt kifutok az időből. Nos, te jó ég, még mindig dolgoznunk kell azon, hogy befogjuk a szánkat, ugye? A Biblia azt mondja, hogy ha boldog akarsz lenni, akkor jobb, ha odafigyelsz a szádra. Élet és halál van a nyelv hatalmában. De bevallom, ezt naponta vagy 25-ször oda teszem a keresztre, majd mindig visszamegyek érte. Szóval imádkoznotok kell értem. Tudjátok mit? Nem tartok még ott, ahol kének, de már nem is tartok ott, ahol régen. Végül, de nem utolsó sorban, ez az, amiből minden kiindul. Az összes többi probléma. Ezzel kezdődik, és ennek kellene először a keresztre mennie, de sajnos általában ez az utolsó, ami oda kerül. Istentelen gondolatok. Az ember arra megy, amerre a gondolatai viszik. Minden problémánk az elménkben kezdődik. Ha úgy érzed, hogy félúton vagy a győzelem és a rabság között, és még nem végeztél, egy mélyreható és teljes tanulmányt, nem olvastál el minden hozzáférhető könyvet arról, hogy mit mond a Biblia az elméd és a gondolataid erejéről, akkor itt kell kezdened. Mert amíg rosszul gondolkozunk, addig rosszul is élünk. Újítsd meg az elmédet az Isten igéjében, és nagyszerű lesz az életed. Gyerünk, barátaim, ideje van, hogy felnőjünk. Hányan hiszitek, hogy képesek vagytok felnőni, Krisztus képére formálódni, és nem megállni félúton a győzelem és a rabság között? Én végig fogom járni az utat Istennel. Tud valaki amen mondani erre?
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hits. Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Koranyári idő lesz a hétvégén. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot.
0: Időjárás.
1: Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.
2: Nincs benned félsz, menj, ha végre harcolnál, ha tényleg mersz, és nem csak így.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről íres a mai nap. Május 8-a van. 166 éve a Vöröskereszt napja a mai. 1828. május 8-án született Henri Dunant, svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a Solferino-i ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ennek az élménynek a következtében 1860-ban kezdte létrehozni a Nemzetközi Vöröskereszt segélyszervezetét. A Vöröskereszt alapításának az 1863-as évet jelölik meg, az úgynevezett Genfi Egyezmény egy évvel később hagyta jóvá a kezdeményezést. Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vöröskeresztes mozgalomhoz. 81 éve a győzelem napja mai, az európai hadszíntéren ugyanis véget ért a II. Világháború. Európában az ünnepnap május 8, Oroszországban is a volt Szovjetunió országaiban május 9, a fasizmus felett aratott győzelem napja. 1945. május 7-én Jodl tábornok Reimsben aláírta az általános megadásról szóló okmányt, május 8-án Kitel tábornok megismételte az aláírást a szovjet főhadiszálláson. Május 9-én 0 óra 1 perckor Európában véget ért a II. Világháború. Ennek emlékére ez a nap a győzelem napja. A II. Világháború valójában ekkor még nem ért véget. 191 éve született Székely Bertalan festő Kolozsváron, teljes neve Ádámosi Székely Bertalan. A romantikát és az akadémizmust egyesítő magyar történelmi festészet legnagyobb képviselője, 1910-ben hunyt el. 125 éve született Székely Mihály, kétszeres Kossuth-díjas világhírű basszus operaénekes, énekelt Bécsben, Olaszországban és az Egyesült Államokban. Többször fellépett a New York-i Metropolitanben. 99 éve született Paskai László, bíboros esztergomi budapesti érsek. Ő 1982-től kalocsai Kondyadjuktor érsek, II. János Pál pápa 1987. március 3-án esztergomi érsekké nevezte ki. 1988-tól bíboros pápa választói joga is volt, 93-tól esztergom budapesti érsek. Bíborosi munkájának emlékezetes eseménye volt II. János Pál pápa első és második magyarországi látogatása és Mindszenty József hamvainak hazahozatala és újratemetése. A nyugalmazott főpásztort 2008-ban Esztergom város díszpolgárává avatták. 2011. március 5-én az esztergomi bazilikában, augusztus 15-én a székesfehérvári székesegyházban celebrált gyémánt misét pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából. 13 éve a magyar kézműves fagylalt napja is a mai, május 8-a a fagyi nap, mert ez a dátum hasonlít a legjobban a fagylaltra, az 5. hónap V-je, római szám szerint a tölcsére, a 8-as pedig két egymásra rakott gombócra emlékeztet. Ilyenkor a résztvevők féláron adják a saját kézműves fagylaltjaikat. Sokan jótékony célokra is juttatnak az e-napon szerzett plusz bevételekből, illetve sokan szállítanak kórházok, gyermekintézmények számára fagyit. 108 éve hunyt el Hollósi Simon festőművész, a Nagybányai Művésztelep vezetőmestere, eredeti neve Korbúj, mára Maros-szigeten született, 1896-ban Ferenczi Károllyal, Réti Istvánnal, Torma Jánossal, Iványi Grünwald Bélával alapította meg a Nagybányai Művésztelepet, és a továbbiakban a nyarakat ott töltötte Müncheni iskolájával. 87 éve született Göröcs Titi János, a legendás újpesti labdarúgó csatáredző. Pályafutását a Juta gyárnál kezdte, majd a Vasas Izzó játékosa lett, ahonnan 1957-ben került az újpesti Dózsához, és ott játszott egészen 72-ig. VVK döntős, kétszeres KK győztes, KEK gól király, olimpiai bronzérmes, világbajnoki 5. helyezett, 5-szörös magyar bajnok. Egykori közönség kedvenc. 40 éve hunyt el Bartha Lajos szobrász, aki ötvözte a klasszikus avantgárd törekvéseit a kelet-európai népi hagyományokkal. Bartha István festő és Bartha Mária festő testvére. Műveiben a természeti formák egységét követi, geometrikus formákból gömb, oszlop, spirál építkezett. Rajzain és plastikáin a szecesszió, az art déco, a szürrealizmus és a non-figuratív művészet hatása egyaránt fellelhető.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Az idei első negyed évben 2800-nál is több új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, tudatta a Központi Statisztikai Hivatal a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma közel 9300 volt, ami 64%-kal magasabb a 2025 első három hónapos periódusához képest. A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13, a többi városban pedig 1,2%-kal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében. Egyedül a községekben csökkent az új lakások száma, ott viszont majdnem 10%-kal. Az új lakások száma a közép-magyarországi mellett további három régióban növekedett az előző év azonos időszakaihoz képest, a legnagyobb mértékben Észak-Alföldön 69% és Dél-Alföldön 64%. Ugyanakkor Észak-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon és Dél-Dunántúlon csökkenés történt. Áprilisban is sűrűn fotóztak a budapesti trafipaxok, derül ki a polisz.hu cikkéből. A kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett trafipaxok 2026 áprilisában a második kerületben 813, a harmadikban 163, a hatodik kerületben 246, a 11-ben 34, a 15-ben 123, a 20-ban 204 gyorshajtót mértek be. 70 km/h megengedett sebességnél a legnagyobb mért adat a harmadik kerületben volt. A Batthyány úton egy sofőr 133 km/h közlekedett, amiért 140 000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki. Arányaiban a legnagyobb gyorshajtás a 6. kerületi Andrássy úton 50 helyett 115 km/h volt, amiért 210 000 forint közigazgatási bírság jár. A budapesti rendőrfőkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedés biztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket, mindig tartsák be a sebességhatárokat, hogy mindenki hazaérjen, írták. Jönnek a felújítások, durva torlódások lehetnek Budapesten. Folytatódik az István út és a Pozsonyi utca felújítása, ezért a környéken változik a forgalmi rend. Csütörtöktől a második ütemmel folytatódott az István és a Pozsonyi út rekonstrukciója a főváros negyedik kerületében, ezért változik a forgalmi rend a környéken, és a közlekedőknek továbbra is korlátozásokra is jelentősen hosszabb menetidőre kell számítaniuk, tudatta a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK. Azt írják, hogy a jelenleg is zajló aszfaltozási munkák mellett újabb szakaszon első lépésként a burkolat felmarásával folytatódik a korszerűsítés. Az érintett útszakaszok mindkét irányban járhatóak maradnak, azonban időszakos forgalomkorlátozásokra, sávlezárásokra kell számítani. A BKK azt kéri a torlódásokra tekintettel, hogy az érintett területen közlekedők lehetőség szerint válasszák a közösségi közlekedést, elsősorban az István utat elkerülő autóbuszjáratokat, a 122E, 20E autóbuszokat, valamint a kötött pályás kapcsolatokat, így a 3-as metrót és a villamosokat. Felhívták a figyelmet, hogy szükség esetén érdemes párhuzamos útvonalakat is választani. A közlekedési társaság arra is kitért, hogy a környék megközelíthetőségét javítja, hogy április közepétől a 12-es villamos meghosszabbított útvonalon a Lehel téri közlekedik. A 14-es villamos mellett így közvetlen és sűrű kapcsolatot biztosít Észak-Pest, köztük Újpest és Rákospalota, valamint Angyalföld között. A közlemény szerint a fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljon Újpesten az István út és a Pozsonyi utca. Az érintett útszakaszok a felújítás során a mai közlekedési igényekhez igazodva kerékpáros és gyalogos barátabbá, valamint akadálymentessé válnak. A munkálatok várhatóan 2027 tavaszán fejeződnek be. Budapest az olcsósági verseny élmezőnyében, egy jóléti állam az örök vesztes. Elszaladt a gáz lakossági ára áprilisban számos európai fővárosban az egy évvel korábbihoz képest, de az áramtarifák között is voltak látványos kilengések. A magyarországi egységárak stabilan a legalacsonyabbak az EU-ban, várhatóan azok is maradnak. Áprilisban az európai bruttó lakossági végfelhasználói árak az áram esetén hatalmas szórással ugyan, de átlagosan nagyjából stabilak voltak. A gázárak viszont már átlagosan is nőttek, mint egy 5%-kal. Eltérő alakulásuk magyarázata elsősorban az, hogy abba a piac, vagyis magának a terméknek az árváltozása, a villamos energia körülbelül 51%-ban szól bele a tarifának, a gáz esetében mintegy 49%-ban. A fennmaradó 49, illetve 51%-os hányadért a nemzeti fiskális és szabályozási elemek felelősek az elosztási tarifákon, az energiaadókon és az áfán keresztül, magyarázza havi elemzésében a finnországi BASAETT. Ebből adódik, hogy az energia válság miatt jelentősen nőtt az átlagos energiakomponens súlya az uniós fővárosok lakossági egységáraiban, most pedig esett. Hozzátehetjük, hogy szabályozói beavatkozás áll a mögött, hogy az Európai Unión belül Magyarországon a legolcsóbb az áram és a gáz a háztartások számára, így volt ez még az energiaválság idején is. Teljes európai összevetésben azonban Kijev a negatív árrekorder, de Ukrajnában nem visszatértek a szocialista években alkalmazott hatósági árképzéshez, hanem el sem szakadtak tőle. Az alacsony ukrán lakossági tarifák éppen most májustól kerülhetnek veszélybe, amiatt, hogy Ukrajna áramrendszere már az ukrán törvények szerint is az uniós ENSO-E hálózat részévé vált, mert ezzel Ukrajna vállalta, hogy külföldön is piaci árakat fog alkalmazni. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedteti a Budapest-Dubaj járatát. A légitársaság működése közel jár ahhoz, hogy visszatérjen a normális üzletmenetre. Globális hálózatának 96%-a már helyreállt, közölte a légitársaság. Az Emirates jelenleg heti 4 járat a Budapest és Dubaj között 5-re bővült május 18-ától, majd heti 6 járat üzemel május 22 és 31 között. Júniustól pedig már újból naponta jár majd, írták a közleményükbe. Az elmúlt hetekben a légitársaság fokozatosan újraindította járatait az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben, valamint a Távol-Keleten és Ausztráliában. Az Emirates jelenleg 72 ország 137 úti céljára közlekedik, hetente több mint 1300 járattal, ami a fennakadások előtti kapacitás 76%-ának felel meg. Az Emirates az iráni konfliktus miatt csökkentett menetrend idején március 1 és április 30-a között is 4,7 millió utas szállított, ami jól mutatja az utazás iránti tartós keresletet, valamint a légitársaság iránti bizalmat. A fejlesztések a fennakadások idején sem álltak le, jegyezték meg. A légitársaság több kedvezményt is bevezetett. Egyebek közt a rugalmas átfoglalási szabályoknak köszönhetően az április 2-át követően jegyet foglaló utasok egy alkalomban ingyenesen módosíthatják utazásuk időpontját minden utasosztályon, közölte az Emirates. Hamarosan program ajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben. Érdemes velünk tartani.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. május 8-a van, péntek, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Rövidebb útvonalon

mexikói út közötti szakaszon pótlóbuszok járnak majd. A BKK több alternatív járatot is ajánl az utasoknak. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B buszok jelenthetnek megoldást, míg az Erzsébet királyné útja felől az 5-ös busz használatát javasolják. A közlekedési társaság szerint érdemes hosszabb menetidővel számolni, különösen a forgalmasabb időszakokban. A több mint 100 éves kisföld alatti Budapest egyik ikonikus közlekedési vonala, ezért a karbantartások rendszeresen szükségesek ahhoz, hogy biztonságosan és megbízhatóan működjön tovább. Buszmegállóból lett mini zöld sziget Ferencvárosban, ahol korábban buszra vártak az emberek, ott most növények nőnek, és még az esővizet is okosabban használják fel. Új zöld felületet alakítottak ki a Lónyai utca és a Cuccor utca sarkán a korábbi buszmegálló helyén. A Ferencvárosi Önkormányzat tájékoztatása szerint a 15-ös busz már nem használja ezt a megállót, így lehetőség nyílt arra, hogy a korábbi burkolt felület helyén növényeket telepítsenek. Az átalakítás nem csak látványosabbá, hanem fenntarthatóbbá is teszi a környéket. A területet úgy alakították ki, hogy az esővíz ne a csatorna rendszerbe folyjon, hanem helyben szivárogjon el és hasznosuljon. A járdáról lefolyó csapadékvizet közvetlenül a növényágyásokba vezetik, amelyek kissé mélyebben helyezkednek el a környező burkolatnál. Ez a megoldás az úgynevezett esőkertek működéséhez hasonlít, amelyek egyre több városban jelennek meg a klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodva. A fejlesztés során a régi buszmegálló teljes alépítményét is elbontották, így a környéken lévő fák gyökerei több helyhez és jobb talajhoz jutnak. A projekt jól mutatja, hogy hogyan lehet egy korábban teljesen leburkolt, városi felületből élhetőbb, zöldebb és környezetbarátabb közteret kialakítani. Egy apró sarok Ferencvárosban, ahol most már nem a beton, hanem a növények várják az embereket. Idén is lehet ingyen strandolni Budapesten, nyit a római part és az árasztó part. Ha minden jól alakul, akkor idén nyáron is lehet majd úgy csobbanni Budapesten, hogy ezért nem kell belépőt fizetni. 2026 nyarán is megnyílnak ugyanis Budapest szabad strandjai. A római parti plázs júliustól augusztus 20-áig várja majd a fürdőzőket, jelentette be Kis László. A pontos részleteket egyelőre még nem ismertették, de az elmúlt évek gyakorlata alapján a nyitást most is alapos vízminőségi vizsgálatok és hatósági engedélyeztetés előzi meg. A partszakaszt megtisztítják, előkészítik a fövenyt és a szezon alatt folyamatosan ellenőrzik majd a Duna vízminőségét. Fürödni kizárólag a kijelölt bójákkal határolt területen lehet, naponta 10 és 19 óra között. A biztonságról vízimentők és a Magyar Vöröskereszt elsősegélyszolgálata gondoskodik. A római parti szabadstrand újranyitása néhány éve még különleges eseménynek számított, hiszen a fővárosi Dunai fürdőhelyeket még 1973-ban zárták be a vízminőség romlása miatt. A strandot végül közel 50 év után 2021-ben nyitották meg újra. Az elmúlt időszakban azonban már egy második budapesti szabadstrand is megjelent. Az árasztó part a 11. kerületben tavaly kapott engedélyt, természetes fürdőhelyként, és várhatóan idén-nyáron is fogad majd látogatókat. A főváros hosszabb távon is számol a Dunai fürdőzés fejlesztésével. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT az elmúlt időszakban több helyszínen is vizsgálta a Duna vízminőségét, és a tapasztalatok alapján további lehetőségeket is keresnek. A budapestiek számára ez nem csak strandolási lehetőség, hanem egy régi hagyomány visszatérése is, hogy a Duna ne csak látvány legyen a város közepén, hanem valódi nyári találkozóhely. Esztergom is csatlakozik a vágatlan májushoz. Nem lustaság, hanem tudatos döntés áll a mögött, ha májusban néhol magasabb füvet látnak az esztergomiak. Esztergom is csatlakozott ugyanis a vágatlan május kezdeményezéshez, ez pedig azt jelenti, hogy a város több pontján ritkábban nyírják a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok fennmaradását. A kezdeményezés mögött egyre komolyabb környezetvédelmi szempontok állnak. A szakemberek szerint az elmúlt évek aszályos időszakai és a méhek, lepkék, valamint más rovarok számának csökkenése miatt fontos lenne több természetközeli zöld felületet meghagyni a városokban is. A csatlakozást Hernádi Ádám jelentette be a közösségi oldalán. A városvezetés szerint a ritkább fűnyírás segíthet abban, hogy a talaj lassabban száradjon ki, miközben a virágzó növények táplálékot biztosítanak a beporzó rovaroknak. A polgármester hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ahol a közlekedés biztonság vagy a város üzemeltetés indokolja,
ott továbbra is rendszeres

0: rendszeresen elvégzik a szükséges kaszálást és karbantartást. Vagyis nem arról van szó, hogy mindenhol elengedik a zöld területeket, inkább tudatosabban kezelik majd őket. A Vágatlan Május mozgalom egyébként egyre több magyar városban jelenik meg. A lényege egyszerű, ha egy területet nem nyírnak állandóan rövidre, ott több növény tud virágozni, több rovar talál élőhelyet, és a talaj is jobban megőrzi a nedvességet a melegebb hónapokban. Közben a város arra is felhívta a figyelmet, hogy a fűnyírás szabályai településenként eltérhetnek. A túl hangos vagy nem megfelelő időpontban végzett kerti munkák miatt akár komoly bírságot is kaphatnak a szabálytalanul dolgozó kert tulajdonosok. A következő hetekben tehát Esztergom több pontján is természetesebb, vadvirágosabb látvány fogadhatja az embereket. Ami elsőre rendezetlenebbnek tűnhet, az valójában tudatos próbálkozás arra, hogy a városi környezet egy kicsit élhetőbb legyen a természet számára is. Óra közben felpattant egy budapesti diák, újraélesztett valakit az iskola mellett, aztán visszaült a padba. Hogyha jön a riasztás és életet kell menteni, akkor minden mást félbehagyva ugrani szükséges. Ha a Safe City applikáció egy 15 éves diákot riaszt, aki éppen órán ül, akkor a padból kiugrik. Ez történt a minap a közgazdasági politechnikum egyik tanulójával. Bognár Véres Gyula az egyik délelőtt tanórán ült a közgazdasági politechnikumban, ekkor érkezett a fiatal diák telefonjára a riasztás a Safe City applikáción keresztül, melyben a közelben lévő parkba kértek segítséget egy eszméletlen férfihoz. Amint meglátta az alkalmazás értesítését, egy szó nélkül felállt és kirohant a tanteremből, olvasható az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán. A beteg tartózkodási helye mindössze pár percre volt tőle, így a helyszínre érkezve a keringés megállás felismerését követően azonnal megkezdte az újraélesztést. A kiérkező esetkocsi bajtársai átvették az életmentést, melynek hatására a beteg keringése hamarosan visszatért. Miután sikeresen stabilizálták az állapotát, a mentők kórházba szállították a férfit. Bognár Véres Gyula a segítőkész életmentő elhivatottsága nem előzmények nélküli, kezdeményezésére iskolájában egészségügyi bizottság alakult, és rendszeresen tart elsősegélynyújtó foglalkozásokat diáktársainak. Újabb országos szakmai elismerést kapott Vác város levéltára, ezúttal az online publikációk kategóriájában. A Levéltár térkép időutazás című adatbázisa a második helyezést érte el az adatbázisok és online kiállítások versenyében. Az elismerést Horváth Ferenc levéltár igazgató és Szilágyi András fejlesztő vette át. A díjazott projekt a váci helytörténeti kutatásokat segíti, és digitális formában teszi elérhetővé a város múltjához kapcsolódó térképes adatokat. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el. Pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve. De van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az észvírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája úgy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat, de aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodóm fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek. Nyáron indul az Őrsvezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A téri elképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrsvezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrsvezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják. Nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön. A 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását. Véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek, és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbach-Sebestyén utca és Asbód utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra. Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcain. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirál. Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végig csoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyés kert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a Sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtős kalács is.

0: Budapest Update.
1: A jubilomi műtárgyak éjszakája fesztivál 70 fővárosi helyszínen 120 programmal vár május 14 és 16-a között. A fesztivál idén is rendkívül sokszínű, nem korlátozódik csupán festményekre. Az ipar és a képzőművészet széles palettája képviselteti majd magát, a képes lapoktól az építészeten és a kinetikus műveken át a szobrászatig. Az eseményhez kapcsolódó programokat is hasonló változatosság jellemzi, nem csak azokat szólítják meg, akik profi szinten foglalkoznak műtárgyakkal, hanem azokat is, akik még csak most kezdik az ismerkedést ezzel a világgal. A 10. műtárgyak éjszakája fesztivál eseményeiben mi is bekapcsolódhatunk. A szakmai közönséget számos egyedi, csak a rendezvény ideje alatt elérhető program várja. Ilyenkor sok műterem, restaurátor, műhely, múzeumi raktár is megnyílik a látogatók előtt, és tematikus tárlatvezetések is lesznek. A látogatók szakértői vezetéssel fedezhetik fel többek között a Magyar Nemzeti Galéria Dolce Vita című tárlatát, a Ludwig Múzeum Black Mirror kiállítását, valamint a Szép Művészeti Múzeum Viktor Vázárelli születésének 120. évfordulójához kapcsolódó retrospektív tárlatát. Emellett olyan különleges helyszíneket is bejáratunk majd, mint Gülbaba türbéje, a főváros legrégebben működő zsinagógája, vagy az egykori királyi palota. A kortárs művészet kedvelői műterem látogatásokon és galéria programokon találkozhatnak az alkotókkal. Idén például Nyári István, Nagy Boglárka a Habban, az Artus stúdióban és a Budapest Art Factory-ban dolgozó művészek műtermeit lehet megnézni, valamint ellátogathatunk a néhány éve elhunyt Fajó János műteremházába is. A programban helyet kapnak műtárgybecslések, hamisítványokat bemutató szakmai alkalmak, képeslapos nyomozások és kincskeresések is. Így a fesztivál a tapasztalt műgyűjtőktől a kalandvágyó látogatókig sokféle közönséget megszólít. A családosok és a gyerekek számára bábelőadás, kreatív workshopok, színszörnyek és fantázia lények teszik játékossá a művészettel való találkozást. Az idei fesztivál témája a művészet gyógyító ereje, hiszen a műélvezet nem csak a személyes feltöltődést támogatja, de az érzelmi feldolgozást és a kreatív gondolkodást is segíti, igazi terápiás folyamat. A fesztivál kampánya dr. Belső Nóra pszichiáterrel egy saját kutatás keretében is vizsgálta a különböző szabadidős tevékenységek mentális hatását. 6 önkéntes agyhullámait követték EEG fejpánttal, sportolás, olvasás, állatsimogatás, festés, gaming, zenehallgatás, online vásárlás, self-care, filmezés és scrollozás közben. Az eredmények szerint a művészet és az alkotás az egyik legerősebb feltöltő helyreállító élményt adja az agynak, és a nyugalmat a belső rendeződést jelző mutatókban is kiemelkedően teljesített. Közben újra jelentkezik a friss hús, élő medve a panellakásban, erdélyi szuperhősök és hajmeresztő halálos fogadások, már olvasható a fesztivál versenyprogramja. Visszatért tehát a friss hús, az ország egyetlen Oscar kvalifikációs fesztiválja. Az idei magyar versenyprogram 39 rövid filmből áll majd, a teljes lista már publikus. A friss hús mindig is a magyar film jövőideit jelentette, teret engedett a kísérletezésnek és lehetőséget adott a tehetséges művészeknek a bemutatkozásra, így gondoskodva az utánpótlásról. Most a magyar film megújulásának idején hatványozottan izgalmas, hogy a jövő generációs filmesei milyen alkotásokkal jelentkeznek. A friss hús csapatához idén csatlakozott a korábban többszörösen díjazott rendező Korom Anna. Az idei programot ő és Deák Dániel, a fesztivál alapítója állították össze.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok.
0: Manna.
1: Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Sokszor úgy érzem, hogy csak útban vagyok, és az elvárások is ijesztően nagyok.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Hogyan kell elképzelni egy komplex kezelést a nyakon?
2: Hogyha ráncos, akkor ugye lehet a bőrminőséget javítani mindenféle skin boosterekkel, lehet keresztkötött hialuron oda injektálni, de hát mivel annyira vékony a bőr, hogyha nagyon kemény anyagot teszünk be, akkor az esetleg átsejlik, hogyha nagyon vékony anyagot teszünk be, esetleg nem annyira látványos az eredmény, és azt gondolom, hogy ahogy ez a kálciumhidroxid apatitos kezelés, amit esetleg kombinálunk még egy kis bőrminőségjavító hialuronsavval, egy nagyon látványos szép eredményt tud biztosítani a nyak területére is.
1: Hogyan zajlik a kezelés?
2: Azt tudom mondani, ugye a nyak területén nagyon-nagyon sok az ér, vékony a bőr, nehéz az injektálási technikák, ezért erre a területre általában kanült használunk, amitől egy pillanatra megrémülnek a páciensek, de azt tudom mondani, hogy az egyik legbiztonságosabb kezelési eljárás, hiszen egy-egy pontból nagyobb területen tudjuk a kezelést végrehajtani, az anyagot jobban el tudjuk egyenletesebben teríteni, és ez a kanül, ez egy hosszabb végű tompa tűként funkcionál, tehát eltolja maga előtt a szöveteket, kevesebb lesz a bevérzés, kevesebb fájdalommal jár, úgyhogy ez egy egészen biztonságos kezelési módszer, amit a páciensek jól viselnek.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ha kirándulást terveznénk akár egy hétköznap délutánra, akár bármelyik hétvégére, akár aztán majd, amikor már úgy igazán beindul a jó idő, akkor érdemes lejegyezni vagy megjegyezni azokat a kirándulóhelyeket, amik például egy kicsit kevésbé ismertek, és biztos, hogy nem lesz tömeg, hogyha arra felé sétálunk, úgyhogy itt van a Dunakanyar, ami szerintem egyrészt közel van, másrészt pedig egy teljesen kézenfekvő és egészen egyszerű ötlet, hogy az ember ne menjen túl messzire, de mindenképpen szép helyre menjen. A Dunakanyarnak a feltérképezése minden évszakban tényleg új csodákat tud hozni, még azok számára is, akik a közelében vagy konkrétan ott laknak, és még mielőtt a strand szezon a víz mellé húzza az embereket, érdemes egy kicsit távolabb merészkedni a parttól, és rendesen sétálva, bandukolva, bebarangolni a Dunakanyar régiójának azok látnivalóit is, azon látnivalóit is, amik még felfedezésre várnak. Például szóban, ami nincs is messze Budapesttől, az Ipoly torkolat. A térségben egyértelműen a Duna kapja a főszerepet, nyilván, és hogyha a víz közelben vagyunk, akkor az ember könnyebben leteszi a stresszt is, hamarabb megnyugszik a lelke, de ilyenkor egy másik folyót is meg kell említeni, hogyha tüzetesebben felfedeznénk a környéket. Hazánk legszeszélyesebb folyójaként szokták emlegetni az Ipolyt, Magyarország határát átlépve egészen Ipoly Tarnóctól kanyarog végig Észak-Magyarországon, megkerüli a Börzsönyt, és aztán végül Szob partjait elérve beletorkolik a komótosan ott hullámzó Dunába. Ez valóban úgy hangzik a fanzin írása alapján haladva, mintha egy festményt vagy egy regényt kezdenénk el olvasni, vagy egy festményt kezdenénk el nézni. Az Ipoly tölgyest és Szobot összekötő kiváló bicikliút mentén pedig az ember nagyon könnyen bekukucskálhat az Ipoly békével teli igazi nomád világába. Ott van az a gazdag növény és állatvilág, ami mellett nem tud az ember csodálat és tátott száj nélkül elmenni. Aztán ott van Mária Nostrán a Kávária kápolna, Zebegénytől szintén csupán csak negyed órára található, a szintén ez most arra vonatkozik, hogy ez sincs Budapesttől messze. A Börzsöny egyik legbájosabb települése, a vulkáni kupok között megbújó Mária Nostra. A falu keleti szélén van a Kávária hegy, ott magasodik a Dunakanyar leghangulatosabb káváriája. A Zarándokhegy alokszerrel is nagyon könnyen megközelíthető, a domboldalban kanyarog a Kávária út, ott van a kis barokk kápolna, szinte belesimul ebbe a terebélyes hársfákkal tűzdelt kis festői tájba, és tényleg varázslatos kilátás nyílik, nem csak a falura, de az egész környező magaslatokra is. Ott van szemben a Nagy Gallát, aztán észak felé, hogyha arra felé kémlelünk, akkor megláthatjuk a Kopaszhegy kopár csúcsát is. És ráadásul ez egy olyan hely, ahol szintén nagyon szépen lehet fényképezni, és ami fontos még, hogy ugyanitt, hogyha Mária Nostrán maradunk a Kopaszhegyre, és amire innen rálátunk, oda átsétálhatunk, Nagyirtás pusztáról indul a tulajdonképpen a zöld háromszeg jelzést követve az útunk, hogyha van bennünk elég kraft, akkor akár három csodás kilátó pontot is érinthetünk, és ezekben a kiránduló helyekben az a klassz, hogy ide lehet menni kutyussal. Aztán ott vannak még természetesen a klasszikus kiránduló helyek a Dunakanyarban, mint Visegrád és Esztergom, a Szent István templom Nagybörzsönyben például, ahol tényleg csoda-csoda szépeket láthatunk, vagy Nagymaroson a Remete barlang, amiről bátran állíthatja az ember, hogy a Szent Mihály hegyen található Remete barlanghoz vezető gyalogtúra büszkélkedhet a Dunakanyar egyik legpazarabb panorámájával. Tényleg, hogyha valaki csak a neten rákeres, akkor is elámul a gyönyörűségtől, hát még hogyha élőben láthatja ezt. A Dunaparti Zebegény központjából induló útvonalat pedig az edzettebb túrázóknak ajánlják, mert hogy egy kicsit húzós, viszonylag rövid, 11,9 km hosszúságú, de igen-igen kaptatós, tehát ez a lihegősebb és szuszogósabb típusú kirándulás, morzsalékos az ösvény, úgyhogy nehezített a terep is, úgyhogy arra érdemes odafigyelni, hogy ide ne vigyünk gyereket, ne vigyünk idősebbet, és gyakorlatlan barátot vagy rokont sem, de mondjuk a Zsitvai kilátóhoz már elvihetjük őket, úgyhogy szerintem érdemes bármelyik hétköznap délután, akár a látóhegyre Vácra elmenni, az is közel van Budapesthez, vagy bármelyik már említett kiránduló pontra a Dunakanyarba, és egy kicsit a nyakunkba venni a környezetet, és körülnézni, és mélyeket szippantani a finom, friss levegőből. Mindenképpen jót tesz a testnek is, és a léleknek is, és aki egy kicsit is stresszesebb életet él, mint ami a normális volna, bár a normális az nem ad stresszt, tehát mindenki stresszben él, az menjen is kiránduljon egyet.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét nagyban meghatározó és megváltoztató találmányok sorozatunkban ma a főszereplő Isaac Merritt Singer. Igen, és a varrógép. Mert hogy ez az ember szabadalmaztatta a varrógépet. Varrógépek persze addig is voltak, meg azután is kifejlesztettek ilyeneket, de Singer találmányát bátran mondhatjuk életművének. Mert hogy az ő ékét senki nem tudta felülmúlni. Isaac Merritt Singer féle varrógép volt az első olyan szerkezet a modern ipartörténetben, amelyet tömegével tudtak előállítani, ami persze azt is jelentette, hogy óriási kereslet volt iránta, egyébként gyönyörűek voltak ezek a varrógépek. A varrógépipar és a hozzá kötődő egyéb iparágak, szerszámgép alkatrészek, textilgyártás és ruhaipar így természetesen szintén hatalmasat fejlődött. A varrógép története Singer fellépését megelőzően nem mondható túl hosszúnak, hiszen az első láncöltéssel dolgozó masinát 1790-ben jó régen ehhez képest helyezték működésbe. Az ezt követő időszak egyre újabb és újabb technikai megoldásaikkal kezdetben nem voltak túl sikeresek, és például kizárólag kézi varrással dolgozó szabók sem segítették az elterjedésüket. 1820-ban egy bizonyos B. Timonyié nevű francia szabó elkészítette az első varrógépnek nevezhető alkalmatosságot. Fából csinálták, 80 darabot helyeztek üzembe, a francia hadseregnek varták a ruhákat rajtuk. A francia szabó viszont tönkrement és Amerikába menekült. Na hát ezután lépett színre Isaac Singer. Elődei találmányait saját ötleteivel kiegészítve megalkotta az első háztartási varrógépet. Ilyen saját lelemény volt például a pedálhajtás. A szerszámgép gyártás hatalmas mértékű fellendülése is kellett természetesen ahhoz, hogy a varrógéphez hasonló nagypontosságú alkatrészeket követelő szerkezetek is el tudjanak terjedni. Jellemző adat, hogy 1870-ben Amerikában csak az Singer-vére a varrógépből 465 000 darabot gyártottak. Érdekes összefüggés van a varrás és a biciklizés között. 1890-re a világpiac már telített volt varrógépekkel, és a varrógépgyártók emiatt aztán nyilván elkezdtek mást is készíteni, kerékpárokat. Aztán például az Opel bicikligyárból nőtt ki az autóüzem. A harmadik tömeges méretben elállított árucikk az írógép volt, ennek gyártását 1874-ben a Remington cég indította el. De Isaac Merritt Singer élete meglehetősen változatosnak mondható. Feltalálósága előtt és közben színészként dolgozott, alacsony siker rátával mondjuk így. Az első találmánya 1839-ben egy kőfúrógép volt, ezzel 2000 dollárt keresett. Ebből a pénzből azonnal visszatért a korábban elhagyott színpadra, ám ott a színház iránti vonzalma egyre inkább átcsapott a színésznők iránti érdeklődésbe. Meglehetősen zűrös családi életet élt ennek köszönhetően, így aztán elegendő talán csak egy jellemző számadatot leírni ehhez. 1875-ös halálakor, tessék kapaszkodni, 23 gyermeke gyászolta Singert. Magyarországon manapság szinte fillérekért lehet vásárolni 100-120 éves, még tökéletesen működő pedálos Singer varrógépeket, aki kíváncsi a korukra és a gyártási helyükre, az megkeresi a ma is virágzó Singer cég honlapját, ahol a gép gyártási számának a beütése után megtudhatja, hogy hol és mikor készítették a szép formájú, fekete, arany, intarziás burkolatú masinát. A nálunk használatos gépek többsége Singer két nagy amerikai gyárának a leányvállalatából, az európai piac ellátását megcélzó Glasgow-ból kerültek ki. Ezt a szerző egy bizományi áruházban vásárolt gyönyörű Singer gép birtokosaként is ellenőrizte, ahogyan a cikk szerzője írja ezt. A legújabbkor használd és dobd ki szemlélete természetesen a varrógépipart sem került el, sorra tűnnek el a régi varrógépek, és tűnnek fel a 2-3 évente divatos formákban megjelenő, többnyire ismeretlen eredetű varrógép csodák, de az Singerek sikerét egyik sem tudja túlszárnyalni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Robbanó csokival tették volna el láb alól az édes szájú Churchillt, hogy mi is a történet lényege. A második világháborúban a németek hétköznapi tárgyakba rejtettek el ugyanis pokolgépeket, és így szerették volna eltenni láb alól viszont Churchillt is, aki közismerten nagyon szerette az édeségeket is. Nyilván nem véletlenül mondta azt, hogy no sports, please. A második világháború alatt a hagyományos hadviselésen kívül a szövetségesek és a tengeri hatalmak rendhagyó húzásokkal is próbáltak előnyhöz jutni. A normandiai partraszállás előtt például a szövetségesek felfújható tankokkal mutatták nagyobbnak a haderejüket, ahogyan ezt egyébként Kálmán Gábor cikkében is olvasni lehet, hogy elvonják a figyelmet a kiszemelt területekről. A nácik amerikai egyenruhába öltözött kommandósokat küldtek az ellenfeleik közé, hogy zavart és káoszt okozzanak, ami részben sikerült is az Otto Skorzeny vezette egységnek. A németek egy másik terve pedig az volt, hogy mindennapi tárgyakból készítenek robbanó szerkezetet vagy pokolgépet. London utcái alatt egy titkos bunkerben működött a brit titkos szolgálat, az MI5 apró, mindössze 3 főből álló egysége akkor még. Feladata a szabotázs akciók, illetve a pokolgépes merényletek tervének és magának a megtörténtének a megakadályozása volt. Az egység vezetőjének Viktor Rothschildot tették meg, akihez 1943-ban eljutott annak a híre, hogy a németek hétköznapi tárgyakba rejtik a pokolgépeket, és ezzel próbálhatnak meg zavart kelteni, illetve például elsüllyeszteni a Nagy-Britanniába tartó különféle árukkal, leginkább persze élelmiszerekkel megrakott hajókat. A tárgyak között, amikben megpróbálták elrejteni a pokolgépeket, volt szilva konzerv, olajos kanna, borotválkozó pamacs és nagy darab szén is. Sőt, egy különleges akcióról, és akkor most jön az izgalmas rész, tudomást szerzett az MI5. A németek egy tábla csokoládéba rejtettek volna robbanóanyagot, ami az első kocka letörése után 7 másodperccel robbant volna föl. Az elhárítás úgy tudta, hogy a fekete fóliába csomagolt édességet, amelyre aranybetűkkel írták föl a népszerű csokoládé márka Peter's Chocolate nevét, hogy Winston Churchillnek szánták, akiről ugye már, ahogy mondtam, köztudott volt, hogy nagyon édes szájú volt, imádta az édességeket is. Aztán Rothschild egysége eredetileg mindössze ugyan 3 főt számlált, rajta kívül a titkárnő, aki későbbi felesége lett, és Donald Fish rendőrfelügyelő volt az, aki még ott dolgozott az akkori MI5-nál. Rothschild azonban a pokolgépekről készült rajzokat szerette volna az MI5 más egységeinek is elküldeni, hogy ők is hatástalanítani tudják ezeket a különleges bombákat. A brit haditengerészet egy tisztje ugyanis például elveszítette az egyik karját, és a fél szemére megvakult, miután megpróbált hatástalanítani egy ilyen különleges bombát. Aztán, amikor Rothschild egy hasonló szerkezettel találkozott egy Spanyolországból érkezett hagymát szállító hajón, akkor a tábori telefonon közvetítette, hogyan hatástalanítja a pokolgépet, a bombát, hogy a titkárnője le tudja jegyzetelni a lépéseket. Kollégája Donald Fish ötlete volt, hogy a fiát, Lorenzet alkalmazzák arra, hogy rajzokon mutassák be a bomba működését. A híres Rothschild család harmadik bárója, tudós kutató és az MI5 már említett elhárító tisztje volt a második világháború alatt, később Edward Heath és Margaret Thatcher miniszterelnökök tanácsadója. Na de vissza még a bombákhoz. Fish rajzai között robbanó anyaggal preparált matchboxok, zsebórák, termoszok is akadtak, sőt a nácik egy egészen elképesztő zseniális időzítőt is kitaláltak, egy vízzel teli üvegcsőbe szárított borsószemeket tettek, amik, ahogyan lassan megszívták magukat folyadékkal, és ezért megduzzadtak, lassan egyre feljebb lökték a víz felszínén úszó dugót, és amikor a dugó elért egy bizonyos magasságot, összeért 2 részcsavar, zárva az áramkört, és előidézve a robbanást. De a legbizarabb talán mégiscsak mindezek közül a robbanó csokoládé.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
2: What we're saying is not protesting.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Vöröskereszt története és egy nagyon különleges ember Henri Dunant, akinek köszönhetjük magát a Vöröskeresztet is. Néhány szó a történetről. 1859-et írunk, Solferinóban vagyunk. A háború áldozatainak a megkülönböztetés nélküli intézményes nemzetközi védelme a 19. század második felében vált megvalósítható és mozgósító programmá. A történelmileg szükségszerű lépést ebben az évben 1859-ben lezajdott Solferinói csata ösztönözte. Az ütközet, ami az osztrák és az egyesített francia szárd haderők között zajlott, óriási áldozatokat követelt. Itt jött a képbe Henri Dunant, svájci üzletember, aki a csatatéren látva 40 ezer halottat és sebesültet megrendülten kereste a segítségnyújtás lehetőségét. A szomszédos falu lakosaiból segélycsapatokat, önkéntes segélycsapatokat verbuvált, amelynek nemzetiségre való tekintet nélkül kellett részt venniük, vagyis hát vettek részt maguktól az ápolásban és a segítségnyújtásban. A megrendítő élmény késztette Henri Dunant arra, hogy javaslatot fogalmazzon meg a háborúk áldozatainak védelmére és kezdeményezze egy közös segélyszervezet létrehozását. Így indult el egy eszme, amelynek hatására megalakult a humanitárius mozgalom, a Vörös Kereszt. A Vörös Keresztet ugye a svájci állampolgárságú kezdeményezők, a svájci zászló, ami ugye piros alapon fehér kereszt, inverzét, fehér alapon vörös keresztet javasolták a megalakuló mozgalom jelképének. Ezek után a különböző országokban sorra-sorra alakultak a nemzeti társaságok, amelyek a humanitárius eszmét és ezt a jelképet elfogadva ugyanígy célul tűzték ki a segítségnyújtást, kezdetben elsősorban a háborúk sérültjeinek. A nemzeti társaságok tevékenységének összehangolása érdekében szükségessé vált egy koordináló szervezet létrehozása, így aztán 1919-ben megalakult a Vörös Kereszt, Vörös Félhold Társaságok Ligája, ma Föderáció az IFRC. Tekintettel arra, hogy a mozgalom kiterjedt az iszlám országokra is, így aztán a jelkép kiegészült a Vörös Félholddal. A Föderáció székhelye a semleges Svájcban, Genfben van, de szerte a világon regionális képviselettel rendelkezik, Budapesten is a ma már 191 országban működő Vörös Kereszt és Vörös Félhold szervezetek munkájának segítésére. Ugyancsak genfi székhelyen működik a Vörös Kereszt Nemzetközi Bizottsága, amely a svájci semlegesség alapján közvetítő a konfliktusokban és felügyeli a humanitárius jogok betartását, úgy mint a hadifoglyok, a sebesültek, a letartóztatottak, a polgári lakosság, illetve a kulturális és egészségügyi intézmények védelme és azoknak az ügye. A Vörös Kereszt Nemzetközi Bizottsága kezdeményezésére jött létre 1949-ben a háború áldozatainak védelmét szolgáló genfi egyezmények és kiegészítő jegyzőkönyvek. A genfi egyezményeket a részes országok kormányai és parlamentjei ratifikálták, így ma ez humanitárius jog alapját képezi. Ugyancsak az ICRC felügyeli, hogy a nemzeti társaságok tevékenységében a mozgalom hét alapelve az emberiesség, a pártatlanság, a semlegesség, a függetlenség, az önkéntesség, az egység és az egyetemesség érvényesüljön. A Magyar Vörös Keresztről is azért ejtsünk néhány szót, ez 1881-ben jött létre, megalakulását a Vörös Kereszt Nemzetközi Bizottsága 1882-ben ismerte el. A Magyar Vörös Kereszt 1921-től tagja a Vörös Kereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének. Tevékenységét a háború áldozatainak védelmét szolgáló négy genfi egyezmény, valamint az ezek kiegészítő jegyzőkönyvei alapján végzi, amely egyezményeknek Magyarország jelenleg is részes állama, figyelembe veszi a Nemzetközi Vörös Kereszt és Vörös Félhold mozgalom alapszabályát, együttműködik a Vörös Kereszt Nemzetközi Bizottságával, és támogatja a nemzetközi humanitárius jog fejlesztését és ismertetését. Ez Henri Dunant, a Nemzetközi Vörös Kereszt, illetve a Magyar Vörös Kereszt rövid története.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Már most lehet készülni a nyáridőre, sőt egész nyárra programokkal a srácoknak, ráadásul úgy érdemes készülni, hogy ez ne csak a gyerekeké legyen, hanem legyen mondjuk nagynénik, nagybácsik, keresztülők, akár nagyszülők programja is, tehát családi programról beszélhetünk. A vendégem Rabnecz Károly, a Tekerj Evez és a Gyerektábor a Dunakanyarban programok és táborok megalapítója és alkotója. Szia Karesz, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok!
1: No, kezdjük először a gyerektáborral, hogy ennek van egy különlegessége azért, ugye már a felvétel előtt beszélgettünk egy kicsit, a sárkányhajózás, hogy az a fő gerince ezeknek a táboroknak, de először még ne a táborról beszéljünk, hanem arról, hogy a sárkányhajózás mint olyan, mennyire gyakori itthon. Ugye ti ott Felsőgöt környékén sokszor eveztek, hajóztok, azt lehet is hallani, hogyha valaki éppen ott van a Dunaparton. Mi ennek a története, hogy kerültél ennek a közelébe?
2: A sárkányhajózással úgy kerültem kapcsolatba, hogy eleve szerettem már gyerekkoromban is a vizet. Tehát én kajakoztam nagyon fiatal koromban, 14 évesen, 15 évesen, 2 évig Budapesten laktam, akkor a Honvédba kajakoztam, és akkor volt egy ilyen, kialakult egy ilyen vízi kapcsolatom, nagyszülőktől ered, átment ez a szüleimbe is, ez a kötődés, nagyszülők is evezősök voltak, mindig Újpestről följártak Dunakeszire, akkor még egy ilyen nagyobb közösséget ölelt át így a dunai evezés, és utána ez szüleimbe is megmaradt, sőt, náluk már egy ilyen motorcsónakázása alakult át, és akkor nyilván, ahogy a szülők is ebbe belecsöppentettek minket a testvéremmel, akkor ez azért már utána belülünk már úgy jött ki, hogy hivatásra alakult.
1: Oké, beszéljünk egy kicsit a sárkányhajózásról. Mi az tulajdonképpen? Honnan származik? Mi a története?
2: A sárkányhajót azért még mindig nagyon sokan nem ismerik Magyarországon, vagy akár külföldön se annyira, de azért már régebben megjelent, 97-et írunk, gyakorlatilag az 29 év, akkor így került be az első hajó Magyarországra, és akkor onnan indult ez az egész, amikor már úgy jobban kikerült a köztudatba az, hogy a 2010-es évek körülbelül, 2010-től, én akkor találkoztam vele először, én csak láttam ezt az eszközt a vizen, el nem tudtam képzelni, hogy ebben mérülnek ennyien, miért dobolnak benne. Úgy néztem rá, mint most egy, aki még nem látott ilyen hajót, akkor nagyon-nagyon csodálkozva néztem, és utána gyakorlatilag ez a csapat megkeresett minket, hogy esetleg lehetne Gödön hajóztatni, vagy ott lehetne egy házi versenyeket évente lebonyolítani, akkor ők ebben nagyon segítettek nekünk, és akkor ott elkezdtük egy ilyen, mondjuk évente mentünk egy verseny, tehát de ezek nem hivatalos versenyek, ez csak egy ilyen házi, egy ilyen kis családos, egy ilyen összejövetelek, egy ilyen elég nagy lélekszámot megmozgató programok voltak. Utána már azért ezt elkezdtük egy kicsit így komolyabban venni, hogy de jó lenne ezt többször megérezni, meg élményét tenni, és akkor utána már minden évben volt egy ilyen kis ház, ilyen kis versenyecske. Aztán utána 2013-ban akkor volt Szegeden az első magyar sárkányhajó világbajnokság. Mondom, ebből rendszeresen lehetne egy olyat csinálni, hogy akár edzetni, akár gyakrabban rendszeressé váljon akár a gödieknek, vagy akár a göd környékieknek a mindennapjaiban nyáron, és akkor ez így elindult szépen 2013-ban.
1: Innen folytatjuk a sárkányhajózás történetét, és tesszük ezt azért, mert hogy létezik már egy olyan tábor a Dunakanyarban, konkrétan a Gyerektábor a Dunakanyarban elnevezésű, amely sárkányhajózni viszi, illetve sárkányhajózni tanítja a srácokat, úgyhogy ha valaki érdekes és értelmes programra vágyik, értelmes és értékes sportprogramra nyáron a gyerkőcnek, akkor érdemes lesz a továbbiakban is figyelni. A vendégem Rabnecz Károly, a Tekerj Evez program és a Gyerektábor a Dunakanyarban alapítója és megalkotója. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Gyerektábor a Dunakanyarban, erről beszélgetünk, méghozzá a sárkányhajózásra, mert hogy ilyen táborozása is van lehetőség. A vendégem Rabnec Károly, a Tekerjevesz program és a Gyerektábor a Dunakanyarban alapítója és megalkotója. És akkor néhány szó arról, hogy mi is a sárkányhajó. Ez egy 12,5 méter hosszú kenu típusú hajó, amelyet elő sárkányfej, hátul pedig sárkány farok díszít. Tulajdonképpen azért ez talán az emberek nagy többsége tudja, hogy a sárkányhajózás mint sport Dél-Kínából származik, több mint 2000 éves a története, Csü Yuan legendájához kapcsolódik, innen ered a hagyomány, és Kínában azóta is minden évben az 5. holt hónap 5. napján megtartják a sárkányhajó ünnepet, amely nem csak vízi verseny, de egy hatalmas ünnepség és egy színpompás felvonulás is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy vélhetően ez a tábor majd a srácoknak nagyjából ezt az élményt nyújtja majd. Úgyhogy Rabnec Károllyal folytatjuk is a beszélgetést. Karesz, milyen lesz a sárkányhajós tábor életkorral kapcsolatban, egyéb programokkal, kiegészítő programokkal kapcsolatban kérdezlek. Ott alvós a tábor, vagy napköz is, mindent tudni szeretnénk.
2: A tábor az, azt úgy találtuk ki, hogy nekem azt javasolták nagyon sok pedagógus, hogy csináljunk esetleg ifjúságnak szóló tábor, tehát ne csak kisebb korosztálynak, ilyen egynapos ezek a napi programokkal megtűzdelt táborok legyenek, hanem inkább nyissunk afelé az ifjúságnak, mert az egy olyan korosztály, aki azért jó, ha le van még foglalva nyáron, és megtalálja azokat a lehetőségeket, amik esetleg azért nekik nem olyan nagyon tág, tehát azért próbáltuk azt, hogy az ifjúsági tábor felé visszük el. Az ifjúsági tábor gyakorlatilag azért már egy 14, 16, 18 éves gyerekeknek a korosztálya, ami persze nem zárja ki azt, hogy 12 évesek is jöhessenek, tehát 12 év alatt nem nagyon érdemes akár a napközis tábort csinálni, picit még hozzá, esetleg a teljesítményekhez is picit, úgyhogy de egyébként nem kizárók, nagyon kicsik is be tudnak merülni a hajóba, de effektíva az ifjúsági tábor az inkább már a általános iskola végzőseinek, vagy éppen a gimnazista
1: karról. Jó, tehát kiskamaszoknak és kisfelnőtteknek szól. Ezek szerint van-e feltétele annak, hogy valaki részt vegyen a táborban? Úszástudásra gondolok például.
2: Nem kell hozzá előképzettség, nem kell hozzá úszástudás. A mentőmellényeket mindenféleképpen biztosítjuk. Van annyi mentőmellényünk, amennyien részt vesznek a srácok, lányok, és akkor igazából ehhez nem kell semmi egyéb. Hát egy mindenféleképpen a szülőkkel egy ilyen gyors megbeszélés, egy tájékoztatás, hogy azért mi várható nekik, mi az a vízbiztonság, amire szerintem ma már nagyon-nagyon kell figyelni, és nagyon-nagyon fókuszban kell tartani, úgyhogy ezeket így nagyjából megbeszéljük velük.
1: Hogy néz ki egy nap, Karesz, és hol alszanak a srácok?
2: A srácok alszanak első körben, ahol van maga a program, ahonnan mindig indulunk, tehát mindig nem csillagtúrát csinálunk, meg ilyen csillag megoldásokat, hogy máshol kelljen aludni, máshol kelljen szállásokat foglalni, hanem most alapjában a Felsőgödön van nekünk szállásunk, faházakba, onnan indul minden nap a program, oda is érkezünk meg, ott alszanak a srácok, van többször étkezés egy nap, és azt is egy kicsit figyeljük, persze az igényeket is kielégítjük, hogy ki az, aki esetleg valamire intoleráns vagy toleráns, és nézegetjük ezt előre, összeállítjuk, megbeszéljük a szülőkkel, elképesztő jó programokat, legalábbis részemről úgy találom, hogy elképesztő jó programokat Krisztával segítőmmel összeraktunk, minden nap más csinálunk, első nap például egy kicsit így a szápozás az állva, edzés rejtelmeibe visszük el a fiatalokat, egy kicsit ott megtanítjuk őket így a vizenállásra, így az egyensúlyérzékekre, nagyon fontos ma már ezeket is figyelni, hogy akár egy egyszerű eszközzel milyen csodálatos módon lehet fiatalokat, akár és tényleg még a korosztályt nem is említjük, hogy mennyire jó őket valamire megtanítani, akár az egyensúly érzékre egy jobb egyensúlyjal rendelkezzenek. Ez már mindjárt az első nap lenne, második nap Horányba leeveznénk, a Horányi Dunapartra, van ott egy kis sziget, ami a Dunakeszi kompnál van, megkerülnénk vele egy jó kis kilométert, egy oda-vissza egy körülbelül 12 kilométert mennénk, de egyébként a vízen nem nagyon lehet érezni a távolságokat, mivel hogy nagyjából ott nem siet senki, tehát élmény szinten használja az emberiség egyébként a vizet, mint élményadó faktort.
1: Milyen programok vannak este például?
2: Este már ezt a klasszikus megoldásokat találtuk ki, hogy esetleg egy ilyen kis sütögetés lenne, egy kis kvízjátékokkal, esetleg bográcsozás lenne este, egy kis közösségi létforma, amivel jobban egy picit megismerik egymást, vagy megismerjük egymást, erre azért én mindig szoktam figyelni, hogy ne izolálódjanak, hanem ami egyébként a társadalom is afelé viszi az emberiséget, hogy inkább megint úgy összejöjjenek, egymással kötetlenül beszélgessenek, barátkozzanak össze, csinálják életre szóló barátságokat, és akkor majd menjenek azért viszonylag időben aludni. Mert másnap már azért indulnak ismét a sportprogramok.
1: A vendégem Rabnecz Károly, azaz Karesz, a Tekerj és Evez, illetve a Gyerektábor a Dunakanyarban a programok és táborok megalapítója és alkotója, akivel tovább beszélgetünk még a sárkányhajós táborról, időpontokról, turnusokról, illetve hát nyilván arról is, hogy ez hagyományteremtő jelleggel indult-e, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Ugye manapság nagyon sokat hallani a kollagén szerepéről, akkor is, ha bőrünkről, akkor is, ha az ízületeinkről van szó. Isszuk, esszük, mindent megteszünk, hogy pótoljuk a szépségünkért, az egészségünkért. De mit tehetünk még a bőrgyógyász kozmetológus segítségét kérve?
2: A kollagénről tudjuk, hogy mennyire fontos a bőrben, hiszen ez mint a legfőbb vázat ad a bőrünknek, ő fogja a rugalmasságát adni a bőrünknek, a feszességét. A bőr ahhoz, hogy meg tudja őrizni a hidratáltságát, hogy élettel teli legyen, nyilván szükséges a kollagén, és hát ezt tudjuk, hogy a 25 éves korunkra a maximális mennyiségű kollagénnel bírunk, aminek sajnos a mennyisége évente 1,5%-kal csökken, és bizony-bizony az 50. életévünkre körülbelül fele annyi kollagénünk lesz, illetve egyre kevesebbet állít elő a szervezetünk, ezért próbáljuk ezeket külsőleg pótolni. Ahogy mondtad, esszük, isszuk, kenjük, beinjektáljuk, stimuláljuk. Én azt gondolom, esztétikai orvosként mindig az a legszebb beavatkozás, ami a legtermészetesebb.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Rabnec Károly, a Tekerj Evesz program és a Gyerektábor a Dunakanyárban megalkotója és alapítója, akivel azért beszélgetek, mert hogy elindulnak most már ugye a gyerektáborok szerte az országban és Felsőgödön is. Több tábor elérhető már, többek között például a sárkányhajózás lehetőség és a sárkányhajós tábor lehetősége. Nagyon sok mindent elmesélt már Karesz magáról, a táborról, az életkori sajátosságokról, a lehetséges programokról, hogy telik majd egy nap. A tábor ott alvós. Egy hetes lesz-e Karesz? Tehát milyen időszakokban tervezitek ezt, milyen etapokban tervezitek, illetve terveztek-e valami hagyományteremtő jelleget ennek, hiszen ez lesz majd az első.
2: Táborok azok úgy egészítődnek ki, hogy szerdán például a hét közepén már olyan tájékoztatásban részesülnek majd addig a lányok, fiúk, hogy már lehet egy kicsit kombinálni velük a programot, amit jó magam is kitaláltam még évekkel ezelőtt, ez a Tekerj Evesz program, ezt így hívom a honlapon is, hogy a sárkányhőzás össze van kombinálva a kerékpározással, tehát kerékpárral mennek föl, kerékpárra pattannak a fiatalok, és akkor fölmennek, föltekernek Nagymarosig. Nagymaros az egy olyan tőlünk, egy olyan 24 kilométer szárazföldön, vízen egy kicsit rövidebb, ott van egy ebéd, és akkor viszont hajókkal, sárkányhóval jövünk vissza, és ezt a programot úgy szinte csak én csinálom.
1: Hány darab tábor lesz idén nyáron?
2: Idén kettőt tervezünk, az első tábor az június 29-én indul, és azon a héten van, de a hétvége már nincs benne, tehát a péntek délután már a szülők már jöhetnek a fiatalokért.
1: Tehát ez tulajdonképpen öt nap ez a tábor?
2: Uh-huh. Öt nap, négy éjszakás.
1: Az azt jelenti, hogy kibővül a korábbi mozgós sportolós tábor most a sárkányhajózással is, és akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen visszavárjátok majd a srácokat. Tehát lesz egy felnövekvő generáció, aki ott a felsőgödi sárkányhajós sportolós táborban szereti meg a sportot, ismerkedik meg a sárkányhajózással, és növekszik fel mellettetek a természet és a Duna mellett.
2: Ezekben a táborokban, amit most is szervezünk, vannak már visszatérő srácok, akik még korábban jöttek velünk tartottak, bár akkor még kicsiként kezdték, most már egy picit már nagyobbak, máshogy kell kezelni őket, máshogy vannak benne. Remélem, hogy majd a táborokon kívül bekapcsolódnak egy olyanba is, ami egy picit azt mondom, hogy utánpótlást jellegként hat az egész sportágban, mert ma azért a sárkány sportág egy kicsit úgy az időseknek szól inkább, és pont azért is csináljuk a táborokat, hogy most már a jóval fiatalabb generációt is arra ösztökéljük, hogy lehet csapatban dolgozni, lehet közösségben lenni. Nagyon jó érzés, kicsit visszajönni abból a idegenülésből, vagy izolációból, amit egyébként a külvilág most egy kicsit úgy sugal nekünk, vagy diktál. Jobb a közösségi létforma, mint az egymaga létforma. Én így nézem, én így látom, nem mondom azt, hogy nem lehet elvonulni, vagy nem lehet egy picit egy magunkba lenni, csak az igazi erőt, meg az igazi lelkesedést az hozza, hogyha valahova tartozunk valami kis közösséghez.
1: A vendégem volt Rabnec Károly, a Tekerj Evesz program és a Gyerektábor a Dunakanyarban alapítója és megalkotója. Június 29-től indul tehát a Gyerektábor a Dunakanyarban, ami sportolós tábor és élménytábor és sütögetés és este akár tábortűz is, szóval a régi idő klasszikus táborozását megidézhetjük a saját gyerekeinknek, mi felnőttek. Karesz, köszönöm szépen, hogy ránk értél.
2: Nagyon szépen köszönöm, és a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Mikortól szőrtelenítsen egy kamasz, és hogyan a legkevésbé ártalmas megoldásokat gyűjtötték össze a díványon. Úgyhogy most jönnek a jó tanácsok. Szülőként nem feltétlenül dolgozza fel könnyen az ember, hogyha a gyerek, aki ezelőbb még bújós, aranyos kis gombóc volt, szőrösödő lesz, és segíteni kell neki, és el kell döntenünk, hogy mivel, és megváltozik a viselkedés, a hangja, a kinézete, és hát aztán nyilván, hogyha túl is éltük a kamaszkornak az első jeleit, akkor itt van a választás, hogy mihez kezdjünk a növekvő szőrszálakkal. Ugye most már sokkal korábban kezdenek el szőrteleníteni a lányok is. A felnőttek könnyen hoznak egy döntést, hiszen képesek rendelkezni a saját testük felett. Amíg mindig kiskorú gyerekek viszont hiába kamaszodnak, még nem biztos, hogy egyedül képesek eldönteni, hogy mihez is kezdjenek a bőrükkel és a rajta lévő sokszor nem kívánatos szőrzettel. Úgyhogy itt vannak a választási lehetőségek. Az első az, hogy hagyjuk a szőrt úgy, ahogy van, hogyha nem okoz problémát, ha nem okoz gátlásokat, ha nem csúfolják emiatt a gyereket. Ez tűnik egyébként az első és legegyszerűbb, legolcsóbb megoldásnak, pedig nem biztos, hogy az, mert hogy először érdemes megvizsgálni, hogy mi magunk hogyan állunk a testen növő szőr kérdéséhez, melyik táborhoz tartozunk. Természetesen az ápolatlansággal és a higiénia hiányával azonosítják legtöbben a szőrt, mellesleg egyébként majd, hogy nem teljesen tévesen. Az ember azt gondolja, hogy aki ad magára, az minden nap borotválkozik, hát hogyha így van, akkor a kamaszunkat is hagyni kell, hogy hadd tegyen úgy, ahogy mi. Nyilván az ember igyekszik ebbe az irányba terelni, de hogyha a természetesség hívei vagyunk, ha beszéltünk bőrgyógyásszal a szőrtelenítés mellékhatásairól, vagy a fiatal bőrön alkalmazható eljárásokról, lehet, hogy a megtartás mellett érvelünk, főleg akkor, hogyha túl fiatalnak tartjuk a gyereket minden nemű eljáráshoz. Akárhogy is, meg kell látni az embernek a saját felelősségét ebben, és nem a gyerekre nyomni az elképzelésünket, hogy próbáljunk meg vele együtt közös döntést hozni, megkérdezni más szülőket, megnézni, hogy mit csinálnak a gyerek kortársai, de leginkább én azt javaslom, hogy a gyerekre figyeljünk, hogyha neki ez nyomasztó, hogyha ő ezt szégyeli, hogyha emiatt nem vesz mondjuk a kislány szoknyát, vagy rövid nadrágot, akkor mindenképpen egyszerűbb elmenni egy kozmetikushoz, és akkor azokat a nem kívánatos testszőrt, ami őt zavarja, azt leszedetni. Ma már egyébként olyan úszóruhákat is be lehet szerezni, amit akarja a lábszárat, hogyha az UV-sugárzás elleni védelmet akarunk, és nem akarjuk még leszedni például a lábszőr, de hát nyilván ilyenkor az első kérdés az, ami felmerül akár a tiniben is, hogy mi történik akkor, hogyha leborotváljuk a szőrt, mert amikor a tinik megtudják, hogy melyik szőrtelenítő módszer mivel jár, a legfájdalommentesebb felé veszik az irány természetesen, és ez a borotválkozás még mindig. Nem kell kitépni a szőrt, csak zuhanyzás közben szépen eltávolítani. A mostanában kapható biztonságosabb borotvákkal, vagy esetleg szőrnyíró gépekkel a sérülés esélye is minimális. Ugyanakkor szembe kell nézni egy sor problémával, mert begyulladhat a még szokatlan eljárástól, főleg az intim területeken, a szőrtűsző plusz ápolást igényel, fényérzékeny lehet először, kidörzsölődhet, a szőr visszanövése hamar megtörténik, a borostát ismét el kell távolítani, hogyha már az imént említett benövés megtörténik, vagy gyulladás keletkezik, akkor bőrgyógyászati probléma lesz belőle, aztán ott van a gyanta és az epilátor, ami hasonlóan okozhat ilyesmi, de hosszú távú megoldásnak sokkal inkább ez az, ami beillik, értelemszerűen fájdalommal jár, viszont pláne egy olyannál, aki maximum septapasz letépésénél él, tehát hasonlót azelőtt, és soha nem epilált és nem gyantáztatott, nem is olyan könnyű művelet, főleg a hajlatokban, a vékony bőrfelületen, úgyhogy ezt is érdemes végig gondolni, és megmutatni olyan részen, ahol kell kevésbé fájdalommentes. Ami fontos, és amit ne csináljunk a szakemberek szerint, krémekkel és habokkal a szőrtelenítési akciót, bár a gyanta sem kizárólag természetes összetevőkből áll, kivéve a cukorpasztát, mert az igen. Cserébe rövid ideig érintkezik a bőrrel, de a habokkrémek tele vannak vegyszerekkel, kemikáliákkal, erre utal a szaguk is, úgyhogy ezeket nem ajánlják a szakemberek a serdülő bőrön használni. Bár úgy tűnhet, hogy kényelmes megoldás, hiszen nem kell hozzá penge, a szőr mégis fájdalommentes módon eltűnik. A használat nem ilyen egyszerű, be kell tartani a kiszabott időt, és sokan akadnak, akik így sem tudnak megszabadulni a szőrszálaktól. Úgyhogy érdemes számot vetni, összehasonlítani a régi és az új módszert, és mindenképpen együtt dönteni a gyerekkel erről.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Villás reggelizni isteni jó dolog, mert azt feltételezi a villás reggeli maga, meg annak a megléte, hogy van egy kis időnk nyújtózni, kényelmesen, hosszan, elnyújtottan reggelizni. Ennek a főszereplői tudnak lenni az Ex Benedikt, a francia pirítós, a sok-sok igazán hosszú szeletet békön ropogósra sütve, amit elrágcsálhatunk, a gyümölcsök, a csokiba mártott eper, mindenfélét elképzelhetünk, de a tojásos ételek azok gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a villás reggeli királyai és királynői. Ott van a krokmösszió, a már említett budjantott tojás, vagy az Ex Benedikt, és itt van a krémesre sült francia tojás, ami nem csak egy hétvégi reggelihez, hanem egy álmos, kényelmes hétköznapi reggelihez, vagy mondjuk egy villás reggelihez, vagy egy estebédhez is nagyon jó. Annyira finom, hogy függőséget okozhat, mondhatjuk ezt is. Tabadi Boróka villő receptje alapján haladunk. Ez az exonkokat, ez egy egyszerű francia sült tojásos étel. A receptet tetszés szerint lehet variálni sajttal, sok és sokféle sajttal. Sonkával, pirított békön darabkákkal, fűszernövényekkel, asszalt paradicsommal, de szinte bármivel, ami egy tojásos ételhez, vagy egy tojásos ételbe, vagy egy tojásos reggelibe belefér. Krémesre sül a tojás, és utána valószínűleg, hogy ezt az ember megkóstolja, akkor egy jó darabig nem is vágyik másra. Szóval ez a bizonyos exonkokotnak, vagyis a francia tojásnak a receptjéhez kell 4 tojás, 2 evőkanálvaj, és mivel francia receptről van szó, ezért szigorúan és kizárólag a vaj az, ami megadja a krémességet, ezt a finom sejmességet neki, úgyhogy nem érdemes mással dolgozni, kell 5 deci habtejszín, és itt is szigorúan habtejszínről beszélünk, magas zsírtartalmú, finom, sejmesítő, krémesítő habtejszínről, nem főzőtejszínről, 5 deka kék sajt, 5 deka szárított paradicsom, friss bazsalik, friss kakukkfű, ebben az esetben sóbors és petrezselyem. Hogyha tavaszi időnk van, és van egy kis kertünk, teraszunk, vagy az ablakban fűszernövényeink, akkor érdemes azokat beleszórni, és akkor itt még kiegészíteném azzal, hogy nem biztos, hogy elég az 5 deka sajt, és nem biztos, hogy csak kék sajt. Legyen mondjuk 5 deka kék sajt, 5 deka reszelt cheddar, és 5 deka parmezán reszelve, vagy forgácsolva, amit szintén belerakhatunk. Egészen egyszerűen és gyorsan elkészül, első lépésként megmelegítjük a sütőt, vagy bemelegítjük a sütőt 180 fokra, de forró levegő sütőben is elkészíthetjük. Készíthetjük egyébként bármilyen magasabb falu, kisebb porcelán edényben, kerámiatában, vagy pedig, hogyha forró levegő sütőről beszélünk, akkor egy ebben a kis szilikon formában, vagy több kicsi szilikon muffin formában, de nagyon fontos, hogy mindenképpen alaposan kivajazzuk azt, feltörjük a tojásokat, összekeverjük a választott edényben a habtejszínnel, az apróra morzsolt sajttal, a szárított paradicsommal, a fűszerekkel, vagy a többféle sajttal. A sütőformát beletesszük a tepsibe, felöntjük a tepsit vízzel, úgyhogy a tál falának feléig érjen a vízszint, fedjük le alufóliával vagy fedővel a tojásokat, és 25-30 perc alatt süssük készre a reggelit. Na most ez nem gőzfürdőben sül, akkor, hogyha a forró levegő sütőben készítjük, de ott is elkészül ugyanígy. Akkor lesz tökéletes a krémes francia tojás, hogyha a tojás egy kicsit remegős és lágy marad, de már kellőképpen átsült. Ez átmenet egy könnyű, extra felturbózott tejszínes rántotta, és mondjuk egy szuflé között. A tetejét megszórhatjuk még friss, apróra vágott, vagy csíkokra vágott olóval, csíkokra vágott bazsalikommal, vagy egy kicsi kakukkfű ággal. Pirítóssal lesz igazán ütős napindító fogás, de hogyha ehhez pirítóst készítünk, akkor érdemes azt a pirítóst vajban megpirítani, egy tapadásmentes serpenyőbe egy pici vajat teszünk, és a rusztikus, mondjuk bagett vagy kovászos kenyér szeleteket megpirítjuk, egész ropogós, karcos réteget pirítunk ezekre a kenyér szeletekre, ezt bedörzsöljük egy pici fokhagymával, megszórjuk egy pici sópehellyel, és így ezt mártogatjuk bele ebbe a krémes francia tojásba. Elképesztő finom lesz, egészségünkre.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül. Manna FM. Mondasz, hogy soha se féljek,

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még neked.

0: Christoph, Manna FM, Manna délelőtt, Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az alkohol nagyon sok mindenben tud segíteni, otthon, takarítás közben, vagy ragacs leszedésben, de ki gondolná, hogy például a lábszag és a lapos haj ellen is működik az alkohol, jelen esetben például a vodka, de csak ha bizonyos módon használjuk, igazi csodaszer tud lenni. Az összes alkoholfajta borzasztóan káros belsőleg, mert nem csak, hogy az egészségnek árt, még a külsőnknek is rosszat tesz, ugye erről ma már beszéltünk, a túlzott fogyasztás öregít és szárítja is a bőrt, kívülről használva viszont rengeteg jótékony hatása lehet. A sör például puhává és fényessé teszi a hajat, a bor pedig a fürdővízbe öntve szépen sejmessé tudja varázsolni már egy fürdőzés alatt is a bőrt, sőt feszessé is, de a vodka kifejezetten sokoldalú csodaszernek számít a szépségápolásban, sőt, még a ruhára vagy a cipőre fújva is használt vehetjük. Ez az alkoholos ital megfelelően alkalmazva megoldást nyújthat a zsíros, fénytelen vagy lelapult hajra, de készíthetünk belőle fertőtlenítő hatású arctonikot is a pattanások ellen, és akármilyen hihetetlenül hangzik, még a herpesz és izzadás ellen is remekül beválik. Az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan, mivel keverve és milyen gyakran vetjük be, úgyhogy erre azért tessék figyelni. És akkor most jönnek a jó tanácsok. A gyorsan zsírosodó, lelapuló vagy korpás haj ellen is működik a vodka. Ehhez csupán annyit kell tenni, hogy a samponba bele kell tenni 2 evőkanál vodkát, és minden második alkalommal ezzel kell hajat mosni. Természetesen ez csak is és kizárólag a felnőttekre igaz, és nem lehet túlságosan gyakran használni, ha gyenge és fénytelen tincsek ellen szeretnéd használni, akkor heti egyszer kell összekeverni a hajbalzsammal, pakolásként alkalmazni 10 percig, nem csak ragyogó, de egyenes is lesz tőle a haj. Aztán a zsíros bőr és a tág pórusok, illetve a makacs pattanások ellen is extra hatásos tud lenni. Egy evőkanál vodkát kell elkeverni ugyanennyi vízzel, belevártani a vattát és törölgetni az arcunkat, letörölgetni vele az arcunkat. Heti 2-3 alkalom a maximum, de inkább csak 2, ennél gyakrabban nem szabad használni, és nem nyomogatjuk a szem körüli részt semmiképpen sem, és ami nagyon fontos, hogy ne hagyjuk sokáig, ne szívódjon fel, és ezt mondom még egyszer, kizárólag felnőtteknek szólnak ezek a jó tanácsok. Ugye nagyon sokszor beszélhetünk elektromos hajszálakról, és ezeknek a lelapításához is használható ez az ital. Összekeverünk egy evőkanál vodkát, 2 bögre vízzel, egy fújós flakonba tesszük, lespricceljük a hajunkat, és már is eltűnik belőle az elektromosság. Lábszag ellen is beválik. Pár percre vízzel kevert vodkába tudjuk mártani a lábainkat, fertőtlenít és hosszú időre elűzi a kellemetlen szagokat, de úgy is működik, hogyha törölközőre csepegtetjük és áttörölgetjük vele a lábunkat. Most teszem hozzá egy hogy természetesen a gyógyszertári alkohol ugyanolyan jól megfelel. Ruhák és cipők szagtalanítására is alkalmas, erre is lehet használni. 2 bögre vizet elkeverünk 2 evőkanál vodkával vagy alkohollal, fújós flakonba tesszük és bespricceljük vele a túlságosan kellemetlen szagot árasztó cipőket, nyilván ez is csak felnőtt cipőkre vonatkozik. Aztán szájvízként is szokták alkalmazni, most itt már én azért egy kicsit aggódnék, mert ugye a nyálkahártyán keresztül viszonylag gyorsan fel tud szívódni. A hosszantartó friss lehelethez használták régen, 1/2 bögre vodkát összekevertek 1/2 bögre vízzel, hozzáadtak 2 evőkanál fahéjat, és öblögetni kellett vele, hát ez csak óvatosan, tehát ezt autóvezetés előtt, illetve munka

0: előtt semmiképpen sem ajánlanám, de állítólag még a herpesszel való küzdelemben is nagyon jó kis támogatás lehet. Ez nyilván nem csak a vodka, hanem az alkohol is. Azt mondják, hogy egy fülpiszkát kell bele mártani, és a hólyagra nyomni, ott hagyni pár percig, aztán ismételni ezt napi 3-4-szer. Ha elkezd leszáradni, hagyjuk abba. Ezt is csak felnőtteknek, és csak is akkor, hogyha nem vezettek autót, mert a szájon keresztül is vagy lenyeljük, vagy felszívódhat, úgyhogy csak óvatosan, és természetesen a borotva fertőtlenítéséhez is használhatjuk a vodkát, de minden egyes tipp, amit most felsoroltam, a gyógyszertári alkohollal ugyanolyan jól működik.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vajon honnan tudja a macska, hogy merre van a gazdája? A 98 pontot Manna FM mannapköziének az állatbarát rovata következik most, ahol erre találunk választ a National Geographic segítségével. Ugye mi macska gazdik, és szerintem közöletek is, remélem, hogy egyre többen lesztek macska gazdik, gondolkodtunk már azon, hogy vajon hogyan jön rá a macska, hogyha nem látja a gazdáját, hogy ez épp merre tartózkodik. Hát nem lesz nagy meglepetés a válasz, de minden esetre nagyon érdekes lesz. Japán kutatók vizsgálták meg a kérdést, hogy vajon honnan tudja a cica, ha épp nem látja az otthon lévő gazdáját, hogy ez merre van a lakásban. Hát az anekdotánk szerint az emberrel együtt élő macskákat egyáltalán nem érdekel, hogy mit csinál a gazdájuk, ez egy nagy hülyeség egyébként, vagy hogy éppen mi történik körülöttük, ez is hülyeség. És ugye a másik anekdot, hogy ebben csak az etetési idő a kivétel, amikor előfordulnak a cicák, hazajönnek, aztán újra elmennek. Ez sem igaz, de nagyon jól lehet ezzel viccelődni. Sok állat számára előnyt jelent, ha képesek a környezetük tagjait, a fajtársakat vagy az ellenségeket mentálisan is követni, vagyis ki tudják találni az adott állat tartózkodási helyét akkor is, ha azt nem látják. Ehhez különböző hangokon alapuló stratégiákat alkalmaznak. Stratégiákat, figyeled? Ez az úgynevezett tárgypermanencia képessége, vagyis tudjuk, hogyha valamit nem látunk, az még létezik. Ugye kisbabákkal is szoktak ilyen idézőjelben játékos kísérleteket folytatni, hogy mikortól tanulja meg a gyerek azt, hogyha valamit nem lát, attól az még van. Az e képességekkel rendelkező állatok között van számos főemlős, legközelebbi rokonainkat is beleértve, ugye, illetve a medvék, a kutyák és a macskák is. A cerkófokkal végzett, ugye azok a majmocskák, a cerkóf majmok, szóval a velük végzett kísérletekből ismert, hogy azok hangszóról lejátszott hangok alapján képzelték el a fajtársaik helyét. Amikor a kísérletekben a fajtárs rendre nem ott jelent meg, ahol a hangok alapján várta volna a majom, az állatok igencsak meglepődtek, ezt a viselkedésük és a gesztusaik árulták el. A japán kutatók most a macskákkal végeztek hasonló hangszórós, teleportálós, idézőjelben teleportálós kísérleteket a macskák otthonában, illetve macskás kávézókban. A macska elképesztően jó hallású állat, és a füle arra is alkalmas, hogy az egészen halk zörejek alapján követni tudja például a nem látott zsákmány rejtett mozgását. A kísérletekben a cicákat egy külön szobában helyezték el, és mind a szobában, mind pedig azon kívül felszereltek hangszórókat, és ezeket aztán arra használták, hogy különféle hangokat játszottak le, hol a szobában, hol pedig a szobán kívüli hangszóron, és a hangok lejátszása közepette videók is készültek minden cicára, és aztán később ezeket a felvételeket elemezték. A lejátszott hangok között olyan is megszólal, először a szobában lévő hangszóron, aztán rögtön utána a helységen kívülin, amelyen az adott macska gazdája a cica nevét mondta. A videókat kiértékelve kiderült, hogy amikor hirtelen máshol hallották megszólalni a gazdit, mint egy pillanata korábban, a cicák nagyon meglepődtek. Az eredmény ugyanaz lett tehát, mint a cerkófok és a fajtársaik hangjával végzett vizsgálatokon, a cica, ha nem is mutatta külön jelét, ennek igenis követ. Hogy éppen merre van a gazdi, mégpedig annak a hangja alapján. A tesztek során aztán az is kiderült, hogy egyedül csak a gazdi hangjára reagáltak így a macskák. Semmilyen más hang esetében nem érdekelte őket, hogy hol a hang forrása. Legyen szó idegen emberről, másik macska hangjáról, vagy random környezeti zajokról, vagy esetleg zsákmányállat neszezéséről. Ilyenkor jelét sem mutatták annak, a meglepetésnek, hogy a hang máshogy szólal meg, csak is a gazdi hangjának az esetében. A kísérletek alapján megállapították a kutatók, hogy a macska a hangok alapján készít ugyanígy mentális térképet. A gazdája tartózkodási helyéről igenis nyomon követi, hogy hol a gazdi, tehát fontos neki, hogy hol a gazdája, azért, mert kötődik hozzá, nem csak helyhez, hanem az emberhez is kötődik a macska, félreértés ne essék. És ha már itt tartunk, ments meg három életet, fogadj örökbe te is cicát, elképesztő varázslat veszi kezdetét az életedben, a te saját életedet is megváltoztatod és megmented, hidd el nekem, megmented azt a cicát, akit örökbe fogadsz egy menhelyről, vagy az utcáról, és megmentesz egy harmadikat, aki bekerülhet a menhely gondozásába az örökbefogadott cica helyére. Úgyhogy legyen neked is cicád.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok. Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: CrossGPS.
2: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Megáll az idő. Gotthárd Péter 1981-ben készült, a 60-as évek Magyarországáról beszélő klasszikusa, az egyik legtöbbet emlegetett magyar lázadó film. Az egyik első olyan magyar filmalkotás, amely a leginkább a Hetényi Pál által megformált apa karakterén keresztül egy pillanat erejéig őszinte, a kor elvárásaitól mentes utalást tehetett az 1956-os történésekre. Bereményi Géza, a rendezővel közösen jegyzett forgatókönyve, a forradalom utáni generáció felnőtté válásának a nehézségeit meséli, kerülve az önsajnálat és a történtek utáni romantikus nosztalgia szinte minden elemét. A filmben mindenki szeretne felülkerekedni a történelmen és benne saját sorsán, ami az akkori társadalmat egészében gyermekként kezelő hatalommal szemben igen nehézségekkel telinek volt mondható. Koltai Lajos kamerája mesteri megvilágításaiban feledhetetlen alakításokat rögzített. Az anya szerepében Kakasi Ágnes, míg az osztályfőnök megformálásával Ronyec Mária nyújt egészen kiválót, az összevitatkozó jelenetükben valósággal izzik a vászon. A férfiak közül Őze Lajos és Rajhona Ádám érdemel külön is említést, míg a fiatal karakterek közül a Magdát játszó Iván Anikó, a Dinit megformáló Znamenák István, illetve a film központi figuráját Pierre-t életre keltő Sőt Sándor alakításai a mai nézők számára is egyértelműsítik, a Megáll az idő egy időtálló filmklasszikus.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Koranyári idő lesz a hétvégén. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más ismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró három utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot.
0: Időjárás.
4: Napos, fátyol felhős koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
1: Manna Hits. Manna Hits. I'm about to have a good-